0: Így Halász Jani-Han szerette sem, visszajárják a műsikát!
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram Díjas Group & Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom Tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group & Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Peter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bossa Beat zenekar 2008 nyarán alakult azzal a céllal, hogy a bossa nova, a jazz és a pop világát ötvözze egy új fiatalos felfogásban. Az eleve melódikus énekdallamot a hétköznapok apró dolgaival foglalkozó életszerű, édeskeserű magyar dalszövegek teszik teljessé. Nagy lemezük 2009-ben jelent meg szerzői kiadásban, Pesti Bábok címmel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is a Bossa Beat érkezik.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Emiről ez zenéjét leginkább az alternatív jazz kategóriába lehet besorolni. Ők magukról azt állították, hogy hálózati jazzbitang zenekar. A tagok a zenekar megalakulását a 90-es évek közepére teszik, általánosságban jellemző volt rájuk a humor, ami tetten érhető volt zenéjükben, koncertjeiken, de még a weboldalukon is. Sok koncertet adtak, de a nagyobb nyilvánosság előtt a Zazi az ágyban című szerzeményükkel mutatkoztak be az Este FM rádióban. A dal slágerré vált, első lemezük a 2001-ben megjelent Zazi az ágyban pedig aranylemez lett. Összesen 4 korong jelent meg tőlük, mindegyik be is aranyozódott, a legutolsó 2012-ben Gyere át címmel.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket is meghallgatjuk most az Emiről, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Brandon két régi barát, Brádi Márton és Lang András közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze, Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
1: Trend Night.
2: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az Év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett, rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comet díj jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.
2: Lesz

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Koncert.
1: Az eredetileg meghirdetettnél nagyobb helyen, az Akvárium Klubban tartják meg Tricky június 9-i budapesti koncertjét, közölte a szervező Live Nation. A világhírű brit trip-hop rapper, producer fellépése két hónappal az esemény előtt már teltházas lett, és ezért döntöttek úgy, hogy az A38 hajó helyett az Akvárium Klubban lesz az esemény. Az 58 éves Tricky Bristolban született és nőtt fel. Nehéz gyerekkorában a zene jelentette a menekülést. Először a Wild Bunch-ban kezdte, ebből nőtt ki később a Massive Attack, amelynek 1988 és 95 között volt a tagja. Szóló előadóként 1995-ben jelentette meg debütáló albumát, amely a brit lista harmadik helyéig kúszott. Tricky a kezdetektől a bristoli underground színtér egyik meghatározó alakja, a trip-hop zenei műfaj egyik úttörője volt. Dalait múltja miatt gyakran lengi be, egyfajta sötét atmoszféra. Eddig 14 stúdióalbumot adott ki, a legutóbbit 2020-ban, Fall to Pieces címmel. Karrierje során olyan művészekkel alkotott együtt, mint Terry Hall, Björk, Alanis Morissette, Grace Jones vagy PJ Harvey. David Bowie is a rajongói közé tartozott. A közlemény szerint a május 10-én az Egyesült Királyságban induló idei turnéjára repertoárjának merész újragondolását tervezi.
0: Fesztivál.
1: Augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város. A fesztivál koncepciója a Best of 25 jegyében idézi fel az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait. Visszatérnek korábbi közönségkedvencek, valamint olyan fellépők és szereplők is, akik meghatározói voltak a 2000-es évek első karneváljainak. A szervezők tájékoztatása szerint bővül a hagyományos karneváli felvonulás. Nagyobb létszámban vesznek részt civil közösségek, cégek és hagyományőrző csoportok, emellett új óriásbábok is készülnek, valamint Székesfehérvárról érkező királybábok is színesítik a menetet. A szervezők közösségi mozaik készítését is meghirdették, amelyet a Történelmi Témaparkban készítenek el, emellett 25 tő Szavaria Fantázia nevű rózsát ültetnek el a városban, amelyek örökbefogadására magánszemélyek és vállalkozások is jelentkezhetnek. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A karnevál fellépői között lesz Geszti Péter, az Anima Sound System, a Szavária szimfonikus zenekarral közösen, Betonhofi, a Kerekes Band, valamint több hazai és nemzetközi hagyományőrző és zenei formáció.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Magyarország tele van csodás, kultúrát és történelmet őrző épülettel, amelyek felé nem csak mi adózunk elismeréssel, hanem az Európai Unió is, méghozzá Európa Nostra díjjal. Szeged belvárosában sétálva gyönyörű épületekre csodálkozhatunk rá. A Klauzál tér és a szomszédos Kárász utca 2004-ben nyerte el az Európa Nostra díjat. A Klauzál tér műemlékházai 1872-73-ban épültek, klasszicista stílusban. Ugyanebben az időben választották le épületekkel a Széchenyi térről. A Klauzál tér történelmi jelentőségű is, hiszen Kossuth Lajos innen szónokolt 1848-ban, majd 1849-ben innen tartotta utolsó nyilvános hazai beszédét. Ennek emlékét őrzi a tér közepén álló Kossuth szobor is, amelyen a szónoklat kezdő mondata olvasható: Szegednek népe, nemzetem büszkesége. Szintén a téren áll a milleniumi díszkút, amely az Árpád-házi királyokra emlékeztet. A díszkút szárnyas oroszlánjai a hitet, a becsületet, a bátorságot és fényt szimbolizálják, amelyek a magyar múlt megtestesítői. A Kárász utca belvárosi üzlet során télen-nyáron pezseg az élet. Szegedi kirándulásunk esetén mindenképp érdemes ráérősen végig sétálni, élvezni az építészeti alkotásokat és a sokak által napfényvárosaként is emlegetett Szeged egyedülálló hangulatát. Ócsai református műemléktemplom. A Pest megyei településen található műemléki templomot a 13. században építették román stílusban. Ez Magyarország egyetlen háromhajós, kereszthajós, tornyos románkori bazilikája. A hosszú évszázadok nyomot hagytak az épületen, komoly pusztítást okozott a tatárjárás. Az újjáépítés követően a török uralom alatt mecsetként használták. A lepusztult, romos állapotú templomot gróf Teleki József újítatta fel, és 1777-ben szentelték fel a reformátusok. A templom utolsó nagyszabású felújítása az 1990-es évek elején történt, ez alatt alaposan és szakszerűen restaurálták és renoválták. A munka során feltárt freskók között Szent László és Szent Margit legendájának részletei, Szent György és Szent Miklós alakja, a mai esztázt körülölelő apostolok és az utolsó ítélet is látható. A felújítási munkát 1995-ben el is ismerték. Ekkor kapta meg a templom az Európa Nostra díjat. A műemlék látogatói vallás- és kultúrtörténeti tárlatvezetésen is részt vehetnek, a református gyülekezet pedig vasárnaponként istentiszteleteket is rendez a templomban.
0: Fesztivál.
1: A barátság lesz a központi témája az idei Sopron Festnek, amelyet ezúttal a szokottnál később, július 2-a és 4-e között rendeznek meg a Lővérekben. Június 26-ától a felvezető napokon városszerte 80 helyszínen mintegy 300 program várja a látogatókat. Lóbenvej Norbert, a fesztivál egyik alapítója, a 4. alkalommal megrendezendő programsorozatról azt mondta, hogy ezúttal is városi összefogásként valósul meg az esemény. Fülöp Zoltán, az esemény másik alapítója azt hangsúlyozta, hogy az eseményekhez városszerte ezúttal is éttermek, üzletek, szállodák, kulturális intézmények és a soproni egyetem is csatlakozott. Fellép többek közt a The Prodigy, Azaria, a Halott Pénz, Jude Law Betonhoffi, a Bagosi Brothers Company, a Pornograst, a Kispál és a Borz, Meringer Marci, Sisi, Kóli, valamint a Kruder and Dorfmeister páros. A felvezető napok nyitó napján Füzi Gábor bárzongorista és Demjén Ferenc ad koncertet. A Liszt központban pedig 5 képzőművész, Berecki Kata, Bukta Imre, Dr. Máriás, Labrose Dániel és Osgyányi Sára barátság ihlette műveit mutatják be. Az első alkalommal megvalósuló SAT, minden kép egy történet elnevezésű kiállítás részeként, művészek és civil emberek mobiltelefonnal készült fotóit lehet megtekinteni. A Telekom privát séták programban ismert soproniak mutatják be a város utcáit, tereit. Idegenvezetőként mutatkozik be mások mellett Paul Mihály, a Lord zenekar énekese. Török Zoltán volt kosárlabda menedzser, és Sövegjártó Áron, soproni születésű színművész. A várkerületen a Sopronfest jazz napokon ingyen koncertekkel várják a látogatókat. Fellép mások mellett a Helga Jazz Trio, a Pocket Pick, az Árpi Show Quintet, a soproni All Stars Quintet és a koreai Doltánk zenekar.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. május 26-a van. Jó reggelt kívánok! Kovács Gergely vagyok, a Trend FM friss híreit hallják. Nem vezetne be a Tisza párt átfogó alkotmányos reformot egyből Sulyog Tamás távozása után, így a következő köztársasági elnököt is az országgyűlés választja meg, mondta Magyar Péter a Telexnek adott interjújában. A miniszterelnök szerint még nincs jelöltjük, de azt ígérte, hogy nem pártpolitikust jelölnek a feladatra. Arról is beszélt, hogy a kegyelmi ügy miatt felálló vizsgálóbizottság előtt Novák Katalin volt köztársasági elnöknek is meg kell jelennie, és jelezte, hogy a kormány vizsgálni fogja a választási kampányba való orosz beavatkozás mértékét is. A kormány főcsütörtökön Brüsszelbe utazik az uniós források felszabadításáról szóló keretmegállapodás véglegesítésére. A kormány mai ülésén megkezdi az akkumulátoripar újra szabályozását, felülvizsgálja a kliket, a tankerületeket és a kaszinó koncessziót, valamint elindítják a magántőke alapok átláthatóvá tételét. Önvédelemre hivatkozva újabb támadást indított Irán ellen az Egyesült Államok, erről ír a Guardian. Tegnap még az amerikai vezetés a béke megállapodás közelettéről beszélt. Az újabb csapások rakétaindító állásokat és olyan iráni hajókat céloztak meg, amelyek aknákat telepíthetnek a Hormuzi szorosba. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter a támadások után indiai útja közben nyilatkozott. Azt mondta, a Hormuzi szoros így vagy úgy, de nyitva lesz. A miniszter szerint az Iránnal kötendő megállapodás tárgyalása még eltarthat néhány napig. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik ma a parlamenti ülés. Az országgyűlés dönthet 5 a Tisza párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási visszaéléseket, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnak. Továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnak fel. A vizsgálóbizottságok létrehozással a parlament vita nélkül határoz, az ülés 13 órakor kezdődik. Elhunyt Nyíregyházán Európa legidősebb jeges medvé.

0: személye. Erről írt tegnap este az Állatpark a Facebook oldalán. A 26 éves Lloyd igazi matuzsálemnek számított, hiszen a természetben 15-18 éves korukig élnek az északi nagyragadozók. Állapota az utóbbi két hétben viszont rohamosan romlott, a vizsgálatok előre haladott daganatos elváltozásokat mutattak ki, ezért az eutanázia mellett döntöttek az orvosok. Lloyd genetikai öröksége 2024-ben született két bocsában él tovább.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os csökkenéssel 129.728 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma több mint 20 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. A BUX-ot a MOL húzta lefelé, a vállalat tiszaújvárosi telephelyén történt robbanás után jelentősebben esett a részvény árfolyama. A MOL 2,4%-kal csökkent 3.828 forintra. Az OTP 2%-kal gyengült 39.800 forintig, a Magyar Telekom árfolyama 7%-kal csökkent 2.622 forintra, a Richter 2%-os mínuszban fejezte be a napot 12.000 forinton. Pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék tegnap, kivéve Londont, ahol nem volt kereskedés. A londoni FTSE 2%-os pluszban zárt pénteken. A frankfurti DAX index 1,7% plusszal zárt, a párizsi CAC-on 1,7%-kal erősödött, Milánóban 1,4%-os, Madridban 2,2%-os emelkedéssel zárult a kereskedés. És jó volt a hangulata a tengeren túlon, emelkedéssel zárták a New York-i tőzsde irányadó mutatói. A tegnapi napot a Dow Jones 6%-kal lett magasabb, az S&P 500-as mutató 4%-os pluszban zárt, a Nasdaq Composite pedig 2%-ot emelkedett. Ázsiában még nyitva vannak a tőzsdék, leszámítva Indiát, ahol 3%-os pluszban zárták a kereskedést. A térségben irányadó japán Nikkei 2,7%-os emelkedésben, Hongkong 8%-kal megy fölfelé, Kína szintén 8%-ot emelkedik, Szingapur pedig 4%-ot. A bankközi devizapiacon 1 euróért 356 forintot kell most adni, ez egy jelentős erősödés, és a dollárral szemben, az amerikai dollárral szemben is valamennyire erősödött a forint, 306 forintot kérnek egy dollárért, egy svájci frankért 391 forintot kell adni, egy angol fontért pedig 413 forintot kérnek. Nézzük, mi helyzet olajfronton, 2%-ot emelkedik a Brent típusú kőolaj edzésára, 98 dolláron van jelenleg, az észak-amerikai könnyolaj a VT viszont 5%-kal megy lefelé, olcsóbb, 91 dollár 70 centen.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napos, száraz idő, kevés gomoly felhővel. Napközben a szél több helyen megélénkülhet, esőre viszont nem kell számítani. A csúcshőmérséklet ma 28 és 33 fok között alakul. Maradjanak velünk a Trend FM-en, hiszen friss hírekkel fél hétkor jövünk legközelebb. Nagy Károly várja majd Önöket. Jó napot, jó rádiózást!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, a mai hírszerkesztő kollégám Kovács Gergő, szervusz, jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Elmondjuk majd a legfrissebbeket természetesen azzal kapcsolatban, hogy mi újság Iránnal kapcsolatosan, mert hogy továbbra is az amerikai elnök arról beszél, hogy már célegyenesben a béke megállapodás, aztán arról, hogy az urándúsítást abba hagyja Irán, de mintha az irániak ezt sorozatosan nem erősítenék meg, sőt volt újabb amerikai légicsapás is Dél-Irán területén, de a harcok, hát fogalmazunk úgy, hogy hivatalosan azért nem újultak ki az Egyesült Államok és Irán között. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Nem vezetne be a Tisza párt átfogó alkotmányos reformot egyből Sulyog Tamás távozása után, így a következő köztársasági elnököt is az országgyűlés választja meg, ezt mondta Magyar Péter a Telexnek adott interjúban.
2: A miniszterelnök szerint még nincs jelöltjük, de azt ígérte, hogy nem pártpolitikust jelölnek a feladatra. Arról is beszélt, hogy a kegyelmi ügy miatt felálló vizsgálóbizottság előtt Novák Katalin volt köztársasági elnöknek is meg kell jelennie, és jelezte, hogy a kormány vizsgálni fogja a választási kampányba való orosz beavatkozás mértékét is. A kormány főcsütörtökön Brüsszelbe utazik az uniós források felszabadításáról szóló keretmegállapodás véglegesítésére. A kormány mai ülésén megkezdi az akkumulátoripar újra szabályozását, felülvizsgálja a tankerületeket és a kaszinó koncessziót, valamint elindítják a magántőke alapok átláthatóvá tételét.
1: Útdíjat kellett volna fizetniük a BKK pótlóbuszoknak a tegnapi kelenföldi pályaudvaron történt mozdonytűz utáni pótlás miatt. Erről beszélt tegnap a közlekedési és beruházási miniszter.
2: Vitézi Dávid a MÁV utastájékoztatás megújításáról is beszélt.
3: Számtalan ponton az látszik, hogy az utastájékoztatás eszközrendszere elavult, és azokat az eszközöket, amiket számos más európai vasút, akár például az osztrák vasút, ahol jártam is az elmúlt napokban, ezeket nem használjuk teljes körűen. Hogy csak egy példát mondjak, itt Kelenföldön a legforgalmasabb aluljáróban nincsen rendes hangos bemondás. Az aluljáró szinten a monitorok kicsik, nem tudnak kiírni elég vonatot, nem tudnak kiírni elég információt, amint összedől a közlekedés, már nincsen elég hely az információkat kijelezni. Sok vidéki állomáson nem megfelelő az utastájékoztatási rendszer egy ilyen zavar kezelésére. A MÁV kollégáihoz nem jutnak el az információk megfelelő időben, hogy tájékoztatni tudják az utasokat. Rengeteg olyan dolog van, amin változtatnunk kell. Azt a képességet, hogy a MÁV egy ilyen zavart kezeljen, ezt is teljesen újra kell gombolnunk.
1: 0,5%-kal csökkent a beruházások volumere idehaza az első negyed évben.
2: Az előző negyedévhez mérten a beruházások összértéke összehasonlító áron 4,1%-kal mérséklődött. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint a gazdaság mintha elérte volna a mélypontot, de a növekedéshez szükség lenne az uniós források érkezésére és a vállalati bizalom erősödésére. Regős Gábort hallják.
4: Hát ugye a tartós negatív tendencia az azért egy ideje jelen van, hát itt 2022 negyedik negyedéve óta jellemzően negatív adatok jönnek éves alapon. Ugye most már viszont, hát voltak olyan negyedévek, amikor ilyen 10-15% közötti esés volt, most már rásimultunk a nullára, tehát hogyha egy ilyen görbén képzelem el a beruházási teljesítmények volumenét, akkor elindultunk egy csökkenő pályán, és most ennek a csökkenő pályán mintha az alján lennénk. Ugye, hogyha arról beszélünk, hogy jönni fognak uniós források, hogyha arról beszélünk, hogy a üzleti környezet, vagy a vállalati konjunktúra érzet jobbá válik, akkor azért reménykedhetünk abban, hogy ezekben a beruházásokban most már, ha nem is gyorsan, nem is a második negyedében, de azért szépen lassan lesz egy felívelés.
1: Önvédelemre hivatkozva újabb támadást indított Irán ellen az Egyesült Államok, erről ír a Guardian.
2: Bár tegnap még az amerikai vezetés a béke megállapodás közelettéről beszélt. Az újabb csapások rakétaindító állásokat és olyan iráni hajókat céloztak meg, amelyek aknákat telepíthetnek a Hormuzi szorosba. Az amerikai külügyminiszter a támadások után indiai útja közben nyilatkozott. Marco Rubio azt mondta, a Hormuzi szoros így vagy úgy, de nyitva lesz. A miniszter szerint az Iránnal kötendő megállapodás tárgyalása még eltarthat néhány napig.
1: Irán dúsított urányát vagy az Egyesült Államokba küldik megsemmisítésre, vagy más alkalmas helyen semmisítik meg. Erről beszélt tegnap Donald Trump a közösségi oldalán.
2: Az amerikai elnök szerint a dúsított uránt az Atomenergia Bizottság vagy annak megfelelőjének a jelenlétében kellene megsemmisíteni. Az viszont nem derült ki, hogy egy amerikai ügynökségre vagy esetleg a bécsi székhelyű nemzetközi atomenergia ügynökségre gondolt. Az sem egyértelmű, hogy a dúsított urán megsemmisítésével kapcsolatos kijelentés az Iránnal zajló tárgyalások amerikai követelésének egy része, vagy egy olyan pont, amiben már megegyeztek a felek.
1: Idehaza a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik ma a parlamenti ülés.
2: Az országgyűlés dönthet 5 a Tisza párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási visszaéléseket, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A vizsgálóbizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz, az ülés 13 órakor kezdődik.
1: Az elmúlt hónapok drasztikus csökkenése után stabilizálódni látszik a hazai üzemanyagtartalékok szintje.
2: A készlet visszapótlása megkezdődött, szakértők szerint azonban június végéig további intézkedésekre van szükség. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a többi között arról beszélt, hogyan lehetne rendezni a védett áru üzemanyag helyzetét és leállni a stratégiai tartalék felhasználásával. Grád Ottót hallják.
5: Ahhoz, hogy a piaci árszint és a kvázi védett árszint közeledjen egymáshoz, vagy valamilyen szinten a piacra újból tudjon érkezni üzemanyag, annak két módja van. Az egyik, felül kell vizsgálni a védett árszintjét, és ha nem is teljes mértékben felszabadítani, de a piac aktuális helyzetéhez, a realitásokhoz közeledni szinten meghatározni ennek a szintjét. A másik az, hogy az üzemanyagokat terhelő adók egy részét kell átmenetileg csökkenteni, vagy azokat az adójellegű átmeneti terheket felfüggeszteni, amelyek megkönnyítik azt, hogy piaci alapon is kerüljön benzin és gázolaj a piacra. Jelen pillanatban a hazai ellátás egy 90%-ban a stratégiai készletek felhasználásával történik, ez nem feltartható, a visszapótlását sem lehet megoldani egy esetleges újbóli felszabadításhoz.
1: A kőolaj egyébként nagyon zuhant már, ami az árát illeti. Úgy tűnik, hogy a közel-keleti békeremények a spekulásokat megdolgozzák, vagy legalábbis inkább a shortok vannak most többségükben. A Brent $98.21, az amerikai könnyűolaj pedig $91.88 jött vissza.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 0,7%-os csökkenéssel 129.728 ponton zárt még pénteken. A részvénypiac forgalma több mint 20 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
2: A BUX-ot a MOL húzta lefelé, a vállalat tiszaújvárosi telephelyén történt robbanás után jelentősebben esett a részvény árfolyama. A MOL 2,4%-kal csökkent 3.828 forintra. Az OTP 2%-kal gyengült 39.800 forintig. A Magyar Telekom árfolyama 7%-kal csökkent 2.622 forintra. A Richter pedig 2%-os mínuszban fejezte be a napot 12.000 forinton.
1: Pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék tegnap, kivéve Londont, ahol pénteken zárt a tőzsde.
2: A londoni FTSE 0,2%-ot emelkedett. A Frankfurti DAX Index 1,7% plusszal zárt, a párizsi Kakaron 1,7%-kal erősödött. Milánóban 1,4%-os, Madridban 2,2%-os emelkedéssel zárult a kereskedés.
1: Emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde irányadó mutatói.
2: A Dow Jones 6%-kal lett magasabb, az S&P 500-as mutató 4%-os pluszban zárt, a Nasdaq Composite pedig 2%-ot emelkedett.
1: Az ázsiai tőzsdei kereskedésben a japán tőzsde 1%-os mínuszban jár, Hongkong 5%-kal megy felfelé, Shanghai 8%-del gyengül, India gyakorlatilag stagnál, a szingapúri tőzsde 2%-os mínuszban. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1634, az euróért jelenleg 356 forint 90 fillért kell adni.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napos száraz idő kevés gomoly felhővel, napközben a szél több helyen megélénkülhet, esőre viszont nem kell számítani. A csúcshőmérséklet ma 28 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Nagy Károly.
1: Újra közvetlen napi repülőjárat indult Budapestről Amerikába. A koronavírus járvány óta nem volt ilyen, vagyis 6 év után indítják újra. Philadelphia és Budapest között a Boeing Dreamliner típusú gép viszi majd az utasokat. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő nagyjából 9 óra. Kecső Richard összeállítása.
2: Pénteken érkezett az American Airlines első járata Philadelphiából, ezek most októberig rendszeresek lesznek. Ünnepélyes keretek között átvágták a szalagot, illetőleg több megszólalója is volt ennek az eseménynek. Első között Caroline Savage-el, az Egyesült Államok Magyarországi Nagykövetségének ügyvivőjével beszélgettem. Ez az első American Airlines járat itt Budapesten. Mit érez ezután a különleges pillanat után?
3: Ennél boldogabb nem is lehetnék, hogy ma reggel itt lehetek, és üdvözölhetem az első közvetlen járatot az Egyesült Államokból Budapestre. Ez csak az első lesz a sok közül. Tudomásunk szerint már most 60 ezer utas foglalt helyet, csak a most következő nyári időszakra. Nagyon izgatott vagyok amiatt, hogy ez mit jelenthet az üzleti kapcsolatok, a turizmus, az utazás, valamint a magyarok és az amerikaiak közötti közelség szempontjából.
2: Mit jelent ez az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatában?
3: Azt gondolom, hogy mindez igazán jó pillanatban történik. Talán önök is követik, hogy idén ünnepeljük függetlenségünk 250. évfordulóját. Egész évben ünnepség sorozatok lesznek, és hát természetesen ezek csúcspontja július 4-én lesz. A magyarok pedig Amerika történetének minden szakaszában nagyon fontos szerepet játszottak. Ott volt például Kovács Mihály, aki az amerikai függetlenségi háború idején az amerikai lovasság egyik megalapítója volt. És azóta is voltak magyarok, akik minden olyan háborúban harcoltak, amelyben Amerika is részt vett. Emellett meghatározó szerepet töltöttek be az üzleti életben is, például Hollywoodban. Ezért különösen találó, hogy éppen ebben az évben indulnak el ezek a járatok. Remélem, hogy sok magyar él majd a lehetőséggel, hogy ott legyen például a világbajnokság mérkőzésein, amelyek június 14-én kezdődnek Philadelphiában, valamint Amerika további 10 városában. És abban is bízom, hogy sok magyar csatlakozik hozzánk a függetlenségünk ünneplésére, különösen Philadelphiában, ahol nagy ünnepségek lesznek, és ahol annak idején a függetlenség csarnokában aláírták a függetlenségi nyilatkozatot.
2: A sajtótájékoztatót követően Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is megszólalt rádióknak, a többi között arról, hogy milyen hatással lesz ez az American Airlines járat Magyarország gazdaságára és turisztikájára.
4: Gazdasági lehetőségeket, nekünk elemi érdekünk, hogy újraindítsuk a magyar gazdaságot, és fontos azt látni, hogy egy ilyen járaton körülbelül 4-szer annyian beutazók Amerikából, Európa és elsősorban Magyarország felé, mint fordítva. Tehát éppen ezért azt jelenti egy ilyen járat, hogy több amerikai turista, ugye a világ legnagyobb gazdaságáról beszélünk, tehát viszonylag magas vásárlóerejű turista érkezik Budapestre, és ez a Budapesten és a Budapest környezetében működő vállalkozások, legyen az szó egy taxivállalkozásról, egy fürdőről, egy hotelről, egy étteremről, egy bárról, számára jelent új bevételt és új lehetőséget. A turizmus egy nagyon fontos eleme a magyar gazdaságnak, a magyar GDP-nek, tehát éppen ezért az, hogy ezek a járatok fejlődjenek, ez azt gondolom, hogy elemi érdekünk, és persze Magyarország és Amerika között van egy nagyon szoros kapcsolat, gazdasági kapcsolat, nyilván katonai kapcsolat, a NATO miatt, és egy ezen túlmenő emberi kapcsolat, hiszen sok millió magyar gyökerű ember él, vagy magyar hátterű ember él az Egyesült Államokban, sok amerikai él itt Magyarországon, ez a két ország egymással nagyon szoros együttműködésben van, rengeteg esemény, rengeteg alkalom van, ahol amerikai-magyar együttműködés van, rengeteg ágazatban, rengeteg tudományos vonalon ez létezik és működik, tehát elemi érdekünk az, hogy legyen közvetlen kapcsolat. Ez most ugye csak októberig lesz, így minden nap repül az American Philadelphiába, azon fogunk dolgozni, hogy akár ezt bővítsük is, és legyen egész éves járat, és elérjük azt, ez egy célom, meglátjuk sikerül-e, hiszen nincs Magyarország a saját légitársaságot, tehát erről másokat kell meggyőzni, hogy New Yorkba is legyen újra járat Budapestről közvetlenül.
2: Egy hosszú heten van túl az új kormányzat, a héten Lengyelország és Ausztria volt az elmúlt napok utazása. Egy kicsit menjünk vissza a történetbe, mi történt Lengyelországban, illetőleg Ausztriában, milyen élményekkel és milyen feladatokkal tért haza a kormányzat?
4: Óriási élmény volt mindkét látogatás, hiszen mindkét ország történelmileg Magyarország legszorosabb szövetségesei közé tartozik, mégis az elmúlt években az Orbán kormány működése miatt teljesen elhideg. Néhány néha már ellenséges viszony is kialakult ezen országok és Magyarország között, és ez tarthatatlan volt. Mind a két országban úgy érkeztünk meg, hogy tárt karokkal fogadtak bennünket, és világossá vált azonnal, hogy nem csak a kormányfők, nem csak egyes miniszterek, hanem tényleg az a rengeteg ember, aki az utcán várta a magyar delegációt, azt szeretné, hogy legyen újra szoros együttműködés Lengyelország és Magyarország között, építsük újra azt a barátságot, ami nagyon régóta jellemzi a két ország kapcsolatát, és persze Ausztriával, hát már csak történeti okokból is szoros szövetséget építsük újra. Rengeteg területen erre szükség van. Engem nyilván most a közlekedés foglalkoztatott a legjobban, hiszen ez a dolgom. Mindkét országgal számos pontot találtunk arra, hogy akár a közép-európai vasúti fejlesztések terén, akár légi közlekedés terén, akár hát nyilván Ausztriával a rengeteg vitás ügynek a lezárása terén tudjuk előre mozdítani a két országok kapcsolatait. Tehát egy nagyon eredményes találkozó volt, és nem csak az ilyen konkrét szakmai ügyek miatt, hanem tényleg olyan hangulat fogadta Varsó és Bécs és Danszk és Krakó utcáin a magyar miniszterelnököt, amit én el sem tudtam képzelni. Az, hogy ilyen rendszerváltás tudott történni Magyarországon, ez egy nagyon fontos, lényeges és mélyreható üzenetet küldött a térség országaiba is.
2: Személyesen ön hogy élte meg ezt az elmúlt időszakot, már csak abban a szempontból is, hogy ugye korábban fővárosi képviselőként, illetőleg a közlekedési bizottság vezetőjeként tevékenykedett az önkormányzatnál Budapesten, most pedig egy hatalmas ugrás azért a miniszteri szék és a közlekedési és beruházási minisztérium új feladatokra és új hivatásokra lesz majd képes?
4: Azt remélem, hogy igen, azért elég régóta foglalkozom az ország közlekedés politikájával is. Most alapvetően csapatot építünk, a minisztérium működését igyekszünk újjáépíteni, leszámolni a hatalmi arroganciával, a korrupcióval és szakmai alapokra helyezni a minisztérium működését. Ez egy nem kis feladat Lázár János után, és ez köti le azokat a perceimet, amikor nem éppen egy nyilvános eseményen vagyok. Én szerintem a következő hetekben ezzel kész leszünk, és nagyon sok ügyben érdemi bejelentéseket fogunk tenni arról, hogy milyen irányba megyünk tovább, például a vasútfejlesztés vagy a MÁV működtetése területén.
2: A rendezvényt követően François Berisóval, a Budapest Airport vezérigazgatójával beszélgettem. Ez egy különleges esemény a magyar repülőtér számára. Az American Airlines most indította el első közvetlen járatát az Egyesült Államokból, Philadelphiából. Milyen hatással van ez a Budapest Airportra?
5: Ez valóban nagyon szép pillanat, nagy esemény Magyarországnak az Egyesült Államokkal való kapcsolatok miatt, és nagy esemény Budapestnek is, hiszen több turistát fogadhatunk, és még többen ismerhetik meg ezt a csodálatos országot. Számunkra pedig ez igazán nagy nap, mert sok hónap kemény munkájának eredménye. Hosszú tárgyalásokat folytattunk az American Airlines-zal, és igyekeztünk meggyőzni őket arról, hogy ez a piac nagyon erős számukra. Végül sikerült, aminek nagyon örülünk. A mai nap tehát egyszerre eredmény is kezdett. Valami nagyszerű kezdete. Biztos vagyok benne, hogy ez a járat nagyon jól fog teljesíteni, és őszintén remélem, hogy utat nyit további közvetlen járatoknak az Egyesült Államokba és Észak-Amerikába. Jövő héten pedig az Air Canadát is üdvözölhetjük.
6: We will welcome Air Canada as well.
2: How does this affect for milyen hatással future? Lehet ez a jövőre, főleg gazdasági és turisztikai szempontból?
6: How will we see this? It's only positive for us. I mean, our part of our strategy.
5: Szerintünk ez csak pozitív lehet számunkra. A stratégiánk része, hogy sokszínűbbé tegyük a hálózatunkat, több hosszú távú célállomást hozunk Budapestre, és minden magyarnak több lehetőséget adjunk arra, hogy minél több helyre eljuthasson a világban. Természetesen nem repülhetünk mindenhova, de minél több járatot és célállomást tudunk kínálni a magyar utasoknak, annál jobb nekünk. És ez fordítva is igaz. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Budapest és Magyarország még vonzóbb turisztikai célpont legyen. Szóval igen, ez nagyszerű pillanat számunkra, és teljes mértékben illeszkedik a terveinkhez és a stratégiánkhoz.
2: Let's talk about a little bit of summer. Beszéljünk egy kicsit a nyárról, de első körben a Bajnokok Ligája döntőjéről, mert ez rengeteg turistát érint majd Magyarországon. Hogyan készülnek erre?
6: How do you wait them?
5: Először is szeretném elmondani, hogy ezen már majdnem egy éve dolgozunk. Közel egy éve kezdtük el az előkészületeket erre a nagy eseményre, és már akkor megindítottuk az együttműködést a hatóságokkal és más partnerekkel. Nagyon örülünk, hogy hozzájárulhatunk ehhez. Ez nagy esemény Budapest számára, Magyarország pedig felkerül vele Európa, sőt valószínűleg a világ térképére is. Az American Airlines egyik kollégájával is beszéltünk erről, és ők is mondták, hogy sokan nézni nézni fogják a mérkőzést. Ez tehát csak jó pillanat lehet számunkra, és nagyon boldogok, illetve büszkék vagyunk, hogy részesei lehetünk. Természetesen rengeteg munka, sok erőfeszítés és komoly felkészülés kell hozzá, különösen aznap és az azt megelőző napon, amikor elkezdjük fogadni a szurkolókat, a csapatokat és a támogatókat. De ez egy nagyszerű nap lesz. A legnagyobb eredményünk az lesz, ha senki sem veszi észre, mennyi munkát tettünk bele. Mert akkor az utasok azt érzik majd, hogy egy teljesen átlagos repülőtéren vannak egy teljesen átlagos napon, miközben valójában ez egyáltalán nem így lesz. Több mint 200 plusz járatra számíthatunk. Ez szinte egy teljes plusz nap forgalmának fele meg a mérkőzés körüli időszakban, az előző naptól az utána következő napig. Rendkívül forgalmas lesz, de ahogy mondtam, nagyon bízom benne, hogy ebből az utasok minél kevesebbet fognak észrevenni. Ez lenne az igazi siker.
2: Vannak adataik arról, hogy nagyjából hányan érkeznek Magyarországra?
5: A mérkőzésre? Pontos számom nincs. Amit tudok mondani, több mint 200 plusz járat lesz, és sok magángép is érkezik Budapestre. Tehát természetesen több ezer emberről beszélünk. Főleg Londonból és Párizsból érkeznek majd, de a világ más részeiből is jönnek szurkolók. Lesznek külön charterjáratok a csapatokhoz kapcsolódóan, de a menetrend szerinti járatok száma is jelentősen nő, különösen Londonból. Szóval igen, nagyon sok ember érkezik majd.
2: Continue with the summer. Folytassuk a nyárral. Nagy forgalomra lehet számítani a járatszámokat tekintve. Hogyan látják ezt, mire számítanak?
7: And how do you count with this summer?
5: Valóban forgalmas nyárra számítunk, de azért mi is sokat tettünk. Szeretnénk lehetőséget adni a légitársaságainknak a növekedésre, és új légitársaságokat is szeretnénk fogadni, ilyen például az American Airlines. És ahogy említettem, az Air Canada is elindul jövő héten egész nyárra. Ez tehát nem olyasmi, ami aggodalommal tölt el minket, inkább olyan cél, amiért dolgozunk. Azért, hogy ismét erős nyarunk legyen, és minél több járatot, illetve célállomást kínálhassunk az utasainknak, valamint azoknak, akik Budapestre szeretnének érkezni. Hogyan készülünk erre? Felkészülünk rá teljes kapacitással. Elvégeztünk több előkészítő munkát is. Például átalakítjuk az utasbiztonsági ellenőrzési zónákat és a technológiát, hogy nagyobb kapacitásunk és gyorsabb áteresztő képességünk legyen. Erre különösen reggel van szükség, mert ilyenkor a terminál nagyon zsúfolt. De örömmel vágunk neki ennek a nyárnak is, és arra számítunk, hogy ismét rekordokat dönthetünk.
7: How can you count with the
2: Hogyan számolnak a kerozin problémával és az olajárakkal? Mit jelent ez a repülőtérnek és a légitársaságoknak?
5: El kell ismernem, hogy ez sok hatás a légitársaságok gazdálkodására. Természetesen változtathat azon, hogyan ítélik meg az egyes útvonalakat és a járataik jövedelmezőségét. Úgy gondolom, minket ez nem érint túlságosan erősen. A légitársaságok jellemzően azokat az útvonalakat vizsgálják felül, amelyeket a megnövekedett költségek miatt már nem tartanak elég nyereség, vagy ahol a piac nem bírná el a magasabb jegyárakat, amelyekkel fedezni lehetne az üzemanyagárak emelkedését. Szerencsére nem hiszem, hogy Budapest ebbe a kategóriába tartozik. A kereslet Budapest és Magyarország iránt nagyon erős, és Budapestről kifelé is erős az utazási igény. Ezért nem látom, hogy bármelyik légitársaság csökkentené nálunk a működését. Lehet, hogy máshol hoznak ilyen döntéseket, de szerencsére itt nem számítunk erre.
1: Az elmúlt percekben Kecső Richárd összeállítását hallották, egyrészt arról, hogy napi repülőjárat indult Budapestről Amerikába, egészen pontosan Philadelphiába, másrészt arról, hogy jön ugye ezen a hétvégén a Bajnokok Ligája döntő Budapesten rengeteg új járattal, adhok járatokkal is, és hát indul a nyár, indul a szezon, a Budapest Airport fejlesztéseiről is szó volt, na meg persze az iráni háború miatti kerozin üzemanyagára emelkedésről. 6 óra 55 perc van, 5 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már a kriptopiacról lesz szó.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A Jet

0: épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban helyszín ennek a 6-os főúton befelé Budafokvasút állomásnál egy sáv járható torlódásra készüljenek. Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt a külső sávban. Lassú a haladása a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál és a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hírtér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani mától a 11. kerületben a Hunyadi János úton kifelé az Építész utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Mától a 14. kerületben a Magyaródi úton a Fischer István utcánál lezárják a fél útpályát, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Légi csapást hajtott végre dél-iráni célpontok ellen az amerikai haderő. Önvédelmi csapásról beszélnek, és arról, hogy rakétaindítóállásokat és iráni hajókat semmisítettek meg, olyanokat, amelyek aknákat próbáltak telepíteni. Hogy mindez hogy olajozza meg az Irán és az Egyesült Államok közötti elméletileg béketárgyalásokat, hát arra az embernek van egy-két tippe. Az iráni forradalmi gárda a hétvégén már például közölte, hogy eszük ágában sincs az urándúsításról lemondani, sőt, igazából az irániak a hormozi szorosnak a jelenlegi szituációját megőriznék, magyarán szednének díjakat például az átkelő hajóktól, és hát tulajdonképpen olyan nyilatkozatokat is tettek, hogy nem érzik közelebb a béke megállapodást, mint pár nappal, vagy akár pár héttel korábban. Ez éles ellentéte annak, amit az amerikai vezetés egyébként kommunikál az elmúlt időszakban. Jövünk a legfrissebbekkel, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Nem vezetne be a Tisza párt átfogó alkotmányos reformot egyből Sulyog Tamás távozása után, így a következő köztársasági elnököt is az országgyűlés választja meg. Ezt mondta Magyar Péter a Telexnek adott interjúban.
4: A miniszterelnök szerint még nincs jelöltjük, de azt ígérte, hogy nem pártpolitikust jelölnek a feladatra. Arról is beszélt, hogy a kegyelmi ügy miatt felálló vizsgálóbizottság előtt Novák Katalin volt köztársasági elnöknek is meg kell jelennie, és jelezte, hogy a kormány vizsgálni fogja a választási kampányba való orosz beavatkozás mértékét is. A kormányfő csütörtökön Brüsszelbe utazik az uniós források felszabadításáról szóló keretmegállapodás véglegesítésére. A kormány mai ülésén megkezdi az akkumulátoripar újraszabályozását, felülvizsgálja a tankerületeket és a kaszinó koncessziót, valamint elindítják a magántőke alapok átláthatóvá tételét.
3: Útdíjat kellett volna fizetniük a BKK pótlóbuszainak a tegnapi kelenföldi pályaudvaron történt mozdonytűz miatti pótlások után. Erről beszélt tegnap a közlekedési és beruházási miniszter.
4: Vitézi Dávid azt kérte az útdíjfizetési szolgáltatótól, hogy keressen erre megoldást tekintettel a Viszmajor helyzetre. Ma megkezdik a jogszabálymódosítás kidolgozását, hogy a menetrend szerinti buszoknak ne kelljen útdíjat fizetniük. A tárcavezető a MÁV utastájékoztatás megújításáról is beszélt.
5: Számtalan ponton az látszik, hogy az utastájékoztatás eszközrendszere elavult, és azokat az eszközöket, amiket számos más európai vasút, akár például az osztrák vasút, ahol jártam is az elmúlt napokban, ezeket nem használjuk teljes körűen. Hogy csak egy példát mondjak, itt Kelenföldön a legforgalmasabb aluljáróban nincsen rendes hangos bemondás. Az aluljáró szinten a monitorok kicsik, nem tudnak kérni elég vonatot, nem tudnak kérni elég információt, amint összedől a közlekedés, már nincsen elég hely az információkat kijelezni. Sok vidéki állomáson nem megfelelő az utastájékoztatási rendszer egy ilyen zavarkezelés.

0: A MÁV kollégáihoz nem jutnak el az információk megfelelő időben, hogy tájékoztatni tudják az utasokat. Rengeteg olyan dolog van, amin változtatnunk kell. Azt a képességet, hogy a MÁV egy ilyen zavart kezeljen, ezt is teljesen újra kell gombolnunk.
1: Izraelnek fokoznia kell a Hezbollah elleni csapásokat, erről beszélte az izraeli miniszterelnök tegnap esti videóüzenetében.
2: Az izraeli hadsereg ezután közölte, hogy légi csapások sorozatát indított el Libanon keleti részén, a szíriai határ közelében. Benjamin Netanyahu elmondta, hogy Izrael eddigi libanoni offenzívája már több mint 600 terroristát likvidált, de szerintem most már megsemmisítő csapásokra van szükség.
1: Önvédelemre hivatkozva újabb támadást indított Irán ellen az Egyesült Államok, erről ír a Guardian.
2: Tegnap még az amerikai vezetés a béke megállapodás közelettéről beszélt. Az újabb csapások rakétaindító állásokat és olyan iráni hajókat céloztak meg, amelyek aknákat telepíthetnek a Hormuzi szorosba. Az amerikai külügyminiszter a támadások után indiai útja közben nyilatkozott. Marco Rubio azt mondta, a Hormuzi szoros így vagy úgy, de nyitva lesz. A miniszter szerint a béke megállapodás tárgyalása még eltarthat néhány napig.
1: Irán dúsított urániát vagy az Egyesült Államokba küldik meg semmisítésre, vagy más alkalmas helyen semmisítik meg. Erről beszélt tegnap Donald Trump közösségi oldalán.
2: Az amerikai elnök szerint a dúsított uránt az Atomenergia Bizottság vagy annak megfelelőjének a jelenlétében kellene megsemmisíteni. Az viszont nem derült ki, hogy egy amerikai ügynökségre vagy esetleg a bécsi székhelyű nemzetközi atomenergia ügynökségre gondolt. Az sem egyértelmű, hogy ez a kijelentés az Iránnal zajló tárgyalások amerikai követelésének egy része, vagy egy olyan pont, amiben már megegyeztek a felek.
1: Lemond Lázár János a teniszszövetség elnöki posztjáról.
2: Erről levélben tájékoztatta az elnökséget és az alapszervezeteket a volt közlekedési miniszter. Szerinte a Magyar Teniszszövetség jogi, pénzügyi, sőt morális szempontból is megújult. Úgy vili, ő 2020 júliusa nem is sportvezetőként, hanem válságkezelőként vállalta el a feladatot, és aki a válság elhárítását követően átadja majd az elnöki posztot másnak. A szövetség rendes közgyűlését követően tisztóító közgyűlés lesz, ahol új elnököt választhatnak.
1: Az elmúlt hónapokban szemmel láthatóan nőtt a hazai kiskereskedelmi fogyasztás mértéke. Az élelmiszerágazatban is érzékelik a javulást, ugyanakkor abban sokféle tendencia érhető tettem, ezt mondta a Trend FM által megkérdezett agrárszakértő.
2: Simon Attila hangsúlyozta, az árak az időseknél fontos szempont, a fiatalabb generáció viszont nagyon ráállt a magas proteintartalmú élelmiszerekre.
3: A legnagyobb trend most, a legnagyobb fejlődés előtt áll, és van ez a high protein trend, a magas protein bevitel, gyors étkezés, de tökéletes növeli a olakottságot, segíti a testsúlycsökkentést, megőrzi az izomtömeget, tehát igazából mindaz, ami a fiatal korosztálynak, hogy a fiatal generációnak igazán fontos, ezt ki tudja elégíteni, ennek megfelelően a maga az áltenyésre, illetve felban az éppen cserekhez fókuszálni, igazából eltalálja azt a kulcsi lehetet, amivel ezt a terméket, a termékkört el lehet adni a fogyasztóknak.
1: Nem csak a strádákon zajlik a küzdelem a kerékpársportban, hanem a hazai szövetségen belül is.
2: Egymásnak feszült a szervezet a Tour de Hongrie főszervezője. A szövetség megkaparintaná a magyar körversenyt, annak életrekeltője viszont azt állítja, nincs szakmai elképzelése a Magyar Kerékpáros Szövetség vezetésének. Szabados Gábor sportközgazdás szerint jó lenne, ha rendeződnének a viták, mert a tömegsport fejlődésének tökéletes alapja a bringázás.
4: Szabadidős sporttal nagyon jól összekapcsolható. Akár ugye egy ilyen Tour de Hongrie is túl azon, hogy országimás szempontból milyen kiemelkedő. Ha azt látom, hogy milyen szép, ahogy ők mondjuk a Balaton partján, vagy Budapesten, vagy bárhol kerékpároznak, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sok embernek kedve támad ugyanott kerékpározni. Tehát ilyen értelemben a kerékpárt én azért nagyon szeretem, és azért lenne nagyon fontos ezeknek a projekteknek és a fejlesztéseknek a támogatása, mert a szabadidős sport sokkal jobban összekapcsolható, mint nagyon sok más sporták. Tehát ilyen értelemben egy sokkal átfogóbb, általánosabb hatást tud kifejteni a teljes magyar lakosság számára.
5: Tőzsde hírek.
1: A Budapest Értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,7%-os csökkenéssel 129.728 ponton zárt még pénteken. A részvénypiac forgalma több mint 20 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
2: A Buxot a MOL húzta lefelé, a vállalat tiszaújvárosi telephelyén történt robbanás után jelentősebben esett a részvény árfolyama. A MOL 2,4%-kal csökkent 3828 forintra. Az OTP 2%-kal gyengült 39800 forintig. A Magyar Telekom árfolyama 7%-kal csökkent 2622 forintra. A Richter 2%-os mínuszban fejezte be 12000 forinton.
1: Pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék még tegnap, kivéve Londont, ahol pénteken zárt a tőzsde.
2: A londoni FTSE 2%-ot emelkedett. A frankfurti DAX Index 1,7% plusszal zárt, a párizsi CAC-on 1,7%-kal erősödött. Milánóban 1,4%-os, Madridban 2,2%-os emelkedéssel zárult a kereskedés.
1: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
2: A Dow Jones 6%-kal lett magasabb, az S&P 500-as mutató 4%-os pluszban zárt, a Nasdaq Composite pedig 2%-ot emelkedett.
1: Ázsiában a japán tőzsde 1%-kal gyengül, Hongkong 0,5%-os pluszban, Shanghai 8%-kal csökken, az indiai tőzsde 1%-kal erősödik, Szingapúr pedig 2%-os mínuszban jár.
5: Az Árfolyaminfo támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
1: 1,1630 az euró-dollárral szembeni árfolyama, az euróért 357 forintot kell adni, a dollár 307 forinttal jár, a svájci frank 391 forint 80 fillére. Nézzük még a kőolajjegyzését. Jó nagy csapkodás van a kőolajpiacon, $100 alá esett mindkét fő típus. A Brent $98.40, míg az amerikai könnyolaj $92.03 jár.
5: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napos, száraz idő, kevés gomoly felhővel. Napközben a szél több helyen megélénkülhet, esőre nem kell számítani. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
5: Sporthírek a 94.2.
1: A brit mellett az olasz válogatott búcsúzott a jégkorong világbajnokság elit csoportjából, miután kikapott a szlovén csapattól. Tegnap este kiki mérkőzést vívott a két gárda, az olaszoknak alapjáték időben, azaz 3 pontot érően kellett volna nyerniük, bár vezetést szereztek, a második harmad elején a rivális 2 perc alatt fordított, a folytatásban sem kegyelmezett, így a végeredmény Szlovénia-Olaszország 5-1. Az utolsó fordulóban a németek a briteket 6-3-ra verték, az Egyesült Államok pedig 7-3-ra verte Magyarországot, Norvégia 4-1-re győzte le Csehországot. A magyar jégkorong válogatott így a csoportjában 7. helyen zárt, 3 szerzett ponttal a briteket sikerült megverni, viszont nagy bravúr, hogy nem estek ki a magyarok az elit csoportból. Labdarúgás Dárdai Bence csapata az élvonalban 16. helyen zárt Wolfsburg kiesett az élvonalból, miután a német labdarúgóbajnokság osztályozóján a hazai döntetlen után hosszabbításban kikapott a másodosztályban harmadik Paderborn együttesétől. Az év végén visszavonuló Stanislav Wawrinka karrierje utolsó meccsét játszotta le a francia nyílt teniszbajnokságon, mivel kikapott az első fordulós összecsapásán. A Roland Garroson 2015-ben győztes 41 éves svájci játékos a holland Jesper de Jonggal mérkőzött meg, és 4 szetben 6-3-3-6-6-3-6-4-es arányú vereséget szenvedett. A háromszoros Grand Slam győztes klasszis elérzékenyülve búcsúzott a tenisz karrierjétől, a szervezők egy kisebb ünnepséggel búcsúztatták el mérkőzése után.
5: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
1: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
2: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Részt vettél egy rendezvényen, a nagyvállalatok logisztikai vezetőinek klubján, Siófokon. Nagyon fontos szakmai kérdéssel kezdek. Milyen a Balaton, fürödtél?
2: Nem fürödtem a Balatonba, de egyébként csodálatos volt a levegő, és a rendezvénnyel együtt járt egy biciklitúra, amire én balga módon én vittem a saját rendes tekerős biciklimet. Én voltam az egyetlen ember, vagy 30-40-en tekertünk, aki nem elektromos biciklivel volt, és azért vannak ott emelkedők rendesen, de hát ez, ebből tanul az ember. Egyébként egy fantasztikus hangulatú, eszméletlen profi szervezésű esemény volt, jobbnál jobb előadókkal, úgyhogy ezúton is köszönöm a meghívást, és remélem, hogy hozzá tudtam én is adni a rendezvényhez.
1: Szóval logisztika, milyen témák kerültek elő? A legfontosabb problémák, hol tart ma ez a szektor? Ilyenekre kell gondolni?
2: Pontosan, tehát itt szó volt például arról, hogy a geopolitikai változások, illetve a világban zajló konfliktusok, azok hogy hatnak most, és hogy ez várhatóan hova tud kifutni. Erről egyébként egy tényleg egy lebilincselő előadást tartott Demko Attila, nagyon nagy élvezet volt hallgatni. De nagyon sok mindenről szó volt például, ami számomra még nagyon érdekes volt, hogy a robotok, a robotika az a raktározásban hogy tud segíteni, és hogy ezek most már egyre olcsóbban elérhetők, és egyre nagyobb tapasztalat van. De tényleg mindenről szó volt, ami ezt az iparágat érinti. Egyébként meg marha jó programok voltak, úgyhogy egy csúcs szuper eseményen vehettem részt.
1: Ugye előadóként hívtak meg, na most hogyan a logisztikához, a kriptovilág, a blokklánc technológia?
2: Ugye a logisztikában talán ez volt az első olyan iparág, de biztos, hogy az elsők között volt, ahol teljesen függetlenül a kriptoktól maga a technológia komoly szerepet kapott. Ugye ebbe, hát nem biztos, hogy jól ejtem a nevét, ebbe úttörőnek számított ez a Maersk szállítmányozó cég. Ez az egyik legnagyobb cég, egyébként ez egy dán cég, ők már 18-ban elkezdtek egy blokklánc alapú rendszert használni, egyébként pedig amire való a blokklánc technológia, tehát adatok hitelesítésére és a logisztikában hol van az áru, kivette át, mikor történt, milyen állapotban, milyen feltételek voltak akkor érvényben, kivállalja a felelősséget. Tehát itt már egy gyakorlatról beszélhetünk, egyébként sok blokklánc megoldás van a logisztikában, hiszen mindenhol egyébként, ahol több szereplő van, több érdek van, ott egyre fontosabb az, hogy az események és a mindenféle igazolás, azoknak hiteles formába kell ott lenni, a megfelelő személyek a megfelelő jogosultsággal írjanak alá, hagyják jóvá, vegyék át, állapítsák meg, nézzék meg, úgyhogy rengeteg adminisztrációs költséget és a vitás helyzeteknek egy jelentős részét tudja kezelni a blokklánc technológiát, ezeket boncolgattuk.
1: Mi a baj a hagyományos rendszerekkel, amit még ma a többség használ?
2: Ugye a hagyományos rendszereknél több az olyan kimenetel, lehetséges kimenetel, ami vitatható. Ezeket a vitatható eseményeket tudja jelentősen csökkenteni a blokklánc technológia.
1: Tehát, hogy rengeteg az adminisztráció, de még így is vannak üres foltok?
2: Nem dolgozom és nem élek a logisztikában, úgyhogy nem merek olyan égbe kiáltó igazságokat mondani. Statisztikai adatokat tanulmányokból látok, és ugye a vitás helyzet az mindennapos. Jellemzően ezeket a vitás helyzeteket a jogászok döntik el szerződések alapján, és nem feltétlenül az alapján, hogy valójában mi történt. Tehát, hogyha egy nagy szereplő, nagy tapasztalattal, komoly jogi csapattal már úgy ír meg egy szerződést, ami a saját javára döntheti el ezt a vitás helyzetet, mert háttérbe szorul a valós esemény, hogy mi történt. Ugye egyre olcsóbbak egyébként a különböző IoT eszközök, szenzorok, hőmérők, érzékelők. Ezeket be lehet kötni a blokkláncba, ezek szerepet kaphatnak abba, hogy segítsenek eldönteni egy-egy ilyen vitás helyzetet, és ezáltal a vitás helyzet, hogyha megtörténik, akkor is sokkal rövidebb ideig van nyitva, sokkal gyorsabban és automatizáltan le lehet zárni. Ezáltal minden elszámolás gyorsabban tud történni, egyébként ott is szerepet kap több helyen a blokklánc technológia, kevesebb a manuális egyeztetés, sokkal erősebb a bizonyíthatósága egy-egy eseménynek, és itt nem csak a vitás helyzetekről van szó, hanem a normál átadásról, átvételről, és egy jól megépített rendszer, egy jól megtervezett rendszer mindenkinek a bizalmát növelheti egy ilyen folyamatban.
1: Azt mondtad, hogy a logisztika az első között volt, ahova beszivárgott a blokklánc technológia. Jelenleg mennyire elterjedt?
2: A logisztikában rengeteg példa van a világon. Azt nem tudom megmondani, hogy a nagy szállítmányozó cégek hány százaléka használja, de az az érzésem, és most itt egy érzésről beszélek, hogy a többségnél már megjelent a technológia a gyakorlatban, és már nem tesztelés alatt van, meg tervezgetik, hanem jelen van valamilyen szinten és bizonyos helyzetekben használják. Egyébként ma már ez jellemző mindenhol, ahol tényleg egy folyamat nagyon sok szereplős, és sok adminisztrációval jár, a legtöbb esetben ott szerepet tud kapni a technológia. Ugye ennek a dán szállítmányozó cégnek a rendszerét mindenhol, ahol blokklánc technológiáról beszéltek a múltban, ezt ilyen iskola példának hozták föl, mert egyébként egy nagyon komoly fejlesztésről van szó. Ha jól tudom, egyébként az egyik alkotója az IBM volt ennek a rendszernek, de többen vettek részt. Az, amit 2018-ban elindítottak, és hát mi is ízekre szedtük már, mint a dokumentumokból, hogy működik, ahhoz képest nagyon sokat fejlődött a technológia. Feltételezem, hogy ahhoz képest ők is fejlesztették a rendszerüket, de annál, amilyen állapotú akkor volt, és már akkor kimutatható volt, hogy mennyivel hatékonyabb lett a rendszer, mennyi adminisztrációtól mentesültek, mennyi problémás helyzetbe kap szerepet és áll helyt a rendszer, ahhoz képest nagyon sokat fejlődött a technológia, tehát ez sokkal olcsóbban be lehet vezetni, le lehet fejleszteni, és sokkal hatékonyabban lehet használni. Úgyhogy hát ez a néhány év a blokklánc technológia életében egyébként történelmi időszak, úgyhogy most még inkább igazak azok a dolgok, amiket már akkor be lehetett mutatni.
1: Mennyire vannak egyébként lemaradásban ilyen téren a magyar cégek? Ugye más szektorok kapcsán már beszélgettünk erről, legutóbb azt hiszem pont a bankszektor kapcsán, hogy nemzetközi szinten előrébb tartanak a nagy bankok, de a hazaiak is felismerték, foglalkoznak a problémával, foglalkoznak fejlesztésekkel. Ez igaz a logisztikai szektorra is?
2: Igaz a logisztikai szektorra, egyébként nálunk is fut most egy fejlesztés a fuvarozók számára, úgyhogy azt nem lehet mondani, hogy egyáltalán nincs jelen, de semmiképpen sem tartunk az élmezőnyben. Sőt, azt gondolom, hogy valamennyi nem behozhatatlan lemaradásunk van, úgyhogy én optimista vagyok, és azt látom, hogy egyre nyitottabbak, egyre inkább látják, ez valószínűleg kell az is, hogy egyre több nemzetközi példa van, és lehet tapasztalni azt is, hogy ma már nem feltétlenül mindenki egyből kriptózásra gondol, hogyha blokklánc technológiáról van szó, és ez ebből a szempontból jó, mert a technológiát igenis érdemes használni, nem mindenhol, nem mindenre megoldás a blokklánc technológia, de nagyon sok helyzetben ez a legjobb és legészszerűbb megoldás, és erre nagyon jó példa a logisztika.
1: Azt már sokszor elmondtad, hogy blokklánc technológiával, vagy blokklánc alapú rendszereket használva sok minden automatizálódik, tehát a költségek is nagy mértékben csökkennek. Viszont egy ilyen rendszerre való átállás mennyire költséges? Az egy nagy kiadás azért a vállalatoknak.
2: Itt talán a nehézséget az okozza, hogy nagyon sok szereplőnél kell integrálni a technológiát. Erre egyértelmű választ nehéz adni. Én azt gondolom, hogy mindenhol megoldható, mindenhol hozzá lehet illeszteni, és ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy a teljes informatikai rendszert ki kell dobni, ami ezeknél a vállalatoknál van, hanem be lehet építeni azokat a funkciókat a meglévő megoldásokba, amiket szükséges, és ezt akkor különböző kapcsolatokon keresztül le tudja kezelni a rendszer. Ez nem feltétlenül kell, hogy egy hatalmas fejlesztés legyen. Nyilván jól kell megtervezni, mert egy rosszul megtervezett rendszer mire eljut odáig, hogy jól működik, és be lehet kapcsolni éles üzembe, az egy nagyon költséges dolog. és jól le kell tesztelni. Töredéke költséget jelent, mint mondjuk, amit 2018-ban jelentett volna, mert sok tapasztalat lett azokból a komponensekből, elemekből, amik kihívást jelentettek, és ezekben most már megtanulta a fejlesztő világ, hogy ezeket hogy érdemes és hogy kell kezelni.
1: Na most, ahogy itt bogarászom a siófoki programot, azért a te előadásod címében Satoshi Nakamoto neve is felmerül. Bevezetted a nagy titokba a hallgatóságot?
2: Igaziból ez a szervezőknek a zserialitását tükröző, hogy kérték, hogy akkor legyen Satoshiról szó, és hogy valami szórakoztató legyen az előadásba, úgyhogy megtudhatták a jelenlévők, hogy szerintem ki Satoshi Nakamoto, meg azt, hogy egyébként fogalmunk sincs, hogy ki ő, és én nagyon ügyesen levezettem, hogy milyen jelek mutatnak Nick Szabóra. Ezekből bőven van, úgyhogy még többet is tudtam volna mondani, de hát fél órát kaptam, ez is nagyon megtisztelő volt. Úgyhogy
1: itt remélem, a kriptoverzumban már többet beszéltél róla.
2: Igen, erről már többször beszéltem. Sajnos a reflektorfények elég jól elvakítottak, úgyhogy nem láttam az arcokat, hogy fogadták, de azért a neszekből az sejlett, hogy izgalmasnak találták a Satoshi Nakamoto témát. Egyébként nagyon sokan voltak, tehát nem merem bátran megtippelni, hogy mekkora volt a rendezvény, de több százas, tehát én azon se csodálkoznék, hogyha ott 4-500 résztvevő lett volna az eseményem.
1: Szóval blokklánc technológia logisztikában, erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt. Hallgassák vissza minden adásunkat YouTube-on és Spotify-on is, ott vagyunk, és tartsanak velünk legközelebb is. Köszönjük a figyelmet!
0: Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
4: Flotta döntések változó időkben.
5: Cégautó beszerzés 2026-ban.
4: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
5: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
4: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
6: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, merüljön el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orextravel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
7: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: A fővárosban helyszínelnek a 6-os főúton befelé Budafokvas útállomásnál egy sávjárható torlódásra készüljenek. Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt a külső sávban. Lassú a haladása a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál és a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán a Határúthoz közeledve. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hírtér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. Útszűkületen kell láthajtani mától a 11. kerületben a Hunyadi János úton kifelé az Építész utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Mától a 14. kerületben a Magyaródi úton a Fischer István utcánál lezárják a fél útpályát, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
9: 7:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Ma kamatdöntőülés tart a Magyar Nemzeti Bank, nagy meglepetés lenne, hogyha csökkenteni a kamatot, mert hogy ugye egyrészt az infláció szintek bár most épp alacsonyak, de hát a kilátások az esetleges árszabályozó intézkedések megszüntetésével nem túl rózsásak, másrészt azért még mindig magasan a kőolaj, és hát ez előbb-utóbb beszivárog majd a hazai fogyasztói árakba is minden bizonnyal. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Nem vezetne be a Tisza párt átfogó alkotmányos reformot egyből Súlyog Tamás távozása után. Így a következő köztársasági elnököt is az országgyűlés választja meg. Ezt mondta Magyar Péter a Telexnek adott interjúban.
10: A miniszterelnök szerint még nincs jelöltjük, de azt ígérte, hogy nem pártpolitikust jelölnek a feladatra. Arról is beszélt, hogy a kegyelmi ügy miatt felálló vizsgálóbizottság előtt Novák Katalin volt köztársasági elnöknek is meg kell jelennie, és jelezte, hogy a kormány vizsgálni fogja a választási kampányba való orosz beavatkozás mértékét is. A kormány főcsütörtökön Brüsszelbe utazik az uniós források felszabadításáról szóló keret megállapodás véglegesítésére. A kormány mai ülésén megkezdi az akkumulátoripar újraszabályozását, felülvizsgálja a tankerületeket és a kaszinó koncessziót, valamint elindítják a magántőke alapok átláthatóvá tételét.
9: Kivételes eljárásban tárgyalhatja, így már holnap el is fogadhatja az országgyűlés a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot.
10: Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett javaslat szerint a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, valamint az emberi jogok védelme érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása egy nemzetközi bírói fórumon. Az indoklásban rögzítették, hogy a részvétel a Nemzetközi Büntetőbíróságban nem kizárólag külpolitikai vagy nemzetközi jogi kérdés, hanem értékválasztás is. Állásfoglalás az emberi méltóság sérthetetlensége, az áldozatok igazsághoz való joga és a büntetlenség kultúrájának elutasítása mellett.
9: Izraelnek fokoznia kell a Hezbollah elleni csapásokat, erről beszélt az izraeli miniszterelnök tegnap esti videóüzenetében.
10: Az izraeli hadsereg ezután közölte, hogy légi csapások sorozatát indította el Libanon keleti részén, a szíriai határ közelében. Benjamin Netanyahu elmondta, hogy Izrael eddigi libanoni offenzívája már több mint 600 terroristát likvidált, de szerinte most már megsemmisítő csapásokra van szükség.
9: Önvédelemre hivatkozva újabb támadást indított Irán ellen az Egyesült Államok, erről ír a Guardian.
10: Tegnap még az amerikai vezetés a béke megállapodás közelettéről beszélt. Az újabb csapások rakétaindító állásokat és olyan iráni hajókat céloztak meg, amelyek aknákat telepíthetnek a Hormuzi szorosba. Az amerikai külügyminiszter a támadások után indiai útja közben nyilatkozott. Marco Rubio azt mondta, a Hormuzi szoros így vagy úgy, de nyitva lesz. A miniszter szerint a béke megállapodás tárgyalása még eltarthat néhány napig.
9: Irán dúsított uránját vagy az Egyesült Államokba küldik megsemmisítésre, vagy más alkalmas helyen semmisítik meg. Erről beszélt tegnap Donald Trump közösségi oldalán.
10: Az amerikai elnök szerint a dúsított uránt az Atomenergia Bizottság vagy annak megfelelőjének a jelenlétében kellene megsemmisíteni. Az viszont nem derült ki, hogy egy amerikai ügynökségre vagy esetleg a bécsi székhelyű nemzetközi atomenergia ügynökségre gondolt. Az sem egyértelmű, hogy ez a kijelentés az Iránnal zajló tárgyalások amerikai követelésének egy része, vagy egy olyan pont, amiben már megegyeztek a felek.
9: Mindenesetre úgy tűnik, hogy a piac nagyon hisz az esetleges közel-keleti békében. A Brent $98.46-ig jött le, az amerikai könnyolaj pedig $92.13-en jár.
0: Tőzsde hírek.
9: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 0,7%-os csökkenéssel 129.728 ponton zárt még pénteken. A részvénypiac forgalma több mint 20 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
10: A BUX-ot a MOL húzta lefelé, a vállalat tiszaújvárosi telephelyén történt robbanás után jelentősebben esett a részvény árfolyama. A MOL 2,4%-kal csökkent 3.828 forintra. Az OTP 2%-kal gyengült 39.800 forintig. A Magyar Telekom árfolyama 7%-kal csökkent 2.622 forintra. A Richter 2%-os mínuszban fejezte be 12.000 forinton.
9: Pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék tegnap, kivéve Londont, ahol már pénteken zárt a tőzsde.
10: A londoni FTSE 0,2%-ot emelkedett, a frankfurti DAX Index 1,7% plusszal zárt, a párizsi CAC-on 1,7%-kal erősödött. Milánóban 1,4%-os, Madridban 2,2%-os emelkedéssel zárult a kereskedés.
9: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
10: A Dow Jones 6%-kal lett magasabb, az S&P 500-as mutató 4%-os pluszban zárt, a Nasdaq kompozit pedig 2%-ot emelkedett.
9: Múlt pénteken megérkezett az első járata az American Airlinesnak Philadelphiából Budapestre.
10: Vitézi Dávid szerint a reptér bővítése elengedhetetlen, hiszen a turizmus és a gazdaság fejlődését korlátozhatja a jelenlegi kapacitás. A tárcavezető arról is beszélt rádiónknak, hogy mit jelent Magyarországnak az, hogy újra közvetlen járat megy Budapestről az Egyesült Államokba. Vitézi Dávidot hallják.
11: Gazdasági lehetőségeket, nekünk elem érdekünk, hogy újraindítsuk a magyar gazdaságot, és fontos azt látni, hogy egy ilyen járaton körülbelül 4-szer annyian beutazók Amerikából, Európa és elsősorban Magyarország felé, mint fordítva. Tehát éppen ezért azt jelenti egy ilyen járat, hogy több amerikai turista, ugye a világ legnagyobb gazdaságáról beszélünk, tehát viszonylag magas vásárlóerejű turista érkezik Budapestre, és ez Budapesten és a Budapest környezetében működő vállalkozások, legyen az szó egy taxivállalkozásról, egy fürdőről, egy hotelről, egy étteremről, egy bárról, számára jelent új bevételt és új lehetőséget. A turizmus egy nagyon fontos eleme a magyar gazdaságnak, a magyar GDP-nek, tehát éppen ezért az, hogy ezek a járatok fejlődjenek, ez azt gondolom, hogy elemi érdekünk, és persze Magyarország és Amerika között van egy nagyon szoros kapcsolat, gazdasági kapcsolat, nyilván katonai kapcsolat, és egy ezen túlmenő emberi kapcsolat, hiszen ez a két ország egymással nagyon szoros együttműködésben van.
0: Az árfolyaminfo támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
9: 356 forint 70 filléren az euró, a dollár 306 forint 70, a svájci frank 391 forint 50 filléren, az angol fontot 413 forint 40 filléren jegyzik. Elhunyt Nyíregyházán Európa legidősebb jegesmedvéje, erről írt tegnap este az Állatpark a Facebook oldalán.
10: A 26 éves Lloyd igazi Matuzsálemnek számított, hiszen a természetben 15-18 éves korukig élnek az északi nagyragadozók. Állapota az utóbbi két hétben viszont rohamosan romlott, a vizsgálatok előre haladott daganatos elváltozásokat mutattak ki, ezért az eutanázia mellett döntöttek az orvosok. Lloyd genetikai öröksége 2024-ben született két bocsában él tovább.
0: Időjárás jelentés.
10: Folytatódik a napos, száraz idő, kevés gomoly felhővel. Napközben a szél több helyen megélénkülhet, esőre nem kell számítani. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: U, IU, CIU, ÁCIU, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hidat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: Még május 22-én és 23-án volt az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia idei döntője. Ez már a 35. volt a sorban, de egyrészt mennyi pályázat volt erre, és hát egyáltalán mennyire számít erős részvételnek, hogyha erősnek számít a több száz pályázat? Kérdezem Birkner Zoltánt, a szervező Magyar Innovációs Szövetség társelnökét. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Nagyon-nagyon erős volt a mezőny, és nagyon sok fiatal 14 és 20 év közötti középiskolás és gimnazista jelentkezett a versenyre, egészen konkrétan 721-en. Ezt azért nagyon fontos elmondanom, mert 33 éven keresztül jellemzően 150-180 fiatal versenyzett ezen a kiemelkedő, a bátorságról és a kreativitásról és az innovációról szóló az egyetlen középiskolásoknak megszervezett ilyen típusú versenyen. Tavaly már 400 fölött volt, idén pedig 700 fölött volt a jelentkezők száma. Azt hiszem, hogy ezek után értik a kedves hallgatók és mindenki, hogy ez egy óriási siker, hogy Magyarországon 700 fiatal nem egy hagyományos középiskolai versenyre, hanem egy ötletelés és fejlesztésről szóló versenyre nevezett be.
1: Kik értékelik az ő pályázataikat, és ez hogyan zajlik ez az értékelés?
2: Magyar Innovációs Szövetségnek van egy 50-60 pro bono, tehát ingyen dolgozó, kitűnő szakember gárdája. Ez azt jelenti, hogy tudósokból és üzletemberekből, gazdasági szakemberekből áll ez a team. Ez a team foglalkozik a hallgatókkal, kiválasztjuk egyébként a 720 jelentkezőből azt a 250-et, akinek a projektjét érdemes továbbfejleszteni, akkor egy 4 hónapos közös fejlesztés indul a középiskolai tanára, a hallgató vagy diák és az általunk adott 2 mentor segítségével, és 4 hónap után ez a második forduló, elkészülnek a prototípusok, a tudományos eredmények megszületnek, és akkor utána lehet jelentkezni ezzel az országos döntőre. Az országos döntőbe egyébként 60-an jutottak be, 60 kitűnő pályázó mutatta be a már működő, vagy prototípusként már értelmezhető fejlesztését. És azért nagyon fontos, amit elmondtam, mert ez egy projektfejlesztési folyamat, amikor megtanulnak a diákok, újra kezdeni, megtanulnak újra értelmezni, tulajdonképpen teamben vagy csapatban dolgozni. Azért ez már egy nagyon olyan környezet, mint egy nagyvállalati fejlesztési környezet.
1: Most hétvégén egyébként hirdettek nyerteseket, vagy még ez odébb van?
2: Nem, hogyne. Hát az országos döntő az arról szólt, hogy 2 napon keresztül ezek a nagyon tehetséges magyar fiatalok pitchelnek, tehát bemutatják 3-5 percben a zsűritagoknak a teljesítményüket. Ezt is meg kell tanulni, a tudomány vagy az innováció eredményét kommunikálni kell tudni. Ezt is tanítjuk egyébként útközben ebben a 4 hónapban. Azt is tanítjuk egyébként, hogy hogyan kell szabadalmaztatni ezeket az ügyeket. És a nagyon üzletileg fejleszthető pályázatokkal az addig utána a Nemzeti Innovációs Ügynökség foglalkozni fog, és elindítja egyfajta startup fejlesztés irányba, ami pedig tudományosan nagyon erőteljes, azok pedig a tudományos életnek a hagyományos útját járják be, tehát nagyszerű cikkek készülnek ezekből a fejlesztésekből. Eredményt hirdettünk, 3 első helyezett, 4 második és 5 harmadik helyzet hallgató lett, és mindenki külön díjat kapott, mert aki az országos döntőbe bejut, ők már a legtöbb magyar egyetemre rengeteg felvételi pluszpontot kapnak.
1: Milyen területen nyújtanak be ilyenkor, vagy nyújtottak be a középiskolások idén pályázatokat? Mi az, ami akár tudományos, akár innovációs szempontból a leginkább érdekli most ezt a korosztályt?
2: Hát meg fog lepődni, most párat felsorolok, de az látszik, hogy minden. És inkább csak a eszközként azt merem mondani, hogy a mesterséges intelligencia és az innovációs technológia segíti ezeknek a folyamatoknak a jobb kifejtését. De mondok párat, jó az első helyzettek. Csapokon átfolyó víz, csiráklanítása, integrált UV-ledes szűrők segítségével. Egy tök új megközelítés annak érdekében, hogy ne legyenek fertőzöttek az átfolyó vizek, vagy kozmikus távolságmérés, különleges szupernovák segítségével. Vagy olyan szülői felügyelet és támogatói rendszer, ami tulajdonképpen a gyerekeknek a képernyő idejét képes korlátozni, és egyben közben a tanulásokat is segítő eszközök, vagy intelligens lebomló biopolimereknek a használata. Volt egy nagyon izgalmas projekt a láthatatlan veszélyről, a parti drogok kiszűrésének egy nagyon egyszerű eszköze, ami a legismertebb Gina nevű parti drognak a kiszűrésére alkalmas. Lányoknál egy kurstartó méretű kis eszközzel meg lehet mutatni, hogy valaki töltötte az italba a parti drogot, és akkor ezáltal kiszolgáltatottá válnak ugye azok, akik ilyet fogyasztanak. Légköré arra a szoloknak a vertikális mérésének új típusú eszközrendszerének a fejlesztése. Tehát, ahogy itt elkezdtem felsorolni, mondom, ön is érzi, hogy mindennel is foglalkoznak a fiatalok, és elképesztően sok gyakorlati, tehát kézzelfogható eredmény született most is az Országos Tudományos Innovációs Olimpián. És nem véletlen olimpia a neve. Azért, mert ez legalább annyira rangos és fontos dolog, mint a sport olimpia, és ugyanúgy ennek a magyar versenynek vannak nemzetközi világbajnokság, Európa-bajnokság, ahol mehetnek tovább egyébként legjobbak.
1: Az, hogy középiskolások már ilyen szintű dolgokkal foglalkoznak, és ilyen szintű pályázati anyagokat hoznak össze, ez később egyébként üzletileg is meg tud valósulni? Mert azért nyilván azt gondolja az ember, hogy üzletileg nyilván ilyen korban még nincs ott az ember, de pár éven belül ezekből az elmúlt időszakban látszott, hogy meg is valósult egy-két dolog?
2: Tavaly volt az első esztendő, amikor a Magyar Innovációs Szövetség, a Nemzeti Innovációs Ügynöksége összefogott annak érdekében, hogy kiválasztotta a mi 20 olyan projektet, ami üzletileg fejleszthető. Egyébként ebből 2-3 jutott el odáig, hogy egy klasszikus startup-á váljon. De ugye ez a 400-as számnál volt ez jellemző. Igazából két irányba mehetnek tovább a középiskolások. Az egyik a tudományos irány, a másik pedig ez a klasszikus üzleti, vagy mondjuk azt, hogy startup logikájú fejlesztés. Most már mind a kettőt biztosítjuk egyébként a folytatásként, és ami nagyon jó, hogy megállapodtunk az Országos Tudományos Diákköri Tanáccsal, akik az egyetemnek a legnagyobb tudományos versenyét, az OTDK-t szervezik, hogy van ennek a versenynek egy egyetemi folytatása, ez az InnoTDK. Tehát amikor valaki középiskolás korában befejezte az OTIO versenyt, és neki lesz lehetőség az egyetemen folytatni. És egyébként az egyetemeken most már nagyon színes startup programok vannak, amihez nagyon jól illik ez az InnoTDK programfejlesztés, és ott már rengeteg kis üzlet, vagy kis lehetőség születik, inkább így fogalmazok, amivel aztán utána komoly vállalatokká is válhatnak ezek az ötletek. Úgyhogy igen, az a válaszom rá hosszabban, mint ahogy terveztem, hogy igen, sokféle kimeneti pontja van ennek az Országos Tudományos Innovációs Olimpiának. És talán még egy mondatot engedjen meg, hogy a példakép az az amerikai verseny, az ISET. Ott sorban állnak a cégek ezeknek a fiatal tehetségeknek a megszólítására, és óriás egyetemi ösztöndíjakat, illetve vállalati ösztöndíjakat adnak annak érdekében, hogy ideje korán ezeket a végtelen tehetséges, tudományos alapon innovációt végrehajtó fiatalokat megszólítsák. Ez az álmunk, hogy mi is jussunk el, de hogy a cégek sorban állnak azért, hogy ezeket a gyerekeket megismerhessék, és utána aztán támogassák a karrierüket. Mert olyan gyerekekkel találkozni, aki kellően bátor ahhoz, hogy érti a tudományos igényességet, és eközben még gondolkodik feladatok megoldásán, innovatív feladatok megoldásán, ebből nagyon kevés van a világon.
1: Birkner Zoltánt, a Magyar Innovációs Szövetség társelnökét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek. Viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Ó, IO, CIO, ACIO, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.

0: Reggeli Monitor.
1: Jogszabályt hagyott jóvá az EU a macskák és a kutyák jólétének védelme érdekében. A történelmi jelentőségű intézkedés első alkalommal határoz meg egységes, uniós szintű állatjóléti szabványokat a macskák és a kutyák tenyésztésére, tartására és azonosítására vonatkozóan. A rendelet elsődleges célja az illegális kisállatkereskedelem és a csalárdhálózatok felszámolása, de növelni szeretnék vele az átláthatóságot a teljes európai piacon is. Az új szabályozás értelmében kötelező, határokon átnyúló azonosítási és regisztrációs rendszert vezetnek be, ami a tenyésztőket, a menhelyeket, a kisállatkereskedőket és az online értékesítési platformokat egyaránt kötelezi. A rendelkezés értelmében a jövőben minden internetes állathirdetésnek ellenőrizhető azonosító adatokat kell tartalmaznia, ami a harmadik országokból behozott kedvencekre is kiterjed majd. A jogszabály emellett megtiltja a rendkívüli, egészségtelen testi adottságokkal rendelkező állatok versenyeztetését és kiállítását. A rendelet a kihirdetése után 20 nappal lép hatályba, először egy átmeneti időszakkal, hogy a gazdasági szereplőknek és a tagállamoknak elegendő idejük legyen az új követelményekhez való alkalmazkodásra.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Mikor gondolta át utoljára cégfejlesztési stratégiáját? A Cégkassa Podcast naprakész ötletekkel és piaci meglátásokkal támogatja tervei megvalósítását. Hallgassa, tervezzen, lépjen előre! Cégkassa Podcast a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
5: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikációs szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
6: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a harmadik kerületben a Farkastorki

0: Körgyűrűnál nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Rákóczi úton a Barostértől, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Mától megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Budafoki úton befelé a Priele-Kornélia utcától a Dombovári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. A csúcsforgalmi és az esti időszakokban a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídnál két sáv járható. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit a hírszerkesztő Kovács Gergő.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Sümegi Klaudia lesz Magyar Péter új kabinet főnöke.
3: A miniszterelnök erről egy Facebook posztban számolt be, miután kiderült, hogy korábbi kabinetfőnöke Velkei György a külügyminisztérium államtitkáraként folytatja. Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, filmproducer, közel egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen. A miniszterelnök szerint az egyik legösszetettebb és legnehezebb munka vár rá a következő 4 évben.
2: A következő köztársasági elnököt is az országgyűlés választja meg, amennyiben lemond vagy eltávolítják hivatalából Sólyog Tamást, ezt mondta a Magyar Péter a Telexnek adott interjúban.
3: A miniszterelnök szerint még nincs jelöltjük, de azt ígérte, hogy nem pártpolitikust jelölnek a feladatra. Arról is beszélt, hogy a kegyelmi ügy miatt felálló vizsgálóbizottság előtt Novák Katalin volt köztársasági elnöknek is meg kell jelennie, és jelezte, hogy a kormány vizsgálni fogja a választási kampányba való orosz beavatkozás mértékét is. A kormányfő csütörtökön Brüsszelbe utazik az uniós források felszabadításáról szóló keret megállapodás véglegesítésére. A kormány mai ülésén megkezdi az akkumulátoripar újraszabályozását, felülvizsgálja a tankerületeket és a kaszinó koncessziót, valamint elindítják a magántőke alapok átláthatóvá tételét.
2: Útdíjat kellett volna fizetniük a BKK pótlóbuszainak a tegnapi kelenföldi pályaudvaron történt mozdonytűz után. Erről beszélt tegnap a közlekedési és beruházási miniszter.
3: Vitézi Dávid azt kérte az útdíjfizetési szolgáltatótól, hogy keressen erre megoldást, tekintettel a Viszmajor helyzetre. Ma megkezdik a jogszabálymódosítás kidolgozását, hogy a menetrend szerinti buszoknak ne kelljen útdíjat fizetniük. A tárcavezető a MÁV utastájékoztatás megújításáról is beszélt.
4: Számtalan ponton az látszik, hogy az utastájékoztatás eszközrendszere elavult, és azokat az eszközöket, amiket számos más európai vasút, akár például az osztrák vasút, ahol jártam is az elmúlt napokban, ezeket nem használjuk teljes körűen. Csak egy példát mondjak, itt Kelenföldön a legforgalmasabb aluljáróban nincsen rendes hangos bemondás. Az aluljáró szinten a monitorok kicsik, nem tudnak kiírni elég vonatot, nem tudnak kiírni elég információt, amint összedől a közlekedés, már nincsen elég hely az információkat kijelezni. Sok vidéki állomáson nem megfelelő az utastájékoztatási rendszer egy ilyen zavar kezelésére. A MÁV kollégáihoz nem jutnak el az információk megfelelő időben, hogy tájékoztatni tudják az utasokat. Rengeteg olyan dolog van, amin változtatnunk kell. Azt a képességet, hogy a MÁV egy ilyen zavart kezeljen, ezt is teljesen újra kell gombolnunk.
2: 0,5%-kal csökkent a beruházások volumene idehaza az első negyed évben.
3: Az előző negyedévhez mérten a beruházások összértéke összehasonlító áron 0,4%-kal mérséklődött. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint a gazdaság mintha elérte volna a mély pontot, de a növekedéshez szükség lenne az uniós források érkezésére és a vállalati bizalom erősödésére. Regős Gábort hallják.
5: Hát ugye a tartós negatív tendencia az azért egy ideje jelen van, hát itt 2022 negyedik negyedéve óta jellemzően negatív adatok jönnek éves alapon, ugye most már viszont, hát voltak olyan negyedévek, amikor ilyen 10-15% közötti esés volt, most már rásimultunk a nullára, tehát hogyha egy ilyen gördén képzelem el a beruházási teljesítmények volumenét, akkor elindultunk egy csökkenő pályán, és most ennek a csökkenő pályán mintha az alján lennénk, ugye, hogyha arról beszélünk, hogy jönni fognak uniós források, hogyha arról beszélünk, hogy a üzleti környezet, vagy a vállalati konjunktúra érzet jobbá válik, akkor azért reménykedhetünk abban, hogy ezekben a beruházások

0: Most már, ha nem is gyorsan, nem is a második negyed évben, de azért szépen lassan lesz egy felívelés.
1: Az elmúlt hónapok drasztikus csökkenése után stabilizálódni látszik a hazai üzemanyag tartalékok szintje.
2: A készlet visszapótlása megkezdődött, szakértők szerint azonban június végéig további intézkedésekre van szükség. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a többi között arról beszélt, hogyan lehetne rendezni a védett áru üzemanyag helyzetét és leállni a stratégiai tartalék felhasználásával. Grád Ottót hallják.
3: Ahhoz, hogy a piaci árszint és a kvázi védett árszint közeledjen egymáshoz, vagy valamilyen szinten a piacra újból tudjon érkezni üzemanyag, annak két módja van. Az egyik felül kell vizsgálni a védett árszintjét, és ha nem is teljes mértékben felszabadítani, de a piac aktuális helyzetéhez, a realitásokhoz közeledni szinten meghatározni ennek a szintjét. A másik az, hogy az üzemanyagokat terhelő adók egy részét kell átmenetileg csökkenteni, vagy azokat az adójellegű átmeneti terheket felfüggeszteni, amelyek megkönnyítik azt, hogy piaci alapon is kerüljön benzin és gázolaj a piacra. Jelen pillanatban a hazai ellátás egy 90%-ban a stratégiai készletek felhasználásával történik, ez nem feltartható, de a visszapótlását sem lehet megoldani egy esetleges újbóli felszabadításhoz.
1: A kőolaj ára jó nagyot esett a nemzetközi piacon, 100 dollár alatt mindkét főtípus, 98 dollár 46 cent a Brent ára, az amerikai könnyolajé 92 dollár 8 centen jár. Önvédelemre hivatkozva újabb támadást indított Irán ellen az Egyesült Államok, erről ír a Guardian.
2: Tegnap még az amerikai vezetés a béke megállapodás közelettéről beszélt. Az újabb csapások rakétaindító állásokat és olyan iráni hajókat céloztak meg, amelyek aknákat telepíthetnek a Hormuzi szorosba. Az amerikai külügyminiszter a támadások után indiai útja közben nyilatkozott. Marco Rubio elmondta, hogy a Hormuzi szoros így vagy úgy, de nyitva lesz. A miniszter szerint a béke megállapodás tárgyalása még eltarthat néhány napig.
1: Irán dúsított urányát vagy az Egyesült Államokba küldik megsemmisítésre, vagy más alkalmas helyen semmisítik meg. Erről beszélt még tegnap Donald Trump a közösségi oldalán.
2: Az amerikai elnök szerint a dúsított uránt az Atomenergia Bizottság vagy annak megfelelőjének a jelenlétében kellene megsemmisíteni. Az viszont nem derült ki, hogy egy amerikai ügynökségre vagy esetleg a bécsi székhelyű nemzetközi atomenergia ügynökségre gondolt. Az sem egyértelmű, hogy ez a kijelentés az Iránnal zajló tárgyalások amerikai követelésének egy része, vagy egy olyan pont, amiben már megegyeztek a felek.
1: Idehaza a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik ma a parlamenti ülés.
2: Az országgyűlés dönthet a Tisza párt frakciója által kezdeményezett 5 vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási visszaéléseket, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák. Továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A vizsgálóbizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz, az ülés 13 órakor kezdődik.
4: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os csökkenéssel 129.728 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma több mint 20 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
2: A BUX-ot a MOL húzta lefelé, a vállalat tiszaújvárosi telephelyén történt robbanás után jelentősebben esett a részvény árfolyama. A MOL 2,4%-kal csökkent 3828 forintra. Az OTP 2%-kal gyengült 39800 forintig. A Magyar Telekom árfolyama 7%-kal csökkent 2622 forintra. A Richter 2%-os mínuszban fejezte be 12000 forinton.
1: Pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék tegnap, kivéve Londont, ahol pénteken zárt a tőzsde.
2: A londoni FTSE 0,2%-os emelkedéssel zárt. A frankfurti DAX 1,7% plusszal zárt, a párizsi CAC-on szintén 1,7%-kal erősödött. Milánóban 1,4%-os, Madridban 2,2%-os emelkedéssel zárult a kereskedés.
1: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
2: A Dow Jones 6%-kal lett magasabb, az S&P 500-as mutató 4%-os pluszban zárt, a Nasdaq Composite pedig 2%-ot emelkedett.
1: Lemond Lázár János a teniszszövetség elnöki posztjáról.
2: Erről levélben tájékoztatta az elnökséget és az alapszervezeteket a volt közlekedési miniszter. Szerinte a Magyar Teniszszövetség jogi, pénzügyi, sőt morális szempontból is megújult. Úgy véli, ő 2020 júliusa óta nem is sportvezetőként, hanem válságkezelőként vállalta el a feladatot, és aki a válság elhárítását követően átadja majd az elnöki posztot másnak. A szövetség egy rendes közgyűlést követően tisztóító közgyűlést tart, ahol új elnököt választhatnak.
1: Nem csak a strádákon zajlik a küzdelem, hanem a kerékpársportban, hanem a hazai szövetségen belül is.
2: Egymásnak feszült a szervezet és a Tour de Hongrie főszervezője. A szövetség megkaparintaná a magyar körversenyt, annak életrekeltője viszont azt állítja, nincs szakmai elképzelése a Magyar Kerékpáros Szövetség vezetésének. Szabados Gábor sportközgazdás szerint jó lenne, ha rendeződnének a viták, mert a tömegsport fejlődésének tökéletes alapja a bringázás.
4: Szabadidős sporttal nagyon jól összekapcsolható. Akár ugye egy ilyen Tour de Hongrie is túl azon, hogy országi más szempontból milyen kiemelkedő. Ha azt látom, hogy milyen szép, ahogy ők mondjuk a Balaton partján, vagy Budapesten, vagy bárhol kerékpároznak, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sok embernek kedve támad ugyanott kerékpározni. Tehát ilyen értelemben a kerékpárt én azért nagyon szeretem, és azért lenne nagyon fontos ezeknek a projekteknek és a fejlesztéseknek a támogatása, mert a szabadidős sport sokkal jobban összekapcsolható, mint nagyon sok más sporták. Tehát ilyen értelemben egy sokkal átfogóbb, általánosabb hatást tud kifejteni a teljes magyar lakosság számára.
5: Az Árfolyaminfo támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
1: 357 forint 10 félére az euró, a dollár 307 forinton, a svájci frank 391,60. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1630-as szinten jár, a dollár japánján 159,04.
5: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napos, száraz idő kevés komoly felhővel. Napközben a szél több helyen megélénkülhet, esőre viszont nem kell számítani. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
5: Sporthírek a 94.2.
1: A brit mellett az olasz válogatott búcsúzott a jégkorongvilágbajnokság elit csoportjából, miután kikapott a szlovén csapattól. Tegnap este kiki mérkőzést vívott a két gárda, az olaszoknak alapjáték időben, azaz 3 pontot érően kellett volna nyerniük, bár vezetést szereztek, a második harmad elején a rivális 2 perc alatt fordított, a folytatásban sem kegyelmezett, így a végeredmény Szlovénia-Olaszország 5-1. Az utolsó fordulóban a németek a briteket 6-3-ra verték, az Egyesült Államok pedig 7-3-ra verte Magyarországot, Norvégia 4-1-re győzte le Csehországot. A magyar jégkorong válogatott így a csoportjában 7. helyen zárt, 3 szerzett ponttal a briteket sikerült megverni, viszont nagy bravúr, hogy nem estek ki a magyarok az elit csoportból. Labdarúgás Dárdai Bence csapata az élvonalban 16. helyen zárt Wolfsburg kiesett az élvonalból, miután a német labdarúgóbajnokság osztályozóján a hazai döntetlen után hosszabbításban kikapott a másodosztályban 3. Paderborn együttesétől. Az év végén visszavonuló Stanislav Wawrinka karrierje utolsó meccsét játszotta le a francia nyílt teniszbajnokságon, mivel kikapott az első fordulós összecsapásán. A Roland Garroson 2015-ben győztes 41 éves svájci játékos a holland Jesper de Jonggal mérkőzött meg, és 4 szetben 6-3-3-6-6-3-6-4-es arányú vereséget szenvedett. A háromszoros Grand Slam győztes klasszis elérzékenyülve búcsúzott a tenisz karrierjétől, a szervezők egy kisebb ünnepséggel búcsúztatták el mérkőzése után.
5: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor! Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: A beruházások teljesítménye továbbra is alacsony szinten van idehaza, bár a korábbi jelentős visszaeséshez képest azért már mérséklődött legalább a csökkenés. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint a gazdaság mintha elérte volna a mélypontot, de a növekedéshez szükség lenne az uniós források megérkezésére és a vállalati bizalom erősödésére. A beruházások gyengülésében főként a feldolgozóipar és az ingatlanpiac játszott szerepet, miközben a vállalatok kivárnak a gazdasági és geopolitikai bizonytalanságok miatt. Regős Gábor szerint a beruházások visszaesése a mindennapokban, például az utak, kórházak vagy vasúti fejlesztések elmaradásában érzékelhető leginkább. Kecső Richárd interjúja.
6: A beruházások teljesítménye 0,5%-kal alacsonyabb volt az egy éve korábbinál, negyedéves szinten pedig egy 0,4%-os mérséklődés van, de ez a gyakorlati szinten mit jelent pontosan?
0: Gyakorlati szinten ezt úgy tudnám összefoglalni, hogy egy alacsony szinten stagnálnak a beruházások, tehát nem sikerült még egy növekvő pályára átállni. Ugye az elmúlt negyed években azért ahhoz fogtunk hozzá, hogy csökkenés van. Most mintha, vagy remélhetőleg már a mély ponton vagyunk, és hát innen azért előbb-utóbb már jó lenne felfelé elmozdulni.
6: Szezonálisan kiigazított adatok szerint ugye az első negyedévhez képest is csökkent a beruházásoknak az értéke. Ez mennyire mutat nekünk egy tartós negatív tendenciát?
0: Hát ugye a tartós negatív tendencia az azért egy ideje jelen van. Hát itt 2022 negyedik negyedéve óta jellemzően negatív adatok jönnek éves alapon. Ugye most már viszont, hát voltak olyan negyedévek, amikor ilyen 10-15% közötti esés volt, most már rásimultunk a nullára, tehát hogyha egy ilyen görbén képzelem el a beruházási teljesítmények volumenét, akkor elindultunk egy csökkenő pályán, és most ennek a csökkenő pályán mintha az alján lennénk. Ugye, hogyha arról beszélünk, hogy jönni fognak uniós források, hogyha arról beszélünk, hogy a üzleti környezet, vagy a vállalati konjunktúra érzet jobbá válik, akkor azért reménykedhetünk abban, hogy ezekben a beruházásokban most már, ha nem is gyorsan, nem is a második negyedében, de azért szépen lassan lesz egy felívelés.
6: Melyik iparágak járultak hozzá leginkább ehhez a mérséklődéshez?
0: Ugye ilyenkor a KSH még részletes adatokat nem közöl, de kiemelte a feldolgozóipart, illetve az ingatlan ügyletek gazdasági ágat, amelyek mérsékelték a beruházási volumen. Feldolgozóiparnál ez nem annyira újdonság, ugye a külső kereslet gyenge, az energiaárak magasak, tehát azért ezzel szenved az ágazat. Ugye vannak nagy beruházások, de ezek egyrészt már elkészült és a bázisba került beruházási szempontból, tehát ez is visszahúzó erőt jelent. Az ingatlan ügyeteknél talán annyiban meglepő az adat, hogy a lakásépítéseknél már volt egy növekedés az első negyed évben. Ha azt nézzük, hogy mi az, ami pozitívabban járult hozzá, a KSH a szállítás-raktározás ágazatot emelte ki, tehát az fékezte a csökkenést, ugye részletes adatokat még azért nem mondtak.
6: Mennyire érezhető egyébként a vállalatoknál a kivárás? Esetleg halasztanak el most különböző fejlesztéseket vagy bővítéseket?
0: De van ok kivárni, vagy hát ha az első negyedévről beszélünk, még volt is ok kivárni, ugye egy választások előtt voltunk, ez azért mindig egy bizonytalanabb időszak, és bár az első negyedév meg csak az egyharmadát érintette, nyilván az iráni háború is egy olyan tényező, ami egy kivárásra ösztönözheti a vállalatokat, hiszen azért nem nagyon tudni, mi lesz az olajárral, mi lesz a gázárral tartósan, ez hogyan érinti a gazdaságot, tehát ez azért egy olyan tényező, ami kockázatot jelent.
6: Milyen szerepe lehet az uniós forrásoknak, vagy éppen az állami beruházásoknak a jövőben, hogy mondjuk újra növekedés induljon el?
0: Hát ugye az állami beruházásoknál a költségvetés az, ami elég erős korlátot szab, és itt az állami beruházások alatt ki kell emelni az önkormányzatokat is, amelyek elég súlyos forráshiánnyal küzdenek. Nyilván itt egyik napról a másikra nem lehet most már csodára számítani, tehát nagyon magas hiányjal néztem be az új kormányzat, ugye elhangzott ez a 6,8%-os szám, ami úgy nagyjából reálisnak tűnik. Az uniós források eléggé fontosak lennének, tehát ebből a szempontból. A vállalkozásoknál is, nem csak az államnál, azért a vállalkozásoknál kialakult egyfajta támogatás függőség, tehát akkor hajlandó sok vállalkozás beruházást végrehajtani, hogyha kap ehhez olcsó, de még jobb, ha ingyenes forrás, tehát a vissza nem térítendő támogatás.
6: Most itt mi rengeteg számról beszélgetünk egyébként, de egy átlagos hallgató számára, aki csak bekapcsolja most a rádiónkat és hallgatja ezt a beszélgetést, a beruházási adatok, illetőleg a beruházások visszaesése, ez a mindennapokban hogy jelenhet meg bárki számára?
0: Hát ugye ketté választanám, vannak ugye az állami beruházásokat abban a szempontból kézzelfoghatók, hogy azt látjuk, hogy egy kórházat, egy iskolát felújítanak, látjuk, hogy jó vagy rossz állapotban vannak az utak, látjuk mi, hogy mi a helyzet a vasútnál. Még hogyha a céges beruházásokról beszélünk, akkor egy kicsit azért valóban nehezebben megfogható, hiszen maximum ugye a saját munkahelyünket látjuk már, aki olyan ágazatban dolgozik, ahol a beruházások relevánsabbak, mondjuk egy feldolgozóipari cégnél talán ezeknek nagyobb szerepük van, de itt inkább ugye a hosszabb távú növekedés az, amire kihatnak a beruházások.
6: Következő negyed évben mely ágazatoktól várható leginkább fordulat a beruházások terén?
0: Következő negyed évben még talán nem várnék nagyon nagy fordulatot, inkább majd utána, ha már lesznek uniós forrásaink. Ugye azért itt az ágazatok abból a szempontból csalókák, hogy mondjuk egy feldolgozóipar az egy nagy ágazat, és egy elég beruházás igényes ágazat. Egy kisebb ágazatnál egy-egy jelentősebb beruházás azért jobban meg tudja dobni az adatokat.
1: Regős Gábort, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Jelenleg az euró árfolyama 357 forinton. Az elmúlt hónapok drasztikus csökkenése után stabilizálódni látszik a hazai üzemanyag tartalékok szintje. A készlet visszapótlása megkezdődött, szakértők szerint azonban június végéig további intézkedésekre van szükség, hogy az ellátás idehaza továbbra is biztosított legyen. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint a kormánynak sürgősen egyeztetnie kell az ágazat szereplőivel és a szakszövetségekkel, hogy az üzemanyagszállítást ismét piaci alapra lehessen helyezni. Grád Otto lassú normalizálódásra számít, amiben kulcskérdés lesz a globális konfliktusok rendeződése és egy diverz régiós együttműködés kialakítása. Görcz Gergő interjúja.
7: Az elmúlt hónapokban nagy mértékben lecsökkentek Magyarország üzemanyagtartalékai. Az elmúlt időszakban mennyire sikerült ezt stabilizálni? Hogy néznek ki most a tartalékok? Mennyire stabil a helyzet jelenleg ezen a téren?
8: Gyakorlatilag az Orbán kormány márciusban a teljes mennyiségű benzin és gázolaj stratégiai készletet felszabadította, hogy árualapot biztosítson a védett táras üzemanyag értékesítéshez, hiszen ez egy lényegesen alacsonyabb árszintet képvisel mind a mai napig, mint a normál piaci ár. Lehet látni 100 forintos különbséget a töltőállomásokon. A készletfelszabadítást követően a nagykereskedők a készletek megvételére jogosult vállalkozások szerződtek az MSKS-szel, és folyamatosan megkezdték a készletek kiszállítását, azoknak piacra kerülését intézték a töltőállomásokon, illetve direkt nagykereskedelmi szerződéseken keresztül. A készletek folyamatosan csökkentek, de ezzel párhuzamosan az MSKS a jogszabályban rögzített feltételekkel, tehát árazási metódussal meghirdette a készlet visszapótlást is, ami elindult, és ennek volt köszönhető az, hogy az április végére gyakorlatilag teljes mértékben felhasznált, első lépésben felszabadított benzin és gázolaj készletek visszapótlása olyan mértékben megtörtént, hogy a gazdasági és energiaügyi miniszter kapitány István május 14-én dönthetett arról, hogy a visszapótolt benzin és gázolaj készlet egy részét újra felszabadítja, és nagyjából a kétharmad mennyiség, mint ami az első felszabadításkor felszabadításra került, akkor 615 millió liter gázolaj és 250 millió liter benzin. A második felszabadítás időpontjában pedig 425 millió liter gázolaj és 150 millió liter benzin felszabadítását rendelt el. Jelen pillanatban ezeknek a készleteknek a használatával biztosítható a védett táras ellátás, hiszen továbbra is lényegesen komoly különbség van a piaci, illetve a védett áras árszint között. Véleményünk szerint ez a felszabadított készletmennyiség nagyjából elegendő lehet a jogszabályban rögzített határidőig, azaz 2026. június 30-áig. Ez alatt az idő alatt azonban mindenképp meg kell találni egy olyan megoldást, ami biztosítja azért azt, hogy az ellátás folyamatosan fennálljon, hiszen véleményünk szerint tovább ez már nem működtethető, hogy stratégiai készleteket a piaci árszint alatt piacra tesszük, majd az ennél lényegesen magasabb áron a szövetség visszavásárolja, és utána az újraértékesíti alacsonyabb áron. Ez most már másodszor történt meg, ezt a rendszert fenntartani nem lehet. Ha azt akarjuk, hogy viszont június 30-a után is biztosított legyen a piaci ellátás, akkor mindenképpen erről egyeztetéseket kell kezdeményezni a kormányzatnak a szakszövetségekkel, a Magyar Ásványolaj Szövetséggel, illetve a Független Benzinkutak Szövetségével,
3: valamivel annak érdekében, hogy meg lehessen találni egy elfogadható megoldást. Különösképpen arra tekintettel, hogy egy ilyen nehéz piaci helyzetben, amikor nagyon komoly mennyiség hiányzik az egész világpiacról, és a fizikai ellátás is komoly kihívást jelent még a legnagyobb európai, illetve világhatalmaknak is. Ebben az esetben olyan rendszert fenntartani, ami nem úgy csökkenteni a fogyasztást, hanem kimondottan növeli, semmiképpen nem szerencsés. Ha csak a márciusi számokat nézzük, a Ásványolaj Szövetség töltőállomásai 25%-kal több üzemanyag értékesítésére került sor gázolajból, mint egy évvel korábban az azonos időszakban márciusban, de az áprilisi számok is nagy valószínűséggel legalább egy 20%-os fogyasztás többletet jelentenek.
7: Hogyan lehet elérni a következő egy hónapban ezt a célt? Esetleg szükség lesz-e további tartalékok felszabadítására a biztonsági tartalékból, illetve a védett árral kapcsolatban szükség van esetleg valamilyen változtatásokra? Mik lehetnek azok az intézkedések, amikkel ezt a célt el lehet érni a következő hetekben?
3: Ahhoz, hogy a piaci árszint és a kvázi védett árszint közeledjen egymáshoz, vagy valamilyen szinten a piacra újból tudjon érkezni üzemanyag, annak két módja van. Az egyik, felül kell vizsgálni a védett árszintjét, és ha nem is teljes mértékben felszabadítani, de a piac aktuális helyzetéhez, a realitásokhoz közeledni szinten meghatározni ennek a szintjét. A másik az, hogy az üzemanyagok mintegy 50%-ban tartalmaznak adókat. Az üzemanyagokat terhelő adók egy részét kell átmenetileg csökkenteni, vagy azokat az adójellegű átmeneti terheket felfüggeszteni, amelyek megkönnyítik azt, hogy piaci alapon is kerüljön benzin és gázolaj a piacra. Jelen pillanatban a hazai ellátás egy 90%-ban a stratégiai készletek felhasználásával történik, ez nem feltartható, a visszapótlását sem lehet megoldani egy esetleges újbóli felszabadításhoz, már ténylegesen nem lesz árualap. Amiben esetlegesen bízni lehet, noha a számok nem ezt mutatják, azaz, hogy a következő egy hónapban rendeződik valamilyen szinten a világpiaci helyzet. Ha felszabadul a hormuzi szoros, és újból megindulhatnak a szállítások, mindenképpen nagy könnyebbséget jelent, és én azt gondolom, hogy azonnal megtörténhet egy viszonylag komoly mértékű módosulás a kőolaj, illetve termékjegyzés áraknak. A jelenlegi Brent $110 barelenkénti árszintjét egy lényegesen alacsonyabb szintre kerülve, és kihangsúlyozva azt, hogy a fizikai szállítások ezzel párhuzamosan elindulhatnak, akkor azért ez adhat némi segítséget ahhoz, hogy az itthoni helyzet is rendeződjön.
7: Az elmúlt években rendre nagy kívások elé állította a magyar energiapiacot. A keleti függőség elég csak a barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzetre gondolni az elmúlt hónapokban. Várható-e ebben diverzifikáció a következő hónapokban, években, és ha igen, akkor milyen irányban, milyen lehetőségekkel lehetne bővíteni a palettát, ahonnan jelenleg Magyarország az energiaellátását kapja?
3: Normál piaci körülmények között ideális lenne az a fajta diverzifikáció, amiről szó is volt már, a hazai finomító ellátása szempontjából. Ez a legfontosabb kérdés, hiszen azért a hazai üzemanyagpiac alapvetően a Dunai finomítóban megtermelt benzinre és gázolajra alapul. Nagyjából normál piaci működés mellett általában 25-30% az import részaránya hazai ellátásnak, ami a környező finomítókból tud érkezni, az osztrák sveháti finomítóból, vagy a szlovák pozsonyi finomítóból alapvetően, de délről is a horvátországi INA is lehetőséget biztosít. Mindenképpen egy régiós optimalizálás a normál működés piaci alapok esetén, amihez létfontosságú az, hogy mind a két kőolaj betáplálási lehetőség működőképes legyen, és az se műszaki és politikai korlát ne terhelje, gondolok itt a barátság csővezetékre, illetve az Adria csővezetékre. Annak ellenére, ugye, hogy megállt az barátság csővezeték, és most újraindult, ha lezárul az orosz-ukrán háború, és normalizálódik a politikai és gazdasági kapcsolat Oroszországgal, azért azt az ágat sem lehet teljes mértékben elvágni. A legideálisabb ugye az, hogyha ténylegesen csak piaci alapon az árak figyelembe vételével tudja a finomító meghatározni azt, hogy melyik irányból milyen mennyiségű kőolajat hoz be, úgy a Dunai finomító, mint a pozsonyi finomító irányába, hiszen ezen két tengertől elzárt ország esetében nagyon-nagyon fontos a több lábon állás. A helyzet azért biztos, hogy időt fog igénybe venni, nem csak a politikai konfliktusok lezárulása, hanem sajnos a hormuzi szoros miatt kialakult ellátási problémák a következő időszakban, még akkor is, hogyha teljes mértékben visszaáll a piaci alapú működés a kőolaj a világpiacán és az európai termékjegyzésekben, illetve a termékpiacon. Nem szabad azt elfelejteni, hogy nagyon komoly mennyiség a stratégiai készleteknek felhasználásra került az elmúlt két hónapban, nem csak Magyarországon vagy az Európai Uniós országokban, nem gyakorlatilag gyakorlatilag a világ valamennyi vezető országában. Itt gondolni kell a távol-keleti fejlett országokra, Japánra, Kínára, Dél-Koreára. Tehát egy nagyon komoly addicionális mennyiséget jelent és igény a stratégiai készletek visszapótlása, úgy benzin, gázolaj, mint kőolaj esetében. Tehát a következő időszak, ha újra piaci alapon működik a rendszer, akkor is terhelt lesz ezzel a többlet igénye. Az én véleményem szerint egy lassú, viszonylag hosszú időt igénybe vevő normalizálódást jelent, tehát nem lehet azt várni és remélni, hogy a politikai konfliktus lezárása és a hormuzi szoros felszabadítását követően egyik napról a másikra újra $60 lenne a kőolaj. Tehát egy komoly és feladatokkal, kihívásokkal terhes időszak vár a kőolajpiacra, a kőolajpiac szereplőire, legyen az Európa, távol-kelet, de az Egyesült Államok. Tehát ezekkel majd számolunk a következő időszakban, és mindez csak akkor tud elindulni, hogyha teljes mértékben normalizálódik, és újból piaci alapon tud működni.
1: Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották. Nagyot esett az újabb reményekre a közel-keleti békével kapcsolatban a kőolaj világpiaci ára. A Brent $98.24, míg az amerikai könnyolaj $91.74 jár.
5: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
9: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
10: Flotta döntések változó időkben.
11: Cégautó beszerzés 2026-ban.
10: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
11: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
10: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
12: 4 nap, több százból, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kertjében.

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a harmadik kerületben a Farkas-Torki úton a Bécsi út közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Lassú a haladása a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. A Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, valamint a Szélkámán tér környékén. Akadozik az előrejutása a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Rákóczi úton a Baross tértől, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Mától megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Budafoki úton befelé a Priele-Kornélia utcától a Dombovári útig, illetve a Hunyadi János úton és a Budafoki úton befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig. A csúcsforgalmi és az esti időszakokban a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídnál két sáv járható. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 8:02. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk a legfrissebbeket a hírszerkesztő Kovács Gergő.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Sümegi Klaudia lesz Magyar Péter új kabinetfőnöke.
4: A miniszterelnök erről egy Facebook posztban számolt be, miután kiderült, hogy korábbi kabinetfőnöke Velkei György a külügyminisztérium államtitkáraként folytatja. Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, filmproducer, közel egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen. A miniszterelnök szerint az egyik legösszetettebb és legnehezebb munka rávár a következő 4 évben.
3: Útdíjat kellett volna fizetniük a BKK pótlóbuszainak a tegnap Ékelenföldi pályaudvaron történt mozdonytüzet követő pótlás miatt. Erről beszélt még tegnap a közlekedési és beruházási miniszter.
4: Vitézi Dávid azt kérte az útdíjfizetési szolgáltatótól, hogy keressen erre egy megoldást tekintettel a Viszmajor helyzetre. Ma megkezdik a jogszabálymódosítás kidolgozását, hogy a menetrend szerinti buszoknak a jövőben ne kelljen útdíjat fizetniük. A tárca vezető a MÁV utastájékoztatás megújításáról is beszélt.
5: Számtalan ponton az látszik, hogy az utastájékoztatás eszközrendszere elavult, és azokat az eszközöket, amiket számos más európai vasút, akár például az osztrák vasút, ahol jártam is az elmúlt napokban, ezeket nem használjuk teljes körűen. Hogy csak egy példát mondjak, itt Kelenföldön a legforgalmasabb aluljáróban nincsen rendes hangos bemondás. Az aluljáró szinten a monitorok kicsik, nem tudnak kiírni elég vonatot, nem tudnak kiírni elég információt, amint összedől a közlekedés, már nincsen elég hely az információkat kijelezni. Sok vidéki állomáson nem megfelelő az utastájékoztatási rendszer egy ilyen zavar kezelésére. A MÁV kollégáihoz nem jutnak el az információk megfelelő időben, hogy tájékoztatni tudják az utasokat. Rengeteg olyan dolog van, amin változtatnunk kell. Azt a képességet, hogy a MÁV egy ilyen zavart kezeljen, ezt is teljesen újra kell gombolnunk.
3: 3 év után először nő a kakaóbab termés Elefántcsontparton.
4: A világ vezető kakaóbab termelő országában körülbelül 2 millió tonna lehet a termés a szeptember végéig tartó mezőgazdasági időszakban. Ez 10,5%-kal nagyobb az 1 évvel korábbinál. Az elmúlt 2 szezonban tapasztalt magas kakaóárak lehetővé tették a gazdálkodóknak, hogy több műtrágyát vásároljanak és használjanak, valamint korszerűbb gazdálkodásra térjenek át, ami magasabb hozamokat eredményezett.
3: Idehaza visszavonná a kormány a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépést.
4: Az erről szóló törvényjavaslatot kivételes eljárásban tárgyalnák, így már holnap el is fogadhatja az országgyűlés. A javaslat szerint a nemzetközi béke és biztonság, valamint az emberi jogok védelme érdekében feltétlenül szükséges a nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása. Az indoklásban rögzítették, hogy a részvétel a szervezetben nem kizárólag külpolitikai vagy nemzetközi jogi kérdés, hanem egy értékválasztás is.
3: Az elmúlt hónapokban szemmel láthatóan nőtt a hazai kiskereskedelmi fogyasztás mértéke.
4: Az élelmiszerágazatban is érzékelik a javulást, ugyanakkor abban sokféle tendencia érhető tetten, mondja a megkérdezett agrárszakértő. Simon Attila hangsúlyozta, az árak az időseknél fontos szempont, a fiatalabb generáció viszont nagyon ráállt a magas proteintartalmú élelmiszerekre.
0: A legnagyobb trend most, a legnagyobb fejlődés előtt áll, és van ez a high protein trend, a magas protein bevétel, gyors étkezés, de tökéletes növeli a holokosságot, segíti a testsúlycsökkentést, megőrzi az izomtömeget, tehát igazából mindaz, ami a fiatal korosztálynak, hogy a fiatal generációnak igazán fontos, és ki tudja elégíteni, ennek megfelelően a maga az ártenyésre, tehát a felbomozítva is erre kell fókuszálni, igazából eltalálja azt a kulcsi lehetet, amivel ezt a terméket, a termékkört el lehet adni a fogyasztóknak.
3: Önvédelemre hivatkozva újabb támadást indított Irán ellen az Egyesült Államok, erről ír a Guardian.
4: Tegnap még az amerikai vezetés a béke megállapodás közelettéről beszélt. Az újabb csapások rakétaindító állásokat és olyan iráni hajókat céloztak meg, amelyek aknákat telepíthetnek a Hormuzi szorosba. Az amerikai külügyminiszter a támadások után indiai útja közben nyilatkozott. Marco Rubio elmondta, hogy a Hormuzi szoros így vagy úgy, de nyitva lesz. A miniszter szerint a béke megállapodás tárgyalása még eltarthat néhány napig.
3: Irán dúsított urányát vagy az Egyesült Államokba küldik meg semmisítésre, vagy más alkalmas helyen semmisítik meg. Erről beszélt tegnap Donald Trump közösségi oldalán.
4: Az amerikai elnök szerint a dúsított uránt az Atomenergia Bizottság vagy annak megfelelőjének a jelenlétében kellene megsemmisíteni. Az viszont nem derült ki, hogy egy amerikai ügynökségre vagy esetleg a bécsi székhelyű nemzetközi atomenergia ügynökségre gondolt. Az sem egyértelmű, hogy ez a kijelentés az Iránnal zajló tárgyalások amerikai követelésének egy része, vagy egy olyan pont, amiben már megegyeztek a felek.
1: Tőzsdehírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 7,1%-os csökkenéssel 129.728 ponton zárt még pénteken. A részvénypiac forgalma több mint 20 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
4: A BUX-ot a MOL húzta lefelé, a vállalat tiszaújvárosi telephelyén történt robbanás után jelentősebben esett a részvény árfolyama. A MOL 2,4%-kal csökkent 3.828 forintra. Az OTP 2,1%-kal gyengült 39.800 forintig. A Magyar Telekom árfolyama 7,1%-kal csökkent 2.622 forintra. A Richter 2,1%-os mínuszban fejezte be 12.000 forinton.
3: Pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék tegnap, kivéve Londont, ahol már pénteken bezárt a tőzsde.
4: A londoni FTSE 0,2%-os emelkedéssel zárt, a frankfurti DAX index 1,7% plusszal, a párizsi CAC-on pedig szintén 1,7%-kal erősödött. Milánóban 1,4%-os, Madridban 2,2%-os emelkedéssel zárult a kereskedés.
3: Emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde irányadó mutatói.
4: A Dow Jones 6,1%-kal lett magasabb, az S&P 500-as mutató 4,1%-os pluszban zárt, a Nasdaq Composite pedig 2,1%-ot emelkedett.
1: Időjárás jelentés.
4: Folytatódik a napos, száraz idő kevés gomoly felhővel, napközben a szél több helyen megélénkülhet, esőre nem kell számítani. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Adománygyűjtő kampány segíti a fogyatékossággal élő gyermekek lovasterápiás fejlesztését. A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány ügyvezető alelnöke szerint a lovasterápia nem csak a mozgás fejlesztésben, hanem az autizmussal, látás vagy hallássérüléssel élő, illetve pszichológiai támogatásra szoruló gyermekek fejlesztésében is fontos szerepet játszik. A Fóti Központban hetente csaknem 90 gyermek vesz részt terápiás foglalkozásokon, ugyanakkor a növekvő igények miatt várólista is kialakult. A kampány célja a terápiás lehetőségek bővítése, valamint a szeptemberi lovasterápiás verseny és magyar parasportbajnokság támogatása. Bozori Gabriellával, gyógypedagógus lovasterapeutával Kecső Richárd beszélgetett.
2: Adománygyűjtő kampány segíti a fogyatékossággal élő gyermekek lovasterápiás fejlesztését. Mit akar ez pontosan? Mit jelent ez a lovasterápiás fejlesztés?
3: Hát a lovasterápia most már közel 30 éve elérhető Magyarországon, és egy működő terápiás lehetőség. Tulajdonképpen ez egy összefoglaló név, mert a lovasterápiának három ága van. Van egy területe, amit hipoterápiának hívunk, itt a lómozgása segítségével és a közvetített mozgásimpulzusok segítségével a mozgássérült pácienseknek tudunk segíteni. Aztán van egy olyan ág, aminek a neve gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna. Itt tanulásban vagy értelmileg akadályozott gyerekekkel, látás, hallás sérültekkel, beszédproblémákkal vagy autizmussal élő gyerekekkel foglalkozunk, és a harmadik területe ennek a pszichológiai lovasterápia, ahol a pszichológus alapvégzettségű lovasterapeuták foglalkoznak mindazokkal a problémákkal, amik ugye a pszichológusok kompetencia körébe tartoznak. Úgyhogy ez egy nagyon összetett és több részből álló terápia. Lehetőség.
2: Milyennek a kampánynak a célja?
3: Hát a cél az abszolút az, hogy az OTP Bank segítségével összegyűjtsünk annyi pénzt, hogy több gyermek vehesse igénybe a lovasterápiát, illetve ennek a kampánynak van egy olyan célja is, hogy minden év szeptemberében rendezünk egy nemzetközi díjlovaglóversenyt, egy nemzeti díjlovaglóversennyel együtt, de ami a lényeg, hogy ezzel a rendezvénnyel egy időben a sérült lovasoknak egy lovasterápiás versenyt tartunk, illetve megszervezzük a Magyar Parasportbajnokságot. Az idei évben erre reményeink szerint 22. alkalommal kerül sor, és hát ez a rendezvény ez abszolút elősegíti a sérült embereknek az elfogadását, megismerését, hiszen ez egy olyan esemény, ahol a sérült versenyzők mellett összegyűlhetnek a szakemberek, a rokonok, a családtagok, a barátok, tehát azt gondolom, hogy jól fogják érezni magukat azok, akik ide ellátogatnak, és hát ennek az eseménynek a támogatása egy fontos cél.
2: Mit adhat egy fogyatékossággal élő gyermek számára maga a lovasterápia, amit mondjuk más fejlesztő foglalkozás esetleg nem tud nyújtani?
3: A tapasztalataink azt mutatják, hogy sok szempontból is nagyon más a lovasterápia. Egyrészt, amit én kiemelnék azt, hogy ez egy olyan terápia, ahol nem egy terápiás szobába megy be a páciens, hanem ki jön a lovardába, a lovasterápiás központba, és abszolút egy természetes környezetben fog tevékenykedni. A másik ugye, ami nagyon fontos, hogy egy másik élő lénnyel, egy állattal dolgozhat együtt. Mi úgy látjuk, hogy a lovak nagyon nagy motivációt adnak a hozzánk járó pácienseknek. Sok olyan feladat helyzetbe bevonhatók a lovak segítségével és a lovak környezetébe, amit egyébként máshol, más körülmények között nem szívesen csinálnak. Úgyhogy azt is szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen a ló a legjobb terapeuta, hiszen sokszor a ló kedvéért csinálnak meg még olyan feladatokat is, ami esetleg számukra nehézséget okoz.
2: Ugye a lovasterápiás és oktató központnak a helyszíne Fót. Ez az a hely, ahol a fogyatékossággal élő gyermekek részt tudnak venni egy ilyen különböző terápiás foglalkozásokon?
3: Igen, hát a Fóti Központ most már több mint 20 éve működik, és hetente 80-90 sérült gyerek és fiatal érkezik hozzánk, akik terápiában részesülnek. A következő időszakban pedig, amikor befejeződik tulajdonképpen ez a tanévid júniusban, onnantól pedig speciális rovastáborokat szervezünk a hozzánk terápiára járó kis pácienseknek, akik ugye ezeken vehetnek részt, úgyhogy nyáron sem maradnak rovas élmények nélkül.
2: Évente több ezer foglalkozást tartanak itt egyébként, viszont mekkora jelenleg az igény ezekre a terápiákra, és van esetleg várólista ezekre?
3: Igen, sajnos azt kell mondani, hogy van várólista, nem is olyan rövid, tehát azt tapasztaljuk, hogy sokkal nagyobb az igény, mint amit jelen pillanatban ki tudunk elégíteni, de épp ezért is vállalta fel a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítványa szakembereknek a képzését, hiszen ezeknek a képzéseknek a megvalósításával az a célunk, hogy országszerte több olyan szakember legyen, akihez lehet menni ilyen terápiára, és hát nyilván az is, hogy elérhető legyen ez a páciensek számára.
2: Említettem még a lovasterápiás versenyt és a Magyar Parasportbajnokságot is, amely hát nem csak egy sportesemény lesz, de ez mit is jelent a részvevő gyerekeknek, illetőleg az ő családjuknak ez a rendezvény? Yeah.
3: Hát én azt hiszem, hogy mindenféle szempontból nagyon sokat hozzátesz az ő életükhöz. Egyrészt nagyon sokan szinte az előző évtől a következő szeptemberig erre készülnek, hogy eljöhetnek ide. Ez egy olyan esemény, ahol 3 napig itt vannak a gyerekek. Tehát nem egy szimpla lovasverseny, hiszen rengeteg kiegészítő programmal készülünk, hogy addig, amíg éppen nem versenyeznek, addig mivel tudják eltölteni az időt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ide érkező versenyzőknek, szülei és a szakembereknek is szinte egy ünnepé, ha lehet ezt mondani. És hát itt megtapasztalhatják a versenyzők a sikerélményt, azt, hogy megmutathatják azt, hogy mennyit fejlődtek az előző évhez képest. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így az önbizalmuk építése szempontjából is egy nagyon fontos pont ez.
2: Ugye a kampány az jelenleg is zajlik, egészen május 31-ig, és egyébként május 4-én indult. Van-e arról adat esetleg, hogy eddig mekkora összegű adomány gyűlt össze, mi az a cél, amit szeretnének elérni, és mi lesz ennek az adománynak a sorsa?
3: Ha jól tudom, az információim szerint 15-16 millió forint gyűlt eddig össze, úgyhogy ezúton is köszönjük mindazoknak, akik az adományukkal és támogatásukkal segítik ennek a célnak a megvalósítását, és ahogy említett, ezt az adományt alapvetően a lovasterápiás tevékenység bővítésére szeretnénk fordítani, illetve ennek a szeptemberi rendezvénynek a megvalósítására.
2: Lehet esetleg adományozni bárkinek?
3: Igen, másféle adományokat, vagy más úton módon eljutó adományokat is nagyon szívesen fogadunk. A honlapunkon, a www.lovasterapia.hu oldalon minden szükséges információt megtalálhatnak ehhez az érdeklődők.
1: Bozori Gabriella gyógypedagógus lovasterapeutát hallották. 8 óra 50 perc van, 10 perc múlva 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 9 óra után pedig tőzsdenyitás Míró Józseffel, az Erste vezető elemzőjével.

0: Reggeli Monitor.
1: Mesterséges intelligenciát használó gyóntatószéket mutattak be egy milánói kiállításon. A szerkezet a milánói AI Week egyik legnépszerűbb attrakciója volt, az alkotók pedig a katolikus liturgia egyik fontos elemét, a bűnbevallást emelték át a csetablakba. Matteo Mandelli kortárs művész installációja az Algoritmus imája névre hallgat, a gyóntatáshoz pedig egy nagy nyelvi modellt használ, amivel egy fülhallgató segítségével beszélgethetnek a hívők. Beszámolók szerint az MI szoftver a meghallgatást követően konkrét, rituális penitenciákat rót ki a résztvevőkre. A vallomások anonim módon, időbélyeggel ellátva egy külső képernyő jelennek meg, később pedig az interneten is elérhetővé váltak. A találmány kapcsán azonban több pszichológus is figyelmeztet, hogy az MI csupán a biztonság illúzióját nyújtja, és nem szolgál valódi feloldozással.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
2: 4 nap, több százból, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kert.

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban műszaki hibás jármű vesztegel el a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé a Csévéző utca közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad, torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedés Zuglóban a Tököli úton befelé a Róna utca előtt, illetve a 16. kerületben a Veres Péter úton befelé a Baros Gábor utcánál. Hétköznapokon 18.30

0: állatkerti körutat a Hősök terétől a Gundel Károly útig, de szerda éjféltől lezárják a Hősök terét körben a Kóst Károly sétányt és az állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 2026. május 26-a reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák fejleményeit, és persze a legfrissebb nyitó árfolyamokat a hírszerkesztő Kovács Gergő.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Sümegi Klaudia lesz Magyar Péter új kabinet főnöke.
3: A miniszterelnök erről egy Facebook posztban számolt be, miután kiderült, hogy korábbi kabinet főnöke Velkei György a külügyminisztérium államtitkáraként folytatja. Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, filmproducer, közel egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen. A miniszterelnök szerint az egyik legösszetettebb és legnehezebb munka vár rá a következő 4 évben.
2: 5 EU tagállam, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Hollandia és Litvánia közös javaslatot terjesztett elő a kínai importtal szembeni szigorú kereskedelmi védelmi intézkedésekről.
3: A blokk legnagyobb gazdasága, Németország egyelőre nem csatlakozott a kezdeményezéshez. A javaslat többek között egy úgynevezett ellenálló képességi eszköz bevezetését szorgalmazza, amely az érzékeny ágazatokban működő vállalatokat ellátási láncaik diverzifikálására kötelezné. Az Európai Bizottság pénteki ülésén is hasonló tervekről tárgyal. Németország álláspontja kulcsfontosságú, azonban a berlini kormánykoalíció megosztott a kérdésben, miközben a német gazdasági miniszter éppen Pekingben járt egy üzleti delegációval az együttműködés hangsúlyozása céljából.
2: Ismét megszakadta a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolaj vezeték közbeszerzési folyamata.
3: Ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tenderre nyújtottak be kifogást. Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy melyik pályázó emelt panaszt, illetve pontosan milyen kifogással, erről várhatóan csak a Jogvédelmi Bizottság döntése után közölnek részleteket. A tervek szerint a teljes egészében föld alá kerülő 113 km hosszú vezeték Horgostól Újvidékig épül neki. A beruházás összértékét 54 milliárd forintra becsülik.
2: 0,5%-kal csökkent a beruházások volumene idehaza az első negyed évben.
3: Az előző negyedévhez mérten a beruházások összértéke összehasonlító áron 0,4%-kal mérséklődött. A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a gazdaság mintha elérte volna a mélypontot, de a növekedéshez szükség lenne az uniós források érkezésére és a vállalati bizalom erősödésére. Regős Gábort hallják.
4: Hát ugye a tartós negatív tendencia az azért egy ideje jelen van, hát itt 2022 negyedik negyedéve óta jellemzően negatív adatok jönnek éves alapon, ugye most már viszont, hát voltak olyan negyedévek, amikor ilyen 10-15% közötti esés volt, most már rásimultunk a nullára, tehát hogyha egy ilyen görbén képzelem el a beruházási teljesítmények volumenét, akkor elindultunk egy csökkenő pályán, és most ennek a csökkenő pályán mintha az alján lennénk, ugye hogyha arról beszélünk, hogy jönni fognak uniós források, hogyha arról beszélünk, hogy a üzleti környezet, vagy a vállalati konjunktúra érzet jobbá válik, akkor azért reménykedhetünk abban, hogy ezekben a beruházásokban most már, ha nem is gyorsan, nem is a második negyedében, de azért szépen lassan lesz egy felívelés.
2: Múlt pénteken megérkezett az első járata az American Airlinesnak Philadelphiából Budapestre.
3: Vitézi Dávid szerint a reptér bővítése elengedhetetlen, hiszen a turizmus és a gazdaság fejlődését korlátozhatja a jelenlegi kapacitás. A tárcavezető arról is beszélt rádiónknak, hogy mit jelent Magyarországnak az, hogy újra közvetlen járat megy Budapestről az Egyesült Államokba.
5: Gazdasági lehetőségeket nekünk elem érdekünk, hogy újraindítsuk a magyar gazdaságot, és fontos azt látni, hogy egy ilyen járaton körülbelül 4-szer annyian beutazók Amerikából, Európa és elsősorban Magyarország felé, mint fordítva. Tehát éppen ezért azt jelenti egy ilyen járat, hogy több amerikai turista, ugye a világ legnagyobb gazdaságáról beszélünk, tehát viszonylag magas vásárlóerejű turista érkezik Budapestre, és ez Budapesten és a Budapest környezetében működő vállalkozások, legyen az szó egy taxivállalkozásról, egy fürdőről, egy hotelről, egy étteremről, egy bárról, számára jelent új bevételt és új lehetőséget. tevékenységet. A turizmus egy nagyon fontos eleme a magyar gazdaságnak, a magyar GDP-nek, tehát éppen ezért

0: az, hogy ezek a járatok fejlődjenek, ez azt gondolom, hogy elemi érdekünk, és persze Magyarország és Amerika között van egy nagyon szoros kapcsolat, gazdasági kapcsolat, nyilván katonai kapcsolat, és egy ezen túlmenő emberi kapcsolat, hiszen ez a két ország egymással nagyon szoros együttműködésben van.
1: Az elmúlt hónapok drasztikus csökkenése után stabilizálódni látszik a hazai üzemanyagtartalékok szintje.
2: A készlet visszapótlása megkezdődött, szakértők szerint azonban június végéig további intézkedésekre van szükség. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a többi között arról beszélt, hogyan lehetne rendezni a védett áruüzemanyag helyzetét és leállni a stratégiai tartalék felhasználásával. Grádottót hallják.
3: Ahhoz, hogy a piaci árszint és a kvázi védett árszint közeledjen egymáshoz, vagy valamilyen szinten a piacra újból tudjon érkezni üzemanyag, annak két módja van. Az egyik felül kell vizsgálni a védett árszintjét, és ha nem is teljes mértékben felszabadítani, de a piac aktuális helyzetéhez, a realitásokhoz közeledni szinten meghatározni ennek a szintjét. A másik az, hogy az üzemanyagokat terhelő adók egy részét kell átmenetileg csökkenteni, vagy azokat az adójellegű átmeneti terheket felfüggeszteni, amelyek megkönnyítik azt, hogy piaci alapon is kerüljön benzin és gázolaj a piacra. Jelen pillanatban a hazai ellátás egy 90%-ban a stratégiai készletek felhasználásával történik, ez nem feltartható, mert a visszapótlását sem lehet megoldani egy esetleges újbóli felszabadításhoz.
1: Jelenleg a Brent típusú kőolaj $98.02, míg az amerikai könnyolaj $91.49 jár. Izraelnek fokoznia kell a Hezbollah elleni csapásokat, erről beszélt az izraeli miniszterelnök tegnap esti videó üzenetében.
2: Majd nem sokkal ezután légi csapások sorozatát indították el Libanon keleti részén a szíriai határ közelében. Benjamin Netanyahu elmondta, hogy Izrael eddigi libanoni offenzívája már több mint 600 terroristát likvidált, de szerintem most már megsemmisítő csapásokra van szükség.
1: Önvédelemre hivatkozva újabb támadást indított Irán ellen az Egyesült Államok, erről ír a Guardian.
2: Tegnap még az amerikai vezetés a béke megállapodás közelettéről beszélt. Az újabb csapások rakétaindító állásokat és olyan iráni hajókat céloztak meg, amelyek aknákat telepíthetnek a Hormuzi szorosba. Az amerikai külügyminiszter a támadások után indiai útja közben nyilatkozott. Marco Rubio itt elmondta, hogy a Hormuzi szoros így vagy úgy, de nyitva lesz. A miniszter szerint a béke megállapodás tárgyalása még eltarthat néhány napig.
1: Irán dúsított urányát vagy az Egyesült Államokba küldik megsemmisítésre, vagy más alkalmas helyeken semmisítik meg. Erről beszélt tegnap Donald Trump közösségi oldalán.
2: Az amerikai elnök szerint a dúsított uránt az Atomenergia Bizottság vagy annak megfelelőjének a jelenlétében kellene megsemmisíteni. Az viszont nem derült ki, hogy egy amerikai ügynökségre, vagy esetleg a bécsi székhelyű nemzetközi atomenergia ügynökségre gondolt. Az sem egyértelmű, hogy ez a kijelentés az Iránnal zajló tárgyalások amerikai követelésének egy része, vagy egy olyan pont, amiben már megegyeztek a felek.
4: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 7,5 perccel zajlik a tőzsdei kereskedés, idehaza 0,5%-kal emelkedik a BUX, 130.343 ponton jár, 493 millió forint idáig a forgalom. A MOL 1,1%-kal gyengül, 3.824 forinton, az OTP 9,1%-os pluszban, 40.180 forint, a Richter 4,1%-kal drágul, 12.050, stagnál a Magyar Telekom 2.622 forinton, a Forage részvényei 1%-kal gyengülnek, 1.900 forinton jegyzik őket, esik az Essence 8 tizeddel, 960 forint, emelkedik ugyanakkor az A1 biztonsági nyomda 8 tized százalékkal, 7.950 forinton. A devizapiacon az euróért jelenleg 356 forint 70 félért kell adni. Európában a főbb indexek enyhe erősödéssel nyitnak. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1632. Az elmúlt hónapokban szemmel láthatóan nőtt a hazai kiskereskedelmi fogyasztás mértéke.
2: Az élelmiszerágazatban is érzékelik a javulást, ugyanakkor abban sokféle tendencia érhető tetten, mondja a megkérdezett agrárszakértő. Simon Attila hangsúlyozta, az árak az időseknél fontos szempont, a fiatalabb generáció viszont nagyon ráállt a magas protein tartalmú élelmiszerekre.
5: A legnagyobb trend most a legnagyobb fejlődés előtt áll, és van ez a high protein trend,
3: a magas protein bevitel gyors étkezés, de tökéletes növeli a olakottságot, segíti a testsúlycsökkentést, megőrzi az izomtömeget, tehát igazából mindaz, ami a fiatal korosztálynak, hogy a fiatal generációnak igazán fontos, hogy ki tudja elégíteni, ennek megfelelően a maga az átjelenésre, illetve felvon az éppen gyerekhez fókuszálni, igazából eltalálja azt a kulcs lehetet, amivel ezt a terméket, a termékkört el lehet adni a fogyasztóknak.
1: Nem csak a strádákon zajlik a küzdelem a kerékpársportban, hanem a hazai szövetségen belül is.
2: Egymásnak feszült a szervezet és a Tour de Hongrie főszervezője. A szövetség megkaparintaná a magyar körversenyt, annak életrekeltője viszont azt állítja, nincs szakmai elképzelése a Magyar Kerékpáros Szövetség vezetésének. Szabados Gábor sportközgazdás szerint jó lenne, ha rendeződnének a viták, mert a tömegsport fejlődésének tökéletes alapja a bringázás.
5: Szabadidős sporttal nagyon jól összekapcsolható. Akár ugye egy ilyen Tour de Hongrie is túl azon, hogy országi más szempontból milyen kiemelkedő. Ha azt látom, hogy milyen szép, ahogy ők mondjuk a Balaton partján, vagy Budapesten, vagy bárhol kerékpároznak, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sok embernek kedve támad ugyanott kerékpározni. Tehát ilyen értelemben a kerékpárt én azért nagyon szeretem, és azért lenne nagyon fontos ezeknek a projekteknek és a fejlesztéseknek a támogatása, mert a szabadidős sport sokkal jobban összekapcsolható, mint nagyon sok más sportág. Tehát ilyen értelemben egy sokkal átfogóbb, általánosabb hatást tud kifejteni a teljes magyar lakosság számára.
4: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napos, száraz idő, kevés gomoly felhővel. Napközben a szél több helyen megélénkülhet. Esőre nem kell számítani. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
4: Sporthírek a 94.2.
1: A brit mellett az olasz válogatott búcsúzott a jégkorongvilágbajnokság elit csoportjából, miután kikapott a szlovén csapattól. Tegnap este kiki mérkőzést vívott a két gárda, az olaszoknak alapjáték időben, azaz 3 pontot érően kellett volna nyerniük, bár vezetést szereztek, a második harmad elején a rivális 2 perc alatt fordított, a folytatásban sem kegyelmezett, így a végeredmény Szlovénia-Olaszország 5-1. Az utolsó fordulóban a németek a briteket 6-3-ra verték, az Egyesült Államok pedig 7-3-ra verte Magyarországot, Norvégia 4-1-re győzte le Csehországot. A magyar jégkorong válogatott így a csoportjában 7. helyen zárt, 3 szerzett ponttal a briteket sikerült megverni, viszont nagy bravúr, hogy nem estek ki a magyarok az elit csoportból. Labdarúgás Dárdai Bence csapata az élvonalban 16. helyen zárt Wolfsburg kiesett az élvonalból, miután a német labdarúgó bajnokság osztályozóján a hazai döntetlen után hosszabbításban kikapott a másodosztályban 3. Paderborn együttesétől. Az év végén visszavonuló Stanislav Wawrinka karrierje utolsó meccsét játszotta le a francia nyílt teniszbajnokságon, mivel kikapott az első fordulós összecsapásán. A Roland Garroson 2015-ben győztes 41 éves svájci játékos a holland Jesper de Jonggal mérkőzött meg, és 4 szetben 6-3-3-6-6-3-6-4-es arányú vereséget szenvedett. A háromszoros Grand Slam győztes klasszis elérzékenyülve búcsúzott a tenisz karrierjétől, a szervezők egy kisebb ünnepséggel búcsúztatták el mérkőzése után.
4: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor! Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 16 perccel nyitott ki a magyar tőzsde, de milyen az első percek kereskedési hangulata, és persze idehaza nyitóárak mellett milyenek az európai nyitóárak? Kérdezem Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Hát ugye azt látjuk, hogy egy kis mértékű csökkenés van a DAX indexben. Amúgy ugye itt most már ugye újra történelmi csúcsok közelében van maga az index, hiszen azért annak ellenére, hogy 80-81 pontot csökkent jelen pillanatban, ugye 25.300 ponton áll, tehát újra 25.000 pont fölött van. Itt az elmúlt időszakbeli száguldásokat követően nyilván ebben komoly szerepet játszott az is, hogy játszott az is, hogy ugye korábban azért elég közel, a híradások szerint elég közel került az Egyesült Államok és Irán valamiféle megállapodáshoz. Minden esetre most egy korrekció van itt a hajnali támadásokat követően, de nem számottevő, tehát ugye nagyjából egy harmaddal csökken az index értéke, a DAX index értéke, és az Eurostox az pedig majdnem 0,2%-kal csökken, tehát hogy vagy a francia kekkörön 0,2%-kal, tehát hogy nincsenek számottevő elmozdulások, egy nagyon pici korrekcióval. Mi viszont emelkedünk, ugye itt a korábbi örömből egy kicsit kimaradtunk, sőt ilyen múlt héten szerintem alapvetően csökkent is a magyar index, ráadásul a régiós indexhez képest is alul teljesítők voltunk. Úgyhogy most 1%-ot emelkedik a BUX, 131.064 ponton állunk. A forgalom egészen jó így nyitásban, hogy az első 18 percet követően 1,1 milliárd forint, az elég szépnek tekinthető. Az OTP 1,4%-kal emelkedik 45.360 forintra, a MOL 9%-kal emelkedik 3.862 forintra. Ugye most ugye volt egy elég nagy kőolajár csökkenés, ami ugye negatív lenne a MOL szempontjából, vagy az olaj cégek szempontjából, most viszont ugye van egy kismértékű emelkedés a piacon, mármint a kőolajban. A Richter 6%-kal emelkedik 12.070 forintra, a Magyar Telekom pedig 2%-kal 2.628 forinton áll.
1: Így a reggeli órában szembesült vele az ember, hogy 100 dollár alatt mindkét fő kőolajtípus, ami első ránézésre nekem azért volt furcsa, mert mégiscsak volt amerikai légicsapás újra dél-iráni területek ellen. Igaz, nem kiterjedt légiháború indult újra, hanem részleges csapás, de hát ez több hétnyi tárgyalás után az első egyik ilyen amerikai bevetés volt. Ez megakaszthatja gyakorlatilag a béketárgyalásokat, vagy szerinted egyelőre ez még nem világos, hogy így lesz-e?
2: Hát szerintem nem fogja megakasztani. Nyilván Iránnak nem tetszik ez, hiszen ugye a kilövő állomásokat és akna telepítő hajókat támadott amúgy az USA, és különben szerintem ilyen nyomásgyakorlás a tárgyaláson belül, hogy egyezzenek meg, mert maga az egyesség azért valami olyasmi lenne most jelen pillanatban, hogy megnyitnák a szorost, ugye az egy nagy kérdés, hogy ki ellenőrizni ezt a szorost, és hát ugye ami nagyon fontos Irán számára, hogy ugye akkor tudna értékesíteni olajat, tehát hogy ugye a dealnek a része lenne az, hogy olajat tudna értékesíteni, és akkor abban a 60 napban, amiről most tárgyalnak, hogy az alatt kellene megállapodni a finomított urán készletekről, ami ugye fegyvergyártásra alkalmas, ugye ez egy 400 kg-nyi finomított urán, és addig ugye árusíthatná, vagy eladhatná az olaját, és hát ezen azért egy 10 milliárd dollárt kereshetne, szóval. És akkor ugye itt a kérdés, hogy ki ellenőrizné ez alatt az idő alatt a Szorost. Az irániak szeretnék, hogyha ez az ő kezükben lenne, és hogy szedne egy díjat ezért. Persze ez nem ez ilyen környezetvédelmi díj, meg infrastruktúra fenntartási díjként apostrofálnák. Minden esetre ugye ez egy jó bevételi forrás, ez is egy plusz jó bevételi forrás lenne Irán számára. Úgyhogy azt gondolom, hogy mivel szükségük van a pénzre, az USA-nak meg szüksége van arra, hogy kinyissák a Szorost, hogy Trump népszerűsége egy kicsit javuljon az Egyesült Államokban. Azt gondolom, hogy tovább fogják folytatni a megbeszéléseket, és igazániból ez csak egy nyomásgyakorlás volt.
1: Talán az urándósításról való megállapodás, vagy az, annak az esetleges kivezetése az iráni politikából tűnik a legnehezebb diónak. Ha egyébként a hormuzi szoros megnyílna, akkor arra vannak becslések, hogy mikor állhat akár helyre a hajóforgalom, akár maga az energetikai piac, mikor állhat helyre?
2: Hát ugye mindenki arról beszél, hogy ez év vége lenne. Tehát ugye itt vissza kell tölteni készleteket, újra kell indítani olajmezőket, ezek nem egy perces dolgok, de nyilván nagy lenne a felvélegzés. De hát azért azt ne feledjük, hogy itt azért első körben arról van szó, hogy egy 60 napra nyitnák ki, és az alatt állapodnának meg. Na most én politikai hogy nem fognak megállapodni. Nyitják 60 napra a Szorost, szerintem mindenki elkezd árusítani, annyi kőolajat hoznak ki, meg földgázt, meg hidrogént, meg egyéb dolgokat, amennyit csak lehet ez alatt a 60 nap alatt, mert lehet, hogy akár még az előtt bezárulhat ez a Szoros. Tehát igazándiból ez egy ilyen, ilyen pestesen szólva, hogy ami a csövön kifér, az lenne ez alatt az idő alatt, mert én azt gondolom, hogy Irán viszont nem fogja elengedni ezt a 400 kg finomított uránt, tehát neki ez a utolsó mencsvára. Hogyha ezt elveszik tőle, akkor a rezsim gyakorlatilag nagy valószínűséggel belátható időn belül megbukik. Tehát szerintem itt azért kvázi, vagy így számomra egy feloldhatatlannak tűnő ellentét van, viszont átmenetileg ez egy komoly megnyugvást hozhatna a piacokra.
1: Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőit hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Köszönöm szépen!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate. Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikációs szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
3: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Flotta döntések változó időkben.
5: Cégautó beszerzés 2026-ban.
4: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
5: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
4: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: 9:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Az ukrán légierő éjszaka több mint 100 drónnal és rakétával támadta az orosz hadsereget, 2 rakétával. Az előzetes adatok szerint az oroszok légvédelme 111 drónt hatástalanított, és hát úgy tűnik, hogy Iskander rakétákkal támadtak, egyébként elnézést a tévesztésért, az oroszok az ukránokat. Vannak sérültek is egyébként, 11 sérültről tudni a nagyobb városokban, és hát véhetően ez a rakéta és drón támadási kampány folytatása az elmúlt napok támadásainak, mert hogy az orosz energetikai létesítmények elleni ukrán egyébként nagyon sikeres dróntámadásokra válaszol szánják ezt az oroszok. Új offenzíva nincs még egyébként az oroszok részéről Ukrajna ellen. A meglévő területeken megy egymással, nem túl változatosan a csatározás. Hogyha természetesen lesz információ akár a szárazföldi harcokkal kapcsolatban, akár az esetleges békepuhatolózásokkal kapcsolatosan, akkor mondjuk majd. Kijött egyébként az orosz jelentés is, 59 ukrán drónt tűntek le állítólag az oroszok, A pilóta nélküli repülő szerkezetekkel végrehajtott ukrán támadások fennakadásokat okoztak egyébként több oroszországi polgári repülőtér működésében. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Útdíjat kellett volna fizetniük a BKK pótlóbuszainak a tegnapi kelenföldi pályaudvaron történt mozdonytűz esetet követő pótlás következtében. Erről beszélt még tegnap a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt kérte az útdíj fizetési szolgáltatótól, hogy keressen erre megoldást tekintete a Viszmajor helyzetre. Ma megkezdik a jogszabálymódosítás kidolgozását, hogy a menetrend szerinti buszoknak ne kelljen útdíjat fizetniük. A tárca vezető a MÁV utastájékoztatás megújításáról is beszélt.
7: Számtalan ponton az látszik, hogy az utastájékoztatás eszközrendszere elavult, és azokat az eszközöket, amiket számos más európai vasút, akár például az osztrák vasút, ahol jártam is az elmúlt napokban, ezeket nem használjuk teljes körűen. Csak egy példát mondjak, itt Kelenföldön a legforgalmasabb aluljáróban nincsen rendes hangos bemondás. Az aluljáró szinten a monitorok kicsik, nem tudnak kiírni elég vonatot, nem tudnak kiírni elég információt, amint összedől a közlekedés, már nincsen elég hely az információkat kijelezni. Sok vidéki állomáson nem megfelelő az utastájékoztatási rendszer egy ilyen zavar kezelésére. A MÁV kollégáihoz nem jutnak el az információk megfelelő időben, hogy tájékoztatni tudják az utasokat. Rengeteg olyan dolog van, amin változtatnunk kell. Azt a képességet, hogy a MÁV egy ilyen zavart kezeljen, ezt is teljesen újra kell gombolnunk.
6: 0,5%-kal csökkent a beruházások volumene idehaza az első negyedévben. Az előző negyedévhez viszonyítva a beruházások összértéke összehasonlító áron 0,4%-kal mérséklődött. A Granit alapkezelő vezető közgazdászal szerint a gazdaság mintha elérte volna a mély pontját, de a növekedéshez szükség lenne az uniós források érkezésére, és persze a vállalati bizalom erősödésére. Reggős Gábort hallják.
8: Hát ugye a tartós negatív tendencia az azért egy ideje jelen van, hát itt 2022 negyedik negyedére óta jellemzően negatív adatok jönnek éves alapon. Ugye most már viszont, hát voltak olyan negyedévek, amikor ilyen 10-15% közötti esés volt, most már rásimultunk a nullára, tehát hogyha egy ilyen görbén képzelem el a beruházási teljesítmények volumenét, akkor elindultunk egy csökkenő pályán, és most ennek a csökkenő pályán mintha az alján lennénk. Ugye, hogyha arról beszélünk, hogy jönni fognak uniós források, hogyha arról beszélünk, hogy a üzleti környezet, vagy a vállalati konjunktúra érzet jobbá válik, akkor azért reménykedhetünk abban, hogy ezekben a beruházásokban most már, ha nem is gyorsan, nem is a második negyedében, de azért szépen lassan lesz egy felívelés.
6: Ismét megszakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték közbeszerzési folyamata.
9: Ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy melyik pályázó emelt panaszt, illetve pontosan milyen kifogással. Erről várhatóan csak a Jogvédelmi Bizottság döntése után közölnek részleteket. A tervek szerint a teljes egészében föld alá kerülő 113 km hosszú vezeték Horgostól Újvidékig épül neki. A beruházás összértékét 54 milliárd forintra becsülik.
6: Nézzük, hogy mi újság a kőolajjal. Jelenleg a Brent árfolyama $98.92, az amerikai könnyolajé $92.34 jár.
0: Tőzsde hírek.
6: A hazai értéktőzsde 0,8%-os erősödésben 130.828 ponton a BUX, a forgalom 2 milliárd 142 millió forint. 0,4%-kal erősödnek a MOL részvények, 3844 forinttal jegyzik őket, az OTP 1,4%-os pluszban járt 40.360 forinton, a Richter 6,1%-kal erősödik 12.070, a Magyar Telekom 1,1%-os pluszban 2626 forinton, most épp 1,1%-kal araszol felfelé a 4iG is, 1922 forinttal jár, emelkedik 2,9%-kal a Rába 2470 forinton, drágul az Opus 1,6-del 317 forinton, esik viszont az MBH Bank 1,6%-kal 2500 forinton jár. A devizapiacon az euró árfolyama 357 forint 10 fillére. A következő köztársasági elnököt is az országgyűlés választja meg, amennyiben lemond vagy eltávolítják hivatalából Súlyog Tamást. Ezt mondta a Magyar Péter a Telexnek adott interjúban.
9: A miniszterelnök szerint még nincs jelöltjük, de azt ígérte, hogy nem pártpolitikust jelölnek a feladatra. Arról is beszélt, hogy a kegyelmi ügy miatt felálló vizsgáló bizottság előtt Novák Katalin volt köztársasági elnöknek is meg kell jelennie, és jelezte, hogy a kormány vizsgálni fogja a választási kampányba való orosz beavatkozás mértékét is. A kormány fő csütörtökön Brüsszelbe utazik az uniós források felszabadításáról szóló megállapodás véglegesítésére. A kormány mai ülésén megkezdi az akkumulátoripar újraszabályozását, felülvizsgálja a tankerületeket és a kaszinó koncessziót, valamint elindítják a magántőke alapok átláthatóvá tételét.
0: Időjárás jelentés.
9: Folytatódik a napos, száraz idő kevés gomoly felhővel. Napközben a szél több helyen megélénkülhet, esőre nem kell számítani. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Nem csak a strádákon zajlik a küzdelem a kerékpársportban, hanem a hazai szövetségen belül is. Miközben az utóbbi években egyre komolyabb eredmények születtek, olimpiai negyedik helyek, Walter Attila többnapos rózsaszín trikója a Giro d'Italián, Vas Blanka U23-as világbajnoki győzelme, a kerékpárszövetségen belül kiéleződtek a feszültségek. A szervezet úgymond visszavenni a Tour de Hongrie jogait és szervezését, és nem támogatja a jelenleg független szervezők azon törekvését, hogy még magasabb szintre kerüljön a körverseny. A Tour de Hongrie főszervezője és mások véleménye szerint viszont a szövetségnek nincs átlátható és valid szakmai terve, amit erősít az a tény is, hogy nem szerepel ilyen dokumentum a honlapon. M. Szűcs Péter próbálta meg kibogozni a szálakat Szabados Gábor sportközgazdás segítségével.
2: Nem unatkoznak a kerékpársport szerelmesei, túl vagyunk a Tour de Hongrie-n, zajlik a Giro d'Italia, és komoly viták a kerékpáros szövetségnél. Mi történik ott, Gábor?
3: Hát nyilván ember legyen a talpán, aki pontosan kibogozza a részleteket, és megmondom őszintén, én sem szeretnék állást foglalni egyik vagy másik oldal mellett. Több ponton is komoly viták alakultak ki jelenleg a kerékpársport szövetség vezetése, és olyan személyek, akikben egyébként ugye ez már kár, hogy a Tour de Hongrie szervező cég vezetője között, melyek nagyon is élő problémák. Itt egyrészt felmerül magának a szövetségnek a vezetése ügyei, például az, hogy milyen egyesületek vannak, ezek az egyesületek hogyan működnek, hogyan vannak elosztva a támogatások, felmerültek olyanok, hogy sok egyesület gyakorlatilag nem is végez valódi tevékenységet, mégis szavaz a közgyűlésen, és ezzel biztosítja be a jelenlegi vezetés hatalomban maradását. Ugyanakkor van egy másik, nagyon is konkrét vita, ez pedig a Tour de Hongrie jogainak, szervezési és vagyoni értékű jogainak az értékesítése. Ugyanis ezt a versenyt eddig az Eisenkranz Károly vezette, a szövetségtől független önálló cég szervezte, ez a Vuelta Kft., és a szövetség szeretné ezt visszavenni a saját kezelésébe. Erről kialakult egy nagyon komoly vita, amit egyébként a legutóbbi közgyűlésen végül el is napoltak, hogy erről mi történjen. Akár ez a helyzet, hogy nem maga a szövetség szervezi, ez akár állami támogatások elmaradását is jelenthetné, míg nyilván az eddigi szervező meg azt mondja, hogy eddig működött a dolog, már pedig azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy a Tour de Hongrie utóbbi évekbeli megrendezése, megszervezése az tényleg egy sikertörténet, mert nagyon jól és közönség számára nagyon jó elérhetően sikerült ezeket a versenyeket megrendezni magas szakmai színvonalon. Akkor meg miért kéne változtatni? Most csak nagyon leegyszerűsítettem a dolgot, még egyszer mondom, egy csomó olyan dolog van, amiben nyilván nem szeretnék állást foglalni már csak azért, mert a teljes részleteket valószínűleg azok ismerik, akik benne vannak. Nekem nagyon határozottan az az érzésem a médiában való megszólalások alapján, hogy itt olyan dolgok is vannak a háttérben, amiről sokan nem akarnak beszélni.
2: Majd fognak egyébként, de a Tour de Hongrie-ről visszatérve, ugye van egy másik vita is, azon túl, hogy most akkor kié, bár itt azért annyit elmondhatunk, ahogy te is említetted, ebben a rádióban foglalkoztunk vele akkor, amikor újraindult a Tour de Hongrie, hiszen az egy kényszerszünet után szervezte újra Eisenkranz Károly, és valóban az elmúlt 10-11 évben ez hibátlanul működött. Viszont ugye emelné a verseny színvonalát azzal, hogy egy másik ligába kerülne a World Tour kategóriába, amit ugye a jelenlegi szövetség azért blokkolna, mert akkor szerintük kevesebb magyar indulna, hiszen a World Tour csapatokban kevesebb a magyar, de ugyanakkor ezt is cáfolja az Eisenkranz Károly. Ez is egy olyan vita, amit mondjuk nem nagyon ért az ember, hogy miért is baj az, hogyha még rangosabbá válna a magyar körverseny.
3: Ez is erősíti azt, hogy a médiában való megszólalások, azok nem feltétlenül a valós motivációkat mutatják. Nekem például ez a része a történetnek pont olyannak tűnik, ami inkább csak egy kifogás és úgy felhozott probléma, aminek csak az a célja, hogy erősítse a vita jellegét, nem a valódi háttér okokat, hogy igazából ki legyen itt a szervező, és ki részesüljön például a bevételekből, és kinek a kezében legyenek a döntések. Tehát nem igazán ehhez kapcsolódik, tehát itt például emiatt is lehet egy vita a Vuelta Kft. És a szövetség között. Ugye valóban azt mondja a szövetség, hogy ha magasabb szintre raknák a versenyt, akkor kevesebb magyar vehetne részt. Erre azt mondta ugye Eisenkömmer Károly, hogy ez a kevesebb azt jelenti, hogy az eddigi 15 helyet mondjuk 10-12 magyar vehetne részt, mert azért így is vehetnének részt magyarok, de tisztán magyar csapat nem indulhatna, hanem ugye a válogatott állhatna rajthoz, illetve más klubokban induló magyar kerékpárosok tekerhetnének a versenyen. Ha valóban ugye ez a helyzet, hogy 15 helyett 10-12, én azt gondolom, hogy ez bőven belefér abba, hogy még magasabb színvonalú legyen a verseny, és éppen ezért még nagyobb média figyelmet kapjon mind Magyarországon, mind külföldön, mert most már azt nyugodtan mondhatjuk, hogy azért a Tour de Hongrie az nemzetközi szinten is egy tényező, tehát nemzetközi szinten is követett verseny. Nyilván ennek óriási országimázs jelentősége van. Ugye mindig elmondjuk, hogy ezek a kerékpáros körversenyek az adott országnak kvázi egyfajta ilyen turisztikai reklámfilmjeként tekinthetőek, aki valaha látott már Tour de France-ot, vagy éppen a most zajló Giro d'Italiát, hát az láthatja, hogy mindig az adott ország legszebb tájait mutatják, mert tényleg rögtön kedve lesz az embernek odautazni. Tehát ebből a szempontból az, hogyha lehet így növelni a Tour de Hongrie elérését, azt gondolom, hogy azért mindent meg kell tenni. Én ezt az árat, hogy ennyivel csökken a magyar versenyzők létszáma, ezt elfogadhatónak tartom, az valóban fontos szempont, hogy legyenek magyar versenyzők, tehát ha ez azzal járna, hogy egyáltalán nem indulhatna magyar versenyző, az egy súlyos probléma lenne, amire lehet, hogy én is azt mondanám, hogy ezt azért ne, de hogyha így is azért maradhatnak magyar versenyzők a mezőnyben, legfeljebb csak egy kicsit kevesebb számmal, szerintem az verseny nemzetközi presztízsét tekintve mindenképpen egy olyan áldozat lenne, ami még belefér.
2: Arról meg nem beszélve, hogy hát örülünk akkor is, amikor a Touron, a Vueltán, vagy éppen a Giro d'Italián van egy-egy magyar, és van egy-két nagyon tehetséges versenyző. Ha már megemlítettük Eisenkömmer Károlyt, akkor említsük meg azért Schneller Domokos nevét, ugye, aki a Kerékpár Szövetség elnöke, és ugye az egyik vita még arról is szól, bár ugye vannak szép eredmények, de egyáltalán nem biztosított a jövője. Ugye volt a párizsi 2/4. hely mind a fiú, mind a lány ágon, viszont azzal gyanúsítják a jelenlegi vezetést, hogy nincsen szakmai koncepció, így viszont nem jöhetnek majd az eredmények, miközben meg az utánpótlással is kéne nem kicsit foglalkozni.
3: Valóban, ha már az olimpia szóba került, a jelenlegi világranglistás helyezések alapján például nem tudna részt venni magyar kerékpáros a Los Angeles-i olimpián, és azt gondolom, hogy ez tényleg komoly probléma lenne, hiszen az mindenképpen óriási siker volt, ahogy te is mondtad, hogy ugye a párizsi olimpián 2/4. Helyünk is született, és azt gondolom, hogy ezek a versenyzők meg is érdemlik, hogy a szövetség mindent megtegyen azért, hogy ez a sorozat folytatódhasson. Tehát még egyszer mondom, nehéz ugye itt pontosan mindent látni, hogy mi történik a szövetségen belül. Az például tény és való, hogy a szövetség szakmai koncepciója, ami jelenleg elérhető, az 2024-ig érvényes, tehát már túl vagyunk ezen a dátumon, és valóban nagyon sok kritika éri a szövetséget azért, hogy nem tesz meg mindent az utánpótlás és a jövő biztosításáért. Itt valóban ugye olyan érvek, olyan információk keringenek, amelyeket anélkül nehéz értékelni és kiszűrni, hogy az ember tényleg benne lenne ebben a világban. Ráadásul ugye itt azt se felejtsük el, hogy a kerékpár az egy nagyon összetett sportág, tehát eddig szinte csak országúti kerékpárról beszéltünk, de ugye van teremkerékpár, pályakerékpár, van mountain bike, van hegyi kerékpár, tehát azért nagyon sokféle különböző szakága van, és mindegyiknél vannak ilyen hasonló problémák, tehát tényleg egy olyan sportról beszélünk, ami túl azon, hogy nagyon összetett, és jelen pillanatban azért vannak Magyarországnak kiemelkedő versenyzői több szakágban is, és ezt külön ki szeretném hangsúlyozni, hogy az egyik legnagyobb előnye a kerékpárnak az, hogy a szabadidősporttal a legjobban összekapcsolható. Tehát minden, amit a kerékpársportban teszünk, az nem csak azért van, hogy mondjuk olimpiai negyedik helyezéseket érjünk el, amit Párizsban elértünk, más sportágak is tudnak ilyet, de nem megbántva a többi sportág képviselői, ha azt látom, hogy Párizsban egy vívó, egy kajakkenus vagy bármilyen más sportoló érmet szerez olimpián, akkor nem fogok rögtön lemenni vívni vagy kajakkenúzni. De lehet, hogy kedvem támad kerékpározni, mert az egyszerű átlagember számára ez sokkal egyszerűbben megoldható, és a szabadidő sporttal nagyon jól összekapcsolható. Akár ugye egy ilyen Tour de Anglia is túl azon, hogy országimás szempontból milyen kiemelkedő. Ha azt látom, hogy milyen szép, ahogy ők mondjuk a Balaton partján, vagy Budapesten, vagy bárhol kerékpároznak, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sok embernek kedve támad ugyanott kerékpározni. Tehát ilyen értelemben a kerékpárt én azért nagyon szeretem, és azért lenne nagyon fontos ezeknek a projekteknek és a fejlesztéseknek a támogatása, mert a szabadidősporttal sokkal jobban összekapcsolható, mint nagyon sok más sportág. Tehát ilyen értelemben egy sokkal átfogóbb, általánosabb hatást tud kifejteni a teljes magyar lakosság számára.
1: Szabados Gábor sportközgazdást hallották, zenével megyünk tovább, aztán egy kulturális érdekességgel, 10 órakor pedig a legfrissebb hírekkel, 10 óra után pedig már a megváltozott fogyasztói szokásokról lesz szó az élelmiszerrel kapcsolatban.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Május 28-án rendezik az idei Csini Baba Táncdalfesztivált a Budapest Parkban. A Katona József Színház és a Budapest Park közös produkciója hagyományosan a Prózai Színházat ötvözi az élő koncertélménnyel. A szervezők ezúttal a rendszerváltás izgalmas korszakába repítik vissza a nosztalgiázni vágyó közönséget, a változatos repertoár pedig a korszak legfontosabb társadalmi és zenei változásait idézi meg. Az est folyamán felcsendülnek majd a többi között a Neoton Família, az Európa Kiadó, az LGT, az Omega és a Republik slágerei, de Cseh Tamás vagy Hobó ikonikus szerzeményei is helyet kapnak a műsorban. Az elmúlt években rendre nagy népszerűségnek örvendő esemény igazi sztárparádéval tér vissza. A Katona József Színház oldaláról színpadra lép a társulat több mint 20 tagja, köztük Onódi Eszter, Jordán Adél és Keresztes Tamás. A fellépők névsorához számos további ismert előadó is csatlakozik. Az új nevek között találjuk Bongort, Pajor Tamást és Szabó Győzőt, míg visszatérő szereplőként láthatjuk Betonhofit, Bagosi Norbertet, Lábas Vikit, valamint Kulka Jánost és Nagy Ervint is. A látványos produkció koreográfiáját Duda Éva jegyzi, az este rendezője pedig ismét Vajdai Vilmos lesz. Which way you

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
2: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kisállatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat, a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú, az egészséges kedvencekért.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Csévéző utca közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad, torlódásra kell készülni. Tart a helyszínelése a 17. kerületben a Péceli úton a Lemberg utcánál. Akadozik az előrejutása a Kiskörúton az Asztória közelében, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Erzsébet hídon Pestre, a Rákóczi úton a Barostértől, valamint az Üllői úton, befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óra.

0: Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, mert csatornát építenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mielőtt elkezdjük a hír összefoglalót, egy nagyon pici körkép a devizánkról. Az euró most 356 forint 90 filléren, a dollár 306 forint 60, az euró dollár pedig továbbra is 1,16 környékén 1,1636. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Sümegi Klaudia lesz Magyar Péter új kabinetfőnöke.
3: A miniszterelnök erről egy Facebook posztban számolt be, miután kiderült, hogy korábbi kabinetfőnöke Velkei György a külügyminisztérium államtitkáraként folytatja. Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, filmproducer, közel egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen. A miniszterelnök szerint az egyik legösszetettebb és legnehezebb munka vár rá a következő 4 évben.
2: Útdíjat kellett volna fizetniük a BKK pótlóbuszainak a tegnapi kelenföldi pályaudvaron történt mozdonytűz miatt bekövetkezett pótlás miatt. Erről beszélt tegnap a közlekedési és beruházási miniszter.
3: Vitézi Dávid azt kérte az útdíjfizetési szolgáltatótól, hogy keressen erre megoldást tekintettel a Viszmajor helyzetre. Ma megkezdik a jogszabálymódosítás kidolgozását, hogy a menetrend szerinti buszoknak ne kelljen útdíjat fizetniük. A tárcavezető a MÁV utastájékoztatás megújításáról is beszélt.
4: Számtalan ponton az látszik, hogy az utastájékoztatás eszközrendszere elavult, és azokat az eszközöket, amiket számos más európai vasút, akár például az osztrák vasút, ahol jártam is az elmúlt napokban, ezeket nem használjuk teljes körűen. Hogy csak egy példát mondjak, itt Kelenföldön a legforgalmasabb aluljáróban nincsen rendes hangos bemondás. Az aluljáró szinten a monitorok kicsik, nem tudnak kiírni elég vonatot, nem tudnak kiírni elég információt, amint összedől a közlekedés, már nincsen elég hely az információkat kijelezni. Sok vidéki állomáson nem megfelelő az utastájékoztatási rendszer egy ilyen zavar kezelésére. A MÁV kollégáihoz nem jutnak el az információk megfelelő időben, hogy tájékoztatni tudják az utasokat. Rengeteg olyan dolog van, amin változtatnunk kell. Azt a képességet, hogy a MÁV egy ilyen zavart kezeljen, ezt is teljesen újra kell gombolnunk.
1: Tőzsde hírek.
2: Meredek esésbe kezdtek a Ferrari részvényei délelőtt, miután a vállalat bemutatta a története első tisztán elektromos modelljét, írja a CNBC.
3: A bemutató időzítése azért is érdekes, mert más prémium autógyártók, köztük a Porsche és a Lamborghini, a lassú kereslet miatt éppen a közelmúltban fogták vissza a tisztán elektromos modellekkel kapcsolatos terveiket. A bemutatót követően a Ferrari árfolyama több mint 7%-ot esett a ma délelőtti kereskedésben. A milánói tőzsdén jegyzett értékpapír az elmúlt 12 hónapban már közel 27%-ot veszített az értékéből.
2: Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 2%-os pluszban jár. A német DAX jól indította a napot és a hetet, aztán úgy tűnik, hogy egy kis korrekció van a piacán, minden esetre most 4%-os mínuszban, 25.294 pontra a DAX. A francia CAC-ra 0,5%-kal gyengül, az olasz tőzsde 0,4-del, a spanyol ugyanakkor 1%-os erősödésben jár, 1,1638 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai értéktőzsde jelenleg 5%-os pluszban, 130.442 pontra bux, 2.778 millió forint a forgalom. 1%-kal erősödnek a MOL részvények, 3.832 forinttól jegyzik őket, az OTP 1,4%-os pluszban, 40.340, a Richter 2%-kal gyengül, 11.970 forinton, a Magyar Telekom 3%-kal megy lefelé, 2.614 forinttól jár. Az elmúlt hónapok drasztikus csökkenése után stabilizálódni látszik a hazai üzemanyag tartalékok szintje.
3: A készlet visszapótlása megkezdődött, szakértők szerint azonban június végéig további intézkedésekre van szükség. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a többi között arról beszélt, hogyan lehetne rendezni a védett tárolóüzemanyag helyzetét és leállni a stratégiai tartalék felhasználásával. Grádot Tóth hallják.
5: ahhoz, hogy a piaci ár

0: szint és a kvázi védett távszint közeledjen egymáshoz, vagy valamilyen szinten a piacra újból tudjon érkezni üzemanyag, annak két módja van. Az egyik felül kell vizsgálni a védett távszintjét, és ha nem is teljes mértékben felszabadítani, de a piac aktuális helyzetéhez, a realitásokhoz közeledni szinten meghatározni ennek a szintjét. A másik az, hogy az üzemanyagokat terhelő adók egy részét kell átmenetileg csökkenteni, vagy azokat az adójellegű átmeneti terheket felfüggeszteni, amelyek megkönnyítik azt, hogy piaci alapon is kerüljön benzin és gázolaj a piacra. Jelen pillanatban a hazai ellátás egy 90%-ban a stratégiai készletek felhasználásával történik, ez nem feltartható, a visszapótlását sem lehet megoldani egy esetleges újbóli felszabadításhoz.
1: Komoly pluszban a Brent, ugyanakkor jelentős esésben az amerikai könnyolaj. A Brentet most $99.28 jegyzik, ez 3%-os erősödés. Az amerikai könnyolaj napon belül 4%-os mínuszban $92.62 jár. Közös javaslatot terjesztett elő a kínai importtal szembeni szigorú kereskedelmi védelmi intézkedésekről több európai uniós tagállam.
2: A blokk legnagyobb gazdasága Németország egyelőre nem csatlakozott a kezdeményezéshez. A javaslat egy ellenálló képességi eszköz bevezetését szorgalmazza, amely az érzékeny ágazatokban működő vállalatokat ellátási láncaik diverzifikálására kötelezni. Az Európai Bizottság pénteki ülésén is hasonló tervekről tárgyal. Németország álláspontja kulcsfontosságú, azonban a berlini kormánykoalíció megosztott a kérdésben. Miközben a német gazdasági miniszter éppen Pekingben járt egy üzleti delegációval az együttműködés hangsúlyozása céljából.
1: Ismét megszakadt a Szerbiát, Magyarországgal összekötő kőolaj vezeték közbeszerzési folyamata.
2: Ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy melyik pályázó emelt panaszt, illetve pontosan milyen kifogással. Erről várhatóan csak a Jogvédelmi Bizottság döntése után közölnek részleteket. A tervek szerint a teljes egészében föld alá kerülő 113 km hosszú vezeték Horgostól Újvidékig épül neki. A beruházás összértékét 54 milliárd forintra becsülik.
1: 3 év után először nő a kakaóbab termés Elefántcsontparton.
2: A világ vezető kakaóbab termelő országában körülbelül 2 millió tonna lehet a termés szeptember végéig. Ez 10,5%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál. Az elmúlt 2 szezonban tapasztalt magas kakaóárak lehetővé tették a gazdálkodóknak, hogy több műtrágyát vásároljanak és használjanak, valamint korszerűbb gazdálkodásra térjenek át, ami magasabb hozamokat eredményezett.
1: Izraelnek fokoznia kell a Hezbollah elleni csapásokat, erről beszélt az izraeli miniszterelnök tegnap esti videó üzenetében.
2: Majdnem sokkal azután légi csapások sorozatát indították el Libanon keleti részén a szíriai határ közelében. Benjamin Netanyahu elmondta, hogy Izrael eddigi libanoni offenzívája már több mint 600 terroristát likvidált, de szerinte most már megsemmisítő csapásokra van szükség.
1: Önvédelemre hivatkozva újabb támadást indított Irán ellen az Egyesült Államok, erről ír a Guardian.
2: Tegnap még az amerikai vezetés a béke megállapodás közelettéről beszélt. Ma azonban újabb csapások rakétaindító állásokat és olyan iráni hajókat céloztak meg, amelyek aknákat telepíthetnek a Hormuzi szorosba. Az amerikai külügyminiszter a támadások után indiai útja közben nyilatkozott. Marco Rubio elmondta, hogy a Hormuzi szoros így vagy úgy ide nyitva lesz. A miniszter szerint a béke megállapodás tárgyalása még eltarthat néhány napig.
1: Irán dúsított urániát vagy az Egyesült Államokba küldik megsemmisítésre, vagy más alkalmas helyen semmisítik meg, erről beszélt tegnap Donald Trump a közösségi oldalán.
2: Az amerikai elnök szerint a dúsított uránt az Atomenergia Bizottság vagy annak megfelelőjének a jelenlétében kellene megsemmisíteni. Az viszont nem derült ki, hogy egy amerikai ügynökségre vagy esetleg a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia Ügynökségre gondolt. Az sem egyértelmű, hogy ez a kijelentés az Iránnal zajló tárgyalások amerikai követelésének egy része, vagy egy olyan pont, amiben már megegyeztek a felek.
1: A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik ma a parlamenti ülés.
2: Az országgyűlés dönthet 5 a Tisza párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási visszaéléseket, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnak, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A vizsgálóbizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz, az ülés 13 órakor kezdődik.
3: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napos, száraz idő, kevés gomoly felhővel. Napközben a szél több helyen megélénkülhet, esőre nem kell számítani. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Az elmúlt hónapokban szemmel láthatóan nőtt a hazai kiskereskedelmi fogyasztás mértéke. Az élelmiszerágazatban is érzékelik a javulást, ugyanakkor abban sokféle tendencia érhető tettem. Ezt mondta az általam megkérdezett agrár szakértő. Simon Attila hangsúlyozta, továbbra is az ár-érték aránya fő szempont, de láthatóak a generációs különbségek. Az ár főleg az időseknél szempont, a 30-40-es korosztály jobban figyel a minőségre és a magyar termékekre. Péter interjúja.
2: Hogy alakul ki az ár mögötte a különböző termékeknél?
3: A fogyasztói szokások rendkívül mértékben változnak, vagy változtak az elmúlt 10 évben. 4 fő szempont van igazából a vásárlásnál. Az árérzékenység, amit említettél, a kényelem, a gyorsaság előnye, a reklámok, közösségi média hatása például, és akciók és elérhetőségek. Ez a 4, ami befolyásolja magát a fogyasztást.
2: Kezdjük az árértékkel. Hát ezen sokat nem kell gondolkodni, bár van egy pozitív tendencia, hogy nem feltétlenül az olcsót keresik csak a magyarok, jól gondolom, vagy jól tudom?
3: Így van, korosztályosan megfigyelhető ez az árérzékenység, illetve maga a fogyasztás változása. Egy új korosztály, aki most a 30 és 40 között vannak, teljes mértékben kezdik átalakítani fogyasztás szempontjait, de a vásárlás szempontjait, épp azért, mert teljesen más szempontokat helyeznek előre. A idősebb korosztálynál egyértelmű az árérzékenység, mert ott minden figyelést megadják a olcsóbbat, és elmennek messzebbrésökkel, de mindenképpen a táplálkozási döntések egy komplex döntést hoznak, és ezek egymással kölcsönhatásba döntik el a fogyasztást igazából.
2: Az árértéknél még azért maradjunk már egy pillanatra. Itt a magyar termék versus külföldi termékek fogyasztása hogyan alakul, mert ebben is volt változás azért az elmúlt pár évben.
3: Egyértelműen látszik, hogy generációs különbségek vannak. A fiatalabb korosztály egyértelműen szeretné a magyar terméket látni, az idősebb korosztály az pedig egyértelműen látszik, hogy tudatosan vásárol, de annak is megvan a felső határa, meddig tud magyar terméket vásárolni. Ha jelentős 20% meghaladó árban van különbség, akkor már a külföldre lenne
2: a második szempont a kényelem. Az én szüleim még jártak a piacra szombat reggel, jó korán, lementek Miskolcon a búzatéri piacra, vásároltak ezt-azt, mert jobbnak látták ott megvenni a terméket, semmint feltétlen a boltban, vagy adott esetben a nem túl jó minőségű zöldségesnél a közelben. Ez a fajta vásárlás, az most, ugye múltkor beszélgetünk pont a piacokról, hogy mennyire kezd terjedni, hogy itt van-e korosztályi különbség például?
3: Elég vegyes, nagyon nagy sikere van a piacoknak, a találkozni a termelővel, a termelőnek is, hogy találkozik a fogyasztó, vagy mit szeretne. Az egyértelműen divat és nagy, inkább lassan a kultúr szertünk lesz, hiszen nagyon sokat lecsönnek beszélni, az emberek egymással találkoznak. Igen, nagy áruházán múltjaiban igazából csak a vásárlás van, semmiféle kontaktus is adókra. Képes a terméket lát, azon feltüntetett próbál információt szerezni, ez egy piacon sokkal bővebb és sokkal jobb tögövéhez tudják teremteni magának.
2: Ez jogos, viszont azt gondolom, hogy a hétköznapokban inkább a kényelem dominál, nem lehet, hogy a hétvégén pedig több idő van csacsogni a piacon.
3: Ez így van, ez egy jó program, kivenni a piacra, vásárolgatni, megnézni, beszélgetni, látni. Egyértelműen látszik, hogy ez egy rendi dolog, és valóban hétköznap minél gyorsabban le tudni a vásárlás, minél kevesebb sorbálással, minél olcsóbban, és akkor tűz haza is a család az első. Hétköznap nem nagyon mennek a piacok, bár van, ami piac szerben jól működik, lakóhelyfüggő.
2: És akkor hagyjuk a végére, hogy a reklámok, akciók mennyire mozgatják a vásárlókat?
3: Nekem mindig fontos volt, bár mondom, a generációs fogyasztásban egyrőbben megjelentek a ételérzékenységek, és allergiák, az akkúz intolerancia például, vagy a gluténmentesség, vagy a tejtejérzékenység, úgyhogy eléggé differenciálja a vásárlást, és a reklámok nem igen követik ezt a érzékenységet, hogy ez a termék mennyire felel meg az ő ételallergiájának, vagy ételérzékenységének. Elég általános reklámok mennek le, ami nem kézottan a fogyasztóra, hanem inkább a termékre fókuszál.
2: És mi van azokkal a célzott üzenetekkel, amikor egy-egy ágazat próbál, lásd a tejfogyasztást, a nyúlhúsfogyasztást, vagy bárminek a fogyasztását támogatni? Látszik-e a számokban az a hatás, hogy valóban az emberek megmozdulnak egy kicsit, több halat, több tejet, vagy több nyulat eszünk?
3: Van kampánynak értéke, az egyértelmű. A legfontosabb funkció mindig, hogy mindenki egészséget akar, minél gyorsabb megoldást, tehát nekem gondolkodni, tudja, hogy érdezi a mézfogyasztási terméket, és számára mindig fontos fogyasztónak, hogy megfelelő ízérményt kapjon, tehát azt, hogy így kapja, amit ő szeretne. És persze a végén a legtöbb kampányértek, hogy ilyenkor valamennyire ezek a termékek akciósak is, tehát ő megjárt kapni valamennyire olcsóban, mint korábban.
2: Na most a KSH legutóbbi adatai szerint azért lassan-lassan, de a fogyasztás mértéke kezd emelkedni, ugye azért egy-két évig meglehetősen a nulla közeli szintek voltak. Itt számíthatunk el mondjuk ebben az évben, vagy a következő egy-két évben arra, hogy például az élelmiszerfogyasztásnál, az zöldséggyümölcs fogyasztásnál nagyobb számokat látunk, nagyobb növekedést.
3: Szerintem az nem fog megállni. Ez van azért, mert valamelyest emelkedtek a munkabérek és a munkaerőken, tehát valamennyire több jut a jelenségekre. Azért 50-60-as években azért élelmezés a családi kasszából majdnem elvitte az 50%-ot. Most már azért 10-30% között van a kiadás, maximum 40%. Tehát ez már sokkal kevesebb fal sűrűzve fel a költésekbe, de mindenképpen a termelők, illetve maga a feldolgozóipar is egyre inkább próbál fókuszálni az új generációs igényekre. A legnagyobb trend most, a legnagyobb fejlődés előtt áll, és van ez a high protein trend, a magas protein bevitel, gyors étkezés, de tökéletes növeli a olakottságot, segíti a testsúlycsökkentést, megőrzi az izomtömeget, tehát igazából mindaz, ami a fiatal korosztálynak, hogy a fiatal generációnak igazán fontos, és ki tudja elégíteni, ennek megfelelően a maga az ATM-es, tehát a felmozítva is gyerekhez fókuszálni, igazából eltalálja azt a kulcs lehetet, amivel ezt a terméket, a termékkört el lehet adni a fogyasztókhoz.
1: Simon Attila agrár szakértőt hallották. 10 óra 21 perc van, 9 perc múlva fél 11-kor jövünk a legfrissebb hírekkel a reggeli monitor végén.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Flotta döntések változó időkben.
4: Cégautó beszerzés 2026-ban.
3: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
4: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
3: Szakértői beszélgetés Köves Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
5: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, merüljön el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orextravel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 10:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, így a Reggeli Monitor végén a híreket Kovács Gergő állította össze. Sümegi Klaudia lesz Magyar Péter új kabinetfőnöke. A miniszterelnök erről egy Facebook posztban számolt be, miután kiderült, hogy korábbi kabinetfőnöke Velkei György a külügyminisztérium államtitkáraként folytatja. Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, filmproducer, közel egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen. A miniszterelnök szerint az egyik legösszetettebb és legnehezebb munka vár rá a következő 4 évben.
0: Tőzsde hírek.
6: Meredek esésbe kezdtek a Ferrari részvényei még délelőtt, miután a vállalat bemutatta története első tisztán elektromos modelljét, írja a CNBC. A bemutató időzítése azért is érdekes, mert más prémium autógyártók, köztük a Porsche és a Lamborghini, a lassuló kereslet miatt éppen a közelmúltban fogták vissza a tisztán elektromos modellekkel kapcsolatos terveiket. A bemutatót követően a Ferrari árfolyama több mint 7%-ot esett a délelőtti kereskedésben, a milánói tőzsdéjegyzett értékpapír az elmúlt 12 hónapban már közel 27%-ot veszített az értékéből. Európában az olasz tőzsde 4%-kal csökkent, a spanyol index 1%-os mínuszban jár, a francia CAC-ra 7%-del, a német tőzsde szintén 7%-kal gyengül, a londoni FTSE ugyanakkor 6%-os pluszban jár. Az euró-dollárral szembeni árfolyama az 1,16-os szint környékén 1,1633 jelen pillanatban. Az euróért 356 forint 90 fillért kell adni. 4%-kal megy felfelé a BUX 130.227 ponton, a magyar tőzsde forgalma 3 milliárd 612 millió forint, 4%-os erősödésben a MOL 3844 forinton, 1,4%-kal emelkedik az OTP 40.360, a Richter 1,5%-kal csökken 11.820, a Magyar Telekom 8%-a gyengül 2600 forinttól jár. A kőolaj esetében a Brent emelkedik 3%-kal, az amerikai könnyolaj viszont 4%-a gyengül. A Brentet most 99,29 dollár jegyzik, az amerikai könnyolaj 92,74 dollár. Ismét megszakadta a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték közbeszerzési folyamata. Ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy melyik pályázó emelt panaszt, illetve pontosan milyen kifogással. Erről várhatóan csak a Jogvédelmi Bizottság döntése után közölnek részleteket. A tervek szerint a teljes egészében föld alatt kerülő 113 km hosszú vezeték Horgostól Újvidékig épül neki. A beruházás összértékét 54 milliárd forintra becsülik. 3 év után először nő a kakaóbab termés Elefántcsontparton. A világ vezető kakaóbab termelő országában körülbelül 2 millió tonna lehet a termés szeptember végéig. Ez 10,5%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál. Az elmúlt két szezonban tapasztalt magas kakaóárak lehetővé tették a gazdálkodóknak, hogy több műtrágyát vásároljanak és használjanak, valamint korszerű gazdálkodásra térjenek át, ami magasabb hozamokat eredményezett. Izraelnek fokoznia kell a Hezbollah elleni csapásokat, erről beszélt az izraeli miniszterelnök tegnap esti videóüzenetében. Majd nem sokkal ezután légi csapások sorozatát indították el Libanon keleti részén a szíriai határ közelében. Benjamin Netanyahu elmondta, hogy Izrael eddigi libanoni offenzívája már több mint 600 terroristát likvidált, de szerinte most már megsemmisítő csapásokra van szükség. Önvédelemre hivatkozva újabb támadást indított Irán ellen az Egyesült Államok, erről ír a Guardian. Tegnap még az amerikai vezetés a béke megállapodás közelettéről beszélt. Az újabb csapások rakétaindító állásokat és olyan iráni hajókat céloztak meg, amelyek aknákat telepíthetnek a Hormuzi szorosba. Az amerikai külügyminiszter a támadások után indiai útja közben nyilatkozott. Marco Rubio azt mondta, hogy a Hormuzi szoros így vagy úgy, de nyitva lesz. A miniszter szerint a béke megállapodás tárgyalása még eltarthat néhány napig.
0: Időjárás jelentés.
6: Folytatódik a napos, száraz idő, kevés gomoly felhővel. Napközben a szél több helyen megérénkülhet, esőre nem kell számítani. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
6: Ez volt a reggeli monitor. Az adást M. Szűcs Péter szerkesztette, a hírek összeállításában Kovács Gergő volt a segítségemre, a zenei kínálatot Bukovszki József állította össze, a technikusunk Urbán Szabolcs volt. Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk. További jó rádiózást!
0: A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

Mi a szép, ha a fények kihúgynak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt, ha az óra?

0: Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2 Trend FM.
1: Big.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Marketing és média top 50 Leaders Forum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az és alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, merüljön el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orex

0: Mi kabinetfőnöke Velkei György a külügyminisztérium államtitkáraként folytatja. Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, filmproducer, közel egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen. A miniszterelnök szerint az egyik legösszetettebb és legnehezebb munka vár rá a következő 4 évben. A következő köztársasági elnököt is az országgyűlés választja meg, amennyiben lemond vagy eltávolítják hivatalából Súlyog Tamást, mondta Magyar Péter a Telexnek adott interjúban. A miniszterelnök szerint még nincs jelöltjük, de azt ígérte, hogy nem pártpolitikust jelölnek a feladatra. Arról is beszélt, hogy a kegyelmi ügy miatt felálló vizsgálóbizottság előtt Novák Katalin volt köztársasági elnöknek is meg kell jelennie, és jelezte, hogy a kormány vizsgálni fogja a választási kampányba való orosz beavatkozás mértékét is. A kormányfő csütörtökön Brüsszelbe utazik az uniós források felszabadításáról szóló megállapodás véglegesítésére. A kormány mai ülésén megkezdi az akkumulátoripar újraszabályozását, felülvizsgálja a tankerületeket és a kaszinó koncesziót, valamint elindítják a magántőke alapok átláthatóvá tételét. 3 év után először nő a kakaóbab termés elefántcsontparton. A világ vezető kakaóbab termelő országában körülbelül 2 millió tonna lehet a termés szeptember végéig. Ez 10,5%-kal nagyobb az 1 évvel korábbinál. Az elmúlt 2 szezonban tapasztalt magas kakaóárak lehetővé tették a gazdálkodóknak, hogy több műtrágyát vásároljanak és használjanak, valamint korszerűbb gazdálkodásra térjenek át, ami magasabb hozamokat eredményezett.
1: Tőzsde hírek.
0: Meredek esésbe kezdtek a Ferrari részvényei ma délelőtt, miután a vállalat bemutatta története első tisztán elektromos modelljét, írja a CNBC. A bemutató időzítése azért is érdekes, mert más prémium autógyártók, köztük a Porsche és a Lamborghini, a lassuló kereslet miatt éppen a közelmúltban fogták vissza a tisztán elektromos modellekből kapcsolatos terveiket. A bemutatót követően a Ferrari árfolyama több mint 7%-ot esett a ma délelőtti kereskedésben. A milánói tőzsdén jegyzett értékpapír az elmúlt 12 hónapban már közel 27%-ot veszített az értékéből. A Budapest értéktőzsde részvényindexe a BUX 8%-os pluszban 130.718 ponton 2 órával tőzsdenyitás után. A részvénypiac forgalma átlépte az 5 milliárd forintot. A vezető papírok közül az OTP 1,8%-ot emelkedik 40.550 forintra, a MOL több mint 0,5%-ot, 6%-ot megy fölfelé 3.850 forinton, a Richter 0,5%-ot esik 11.940 forintra, a Magyar Telekom pedig 1%-kal megy le 2.596 forinton a papír. Európában jobbára negatív a hangulat a legtöbb mutató csökkenésben, leszámítva a Londont, a londoni FTSE 6%-os pluszban, a frankfurti DAX 7%-ot, a párizsi CAC-on majd 1%-ot, a milánói börze 0,5%-ot megy le, és a madridi IBEX gyakorlatilag stagnál. A bankközi devizapiacon továbbra is tartja magát a forint az euróval szemben 356 forinton, egy dollárért 306 forintot kérnek, egy svájci frankért 390 forintot, itt azért erősödik a magyar deviza, és egy angol fontért pedig 413 forintot kell adni. Kőolaj fronton továbbra is csökken az észak-amerikai könnyűolaj a VTI ára 3,4%-kal, a kőolaj hordonkénti jegyzésára most 93 dollár 30 centen, a Brent típusú kőolaj jegyzésára pedig most valamivel följebb ment 99 dollár 80 centen.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napos, száraz idő kevés gomoly felhővel, napközben a szél több helyen megélénkülhet, esőre nem kell számítani. A csúcs hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
2: Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiát.

0: energiáról. Az magától értetődő, hogy a vállalkozás és a tulajdonosa élete összefonódik. Az sem kérdés, hogy ennek a kapcsolatnak a dinamikája létfontosságú a cég életében. Ha ez egészséges, akkor a vezetőjével együtt a cég is fejlődik, ha túlszoros marad, az bizony megfojthatja a vállalkozást. Ebben az adásban erről a dinamikáról, a belső mozgatórugókról beszélgetünk, de leginkább arról, hogyan válhat teljessé az élet, miként alakulnak prioritásai, és persze arról is, miért az egyik legfontosabb számunkra a tudás, amiből bizony sosem elég. Vendégem Nyisztor József, a Tréning 360 ügyvezetője és társtulajdonosa.
1: Sziasztok! Üdvözlöm az összes hallgatót! Köszönöm!
2: Hogy vagy?
1: Jól, kicsit nyugtalanul, most így valami front jön, és nehezen aludtam.
2: Na, csak azért kérdezem, mert mondtál ilyet. Én a legmélyebb pontokat akkor élem meg, amikor a legnagyobb sikereket értük el a céggel.
1: Igen, az mindig nagyon nehéz, hogy az ember eljut egy kitűzött célig, vagy egy csúcsig, és utána arra gondolni, hogy mi lesz a következő, amit meg kell csinálni, vagy meg szeretnél csinálni, hogyan tovább. És ez egy szerintem minden vezetőt és cégtulajdonost motiváló kérdés.
2: Ez miért kérdés? Mert ha elindulsz egy úton, azon az úton vannak célok, nyilván részcélok. Hát akkor nem az a természetes, hogy tovább mész?
1: Hát itt inkább ilyen nagyobb csomópontokra gondolok, hogyha valamilyen nagyon komplex dologra vágysz, megfogható dologra, és az ami rengeteg részcélből áll, és az sikerül, és úgy érzed, hogy már mindent elértél, akkor újra meg kell keresni magadba a motivációt. Ha hegyen vagy, akkor legyere, ha kinézel, akkor egy új célt keres. Szerintem kell megállni pillanatokra, és kell élvezni, de szerintem ez nehéz dolog.
2: Volt egy vendégem, aki azt mondta, hogy ő viszont egyáltalán nem tűz ki már célokat, mert mi van akkor, hogyha elérem, pont ezt az érzést fogalmazta meg, hogy na jó, elértem, és akkor most hogy tovább? Tehát ez olyan, mint amikor egy részvényt veszel, marhára fölmegy, eladod a csúcson, oké, itt a pénzem, és mi legyen tovább vele?
1: Jó hasonlat. Én is foglalkozok részvényekkel, csak én nagyon ritkán adom el. Tehát én igazából nem nagyon adom el, és én is már hasonlóképpen gondolkodok, mint említett úriember, vagy kolléganő, nem tudom, mert próbálok már nem ilyen típusú célokat kitűzni. Persze évelején mindig összerakom, hogy mivel lennék elégedett az év végén, magánéletben, cégnél, amit szeretnék haladni, de már próbálom nem ilyen megcsináljuk, vagy meghalunk típusú céllá forgatni ezeket a dolgokat.
2: Mennyire folyik össze ez nálad a cég és a magánélet? Utaltál rá te is, hogy most már azért megcsináljuk, vagy meghalunk, tehát gondolom ez korábban azért eléggé össze volt fonódva, hogy szép magyarsággal mondjam. Ez hogy van most?
1: Most szerintem jól van, azt gondolom, hogy egyensúlyban vagyok, és együtt tervezem ezt a dolgot, próbálok nagyon vigyázni a magánéletemre, de az ilyen időgazdálkodási tréningek alapja az, hogy egy életed van, és azt kell beosztani, és ugyanígy van, hogy gyakorlatilag én, amikor a hetemre gondolok, akkor mind a kettőt egyformán tervezem. Próbálom az egyensúlyt tartani.
2: Mondtál olyat is, hogy nagyon más, amikor ehhez kapcsolódva egy nagy cégnél dolgozol, és nagyon más, amikor magad építesz egyet. Mások a problémák, és mások a lehetőségek is, ez ugye természetes, de sokkal több múlik rajtad. Aztán, amikor eljutsz odáig, hogy megvan, amit akartál, senkinek nem tartozol semmivel, és már nem fél semmitől, akkor kezdődik a másik életed. Hát te most egy ilyen másik életben vagy?
1: Igen, sok előttem szólóval itt az adásban már a másik életben vagyunk. Egy kezdő vállalkozás az szerintem senki nem képzeli el, hogy mennyire nehéz, különösen, hogyha egy nagy cégből jön.
2: Egyáltalán nem lehet elképzelni?
1: Hát én próbáltam elképzelni, és találkoztam egy idős barátommal, aki már akkor ilyen 70 év körüli volt, 30-40 éve vállalkozó, és mondtam, hogy akkor belevágnék minden, és mondta, hogy Józsi, az első két év az borzalmas lesz, sőt, annál is rosszabb. És mondom, de hát miért? Hát ki van találva? Nem tudja, hogy miért, nem ért az én iparágamhoz, de nagyon nehéz lesz. És tényleg így volt, tehát ezekre nem lehet fölkészülni, nagyon sokan vágyakoznak rá, nagyon sok olyan emberrel találkozok, akik multinacionális cégnél remekül dolgoznak, és nagyon-nagyon vágyakoznak arra, hogy megvalósítsák önmagukat, és végre szabályok nélkül tudják szabadon az ötleteiket elvinni, hogy úgy lássák, hogy minden napnak van értelme, és amikor oda kerül az ember, hogy oké, akkor elkezdem csinálni, és azon legyünk túl, hogy rengeteg embernek a sorsáért, megélhetéséért felelsz, te tevőlegesen, anyagiakban és mindenben, de ennél sokkal-sokkal nehezebb teher, hogy amiket szabályok, amiket nem szerettél, azokat most neked kell megalkotnod, és utána betartatnod, és akkor elkezdesz gondolkodni azon, hogy hát azért mennyivel könnyebb, amikor van egy szabályrendszer, és egy-egyen akarsz változtatni, mint amikor te magad kitalálsz egyet, és azon fog múlni gyakorlatilag a teljes vállalkozás sorsa. És nem mindenki van erre fölkészülve, és nem mindenki látja annak a súlyát és a nehézségeit. De talán ez a jó, hogy nem látják, mert szerintem sokan bele se fognának, ha látnak.
2: Annyira szörnyű?
1: Annyira nem szörnyű, hanem nehéz. Nehéz. Nem szörnyű, mert rengeteg örömet is ad, de annyira más típusú izmokat fejleszt, mint amihez az ember hozzá van szokva.
2: Pedig a vállalkozói léttel a szabadságot azonosítja a közvélemény, tehát hogy aki vállalkozó, az bizony szabad. Nyilván bizonyos értelemben igen, de amit te most elmondtál, az nekem nem egyértelműen a szabadság. Vagy lehet, hogy másképp értelmezzük ezt.
1: Én azt gondolom, hogy szabad, ez teljesen igaz. Pont ugyanennyi a szabadság, mint amennyi felelősség hozzá társul. Tehát ez így egyben van. És az emberek, mikor vágyakoznak valamire, akkor általában csak az egyik aspektusát látják teljesen.
2: A szabadságot.
1: Szabadság, és én nagyon élvezem, és teljesen biztos, hogy vállalathoz csak úgy mennék be dolgozni, hogy bemennék valamilyen segítő szerepbe, úgyhogy bármikor kilépjek, vagy azt mondjam nekik, hogy figyeljetek, ebben én segítek, és azt, ha működik, működik, ha nem, nem. Tehát ez utána már nehezen visszacsinálható.
2: Egy vállalkozásnál viszont ezt nem mondhatod, hogy így köszönöm eddig. Bár tulajdonképpen, ha szabad vagy, akkor mondhatnád, nem? Vagy mégsem?
1: Mondhatod, és ez segít szerintem, amikor mindenki életében eljön mondjuk egy életközepi válság, vagy egy ilyen kiégés típusú állapot, akkor igenis mondhatod, akkor felrakhatod magadnak a kérdést, hogy te azért vagy-e itt, mert ezt szereted csinálni, vagy azért vagy itt, mert csinálnod kell. És hogyha az ember elég sokat gondolkodik rajta, akkor nálam is az jött ki, hogy hát végül is én nem muszájból csinálom, hanem azért csinálom, mert szeretem. És utána ennek nagyon lehet örülni.
2: Miért kell ezen gondolkodni? Nekem az elképzelésem, nekem nem volt vállalkozásom, hogy az ember ezt, ha belevág, akkor egyszerűen megy ösztönösen.
1: Ez
2: lesz az élete. Sokan azt mondják, hogy a vállalkozás olyan, mint a saját gyerekük.
1: Ez így van, ezt a gyerekeim is meg tudják erősíteni, és a gyerekeim is úgy tekintenek erre a cégre kicsit, mint a családtagra. És amikor még elvileg is így végig gondoltam, hogy hát, mi lenne, ha más csinálnék, akkor hogy, hát ez hogy lehet? Tehát ez tényleg így van, hogy a saját gyereked. De nem muszáj mindig a gyerekeddel együtt lenni. És ha nem tudod összerakni, hogy az életben, amire vágysz, és ami a vállalkozásban van, az teljesül mind a kettő egyszerre, akkor hiányérzet maradhat benned. Az nem jó, hogyha te életed a vállalkozás. Az életednek egy fontos része, de mellette kell, hogy olyan céljaid legyenek, amik előre visznek, és úgy gondolod, hogy számodra fontos. És akkor, ha ügyes vagy, akkor a vállalkozásban azt a részt csinálod már, amit a legjobban szeretsz. Ez az óriási szabadság, nem amit megmondanak, hanem azt mondod, hogy hát én az ügyvezetésnek ezt a részét csinálom. A többit már valaki más csinálja. És a másik életed igazából, ami körülöleli az egészet, az abban nagyon sok minden bele tud férni, ha ügyes vagy.
2: Ezt el kell különüljön. Most csak arra gondolok, hogy vannak régebben, nem most, családok, ilyen nagy gyártulajdonosok, akiknek minden családtagjuk, például, ha jól emlékszem, a Zsolnaiaknak, nagyon sok családtag a gyárban dolgozott, ezzel foglalkozott, művészek tervezett, ilyesmit, tehát annyira e köré szerveződött a családi élet és a gondolkodás, hogy őnekik ez volt a saját világuk. Másképp fogalmazva, a vállalkozás mennyire a saját világod, mennyire különül el az úgynevezett magánélettől, ha van ilyen, vagy, és jó ez, vagy pedig ez egy olyan mixet alkot, amit nagyon nehéz szétszálazni.
1: Ez egyértelmű, hogy mixet alkot, ez teljesen biztos, inkább a időrendi, vagy időbeni fókusz más. Tehát, hogyha én valamelyik hobbimat csinálom, vitorlázok a Balatonon, vagy motorozok, vagy valami, és a vállalkozásnak szüksége van rám, és fölhívnak, akkor lehet, hogy meg sem mondom, hogy én most gyakorlatilag idézőesen egy más csinálok, vagy a szabad időmbe foglalkozok ezzel.
2: Nem azt mondom, hogy ne zavarjatok.
1: Ugye? Nem. Megoldom azt a problémát ott, és úgy van, mert a vállalkozásomat nagyon szeretem, és amit akkor is csinálok, azt is nagyon szeretem. Tehát nincs így szétválasz, hogy kinyomom, és nem lehet meg fölhívni. Nem. És nem is probléma. De tudják, az embereim tudják, hogy akkor ezt csinálok, és hogyha nem muszáj, nem zavarnak. De egyébként ez pont így van, mint ahogy említetted ezeknél a nagy családi vállalkozásoknál, hogy ennek része van. Csak ugye nem mindegy, hogy abból a nézőpontból rakod össze a napodat, hogy reggel fölkelsz és elkezded mondjuk az emberédet ellenőrizni, meg ez csinálod végig, vagy abból a nézőpontból, hogy én ezen a héten szeretnék ezt csinálni, és persze megcsinálom minden olyan dolgot, megteszek, amit a vállalkozásért kell, de nem az a nézőpontom, és volt nekem ilyen rész az életemben, hogyha nem tettem bele minden energiámat a vállalkozásba, akkor úgy éreztem, hogy nem csinálom ezt elég felelősség teljesen.
2: Az, amit most utóbb említettél, hogy bele kell tennem mindent, ez gondolom a vállalkozás elején igaz, mert akkor még nincs rendszer, akkor még kicsik vagytok. Amikor már az az állapot következik be, amit most leírtál, az már egy rendszer. Ergo, a kérdésem az, hogy te rendszerépítő vagy, rendszerműködtető, vagy inkább alkotó. Ez sokan éles disztinkcióként különböztetik meg, hogy engem már nem érdekel, megvan a vállalat, és szeretnék tovább lépni, valami újat csinálni, valami eddig nem voltat, és kilép a működtetésből, ami nem tudom, hogy jót tesz-e a vállalkozásnak.
1: Hát ez nehéz. Az elején az ember mindent csinál egy vállalkozásban, ez nyilvánvaló. Aztán később, hogyha az ember felelős vezető, akkor megtalálja azt a pozíciót és azokat a hozzátartozó felelősségi köröket, ami neki jól áll, amiben ő igazán jó, amiben a legtöbbet tud tenni. Meg tudja csinálni a többit is, de mondjuk abba a területben ő 5 csillagos, a másik 3-ban meg mondjuk 4. De hozzájön még egy nagyon fontos tényező, és ez az, ami még a magyar, meg minden vállalkozás kulcsa, hogy te miben érzed abban az élethelyzetben jól magad. Mert nem biztos, hogy 40 évesen azt szívesen csinálod, amit 50 évesen. És itt van az, amit te mondtál, hogy azt mondja, hogy hát ő már fölépített egy rendszert, ő már nem akar üzemeltetni, ő mást akar csinálni. Rengeteg van ilyen. És ez szerintem nem több és nem kevesebb, mint amikor az ember elmegy osztálytalálkozóra, különösen a 20. után, és mindenki az olyan szembe, hogy hát ő valamit csinál, amit eddig nem. És akkor az első az, hogy a munkahelyet cserélünk, vagy társat cserélünk, vagy elmegyünk egy másik országba. Tehát ez egy természetes, dinamikus folyamat. Ha nő a vállalkozásod, akkor pedig kötelező ezt megcsinálni, hiszen teljesen más skillek kellenek egy kezdővállalkozáshoz, egy közepeshez, egy nagyobb. Van egy nagyon jó gyerekkori, óvodáskori barátom, akire nagyon felnéztem, meg felnézek most is vele. Vele mentünk gyerekkori álmom megmászni a Kilimandzsárót, és én oda akartam csábítani a céghez, hiszen ő dolgozott a Balabitnél, Netrisknél, nagyon sokkal okosabb, tehetségesebb embernek gondoltam, és kell én a cégbe, és akkor mondtam neki, hogy Tamás, gyere ide, és akkor segíts nekem ebbe. És azt mondta, hogy Józsi, én nem tudok neked segíteni. És mondtam, hogy miért nem? Hát ti egy kis vállalkozás vagytok, ilyen 20-25 fős. Én abban vagyok jó, amikor ilyen 50 fősből 150-et kell csinálni, én ebbe vagyok jó. És azt így nem értettem, hogy és azt mondja, hogy a kicsibe, hogy kell odaegyet, abban nem jó. A fölött megint nem jó, és ez nagyon jó, ha valaki tudja, és ha az ember a saját vállalkozásában dolgozik, akkor 2-3 ugrást maga meg tud csinálni, tehát azt mondja, hogy eddig ebbe voltam jó, most összeraktam egy vállalkozást, jó vagyok, most akkor nagyon komolyan foglalkozok a kereskedelemmel, de aztán kialakul az, hogy ő miben igazán jó, és pótolhatatlan, és mibe kell mást. és csinálhat ilyen csavarokat, hogy mivel a saját cége, hogy most egy másik képességemet fejlesztem.
2: Szerinted mi a különbség az egyes fázisok között? Pláne abban a szempontból is kérdezem én, hogy azt mondod, hogy máshol, hogy azóta, tehát nem tudod, hogy hogy éltétek túl az első időket, de nem adtátok fel. És egy interjúból olvastam, hogy a legnehezebb az volt, hogy a pénzügyi befektetőt találjátok meg. Itt egy több rétegű kérdésről van szó. Egyrészt, hogy honnan jött ez, hogy nem adom fel, tehát mi az az erő, ami azt mondja, hogy de akkor se adom fel, ha nagyon rossz a helyzet. Kettő, mik a fázisok közötti különbségek? Te hogy látod?
1: Magyarországon nagyon kell ügyelni arra, hogy az ország dimenzióit figyelembe vegyük. Mert kevés tévedést enged ez meg magának. Van egy olyan korlát, ami már az ókortól létezik, hogy kb. Olyan 20 fő az, amit akár egy hadseregben, vagy bármiben egy vezető el tud jól kezelni. Ez egy természetes korlát. A fölött biztos, hogy struktúrát kell építeni. Tehát ez egy ilyen korlát. És aztán attól függően, hogy te milyen területen akarsz dolgozni, azon a területen is vannak fizikai korlátok, hogy Magyarországon valami, ez a terület érdekel 500 embert, 1000 embert, 2000 embert. Ha egy nagy piacon vagy, egyel nagyobb, Lengyelország, vagy Németország, vagy Amerikai, akkor ez szinte mindegy, hiszen ott van elég számú ember ahhoz, hogy legyen. Tehát ez a másik korlát, hogy az a piac mit tud elviselni. Lehet neked olyan álmod, amit Magyarországon nem tudsz megcsinálni. Tehát ez egy következő korlát. És utána, amivel az elején kezdted, ahhoz, hogy pénz vagy tőkét be tudj vonzani, az elején az valószínűleg valamilyen ismerettségi, hogy mondjam, ismerlek téged, megbízlak benne tőket, de amikor elkezdesz ebbe az iskolába járni, hogy egy tőkebevonás, vagy bármi, na ahhoz meg már megint egy teljesen más pénzügyi struktúráltságot, teljesen más keretrendszert kell összerakni. És akkor még arról nem is beszélünk, hogyha valaki a tőzsdére akar menni. Tehát ezek olyan lépések, amik minden vállalkozásnál ott vannak, iparáktól függően, és ezekben a lépésekben, ha tulajdonosként benn akarsz maradni a vezetésben, akkor meg kell találnod a szerepkörödet. Ha túl magasra emeled magad, és nem vagy rá képes, akkor megfojtod a cégedet. Ha rosszul választod meg ennek az összetételét, akkor is, hogy milyen embereket, ez akkor is megfojtod. Tehát nagyon-nagyon sok az az út, ami elvezethet odáig, hogy vagy stagnálni fog a vállalat, vagy egyszerűen eltűnik. Tehát ezek nehézségek, de ezek olyan nehézségek, amiben rengeteget lehet tanulni, és nem csak a nehézséget akarom kiemelni, mert ez aki végigment ezen az úton, és megcsinálta, ott azért kivétel nélkül azt láttam, hogy nagyon-nagyon sokat ad az embernek, nagyon sokat jelent neki. Csak aztán nagyon sokan ott maradnak, és azt gondolják, hogy vállalkozás nélküle fabatkát sem ér, és akkor azt meg, hogy ha nem vagyok ott 105%-osan, akkor ez nem fog menni. És azt nagyon hamar túl kell lépni azon, hogyha hátrébb lépsz, és figyelsz, akkor lehet, hogy sokkal többet tudsz segíteni a vállalkozásodnak, mint hogyha te bempörögnél 105%-osan.
2: Hát nem csak azért, mert nekem lenne egy cégem, akkor annak örülnék igazán, ha hátrébb lépnék, és nem csak, hogy segíteném, hanem látnám, mint a gyerek, hogy ő maga megél. Tehát teljesen nélkülön teremtettem egy olyan entitást, és nem csak a gazdaság, mert szerintem a társadalom életében is, ami már valóban entitás, saját jogán megél. Nem csak az én jogomon, hogy én vagyok az okos, és összeraktam ezt, hanem ez a saját jogán létező entitás, amelyik sok-sok évtizeden keresztül csak a saját jogán él azért, amit csinál.
1: Igen, ez egy nagyon komoly cél. Mindenkinek, nekem is, hogy egy ilyen tudjon teremteni az ember.
2: Neked is célod?
1: Igen. Az a klasszikus, hogy amikor majd egyszer öreg nyugdíjasként elhajtasz autóval, és azt tudod mondani, hogy hát ebbe a cégbe itt én dolgoztam, és én építettem. És már nem is biztos, hogy kell, hogy hozzá közöd legyen.
0: Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Nyisztor Józseffel, a Training 360 ügyvezetőjével és társtulajdonosával.
3: A dzsungelharc hamarosan folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Flotta döntések változó időkben.
2: Cégautó beszerzés 2026-ban.
1: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
2: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
1: Szakértői beszélgetés Köves Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 11:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok, friss hírekkel jövök. Ígéretes eredményeket mutat az Ebola legveszélyesebb vírustörzseire fejlesztett vakcina, írja a Medical Express. Az új széles spektrumú mRNA-s vakcinát, amely hosszú távú védelmet nyújtott az Ebola vírusok legveszélyesebb családja ellen, kínai kutatók fejlesztették ki. Ebbe beleértve a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában jelenleg kitörő bundibugyó törzset is. A vakcinát egerekben, valamint hörcsögökben tesztelték. Az eredmények nagyon biztatóak voltak. A vakcinával beoltott egerek 100%-os túlélést és erős víruskiürülést mutattak a vérben, a májban és a lébben is. Az egyik legszembetűnőbb eredmény az volt, hogy a védelem tartós volt, körülbelül 17 hónapig fennmaradt az egerek beoltása után. Arról még korai beszélni, hogy mikor kerülhet forgalomba a vakcina, mert az emberi klinikai vizsgálatok előtt a kutatók még magasabb rendű állatokon is tesztelni fogják. Sümegi Klaudia lesz Magyar Péter új kabinet főnöke. A miniszterelnök erről egy Facebook posztban számolt be, miután kiderült, hogy korábbi kabinet főnöke Velkei György a külügyminisztérium államtitkáraként folytatja. Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, filmproducer, közel egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen. A miniszterelnök szerint az egyik legösszetettebb és legnehezebb feladat vár rá a következő 4 évben. Önvédelemre hivatkozva újabb támadást indított Irán ellen az Egyesült Államok, erről ír a Guardian. Tegnap még az amerikai vezetés a béke megállapodás közelettéről beszélt. Mára már viszont az újabb csapások rakétaindító állásokat és olyan iráni hajókat céloztak meg, amelyek aknákat telepíthetnek a Hormuzi szorosba. Az amerikai külügyminiszter a támadások után indiai útja közben nyilatkozott. Marco Rubio elmondta, hogy a Hormuzi szoros így vagy úgy, de nyitva lesz. A miniszter szerint a béke megállapodás tárgyalása még eltarthat néhány napig. Ismét megszakadta a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték közbeszerzési folyamata. Ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy melyik pályázó emelt panaszt, illetve pontosan milyen kifogással, erről várhatóan csak a jogvédelmi bizottság döntése után közölnek részleteket. A tervek szerint a teljes egészében föld alá kerülő 113 km hosszú vezeték Horgostól Újvidékig épül neki. A beruházás összértékét 54 milliárd forintra becsülik.
0: Tőzsde hírek.
4: És ha már beszéltünk az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktusról, amit az Egyesült Államok még mindig úgy kommunikál, hogy ez nem veszélyezteti a tűzszüneti megállapodást, illetve a béketárgyalásokat, de hát az látszik a kőolaj világpiaci árainak alakulásával, hogy a piac nagyon bízik már abban, hogy hamarosan tényleg megkötetik a megállapodása a két ország között, hiszen mind a Brent típusú kőolaj, mind az észak-amerikai könnyolaj VTI tartósan $100 alatt van. A Brent típusú most valamivel följöbb jött a reggeli szintről, $99.60, a VTI, az észak-amerikai könnyűolaj pedig $93 jelenleg. A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX viszont stagnál, 0,7%-os emelkedésben még mindig 130.667 ponton. A részvénypiac forgalma a 6 milliárd forintot is átlépte, a vezető papírok közül a MOL egy enyhe 0,2%-os pluszban 3.838 forinton, az OTP 1,7%-ot emelkedik 40.510 forintra, a Magyar Telekom viszont 1%-os mínuszban 2596 forinton, a Richter pedig gyakorlatilag stagnál 12.000 forinton. A bankközi devizapiacon egy euróért 356 forintot kérnek, egy amerikai dollárért 306 forintot, egy svájci frankért 390 forintot kell adni. Nyugat-Európában a legtöbb tőzsdei mutató továbbra is a mínuszos tartományban, a negatív tartományban, a londoni FTSE-t kivéve, amely 0,7%-os pluszban, a német DAX index 0,7%-os mínuszban, a francia CAC-on majd 1%-ot csökken, a milánói börze 0,5%-ot, a madridi IBEX pedig egy enyhe 0,2%-ot megy lefelé.
0: Időjárás jelentés.
4: Délután folytatódik a kánikula, a szél több helyen megélénkülhet, esőre viszont nem kell számítani. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
5: Továbbra is a dzsungelharcot halljátok. Vendégem Nyisztor József, a Training 360 ügyvezetője és társtulajdonosa.
6: Rajtad mennyit formált az, hogy tulajdonos lettél személyiségben?
7: Egész életemben nagyon sokáig hol édesapám vállalkozásánál dolgoztam, hol egy nagyvállalatnál, mindig is tulajdonosi szemléletem volt. Tehát ez
6: egy nagyvállalat alkalmazottként is?
7: Igen. Nem tudtam másképp csinálni dolgomat. Mi mindig úgy gondoltam, hogyan lehetne jobban csinálni, ha az enyém lenne. Ez egy könnyű volt. De amikor csak te felelsz mindenért, az egy nagyon-nagyon komoly teher, és az formálja a személyiséget, és az elején nem jól, és nagyon sok idő ezt megtanulni, vagyis hát valakinek sok, valakinek kevés, ezt a terhet vinni. Hát nálunk is azért dolgozunk 50-120 kollégával, külsős kollega, még legalább ennyi, az annyi család, és egyetlen egyszer sem volt olyan nálunk, hogy ne lett volna a bankszámlán pénz, vagy egy olyan ígéretet nem teljesítettünk volna, ami rajtunk múlt, de ezzel minden reggel, és az elején az ember minden reggel szembenéz, az azért nehéz. Most így ennyi év után pontosan tudom, hogy olyan rendszert alkottam, hogyha nagy baj lenne, és holnap utántól nem lenne egy fia forgalmunk sem, akkor is ilyen 9-12 hónap lenne megoldani a problémát. Ez azért nagy magabiztosságot ad, úgy, meg az, hogy már rengeteget láttam, de az elején nem tudod. Tehát bemész az erdőbe, és nem tudod, hogy mivel fogsz találkozni a fa mögött, őzikével vagy medvével. Keveset látsz ebből az egész vállalkozósdiból. Tudod, hogy elmetek képes vagy rá, de nem tudod, hogy mi jön szembe. És ez formálja, hogy már sokkal kevesebb dologtól ijedek, meg másképp állok egy ilyen hirtelen változásnál, vagy egy kulcsszereplő felmondásán, vagy egy ügyfélnek a reakcióján, vagy egy nagy változáson, ami történik az üzleti életben, vagy a politikai életben, mert már azt láttam, hogy volt. Ezen már túlmentünk.
6: Harcos vagy hadvezér?
7: Én hadvezér vagyok. Bizonyos szituációkban nem riad vissza a személyes harctól sem. Tehát alapvetően hadvezér vagyok.
6: Hát nem riadsz vissza, mert egész fiatalon szembesültél egy egészségügyi problémával, ugye, ha szabad mondanom, ha nem bánod, a gerinc sérv, amit javítani kellett.
7: Ez nekem nagyon furcsa volt, mert gyerekkoromtól fizikai munkát végeztem, futottam, lovagoltam, úsztam, nem tudom, és nagyon-nagyon sokat beletettem a munkába, tehát én 35 éves koromig több filmben is szokták mondani, és nem tudom pontosan idézni, de az a lényege, hogy aki szombaton nem dolgozik elég sokáig, az meg sem érdemli, hogy vasárnap bejöjjön, és ezzel voltam tényleg, tehát egy vasárnap.
6: Ezt még nem hallottam, de titokba tartom, nehogy bárki meg tudja a főnökeim közül.
7: És én vasárnap is még, és úgy, hogy alkalmazott voltam, tehát én végig dolgoztam a szombatot, és még vasárnap délután is, ha kellett, bementem. És akkor, mikor szembe jött az első ilyen pofon, akkor azt gondoltam, hogy húha, akkor most eddig nem hiányoztak azok a szombat-vasárnapok, de már lehet, hogy nem fogom tudni azokat a dolgokat megcsinálni, amire lehet, hogy vágynék. És ez egy nagyon komoly visszanézést és újrakalibrálás jelentett az életembe, és egy kicsit ott kezdődött a második életem, hogy ezen elkezdtem gondolkodni, és utána, amikor a cégnél elértünk odáig, hogy megépítettük a céget, és látszott, hogy sikerült, és már én döntöm el, hogy akarom-e vinni, vagy nem, onnantól meg már ez igazán, igazán belejött. És ez nagyon jó pillanat volt, ezek a nehéz pillanatokból nagyon sokat merítettem, ugyanígy, hogy most ez mindig lehet fokozni az embernek, ugye nekem többször megmutatták a gerincemet, ez nehéz volt, és akkor mindig erre van még egy réteg, hogy amikor másodszor műtik meg, akkor azt mondják, hogy hát Nyisztor úr azért nézzen körül, mert alig, ha nem rákos. És akkor, amikor másodszor műtenek meg, és így gondolkodsz, és akkor így gondolkodsz egy jó 2-3 órát, hogy holnap egy nagyon nehéz műtét, de ott még nem fog véget érni. És akkor úgy nagyon gyorsan összerendezed, hogy mi a fontos az életedben neked, mi a nem fontos, összepakolod, és ez nagyon-nagyon segít a fókuszálásban. És ebből nagyon pozitívan is ki lehet jönni, tényleg nagyon pozitívan is ki lehet jönni, és teljesebb életet lehet élni.
6: Nagyon nagy cégetek van, ami nagyon így szembe jött, az, hogy arról beszélünk, hogy mennyire rossz a közoktatás Magyarországon, és hogy mennyire le vagyunk maradva. De nekem ebből az összegből, meg a több mint 100 000 ember, leoktatott emberből az jött le, hogy azért ez nem egészen úgy van, hogy el vagyunk maradva, és rossz az oktatás. Tudom, hogy ez egy specializált, a cégek által finanszírozott, tehát vannak itt szűkítő körülmények, de mégis ezek szerint van itt tudás, és a piac megoldja a tudás hiányt.
7: Magyarországon az a helyzet, hogy mivel a magyarországi bérek azért nincsenek szinkronba a finoman szóval sem a nyugatiakkal, viszont amiket mi tanítunk, annak az ára az nagyon szinkronban van vele, ezért a magánember nem engedheti meg ezeket a képzéseket, hanem valamilyen szempontból a cég segítségével tudja megoldani. És ezek az elmúlt 15 évben, ha azt mondom, hogy évente 10 000 ember át volt nálunk valamilyen képzésen, az egy nagyon jó szám, de ha belegondolunk, hogyha mondjuk mi vagyunk a piacvezetők, és azt gondolom, hogy minden embernek minden évben legalább 2-4-6 napot kéne azzal foglalkoznia, hogy ő maga változzon, akár mint ember, akár mint a szakmájában, ahhoz képest, ha ezeket felszorozzuk, ez nagyon-nagyon-nagyon kicsi ahhoz, hogyha mi tényleg egy tudásalapú társadalmat szeretnénk létrehozni. Európában olyan cég, aminek ennyire széles a repertoárja, nagyon kevés van, mint mi. És nem azért, mert mi annyira ügyesek vagyunk, hanem ott, ha az informatikának egy szegmenséhez értesz, vagy a vezetőképzésnek egy szegmenséhez értesz, vagy van egy nagyon-nagyon jó sales modellt fejlesztő dolgot, abból vígan megélsz. De Magyarországon csak akkor tudtunk mi megmaradni azzal a gárdával, ha nagyon-nagyon sok mindent próbáltunk.
6: Amolyan vegyesboltot kell üzemeltetni? Rossz példával?
7: Rossz példával, igen. Én inkább azt szoktam mondani, a külföldi partnerek jönnek hozzánk, hogy mi nekünk az a különlegességünk, hogyha olvastad az alapítványt, hogy mi tudunk atomerőmet építeni, de akkor át, ami elfér a tenyeredbe, ami nyugaton egy nagy robosztus cég csinálja, azt meg tudjuk mi kicsin csinálni, és nagyjából ugyanolyan outputokat tudunk tenni. De azért ennek mindig vannak hátulütői, mert az, hogy egy időpontban legyen annyi érdeklődés egy bizony specializált témába, 5-600 fajt, az nagyon nehéz összerakni. Tehát azt mondom, hogy olyan dolgot kell csinálni igazából, amire abban az idő pillanatban szükség van. És most még sokkal-sokkal nehezebb, mert régebben ez úgy volt, hogy a technológiák azok nem értek ennyire össze. Azt mondtad, Microsoft, vagy Cisco, vagy VMware, és ezek most itt tűnnek el. Azzal, hogy felhőbe megy minden, levelezést veszünk, nem Microsoft Exchange Server. Az AI-on még sokkal-sokkal jobban, még inkább arra megy a dolog, hogy egy adott problémát akarsz megoldani, és alatta ki kell rakni a logikai kockákat. Na most az, hogy több cégnek egyszerre ugyanarra problémájára mondj egy jó megoldás, az egyre-egyre nehezebb. Tehát nagyon-nagyon alakul át ez a piac, talán a legeslegyorsabban alakul át a világon, ami föladja a leckét mindenkinek, aki ezzel foglalkozik. Meg igazából mi a cégeket is arra tanítjuk, hogy a változást kezelni tudják. Tehát például az AI pont olyan, hogy a teljes szervezetet tanítani kell különböző szinten erre, hogy az ő nézőpontjából hogyan, mit fog jelenteni az AI, teljesen mást a vezetőségnek, teljesen mást a kollégáknak, és ha megtanítjuk, hogy ezt a folyamatot hogy lehet megtanulni, akkor utána, ahogy változik az AI, a következőket rátenni, rétegződni, ez már könnyű. Struktúrát kell építeni. És ebbe van előrébb a nyugat, mint mi, vagy Európa, hogy kicsit úgy érzem magam most, mikor bemegyünk ilyen magyarországi cégekhez, egyszerre sírok és nevetek, mert hál' Istennek, internetnek, mindennek köszönhetően az AI-jal majdnem mindenhol foglalkoznak, tudják, próbálják, csinálják, de egy kicsit azok a karikatúrák jutnak az eszembe, amikor a ilyen ősemberes, hogy ott behozzák a kereket, meg a tüzet, és mi mindent lehet vele csinálni, és valakik meg kocsit építenek belőle, de a többiek meg próbálgatják, használják. Nyugaton már gyakorlatilag struktúrákat, üzleti problémáknak a folyamataiba építik bele, mi meg még próbálkozunk egy csomó helyen. Tehát,
6: ez mitől van azért, mert itt vagyunk Közép-Európában, vagy más a fejünk?
7: Bocsánat, ez általános volt, érettségi szint. Nyugat-Európában, különösen a nagyvállalatoknak a központjai azért nem Magyarországon vannak. Ott az teljesen normális, az, hogy jön valami, és beépítjük, pláne ha ennyire fontos dolog, beépítjük az eddigi processzeinkbe. Mi nálunk ez a kipróbáljuk, megnézzük, mi van, ez a folyamat, ez a rácsodálkozási folyamat hosszabb. Mert még nem értük el azt a termelékenységi szintet, hogy ezeket meg kell nézni, és nagyon gyorsan kell implementálni. Ez az implementálási idő, ami más nálunk.
6: Az egész magyar gazdasági élet a termelékenységi problémával van tele.
7: Így van.
6: Már nagyon régóta, nem is emlékszem, hogy volt-e olyan közgazdász az elmúlt 20 évben, aki ne ezzel foglalkozott volna, hogy hát a kiugrás az a termelékenység javításán múlik. Közhely az is, hogy hát ehhez kiművelt emberfők kellenek, és hogy valóban az oktatásnak mekkora szerepe, de én úgy érzem, hogy ezek mind ilyen elméletek, így mondások. Ez a tudásgazdaság, ez így önmagában, ez létezik, vagy csak egy feltétel ahhoz, hogy valóban termelékenyek legyünk?
7: Ha holnaptól nem mennék be a cégemhez, és soha többet nem foglalkoznék ezzel az iparággal, akkor is azt mondanám, hogy Magyarországnak ez az egy kitörési pontja van. Nem leszünk gyorsabb, meg ügyesebb összeszerelő központ. Ez nem kritika semmilyen eddigi dologra, de se az akkumulátorgyárak, se az autógyártás nem fogja nekünk elhozni a jövőt. Azt sokkal jobban becsülöm, amikor itt van valamelyiknek a K plusz F központja. Nagyon soknak egyébként itt van, abból sokkal több mindenre tudunk menni, hiszen pont az a lényege, amivel mindig is foglalkoztam, hogy a tudás az egy dolog, amit, hogyha egy másik embernek továbbadok, akkor ugyanannyi marad nekem, és az is továbbadja, és egyre több lesz belőle abból az egy egységből. Semmi más nincsen, amit ilyen könnyen, gyorsan lehet sokszorosítani, úgy, hogy nem kell hozzá gigantikus erőforrás. Szemlélet kell. És én azt nagy kudarcnak élem meg, akár saját magammal szemben is, hogy ezt az elmúlt 10-15-20 évben nem tudtunk ezzel komolyan foglalkozni, és nagyon-nagyon jó szintről indultunk. Én azt gondolom, hogy nagyon sok multinacionalis cég azért jött ide, és azért nőtt ki egy Graphisoft, vagy egy több olyan iparági dolog, ahogy, mert itt olyan kiművelt fők voltak. De elvesztettük ezt a dolgot, amiben erősek voltunk. És ezt nagyon gyorsan helyre kell tenni, mert ha helyre tesszük, akkor ez bevonza ezeket a dolgokat. Akkor nem az van, hogy mi másoljuk az észteket közigazgatásba, meg akkor csináljunk olyant, mint a Revolut, hanem akkor, hogyha ott vannak az okos emberek, akkor azok ki fogják találni, hogy mit kell változtatni, és mit kell csinálni, és én csak ezt az esélyt látom abból, hogy a termelékenységünkbe visszakerüljünk oda.
6: És van erre valódi esélyünk, hiszen most arról beszéltünk, hogy a mások elhúztak mellettünk, és ez tényleg így van. Tehát ahhoz, hogy mi legalább elérjük azt a szintet, talán meg is haladjuk, ahhoz nekünk kétszer akkora sebességgel kell növelni a tudásunkat, előre menni, vagy ez nem így működik ebben a
7: nem iparágban? Így működik. Nem az iparágban nem így működik, hanem alapvetően arra kell, a multiplikátor hatásra kell rámenni, az, hogy 1 + 1 az 3, vagy 4, vagy 5. Nem muszáj minden lépést megtennünk, amíg ők végigmentek. Elé lehet vágni. Semmi nem akadályoz meg minket, hogy holnap utántól másképp csináljuk az iskolákba. Remek példák vannak. Nem kell végigmennünk az evolúciós úton. Én nem így érzem. Én azt gondolom, hogy ezt igenis hamar, mást értünk hamarabb, nem 2 év alatt, de belátható időn belül, én azt gondolom, hogy 4-5-10 éven belül nagyon nagyot lehet előrelépni.
6: Sokan, hát szerintem mindenki az államra mutogat. Én azt látom, vagy azt gondolom, hogy ebben a piacnak jó lenne, hogyha segítséget nyújtanának piaci cégek. Ez lehetséges? Vagy ugye a profitorientáltság a piaci cégeknek annyira beszűkíti a mozgásteret, hogy ilyen típusú társadalmi hozzájárulást nem is lehet várni a piaci cégektől.
7: Hát ez nem így van. Nekünk nagyon komoly, van egy másik cégünk, amiben rengeteg Net Akadémiának hívják, amiben rengeteg e-learning tartalom van, és mi a középiskolás tanároknak teljesen évek óta teljesen ingyen adjuk a tartalmat. Jelentkezni kell, és annyit tanulnak, és arra használják, amire akarják. Tehát én azt gondolom, és a többi cég is úgy van, én azt gondolom, hogyha látják, hogy ez hova megy, biztos, hogy a piaci cégeken nem múlik, hogy segítséget nyújtanak, hiszen amikor van a másik paradoxon, nincs olyan, hogy elég tudás. Tehát, hogyha odaadjuk nekik, amit most van, és segítünk, akkor az még a következő lépésre teszi őket felkészültet.
6: A tudás az egyre szélesebben nyitja, hogy úgy mondjam, az orlót.
7: Igen, tehát ettől nem kell félni, és nem az államra kell mutogatni, de az, hogy nyitott szívvel közelítsenek ezekhez a kérdésekhez, hogy igenis tudásalapú társadalmat kell építeni, és meghallgatni ezeket, hogy hogyan meg mint lehet csinálni, ezekben én nem hiszem el, hogy lenne olyan, aki ne szívesen venne részt, és ne szívesen tenni oda, amilyen van, ha látja, hogy ezt komolyan veszik, és ebből holnap után, azután lesz már valami. Mert ez nem annyira nehéz.
6: Hát igen, jó lenne, nem csak egy ilyen szlogenné, sok konferenciákon, meg nem tudom, hol ismételgete szlogenné válna ez a tudás alapú társadalom, hanem múlhatatlan igény alakulna ki. De ezek szerint mondjuk például a piaci cégeken ez nem múlik.
7: Nem múlik, és én tényleg ezt a kitörési pontot tenném, mert minden másban azt gondolom, hogy mondjam, van nálunk jobb. Tehát az, hogy az olcsó munkabérből akarunk előrébb kerülni, nem tudom megmondani, hogy pontosan mit kéne Magyarországnak tennie, mert nem vagyok ilyen okos. De ha sok okos ember van itt, és folyamatosan oda visszatérünk, ami annak idején, ott az 1900-es évek elején, amikor az volt, hogy Magyarországot Marx lakók lakják, és azt látják, hogy itt van a legjobb, Európában az egyik legjobb oktatás, és nagyon okos emberek vannak, és eleve már a magyar nyelvnek a nagyon különbözőségét is, én azt gondolom, hogy egy másik gondolkodásmód dot is hozhat magában, de ez nem értek, de ez biztos, hogy egy picit más logikával gondolkodunk, akkor ezek az okos emberek, ezek fel fogják tudni találni és mutatni a jövőt, hogyha ha adunk nekik teret, és mások másképp fognak ránk nézni. És szerintem ezt kell most visszaépítenünk, vagy megcsinálja más, és ugye ne felejtsük el, hogy egy ilyen tudásalapú társadalomnak vonzása van. Nekem is nagyok a gyerekeim. Hova akarnak menni? Ahol tanulhatok, ahol fejlődhetek. Vagy megcsinálunk egy olyan vonzáspontot, hogy legalább ne menjen el, vagy csinálunk egy olyant, hogy jöjjön ide. Nem könnyű, de én azt láttam eddigi életemben, hogy nagyon sok ilyen nehéz dologba vágtunk neki, és hogy az ember nekivág egy ilyennek, akkor 2 év alatt már ennek lehet számottevő, kimutatható eredménye, hogyha valamit küzd az ember, hogyha egy olyan lépést közt választ. Nem szabad bátortalannak lenni, és ebben például, amiben mi dolgozunk iparág, ez nagyon könnyű, mert egy felnőtt képzést, ezt könnyű átalakítani, sokkal-sokkal nehezebb mondjuk egy egyetemi dolgot, hiszen ott azért egy nagyon komoly struktúra van, rengeteg olyan szempont, de ott is, ha elkezdenek az egyik irányba menni, és már ott is azért vannak jó folyamatok, akkor ez nagyon hamar látszik az eredmény. De ebben tényleg hinni kell, és a rendező elveket átalakítani. Volt egy kollégám, aki azt mondta, hogy ha Magyarországon mindenki tudná jól használni az Excel-t, az 0,5% GDP növekedést eredmény. És sokszor azt mondom, hogy már akár ennyi is elég lehet.
6: Te foglalkozol, mondjuk így talán kócsolással, vezetői tanácsadással. Ha most ezt mindezt magadra vetíted is, te vagy ha létezik ilyen, hogy saját magad kócsa, és egy mondatot mondanál magadról, vagy magad, azt meg tudnád fogalmazni? Hogy a jövőre vonatkozóan mi lenne jó, miben lenne érdemes változni, vagy mit tarts maga a szemed előtt?
7: Hát ez nagyon nehéz. Emberileg, vagy cégileg?
6: A beszélgetésünkből az következik, hogyha emberileg csinálsz valamit, akkor annak van céges lenyomata.
7: Azoknak a típusú embereknek, mint én, akik nagyon célorientáltak, és nagyon szeretnek hasznos mozdonynak, és jól funkcionálnak lenni, annak nagyon nehéz, hogy a nem olyan gyorsan változik, vagy tudja megváltoztatni a körülötte lévő világot, meg egyébek. És én azt tanultam meg, és arra kell emlékeztetnem magamat, hogyha ehhez lazábban állok hozzá, és figyelembe veszem, hogyha jönnek is a nehézségek, szintén egy nagyon jó pszichológus mondta, hogy minden elmúlik egyszer, akkor sokkal-sokkal produktívabb tudok lenni. És azért csinálom tudatosan, hogy ennyi mindent csinálok, mert könnyebben abba az állapotban tart, hogy higgadtan azt az egy kis követ tedd odébb, azon mozdíts egyet, és az lesz az a 20%-ból az lesz az a lépés, ami a legtöbbet fog tovább. És hogy ezt tegyem magam minden nap, hogy a nagyon jó a szorgalom, nagyon kell a kitartás, de sokszor nem az izzadság csepp vezet a legrövidebb útra, és erre mindig emlékeztetnem kell magamat, mert a hív meg a lendület az azt gondolja, hogy kicsit olyan, mint a magyar túrázó, aki le akart jönni a rövid úton, még azt hiszem az Atlasz-hegységbe, és lett belőle egy National Geographic cikk, hogy 10 nap a dzsungelbe egyedül. Nekem ez kell, hogy amit mondtam, hogy 2 év alatt szinte bármit meg lehet építeni, bármit, tényleg bármit, és hogy azt higgyem el, hogy azt meg lehet úgy is, hogy közben kvázi jól érzed magad, és nem mondasz le mindenről, és lehet, hogy könnyebben megy ez. Tehát ezt mondanám magamnak.
6: Nyisztor József, köszönöm, hogy eljöttél a Dzsungelharcba, és beszélgettünk rólad, meg hát a cégedről is egy kicsit.
7: Nagyon szépen köszönöm.
5: A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégem Nyisztor József, a Training 360 ügyvezetője és társtulajdonosa volt. Egy hét múlva egy újabb történetet hallhattok a szabadság szeretetről, a kitartásról és a belső tűzről, olyan emberekről, akik a lehető legszélesebb értelemben vállalkozók, az én szememben egyben felfedezők is. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Dzsungelharc Spotify csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Réthal Jígort hallottátok.
0: Ez volt a Dzsungelharc. Réthal Jígor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2. Trend FM.
8: 94.2. Trend FM.
0: 94.2. Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
9: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
10: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
11: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
10: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
11: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
10: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
11: www.citytaxi.hu.
12: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Dél van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok, friss híreket mondunk itt a Trend FM-en, és az egyik legfontosabb az, hogy iskolabusszal ütközött egy vonat Belgiumban. Egyelőre az Infrabel belga vasúthálózat üzemeltető vállalat annyit jelzett, megerősítették, hogy Belgium kelet-flandriai régiójában történt a baleset, aminek még vizsgálják a körülményeit, és az első jelentések szerint

0: Parlamenti ülés. Az országgyűlés dönthet 5 a Tisza párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási visszaéléseket, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A vizsgálóbizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz. Az ülés 13 órakor kezdődik, tehát egy óra múlva. A Trend FM-en természetesen a fejleményekről mi is be fogunk majd részletesen számolni. Ígéretes eredményeket mutat az Ebola legveszélyesebb vírus törzseire fejlesztett vakcina, írja a Medical Express. Az új széles spektrumú mRNA-s vakcina hosszú távú védelmet nyújthat az Ebola vírusok legveszélyesebb családja ellen. Ebbe beleértve a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában jelenleg is kitörő bundibugyó törzset is. A vakcinát egerekben, valamint hörcsögökben tesztelték. Az eredmények nagyon bíztatóak voltak. Az egerek 100%-os túlélést és erős víruskiürülést mutattak. Az egyik legszembetűnőbb eredmény az volt, hogy a védelem tartós volt, tehát körülbelül 17 hónapig fennmaradt az egerek beoltása után. Arról még korai beszélni, hogy mikor kerülhet forgalomba a vakcina, mert az emberi klinikai vizsgálatok előtt a kutatók még magasabb rendű állatokon is tesztelni fogják.
1: Tőzsde hírek.
0: Meredek esésbe kezdtek a Ferrari részvényei ma délelőtt, miután a vállalat bemutatta története első tisztán elektromos modelljét, erről ír a CNBC. A bemutató időzítése azért is érdekes, mert más prémium autógyártók, köztük a Porsche és a Lamborghini, a lassuló kereslet miatt éppen a közelmúltban fogták vissza a tisztán elektromos modellekkel kapcsolatos terveiket. A bemutatót követően a Ferrari árfolyama több mint 7%-ot esett a ma délelőtti kereskedésben. A milánói tőzsdén jegyzett értékpapír az elmúlt 12 hónapban már közel 27%-ot veszített az értékéből. 118 milliárd forintos rekorderedményt ért el tavaly a 4iG távközlési üzletága. A távközlési holding üzemi eredménytermelő képessége több mint duplájára nőtt. A cégcsoport tavaly közel 635 milliárd forint konszolidált nettó árbevételt és 303 milliárd forint EBITDA-t ért el. A nettó árbevétel döntő többsége 85%-a Magyarországról, 10%-a Albániából, 4%-a pedig Montenegróból származott. A tavalyi adózott eredményt a tervek szerint eredménytartalékba helyezik. A társaság indoklása szerint ez a saját tőke erősítését és a nemzetközi növekedési tervek finanszírozását szolgálja. A hírre a 4iG részvénye egyébként 0,3%-ot emelkedik, 1926 forinton. A BUX Index 1%-os növekedésben 131.028 ponton a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe. A részvénypiac forgalma pedig már közelít a 7,5 milliárd forinthoz. A blue chipek közül a MOL is egy enyhe 0,3%-os emelkedésben 3840 forinton, az OTP 2%-ot megy föl 40650 forintra, a Richter 0,7%-kal korrigál felfelé 12080 forinton, míg a Magyar Telekom egy 1%-os mínuszban 2598 forinton. Nyugat-Európában továbbra is vegyes a hangulat, illetve jobbára negatív a hangulat, hiszen csak a londoni tőzsde van pluszban 6%-kal, a frankfurti DAX 7%-ot megy le, a francia CAC-on már több mint 1%-ot megy lefelé, a milánói börzen 4%-ot, a madridi IBEX pedig egy enyhe 1%-ot megy lefelé. A bankközi deviza piacon 1 euróért 356 forintot kérnek, 1 amerikai dollárért 306 forintot kell adni, 1 svájci frankért 390 forintot, 1 angol fontért pedig 413 forintot kérnek a bankközi deviza piacon. Nézzük, mi a helyzet kőolajfronton, továbbra sincs 100 dollár fölött egyik kőolaj világpiaci ára sem, hiszen a Brent típusú 99 dolláron, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI, hordonkéti ára pedig 92 dollár 60 centen.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután folytatódik a kánikula, a szél több helyen megélénkülhet, esőre nem kell számítani. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, estére 17 és 26 fok.

0: közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
2: Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök. Finta Gábort, névódíjas táncpedagógust, művészeti vezetőt, koreográfust. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
3: Köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek.
2: Picit gondolkodtam így a tánccal kapcsolatban, mert már olyan sok táncossal volt ebben a műsorban alkalmam beszélgetni, mi még ugye most találkozunk először. Mindig kérdés számomra, hogy vajon a fiúkat be lehet-e vonni a táncba? Fiúkat el lehet húzni a futballtól, például a tánc irányába. És nyilván adódik akkor a kérdés, hogy téged hogy talált meg a tánc?
3: Elcsábítani könnyű, mert valószínűleg vagy nem értünk olyan szinten a focihoz, mint amelyen szinten kellene, mert ugye az szerintem az általános iskolában mindenkit köteleznek arra, hogy a testnevelés órán focizzon és egyéb labdasportot űzzön, szóval ott már felmérik, hogy ki alkalmas, gondolom, a focira. Legalábbis biztos akkoriban is így volt, amikor én fiatal voltam. Kell egyfajta érzékenység szerintem, hogy az ember a táncot válassza, vagy a művészeteket egyáltalán. Tehát több türelem kell, alázat kell hozzá, szeretni kell ugye a klasszikus zenét, főleg a zongorával sokat találkozunk, hogyha ugye balettal elkezdünk foglalkozni. Szóval én azt gondolom, hogy aki érzékenyebb és fogékonyabb, ő előbb-utóbb úgyis valamilyen szinten találkozni fog a művészettel, festés, agyagozás, bármi, ami tényleg a kézügyesség vagy a művészetekhez kapcsolódik.
2: Vissza tudod idézni azt, hogy a tánc mikor köszöntött be úgy az életedbe, amikor nem csak a tévében nézted, hanem azt mondtad, hogy te is ezzel szeretnél foglalkozni?
3: Hát ez fogós, mert én legelőször ugye az általános iskolában koszorúcskán, vagy nem tudom, ez a 8. osztály volt az, amikor kötelező volt mindenkinek táncolni, és ott találkoztam először a tánccal magával, előtte ugye karatézta, meg mindenféle sportot csinált, ami az iskolában kötelező volt, vagy lehetett választani. Ott nagyon-nagyon féltem a fellépésektől, tehát borzalmasan. Azt tudom, hogy nagyon-nagyon rossz érzés volt, és akkor azt mondtam, hogy de hogy ez kifoglalja, tehát addig semmi probléma nem volt, mindig néztek, futóversenyt mindig szurkoltak, mindenhol néztek, és általában azért amilyen sportot csinált, azt mind egyedül kellett csinálni. És akkor mondtam, jó, hát ez nem lehet, és akkor valahogy ott kötöttem ki a művészeti iskolába, tehát ez volt az első találkozás a tánc, és utána a művészeti iskola meg már adott egyfajta olyan struktúrát, ami szépen folyamatosan lépésről lépésre az embert hozzászoktatta a fellépésekhez, a táncképzés során, és akkor így az ember úgy megszereti, meglátja benne azt, hogy milyen sokrétű, rendkívül kreatív munkakör, és akkor szerintem abban, hogyha az ember valamiben el akar mélyedni, ebbe el lehet.
2: Én azt gondolom, hogy az elmúlt években, ugye 2000-es évektől kezdve rengeteg olyan film látott napvilágot, ahol elképesztően tehetséges táncosok voltak, ahol ötvözték a balettet a modern hip-hoppal például, ahol az volt az üzenet, hogy ez egy elképesztően fantasztikus világ, hogy ezt egyébként bárki meg tudja csinálni, hogy ez ilyen menő, hogy nagyon klassz dolog táncolni. És aztán ugye a közösségi médiákban, a megosztókon, a rengeteg videó, hogy milyen, tehát hogy tudnak repülni a táncosok igazából, és hogy az utcai táncot hogy lehet a klasszikus tánccal valahol ötvözni, és így nekem óriási kultusza van, és hogyha visszamegyünk a 90-es, inkább a 80-es évekre, mondjuk a breaktánc idejére, mondjuk Amerikába, akkor azt lehet látni, hogy mindig vannak olyan időszakok szerintem, amikor igenis divat táncolni.
3: Ugye van a divat táncok irány is, ugye a táncművészeti főiskolán. Én nem gondolom, hogy klasszikus be divat lenne, tehát a hip-hop és az egyéb ilyen utcai tánc stílus szerintem azt nevezhetjük ugye divat táncnak, ami szerintem egyre jobban beférkőzik most már a profi táncvilágba, és remélhetőleg most már egyre komolyabb struktúrát építenek köré, és pedagógusi szinten is elkezdik tudni majd oktatni. Ugye Belgiumban már a break is már 2000 környékén már hihetetlen erős volt, tehát ott az utcán az emberek úgy szedték a pénzt, hogy kiraktak, alapoztak innen az utcán a brékesek, és elképesztő volt nézni azt, hogy ott milyen kultúrája volt már akkor egyébként ezeknek az utcai táncoknak, de én azt gondolom, hogy a klasszikus balett az mindig ugye a múltjának és a presztízsének köszönhetően az még mindig a bázisa, és az nem fog tudni egyszerűen eltűnni.
2: És az az alapja mindennek.
3: Az az alapja mindennek, hát relatíve az utcai táncoknál, de ezt nem nagyon használták szerintem. de ugye adottságilag az szerintem sok embert limitál is, de ott is, aki nagyon hajlékony, az ott is kiderül, mert azonnal elkezdi azt használni, és elkezd vele játszani. Szerintem az igazán jó az az, aki minél flexibilisebb, mert annál látványosabb dolgokat tud megcsinálni a testével.
2: Középiskolát, hogyha nézzük, vagy a te indulásodat, hogyha nézzük, akkor mi volt az a pont, ami meghatározta, hogy te nem csak időtöltésnek szánod a táncot, nem csak mondjuk választod azért, mert mondjuk nem tudom, annyira nem szeretsz focizni, vagy kézilabdázni, hanem hogy akkor ez lesz a te életed. Hogy ez így mikor dőlt-e? Azért kérdezem ezt, mert táncpedagógusként dolgozol, és én azt olvastam rólad, hogy a gyerekek nagyon-nagyon szeretik a te órádat, és hogy nagyon-nagyon szeretnek tőled tanulni. És nekem két dolog jutott ezzel kapcsolatban az eszembe. Az egyik az, hogy szerintem meghatározó egy ember számára, pláne hogyha pedagógus lesz, hogy mit kapott azoktól, akiktől ő tudott tanulni, és akkor, hogy e szerint mit tud továbbadni. És a másik, hogy mi van benne, és azt mennyire tudták ugye kibányászni, kihozni belőle.
3: Hát ezen a téren rendkívül szerencsésnek gondolom magamat, hogy az életem során olyan környezetekbe tudtam bekerülni, amik rendkívül jó morális és szakmai nívóval bírtak. Gondolok itt a Pécsi Művészeti Szakközépiskolára, gimnáziumra, a Rotterdami Intézményre, az első munkahelyemre, a Charlotte Dance Frederic Flamanddal, aki egy úriember volt, a Szegedi Kortárs Balettre. Tehát végig olyan intézményeknek tudtam és emberekkel körbevenni magam, akiknek fontos volt a művészet, és tényleg törődtek azzal, amit csinálnak. Ami így könnyű elcsábulni egyébként, mert könnyű azt érezni, hogy hú, hát rengeteget lehet ezektől az emberektől tanulni. Természetesen mindenki megvan a rossz oldala, vagy a gyengébb oldala, de azt érdekes látni, hogy ki hogy menedzseli le a gyengébb oldalt, hogy veszi magát körül olyan ember, aki esetleg azt jobban tudják, vagy az embereket mozgatja valaki jobban, és a zenéhez például nagyon ért, még plusz, tehát, hogy olyan komplex, hogy ez a látásmód, amit ezektől az emberektől el lehetett lesni. Azt, hogy ezt már az ember saját magára hogy fordítja rá, az már egy másik kérdés, tehát, hogy milyen embereket tud bevonzani maga köré, ahhoz nagyon kell a személyiség, amivel például én szembesülök, hogy az nagyon sokat számít, hogy azt megtanulja az ember kezelni, és azért azt szerintem arra kevés idő van, miközben az ember táncol. Legalábbis én ezt a saját életemben ezt tapasztaltam. Hát igen, az elmúlt időszakban, amikor már elkezdtem egy kicsit más területeken is kipróbálni magamat, rendezvények, projektmunkák, nagyobb állami intézmények, na ott kezdődött számomra egy kicsit a fekete leves, az nagyon eltérített. Tehát az nagyon, az mutatta meg életemben először a kontrasztot, hogy miből jövök, és milyen helyzetekbe kerülnek bele más emberek, kik, hogy nevelkednek, vagy kinek mi a normális, és egészen elképesztő, hogy tényleg egyéb más kvalitású, vagy kevésbé szerencsés táncosoknak milyen valóságképe alakul ki a táncművészetről például.
2: Mi volt a kontraszt? Mivel szembesültél? Mivel találkoztál is? Akkor jön a kérdés, hogy akkor miért voltál hálás, hogy neked ehhez képest mondjuk mi jutott?
3: Hadd kezdjem akkor vissza, hogy miért voltam hálás. Hát hálás azért voltam, mert rájöttem, hogy úristen, hát én a karrieremnek a nagyobb részét, az már mint táncművész, én azt ki akartam tolni viszonylag sokáig akartam táncos lenni, hogy azt a hosszabb időszakot, az, amit aktívan, nagyon fizikális képességekkel meg tudtam úgy élni ezek között, az emberek között. És jó hangulatban, baráti viszonyban tudtuk a mindennapjainkat tölteni. És ezzel szemben ugye az a töredék rész, ami az elmúlt pár évet jellemezte, az megmutatta azt, hogy hát a bánásmód, a fizetések, a nem jön, tehát az ingyen munkák, meg egyéb, amikor emberek ezt természetesnek veszik, ez az embert demoralizálni tudja, és a szakmaiatlanná tudja tenni.
2: De most ehhez képest neked azért ez szerencsére már hogy a pályádnak a nagy részében ezzel nem kellett szembenézni. Nekem az jutott eszembe, hogy te is említetted, hogy nagyon sok helyen voltál, és hogy mennyire fontos például a személyiség, mennyire fontos a kommunikáció. A tánc az maga egy nyelv, de hát a szavak nélkül történik a te munkádban, vagy a ti munkátokban. De most ehhez képest egy óriási csapatnak a tagjai és a részesei vagytok. Lehet ilyet kérdezni, hol érezted magad a legjobban? Vagy hol gondoltad, hogy ott maradsz sokáig, vagy
3: én ottól jól éreztem magamat, ott mindenhol sokáig maradtam. Tehát az legalább 3-4 évet, azt már soknak számítom. Ott jól éreztem magamat. Ott, ahol egy hónap, két hónap, csak egy projekt, ott nem volt. Ott valami nem, vagy én nem voltam ott a jó idő, kettőbe, vagy rossz közegbe kerültem, és azért, hogyha az ember rossz közegbe kerül, az nagyon-nagyon súlyos. Na, tehát az ember olyanná válik, mint a környezete. És amikor az ember nem tud oda beilleszkedni, vagy nem akar oda asszimilálódni, akkor onnan azonnal jobb, ha elmegy.
2: De kinek hitted el először, hogy tehetséges vagy, is van keresnivalód ezen a pályán?
3: Hát szerintem az élet. Az életnek. Tehát mindig mondták, de hát az ember, ugye, én nem tudom, hogy ezt ki hogy kezelik, én nem tudtam elhinni. Most is látom, hát láttam a határaimat, látom, tehát, hogy ez ilyen neveltetés, meg felfogásbeli kérdés, amikkel még mindig azokon dolgozok elsősorban, hogy például elhiggyem, hogy ez jó lesz, így ne kérdőjelezzem mindig meg magamat, ne keressem mindig a hibát, nem csak adjam át magamat a munkának, a szórakozásnak, vagy szórakozás legyen maga a munka. Ezek nekem mindig nehézséget szoktak okozni, főleg, hogyha valami komoly dologba csapunk bele, mint az alkotás, a profi sóknak a megalkotásánál. Szóval nem hiszem, hogy elhittem, inkább az volt, hogy mindig mentem egy úton, amit mondták, hogy ez lehet jó, ez a legjobb intézmény, meg akarod-e próbálni, és mondtam, hát mindig jobb a legjobbat megpróbálni, és akkor majd valahonnan majd előbb-utóbb majd sikerül. És általában azt kell mondjam, hogy volt olyan casting természetesen, ahova nem vettek fel, de az végeredményben sokkal jobbat kaptam utána. Tehát ugye ezt az ember akkor nem tudja, és akkor csalódásnak éri meg, de hát ez egy fejlődési folyamat is, meg így utólag visszanézve, hogy akik esetleg az sikerült, mert ismertem azt, aki oda bekerült, neki sokkal rosszabb pozíció lett, mint mondjuk nekem a másik intézményben.
2: Beszéltünk arról a néhány perccel ezelőtt, hogy milyen sok embertől tanultál, milyen sok helyen tanulhattál. Van egy-két olyan történeted, ami ilyen nagyon iskola példája a te munkásságodnak is, ami alapján te tovább tudod adni azt, amit te tanultál? Tehát van olyan tanár, mentor, pedagógus, aki neked is itt maradt a szíved közepén, és nem csak művészetileg, hanem emberileg is tudtál fejlődni az ő keze alatt.
3: Emberileg szerintem az utolsó 5 évben kezdtem el főleg szerintem fejlődni az emberek keze alatt, mert korábban csak, kicsit azt kell mondjam, szerintem csak magamra koncentráltam, ami szerintem egy nagyon rossz viselkedési módszer volt, de valamiért ez jutott. Tehát szakmailag akartam jobb lenni, és csak arra figyeltem, hogy az esztétikailag, formára, a magasságra, az ugrások, vagy egyéb, hogy az jobb legyen. És mikor már az ember már nem képes azon fejlődni, mert a korábban kifolyólag az izmok már nem úgy működnek, már okosabban kell, tehát hirtelen megváltozik a perspektíva, és máshonnan kell megközelíteni a táncot magát, a nehéz elemeket már, tehát hogy akkor kezdtem el ezzel foglalkozni. Nagyon furcsa volt nekem, hogy Magyarországon az iskolában itthon csak pár tanár volt mellettünk 4 éven keresztül, és ugye, hogyha az ember egy tanárra dolgozik, hogyha szerencséje van, hogy jó pedagógus, akkor nagyon jó szakmai hátteret tud adni, tehát ez kezdésnek tökéletes volt, és amikor már megvolt ez a rengeteg alap, akkor kerültem be ugye a Rotterdami iskolába, és ott volt az, ami egy ilyen sokként ért, nem a nyelv, a költözés, ugye 18 évesen, az új emberek, és bementem a terembe, 30 táncos volt a 10 helyett, és volt 6 tanárom per nap különböző, és minden nap néha más volt. Tehát, hogy annyira nagy volt a pezsgés és a dinamika az intézményen belül, hogy egy egészen más mentális felfogás kellett hozzá.
2: Miért pont a rotterdami iskolába kerültél? Miért nem úgy volt, hogy egyből a Táncművészeti Egyetemen tanultál?
3: Én ez azt gondolom, hogy a táncot így önmagában azért választja az ember, vagy én legalábbis azért maradtam a tánc mellett, mert szerettem volna utazni, szerettem volna sokat utazni, és szerettem volna, hogyha azokat az utazásokat úgy tudom megélni, hogy közben azt, amit szeretek, azt is tudom csinálni. És ez a szakma segített abban, nem is keveset.
2: Féltél elköltözni egyébként? Tehát mondod, hogy egyedül óriási váltás lehetett.
3: Nem. Nem, semmitől nem féltem. Szerintem felelőtlen voltam, az tény. Nem gondoltam le rengeteg mindenbe, ami ilyenkor történik, de ha belegondolok, akkor lehet, hogy nem mentem volna ki soha. Az meg, hogy felvettek, és tudtam, hogy egy intézményhez megyek, végignézve az intézményt, amíg válogató tartott, kik vannak ott, ismerő az iskolának a nívóját, tudtam, hogy nagy bajom nem lehet. Tehát mindenki más külföldről jön, rengeteg már tapasztalattal rendelkeznek az iskolának, már egy hírneve, ott biztos, hogy ott segíteni fognak nekem abba, hogy az első időszakot átvészeljem, és ez szerencsére ez így is lett.
2: Volt valaki, aki ilyen művészeti foglalkozást űzött a családba, anyukád, apukád, nagyszülők, ahonnan esetleg meríthettél ihletet vagy példát, vagy te vagy az első, aki ilyen erre az útra lépett, és Hogyan tudtak ebben például segíteni neked? Mit hoztál otthonról?
3: Hát tudomásom szerint, szerintem a családomban mindenki gazdálkodó volt, erdész, földműves, állattartó.
2: Az jó, tehát közel van a táncos éthez.
3: Ez közel van, igen. Hogy
2: idézőjelben.
3: Mindenki azt hitte rólam egyébként a családban, hogy állatorvos leszek, mert az állatokhoz nagyon kötöttem, és nagyon szerettem őket, és mindenki a családban azt hitte, hogy ez lesz.
2: És te akartál az lenni?
3: Szerintem nem.
2: Oviba.
3: Nem emlékszem ezekre nem emlékszem. Tehát nincs ilyen emlék, nem szokták így fölemlegetni, hogy hú, hát láttam. Viszont azt tudom, hogy volt, amit viszont mondtak, ami vicces volt, hogy anyagokat, azt hiszem, amit találtam, szoknya, nagyobb ruha, azokkal viszont kimentem és pörögtem és táncoltam, tehát hogy ilyeneket csináltam magamtól, tehát lehet, hogy akkor ez a család, akkor, nem tudom, hogy mi jutott eszükbe egy ilyen közegnek, hogy egy ilyet látnak kint egy fiúról, de lehet, hogy ez volt az első impulzus, ami a környezetemet ért, hogy hát akkor lehet, hogy a tánc az, ami érdekli ezt a gyereket.
2: Vagy divattervező lesz.
3: Vagy divattervező. Igen, a kreatív része az szerintem az már egy ideje már elkezdődött, az még várat magára szerintem. Ugye eddig, amiket színpadra tettem az elmúlt időben, főleg amik ilyen nagyobb dolgoknak számítottak, tehát relatív nem kis dolgoknak számítottak, számomra akkor nagynak tűnt, az mind félre ment, félre sikerült dolog volt, mert rövid határidők voltak hozzá, finanszíális keret nem volt hozzá, közben nekem 8 fele kellett dolgoznom, hogy meg tudjak élni, és akkor azt gondoltam, hogy jó, hát akkor ez arra lesz jó ez a produkció, hogy bemutassam, amit én gondolok a magyar táncművészetről. Tehát az elmúlt pár darabom az mind arról szólt, hogy én milyennek látom a magyar táncművészetet. És most, hogy bízom benne, hogy most már idén szeretnék új darabokat színpadra tenni, most már az ötletek megvannak hozzá, és most arra figyelek csak akkor, hogyha kellő időm van hozzá, nincs bennem semmilyen sértettség, teljesen tiszta lappal neki tudok állni, csak arra tudok koncentrálni, akkor fogok majd tényleg ennek úgy belekezdeni.
2: Azt mondod, hogy milyennek látod a magyar táncművészetet, akkor visszakérdezek, hogy milyennek látod egyébként a magyar táncművészetet most?
3: Mint az országunk állapotát. Ezt mindenki döntse, hogy ki milyennek látja. Bízom benne, hogy ez, és nagyon nagy esélyt látok arra, hogy ez változni fog. Egyszerűen muszáj változni, ugye a történelemben a dolgok változnak. Tehát ennél rosszabb, nem tudom, hogy nekem például lehet-e, mert én nem dolgoztam Magyarországon szintén 8 éve, csak max. Egy hónapot vagy kettőt. Minden többit ugye külföldi együttesekbe töltöttem. Szóval bízom benne, hogy most a táncművészet is fejlődni fog, dinamikusabb lesz, pesgésebb lesz az a sok megkeseredett arc, akik a világ végét látták az elmúlt időszakban, és a darabjaik csak a szomorúságról szólt, ők fel fognak egy kicsit virulni, és akkor egy sokkal pesgő, boldogabb művészi alkotás sok sora fog majd bekerülni az utcákba, a színházakba és az iskolákba és mindenhova.
2: Beszéltünk ugye a műsor első felében nagyon sok mindenről, hogy indultál el a tánc útján, mi mindent csináltál, miért pont ezt választottad. És hát picit kitekintettünk itt a filmeket, emlegettük, meg a különböző tánc stílusokat. Engem nagyon érdekel, hogy miért pont azt választottad. Említetted, hogy nyolcadikban te is a kötelező táncokat, gondolom a csacsacsát, a jive-ot, meg a igen, társas táncokat, azokat végig tanultad. Miért nem lett belőled mondjuk néptáncos, miért nem lett belőled egy egyéb, miért maradtál ennél a műfajnál?
3: Ugye most az én műfajom jelenleg az a klasszikus balett alapjain a modern tánc. Ez számomra ez azért szimpatikusabb, ellentétben klasszikus balettel, mert sokkal szabadabb, sokkal több lehetőség van benne, kreativitást, emeléseket tekintve sokkal merészebb, vadabb dolgokat lehet megcsinálni. A klasszikus balett megvan a saját tematikai sémája, és akkor azon belül az is nagyon színes természetesen, meg lehet a mozdulatokat vegyíteni, meg keverni, de itt valahogy a személyiséget jobban mögé lehet rakni.
2: Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vivandával című magazinműsor, Finta Gábor, Nívódias táncpedagógussal, táncművésszel beszélgetünk. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
1: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vivandával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
5: Flotta döntések változó időkben.
6: Cégautó beszerzés 2026-ban.
5: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
6: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típus offenzívát?
5: Szakértői beszélgetés Köves Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
7: 4 nap, több százból

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél egy múlt, Kovács Gergő vagyok, friss hírekkel jövünk itt a Trend FM-en, a 94.2-n. Iskolabusszal ütközött egy vonat Belgiumban. A vasúti átjáróban történt balesetben a vonat utasai közül senki sem sérült meg, a buszon tartózkodók közül többen is meghaltak. A jelentések szerint két diák, a kísérőjük és a buszsofőr is életét vesztette. Az ország keleti régiójában történt baleset körülményeit még vizsgálják. A Perzsa-öböl országai többé nem nyújtanak védőpajzsot az amerikai támaszpontoknak, ezt mondta Irán legfőbb politikai és vallási vezetője. Szerinte az Egyesült Államoknak már nincs biztos pontja a térségben, ahonnan támadásokat hajthatna végre, és napról napra egyre messzebb kerül korábbi pozíciójától. Az iráni vezető egyben minden muszlim országot barátságra és együttműködésre szólított fel. Ennek a hírnek az érdekessége, előzménye, hogy az éjjel, a tegnapi napon pontosabban önvédelemre hivatkozva mégiscsak újabb támadást indított Irán ellen az Egyesült Államok, a Guardian értesülései szerint, de tegnap még az amerikai vezetés is a béke megállapodásnak az előrehaladásáról, a közeledéséről beszélt. Aztán mégiscsak rakétaindító állásokat, iráni hajókat céloztak, amelyek feltehetően aknákat telepíthettek a Hormuzi szorosba. Az amerikai külügyminiszter Marco Rubio erre úgy reagált, hogy a Hormuzi szoros így vagy úgy, de nyitva lesz, és hogy a béke megállapodásokhoz még eltart egy pár napig, amíg ezeket aláírják. Hírek itthonról, Sümegi Klaudia lesz Magyar Péter új kabinetfőnöke. A miniszterelnök erről egy Facebook posztban számolt be, miután kiderült, hogy korábbi kabinetfőnöke Velkei György a külügyminisztérium államtitkáraként folytatja. Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, filmproducer, közel egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen. A miniszterelnök szerint az egyik legösszetettebb és legnehezebb munka vár rá a következő 4 évben.
1: Tőzsde hírek.
2: A Budapest értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1%-on stagnál továbbra is 131.031 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 8 milliárd forintot. A vezető részvények vegyesen teljesítenek, jobbára pozitívan, pluszban, kivéve a Magyar Telekomot, hogy 8%-ot megy le 2600 forinton, de ehhez hozzá tartozik, hogy a MOL, vagy az OTP frissen jelentette be, hogy bezárja online kereskedési platformját. A cég pénzügyi okokra hivatkozva a FIS.hu fokozatos leállításáról döntött. Az oldal indulásakor a bank célja az volt, hogy új digitális megoldásokkal piacvezető pozíciót érjenek el az e-kereskedelemben. A piac jelentősen átalakult, a kedvezőtlen makrogazdasági környezet mellett a verseny nem várt módon alakult, amikor új globális és regionális szereplők léptek be Magyarországra, ezzel pedig elmaradt a várt növekedés. Ezt kommunikálta tehát a cégcsoport, és az OTP részvény árfolyama pedig 2%-os emelkedésben ennek a hírére 40.580 forinton. 118 milliárd forintos rekorderedményt ért el tavaly a 4iG távközlési üzletága. A távközlési holding üzemi eredmény termelő képessége több mint duplájára nőtt. A cégcsoport tavaly közel 635 milliárd forint konszolidált nettó árbevételt és 303 milliárd forint EBITDA-t ért el. A nettó árbevétel döntő többsége 85%-a Magyarországról, 10%-a Albániából, 4%-a pedig Montenegróból származott. A tavalyi adózott eredményt a tervek szerint eredménytartalékba helyezik. A társaság indoklása szerint ez a saját tőke erősítését és a nemzetközi növekedési tervek finanszírozását szolgálja. A 4iG meredeken megy fölfelé, hiszen már 2,7%-os emelkedésben 1972 forinton. Amiről még szót kell ejteni, az a MOL, ami egy enyhe 2%-os pluszban 3836 forinton, a blue chipek közül, illetve a Richter egy stagnáláson 6-7%-os pluszban 12.090 forinton. Nyugat-Európában nagyrészt stagnálnak a mutatók, továbbra is a legtöbb börzen mínuszban, a frankfurti DAX 6%-kal, a milánói 0,5%-os mínuszban, a madridi IBEX továbbra is stagnál, illetve a francia CAC 40 pedig 1%-ot megy lefelé, viszont London tartja magát, és továbbra is növekszik 6%-ot. A bankközi devizapiacon erősödik a forint az euróval szemben, már 355 forintot kérnek egy euróért. A dollárral szemben is erősödés mutat, hiszen 305 forintot kérnek egy amerikai dollárért, és a svájci frankkal szemben is minimálisan erősödik a magyar deviza, 389 forintot kérnek egy svájci frankért. Nézzük, mi a helyzet olajfronton. Továbbra is csökkennek a kőolaj világpiaci árai. A Brent típusú kőolaj hordonkénti jegyzésára 98 dolláron, az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI pedig 92 dolláron.
1: Időjárás jelentés.
2: Délután is folytatódik a kánikula, a szél több helyen megélénkülhet, esőre viszont nem kell számítani. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Én ezzel pedig búcsúzom Önöktől, friss hírekkel legközelebb 1 órakor várjuk Önöket, Kecső Rihárd kollégám majd itt a Déli Monitorban, de ne menjenek sehová, hiszen folytatódik a Lélektér itt a Trend FM-en. További szép napot, jó rádiózást, viszonthallásra!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Vígvandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
0: Itt is vagyunk újra a Lélektér Vígvandával című magazin műsorban. Finta Gáborral folytatjuk a beszélgetésünket. Én, akivel beszélgettem, táncművész, és tényleg elmúlt 50 évet a színpad előtt, színpadon, vagy színpad mögött töltötte, hol táncosként, hol koreográfusként. Azok azért azt mondják, hogy a klasszikus balett egyébként egy fájdalmas műfaj. De hát, hogy ott olyan dolgokra kell a testet trenírozni, ami egyébként fizikálisan nehéz, és azért, amikor az ember gyerek és kicsi, és nem annyira tűri jól a fájdalmat, akkor elképzelhet, hogy azt mondja, hogy én ezt nem akarom csinálni, mert ez fáj. Neked volt olyan, összes, amikor fáj?
3: Ez az összes táncstílusról így van. Próbáltam mondani korábbi alkalmakkal is, mikor riportra volt lehetőségem, hogy egy kicsit túl van ez értékelve szerintem a fájdalom és a munkabírás, a munkának a miensége a táncosok részéről szerintem, de most nagyon sok ember nem ért velem valószínűleg egyet, de ugye ezt azzal szokták hangba hozni, vagy hasonlítani, hogy a bányászok munkája nagyjából kihoztak egy ilyen kutatást, hogy azzal felér a táncosnak a munkája. Most, hogyha ez józan észre az ember végig gondolja, nem tudom, hogy hány éves korukban haltak meg szegény bányászok, de szerintem 40-nél tovább nem ért egyik se.
0: Hát meg milyen életkörülmények között voltak.
3: Szóval én nem értek ezzel egyet, de ezt szokták felhozni. Azt, hogy a fájdalom, értem szerint, hogyha az ember a testét át akarja formálni, a gerincoszlopát ki akarja egyenesíteni, mert ugye természetesen van benne egy görbület, ami nekem már mondjuk már nincs a felső részében, nem teljesen egyenes a gerincoszlopom. Az izmokat kinyújtani, a csívát, gondolom mindenki, aki jógára jár, vagy aki foglalkozik a testével, az pontosan tudja, aki a pilates gépen rajta van, és akkor ott gyűri magát, hogy ez azért nem olyan vicces, mint ami ennek ez kinéz a végén, amikor az ember már szép formás és tudja mutogatni magát, hanem ez meg kell szeretni. Ez a legnehezebb, főleg ugye a fiataloknál egyébként azt látom, hogy mire eljut az ember, hogy oké, most már tudja, ez mindig fájni fog, de hogy rávegye magát arra, hogy ebbe élvezetet találjon.
0: És volt, amikor azt mondtad, hogy ez annyira fáj, hogy én nem akarok több fájdalmat, és én ezt nem csinálom tovább.
3: Az és
0: valami mással fogok foglalkozni.
3: Hát itt mindig visszanyúltam oda a gondolatba, hogy kollégiumban nőttem fel, 6-an voltunk egy szobában, AKG-sokkal voltam egy szobában, 3 táncos és 3 AKG-s, és az egyik szobatársamat táncos lekötözték az ágyhoz, megkérte, hogy ki akarja a békáját nyújtani, ugye a béka az az összes pliéhez tért hajlításra szükség volt, hogy oldalirányba megnyíljon a csípő, és lekötötték és egész cél úgy volt, hogy le volt kötve az ágyhoz, és másnak nem bír fölkelni az ágyban természetesen, szóval mindig ehhez nyúltam vissza, hogy az, amit én érzek, az biztos, hogy ahhoz képest ez semmiség, tehát ezt ki kell tudnom bírni, és akkor menni kell tovább. Tehát viszont ez tényleg, ez már hogy a kezdetek kezdetén volt, szóval.
0: És egyébként neked is voltak ilyen kéréseid, hogy valamit szerettél volna elérni, és ilyen elképesztően extrém módon gyakoroltál rá nagyon sokat időben.
3: Hát én türelmetlen voltam, szóval nyújtásokat is próbáltam elég gyorsan véghez vinni.
0: Pedig azok nem mennek olyan gyorsan.
3: Relatíven, hát nem tudom, hogy mennyi időt sikerült, hogy a spárgám az még a mai napig még lent nagyobb, mint a három. Ugye az angol és a két irányban francia, de hogy nekem injekciózták a csípőmet például, mert volt valami ideg, valami becsület, nem bírtam megemenni 2 centire se a lábamat a földtől, tehát hogy ilyenek voltak, és azért amikor az ember ez 14-15 évesen ugye a kezdeteknél, akkor megkérdezi, húha, ez ilyen lesz később, és utána már elkezdtem egy kicsit máshogy megközelíteni, és egyébként visszatérve a balettre, ugye itthon még a Vaganova rendszer van szerintem még a mai napig, ugye Hollandiában ez már akkor már nem ezt a rendszert követték, hanem tudatosabban az izomhasználatot, hogy ne izületeinket tegyük tönkre, és abból jött ez a rengeteg probléma a balettosoknál, hanem inkább először az izomzatot dolgozzuk hozzá az izületet, és akkor minden sokkal jobb lesz, és csak annyit csináljon az ember, amennyire a teste képes, és ne akarjuk túl használni, mert akkor az el fog kopni, sérülésekhez vezet, és az hosszú távon az nem vezet semmi jóra. Szóval én azok között a szerencsés táncosok között, akiknek viszonylag kevés sérül volt így a karrierje során.
0: Az egyébként nagyon félő, nem, amikor az ember a testével dolgozik, hogy akkor azzal úgy minden rendben legyen.
3: Nem véletlenül nem szabad semmi sportot csinálni középiskolába, se ugye táncosok el vannak tiltva a veszélyes sportoktól, mert egy kisebb, sőt a naptól is el vagyunk tiltva, mert hogyha mondjuk kisebb ruhadarabokba, jelmezbe kell táncolni, az nem nézhet ki ugye a színpadon, hogy ugye trikóra vagyunk barnulva, tehát hogy itt rengeteg olyan van, aminek meg kell felelni. Én ezt most már szerencsére már nem vagyok köteles ezt követni, tehát én nagyon sokat sportolok, próbálom nem túl veszélyesen csinálni, és akkor így nem okozok magam akár.
0: Mennyire nehezen viselted ezeket a szabályokat, vagy mennyire könnyen viselted ezeket a szabályokat, mert úgy voltál vele, hogy ez a sikerednek, vagy a munkádnak a része. És akkor nyilván ebből adódik a kérdés, hogy egyébként emberként mennyire tudod kockákat elviselni, vagy lehet valamilyen szempontból bekeretezni az elgondolásaidat. Vagy művész emberként abszolút térre van szükséged, és ezeket a kockákat szereted így kitágítani.
3: Benne szerintem nagyon rossz példák, de egyébként ez tartom így hátránynak is, ami előny is, tehát hogy mindamellett, hogy mennyire szeretem és mennyi mindent ad nekem, ez hátráltat szerintem a legjobban a munkámba, mert véleményem szerint minden szakmában, hogyha valaki jó területet választ, rengeteget számít a megtett kilométer. Az, hogy mennyit foglalkozik vele, mennyire köti le magát, és minél több időt tölt valaki valami ilyen területre, szerintem annál jobb tud benne lenni, és ez egy kicsit ugye elveszi ettől az időt. Tehát azáltal, hogy én feszegettem a dobozomat, hogy vízisíjelek, teniszezek, biciklizek.
0: Most az, már.
3: Szerintem ez sajnos ez már az együttesekben is, mert síelni is jártunk iskola alatt. De ha belegondolok, mentségül szolgáljon, hogy például a svájci intézményben az elképzelhetetlen szerintem egy svájci tánc egyetemen, hogy a növendékek ne menjenek el síszünetre. Azt nem tudom elképzelni. Tehát, hogy és ők is síelnek, és táncosok lesznek, szóval nem, akkora bűn nem követtem el azzal, hogy megszegtem ezeket a szabályokat. De okosan kell csinálni, hogy ne legyen belőle baj.
0: És holnap már csörög a telefonod, és egy régi tanárod felhív, hogy Gábor, most tudtam meg, hogy maga sielt.
3: Nagyon biztos, most találkoztam vele egyébként pont hétvégén a balettmesteremmel, Kovács Zsuzsannával, a Nemzeti Táncszínházban néztünk egy francia darabot, táncdarabot, és pont egyébként break tánc volt, és hip-hop. Nagy öröm volt, hogy találkozhattam vele.
0: Azt mondtad az előbb, hogy néhány perccel ezelőtt, hogy az elmúlt években kezdtél a személyiség is fejlődni, vagy változni. Mesélsz egy kicsit erről a változásról, hogy mi indukált ezt a változást, és most milyen vagy? Honnan indultál, milyen voltál?
3: Szerintem nagyon félelmetes tudok lenni. Én azt gondolom, tehát nagyon ijesztő. Mindamellett, hogy ilyen, én azt gondolom, hogy madár lelkem van, vagy tehát, hogy így a hangyát is kirakom a házból, hogyha kell, meg a legyet is kiviszem inkább, tehát nem csapom le. De attól függ, hogyha valamire nagyon koncentrálok, akkor el tudom felejteni azt, hogy egy viszonylag nagy ember vagyok, és ugye nálam kisebbek azok így megszeppennek, mert esetleg nem úgy, tehát határozottabban szólok, vagy egyéb, és ezekből nagyon próbálok visszavenni, hogy minél kedvesebben legyek. Csak az a baj, hogy az ember ugye nagyon koncentrál, meg nagyon akar valamit, akkor ez sajnos el tud menni, ki tud jönni, és ezt magamban én nem szeretem.
0: És mivel változol? Tehát minek a segítségével, vagy milyen eszközökkel változol?
3: Ez nagyon érdekes. Olvasás, személyiségfejlődéssel kapcsolatos volt a pszichológus, ami nagy titok még Magyarországon, még mindig ugye, hogy pszichológushoz ne bizonyos emberek járnak, de úgy, hogy titokba kell csinálni, mert ezért megítélik, azért, vagy nem tudom, rossz színbe tünteti ezt fel. Nekem azért merem így nyíltan ezt kimondani, mert rájöttem, hogy hát velem aztán semmi baj nem volt azon a téren, amiért oda mentem, hanem ami engem körbevesz, azzal van a probléma. Mert átkerültem egy angol közegbe, ahol aztán a beszéd, hát ez volt az első egyébként, ami a fejlődést 4 évvel indította, hogy ahogy ők beszéltek egymással velem, a protokollok, amiket be kellett tartani, egyértelmű volt, hogy mik a feladatok, tehát egy nagyon átlátható rendszeren belül lehetett élni és mozogni. És nem voltak félértések, nem volt veszekedés, nem volt ez. Mindenki ezen át, hogyha volt, akkor tudtuk, kihez kell menni, szóltál, megbeszéltek, és vége volt. És egy ilyen tényleg nagyon-nagyon kedves, utána ki is mentem az ott szerzett barátomnak az esküvőre, és ott is hihetetlen volt azt látni, hogy ezek az emberek hogy beszélnek egymással. Az az tisztelet, az a nem, ez tisztelt és kedvesség. Erre ez egy a legjobb időszak volt, ugye ez az elmúlt szerintem 2 év, amit így láthattunk, mindenki átélhetett. Hát szerintem az ennél mélyebbet én még nem éltem meg szerintem életem során, mint ami az elmúlt 2 évben. Amilyen nyelvezet kialakult, amilyen bánás volt, az emberek egymáshoz való viszonya. Ez az egészen ijesztő volt, hogy úristen, hát így is lehetne élni egyébként, hogyha nem lenne senki, aki ezt felügyeli és karba tartja és ápolja. És ez szerintem olyan demoralizáló volt, hogy engem ez teljesen kikészített. De nem csak emléztem, mondom, tánc pedagógusoknak a koreográfiát, és mindegyik erőt. Hát, hogy mindenkit olyan szinte, hát főleg szerintem a művészek, az érzékeny emberek ebben nagyon-nagyon-nagyon szenvedtek. Ez egy nagyon jó példa volt nekem arra, hogy oké, ezt így kell csinálni, ezt így nem lehet, kellnek rendszerek, kellnek szabályok, kell átláthatóság, kell az, hogy mit kell, kinek mi a feladata, mi a tere, mit csinálhat, mit nem csinálhat, és akkor az emberek sokkal magabiztosabban és gördülékenyebben tudnak működni. Itt tartok a személyiségfejlődésben, hogy nem ítélek el embereket egyből, nem személyeskedem embereket, tehát próbálok először egy sokkal összetettebb képet alkotni, és az alapján véleményezni valamit, vagy valakit, és azt gondolom, jó, a rossz ember, aki egyből látszik, hogy próbálom őket elkerülni, sajnos mindig van valaki, aki bekerül egy porszangépezetbe, akkor azok tudnak károkat okozni, de aztán utána szabadulunk meg tőlük, amilyen gyorsan lehet, mert vannak sajnos olyan emberek, akik egyszerűen csak valamiért más normákat visznek az életükbe.
0: Az jutott eszembe, mert említetted a műsor első felében, hogy van, amikor szerettél volna valamit. Nem te kaptad meg, valaki más kapta meg, és rájöttél, hogy amúgy jobban jártál. Hogy ezek a tapasztalások tudnak abban segíteni, hogy például könnyebben elenged azokat a dolgokat, amikhez ragaszkodnál? Bízol annyira a jó sorsban, vagy bármiben, hogy azt mondod, hogy ha valamit nem kapok meg, akkor egyébként az lehet, hogy az én érdekemet szolgálja, még hogyha azt most nem is tudom egyből, de lehet, hogy később visszanézve rá, azt fogom mondani, hogy amúgy jobban jártam így. Hiába akartam azt nagyon-nagyon.
3: Most már könnyebb azért, most már könnyebb szerintem, most már nyugodtabb vagyok ezen a téren. Ugye régen, hogyha akartam valahova, hogy felvegyenek, azért mindent megtettem, ott voltam, csináltam. Kicsit azt éreztem, hogy gondolom, bármi áron is csak legyen az enyém. Tehát ha kellett, volt olyan felvételim, hogy teremben megolvadt a csoki, tehát szétfolyt, nem tudom hány fokon folyik szét, úgyhogy nem süt rá a nap, hanem egyszerűen csak magától megolvad a csokoládé teljesen. Ez azt jelenti, hogy ez a 60 ember az olyan temperatúrát csinált a terembe. 3 napig nem bírtam fölkelni az ágyból. És utolsó 3-an maradtunk benne, akiket később értesítettek ki, hogy sikerült-e vagy nem. Végül az egyik munkatársamat vették fel, aki meg persze utána véletlen eltört a lábát, és nem tudta azt elvállalni ezt a munkát, és nem is akartam úgy elvállalni. Én akkor abban nagy potenciált láttam, mert nekem nagyon tetszett azon, nem illett hozzám. Egyébként szerintem, így, hogyha igazán őszinte akarok, soha az a stílus, meg a koreográfusnak a személyisége, de nagyon-nagyon szerettem volna, mert nagy színpadokon léptek fel, kevesen voltak, négyen voltak éveken keresztül, és pont még akkor volt ennek az egésznek a felfutása. Az akkor azt tudom, hogy az nagyon rossz esett, utána még pár szó, még próbálkoztam, és nem sikerült, és akkor el kellett engedni, jó, ezt most már engedjük, ez nem az én utam. Mostanában már ez problémát okoz, hogy nem nagyon tudom, hogy merre menjek. Ez nekem most nagyon... Már húzamosabb ideje rossz, nincs meg benne, ezt nagyon akarom, ezt el akarom érni, ez egy kicsit nehéz. Amit én szeretnék, az meg sajnos, de szokták mondani, nem mástól várd a csodát, hanem te csináld meg. Viszont azt érzem, hogy alkotni ebben a műfajban úgy, hogy tényleg ilyen olyan pénzeket kapunk, vagy én kaptam, ami nevetségesen kevés volt, tehát az mindig az volt, hogy akármit csinálni, én nekem kellett önköltségből valamit megcsinálni, amihez teremtettek egy olyan közeget, hogy nulla embert vonzott be az állami, az a szervezet, az a táncművészeti szervezet az előadásra, amire én befizettem a saját pénzemet. Hát, hogy ilyen kudarcok értek, vagy ilyen, ez nem kudarc, hanem egy ilyen, tehát rávilágított. És akkor volt az, hogy oké, én amit akartam, azt megtettem, de hát ez így sose fog működni. És amikor az ember már tudja, hogy amit neki kell, nem fog működni, akkor az nehéz, hogy akkor na azzal. Tehát ezek ilyen folyamat, hogy azt hogy hogyan kezeljük, hogy azt hogyan oldjuk meg.
0: Nem akartál kimenni mondjuk Amerikába? Vagy nem akartál kimenni valahova máshova ilyen asszot letelepedni, amikor befejezted ezt az egyik helyről a másik helyen való szereplést?
3: A családi kötődésemből adódóan sajnos ezt nem igazán tudtam megtenni. Ugye ott kezdtem, tehát 18 évesen már elmentem. Túl fiatalon szerintem, kicsit lehetett volna később, amikor már megtapasztalom az itteni dolgot, és akkor már könnyebben, de túl jó életem volt végig, és akkor az is túl jó volt. De minden túl jó volt, és akkor utána szembesültem egy idő után, hogy na jó, hát azért most már ebből elég sokára lett elegem egyébként a rosszból. És egyből mentem is ki, tehát hogy akkor jött a Bregenze Festspiele, ami úristen, tehát az is egy álommunka volt számomra az, hogy ilyen emberekkel, ilyen infrastruktúrával, ilyen megértő, meg együttműködő munkahely, tehát nem is hittem, hogy ilyen van. Nem beszélve a közlekedés, a környezet, tehát az számomra az tökéletes volt, de ugye egy a családomból adódóan nem tudtam elengedni, tehát a másik lábam ugye az a mezőgazdaságban van, tehát azt meg nem lehet külföldről csinálni. Tehát ahhoz muszáj itt lenni, ahhoz muszáj megjelenni, muszáj ezt gondozni, muszáj ezzel törődni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez volt az egyik oka, meg most már a családom is, ugye, akik ide kötnek, ők is biztos jönnének velem, hogyha mennénk, de én azt gondolom, hogy valahol én magyarnak érzem magamat, ezért is jöttem haza, mert valahogy itt éreztem magamat úgy igazán jól, tehát én nagyon jól szerettek itt élni egyébként, mindig is szerettem. Az, hogy dolgozni nem szerettem, az egy más kérdés. Az, hogy ezt hogy alakítottam ki, hogy ne kelljen itthon dolgoznom, az is egy más kérdés. Lehetett volna biztos okosabban, de valahogy így alakult.
0: Miben hiszel? Miből meríted az erőt? Azért kérdezem, mert azért hallgatom, amit mondasz, és van némi nehéz érzés mögötte. Azt érzem. És hogy én azt gondolom, hogy az ember akkor tud igazából előre menni, hogyha van miből merítenie azt az erőt. Vagy a sikerből, vagy a visszajelzésekből, vagy a hitéből, vagy a szeretetből, ami körbeveszi, de hogy valami kell, amiből merít, töltekezik az ember. Te miből tudsz töltekezni? Miből tudsz előre menni? Miben hiszel?
3: Hiszek abban, hogyha valamerre menned kell az előbb-utóbb abba, hogyha keresed az utadat, akkor az előbb-utóbb szembe fog veled jönni. Ami furcsa, kicsit furán hangzik, de mindegy, hogy a családomnak az egyik ága az református papi család, tehát hogy ugye kicsit távol estem ettől, de bármikor az elmúlt időszakban nekem konkrét a Covid miatt az épület, ahol dolgozunk, problémáim adottak, senki nem segített, kivétel valahogy egy reformál, vagy egy intézmény, vagy ez, vagy az, de most tehát csak azt, hogy mondjuk fizethettem neki bérleti díjat, hogy beengedjen a termébe. Tehát, hogy ilyen szinteken kell ezt elképzelni. Szóval azt gondolom, hogy valahogy egy kicsit ez is része az életemnek, hogy a hit, abban, hogy hiszem azt, hogy meg fog oldódni, előbb-utóbb meg kell, hogy bizonyos dolgok oldódjanak, vagy olyan irányba fog elvinni, ami korán az ember, hát egy egész eddig rossz úton volt, és akkor ezt kellett volna. Hajlamosak vagyunk ugye felvenni a szemellenzőt, amit én sajnos sportból csinálok, és akkor az nem vezet jóra. Tehát, hogyha az ember nem tartja meg a látószögét túl nyitott és nem rugalmas, akkor úgy tudja végezni sokszor, mint én, hogy zsákutcákban kerül. De én azt gondolom, hogy rendelkezem egy kellő pozitivitással, vagy naivitás, vagy bárminek is nevezze, és hiszem azt, hogy alapjában véve az emberek jó emberek, tehát a jóságnak kell lenni, tehát hogy segítőkészek egyébként, és a környezetemből, a mikrokörnyezetemből merítem egyébként, meg hát ugye a fizikai cselekvésekből, a sportból, az utazásokból, úszásból, napozásból, tehát minden, ami ugye az embert feltölti, kertészkedésből, tehát hogy...
0: Szántásvetés. Nem szoktál traktort vezetni?
3: Régen vezettem, gyerekként vezettem, akkor még nagyon-nagyon rázott, és ugye akkor még buli volt, akkor nem tudta, hogy ezek milyen károsak az emberi szervezetnek, hogy egész nap szegények csillapító nélkül rázkodnak ezeken a traktorokon, meg kombányokon. Ezeket nem csinálom még most.
0: Hol tartasz az életedben?
3: Hát szerintem most nullán. Most nagyon boldog vagyok egyébként, tehát most egy nagy változás előtt tartok.
0: És merre akarsz indulni? Merre visz majd az utad, hát, ami majd szembe jön veled?
3: Hát én most úgy tűztem ki, vagy legalábbis most, ahol mindenünk, hogy ez a tehetséggondozó program, ahol most dolgozom, vagy amit létrehoztunk, Németh Krisztával, Spáncél Klaudia, aki az éneket oktatja. Most
0: jutottunk, ez a Budapest Musical Iskola.
3: Budapest Musical Iskola, igen. Táborokat csinálunk velük, produkciókat csinálunk, alkotunk, Nagykovácsiba, Varázskastélyban lépünk fel, Festetics Kastélyba lépünk fel, Műpába lépünk fel, tehát próbáljuk azt a, vagy próbálom azt a vonalat erősíteni, amiben nekem is részem volt. Svájcba Google-höz mentünk ki, megmutattam ki, hogy azért, mert valahol dolgozol, nem csak egy dologhoz érteni, hanem ott vannak azok a zenészek, karatemesterek, és közben IT, vagy nem tudom, mivel foglalkoznak. Tehát, hogy mennyi mindent kell tölteni. Tehát, hogy lehet tökéletes táncos, és amellett még ezer másik dologban lehet ugyanolyan jó. Ezek, amik számomra most fontosak, az, hogy őket meg azzal együtt értem szem magamat is sikerre vigyük most alkotni, most darabokat akarok velük csinálni. Most szeretnék felnőtt darabokat készíteni, mint azt mondtam, már vannak rá előkészített tervek, az, hogy még hogyan, meg mi nekem a legjobb, ezt még nem tudom, tehát ezt most még keresem, mert most már ugye azt szeretném megmosítani, amit én szeretnék, nem azt, amikben egy kicsit így rám van erőszakolva, meg van mondva, hogy mit kell, és abba bízom, hogy ez majd valamilyen szinten majd be fog indulni, vagy tehát a lényeg számomra, ezt mindig hangsúlyozom, hogy ugye az emberek mindig ilyen megélhetési koreográfusokról beszélnek, meg minden különböző, tehát azért nagyon gyorsan ítélik meg az embert, tehát egy valamit rosszul csinál, azt már vége mindennek, tehát azt már úgy nézik le utána, hogy már az ajtót nem nyitják ki neki, tehát ezt így kellett szerintem elképzelni, meg nagyjából segítséget is egyébként nagyjából ennyire tudnám leírni. 10 év együttesbeli karrier után nagyjából kopogtat, és senki nem nyitja ki az ajtót, én legalábbis ezt tapasztaltam. Ennek több oka is lehet, én is lehetek a felelős, de hogyha mondjuk azt elengedem, hogy mindig magamba keressem a hibát, tétedsz, hogy a másik nem túl nyitott arra, hogy mondjuk azt mondja, hogy figyelj, ez meg ez van, rossz, ez meg, csináld meg ezt, és akkor esetleg valami lesz. Tehát, hogy itt a nyitottság a része akkoriban hiányzott, tehát, hogy bízom benne, hogy ez most majd más lesz.
0: És te, mint előadó művész, mint táncos abban a világban, hanem a koreografálást nézem, azt a részt elengedted már?
3: Nem, az aktívan, ez mind az. Hát most ugye Dalderbit szervezzük a Lovasúton, ami ugye nyilvános, jöhetnek az emberek, megnézhetik, hogy az országból mindenhonnan jönnek, tehát hogy ez ugye szervezés rész, ez egy közösségformálás, ahol tudunk esetleg pluszt adni, hogy felajánlások vannak ilyen külön fellépésekre, tudjuk esetleg a gyerekeket küldeni, ami mit lehetőség adódik. Tehát, hogy és a koreográfia, meg ezek az új produkciók, ez mind koreográfia. Még megfordult a fejem, hogy esetleg megpróbálnám egyébként színpadon a táncot is. Még egyszer nem tudom, hogy az a terembe elválik. Tehát az ember a terembe aztán megérzi, hogy húha, hát ez már nagyon nem az, de azért még lehet, hogy még az, amíg futnék egy esélyt. Csak ugye nehéz, mert Budapesten élek, tehát hogy merre, hol dolgoznék szívesen, ez mindegy kicsit bonyolult, azt érzem.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgethettünk. Én azt kívánom neked, legyen bármilyen célod vagy álmod, hogy meg tud valósítani így a következő években, hogy az, ami mondjuk az elmúlt években nem sikerült, azt visszakapd a következő időszakokban, vagy legyen lehetőséged megvalósítani.
3: Köszönöm, kívánj nekem kérlek segítő embereket, őszinte embereket, nyitott embereket, beszédes embereket, mert tényleg a fallal beszélni az nagyon nehéz. Az nem nagyon visz előbbre senkit, meg hátra se. Tehát, hogy az egy
0: úgy ilyen, legyen, azt kívánom, hogy olyan legyen az éved, amilyennek elképzeled.
3: Köszönöm szépen.
0: Én azt köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Kedves hallgatók, ennyi volt mára a Lélektér Vígvandával című magazin műsor. Finta Gábor névudíjas táncpedagógus, táncművész volt a mai vendége, művészeti vezető. Hogyha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják a felületeinken, vagy itt a rádióban is, majd ismétlésben is tartsanak egy hét múlva is velem. Én itt leszek és várni fogom akkor is önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
1: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
5: Fél perc elmúlt egy óra, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Az elkövetkezendő szűk fél órában a nap eseményeit nézzük át, hogy mi is történt az elmúlt időszakban, illetve egy kicsit szemezgetünk a holnap reggeli adásból. Többek között arról, hogy fenyeget az ebola járvány Afrikában, 10 országban, illetőleg az Európa egyik legnagyobb streaming kalózhálózatát számolták fel az olasz hatóságok. Erről is lesz majd szó természetesen. Első körben most jönnek a hírek. A hírszer

0: A vírus törzseire fejlesztett vakcina, ezt írja a Medical Express. Az új, széles spektrumú mRNA-s vakcina hosszú távú védelmet nyújthat az ebola vírusok legveszélyesebb családja ellen. Ebbe beleértve a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában jelenleg kitörő bundibugyó törzset is. A vakcinát egerekben, valamint hörcsögökben tesztelték. Az eredmények nagyon bíztatóak voltak, az egerek 100%-os túlélést és erős vírus kiürülést mutattak. Az egyik legszembetűnőbb eredmény az volt, hogy a védelem tartós volt, körülbelül 17 hónapig fennmaradt az egerek beoltása után. Arról még korai beszélni, hogy mikor kerülhet forgalomba a vakcina, mert az emberi klinikai vizsgálatok előtt a kutatók még magasabb rendű állatokon is tesztelni fogják. És ahogy mondtam, 10 országban fenyeget az ebola járvány Afrikában, a kevésbé ismert úgynevezett bundibugyó vírus törzs szedi most áldozatait. A betegség halálozási rátája 20%-os, ennek ellenére a szakemberek szerint nem fenyeget világjárvány, mert az ebolának ez a típusa is nehezen terjed emberről emberre. Szlávik János infektológus főorvost hallják arról, hogy a kínaiak által most kifejlesztett mRNA-s vakcina vajon mikor alkalmazható tényleges oltásként.
1: A koronavírus járványból kiindulva, ahol egy év alatt sikerült hatékony vakcinát előállítani, lehet reménykedni ebben is, de mondjuk egy éve nincs az emberiségnek arra, hogy ezt megvárja. De az jó hír, hogy az mRNA-s technikával olyan gyorsasággal tudnak oltásokat létrehozni, hogy akár egy ilyen ebből a törzs ellen is lehet hatékony. De hangsúlyozom, nagyon nehéz őket elérni. Tehát a korábbi járványoknál is nagyon komoly gondot jelentett, hogy elutasítják a segítséget. Sokszor az európai emberektől félnek, az európai orvosoknak nem hisznek. Tehát ők sokkal inkább hisznek a saját sámányaikban és varázslóinkban, mint bennünk. Tehát amikor a korábbi járványt megpróbálták megakadályozni, hogy mindenkit be kellett oltani, aki egy ebolás beteggel kapcsolatba került, ez akkor is óriási nehézségeket okozott.
0: Európa egyik legnagyobb streaming kalózhálózatát, a Cinema Gold számolták fel az olasz hatóságok egy nemzetközi akció során. A hálózat illegálisan közvetített tartalmakat többek között a Netflix, a Disney+, a Spotify és a sportközvetítéseket sugárzó platformok kínálatából, miközben a szolgáltatásért előfizetési díjat is szedtek. A hvsv.hu újságírója szerint a streaming szolgáltatók technológiai megoldásokkal próbálják visszaszorítani a kalózkodást, például digitális vízjelekkel és fejlettebb hitelesítési rendszerekkel követik a jogosulatlan tartalom megosztást. Koi Tamást hallják.
2: Hát egyrészt technológiai módszerek lehetnek erre, ahogy most is alkalmaztak ilyen megoldásokat, nem minden vált be, de volt, ami bevált, például alkalmaztak a streaming szolgáltatók olyan új digitális vízjeleket, amivel vissza lehetett követni azt, hogy milyen legális előfizetéseken keresztül lopják le a tartalmat a streaming szolgáltató szervereiről a bűnözők. Ez lehet például egy módszer, vagy lehetnek még egyéb robusztusabb védelmi megoldások is, az IP ellenőrzéstől kezdve a hitelesítésen át minden lehetséges, de azt gondolom, hogy bebizonyított a számtalan szó történelem, hogy ez hosszú távon nem megoldás. Valószínűleg a tartalomszolgáltatóknak, ami világ a világ együtt kell élni a kalózkodás jelenségével, és azzal, hogy erre nincs egy 100%-os, törhetetlen és bombabiztos ellenszer, és szépen be fogják árazni az ebből adódó károkat a szolgáltatások díjazásába.
0: Ismét szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Már januárban látszólag sikerült megállítani, május elején ismét szivárogni kezdett az orosz modul a nemzetközi űrállomáson. A Zvezda 2019 óta szivárgott. Ez komolyan aggasztotta az űrállomás orosz és amerikai üzemeltetőit. Tovább súlyosbította a dolgot, hogy a szivárgás mértéke 2024-ben a duplájára emelkedett. A januári győzelem nem bizonyult tartósnak a szivárgás felett, mivel az ismét felütötte a fejét az ISS-en. Május elején a Roscosmos orosz ügynökség ismét nyomáscsökkenést észlelt a Zvezda modulhoz vezető szolgálati alagútban, amely arra enged következtetni, hogy a mikrorepetéseken keresztül ismét szökik a levegő. A területet most alacsonyabb nyomáson tartják, olykor kicsit növelve rajtva. A szivárgás, mint korábban, úgy most sem jelent veszélyt az űrállomás legénysége számára. Idehaza Sümegi Klaudia lesz Magyar Péter új kabinetfőnöke. A miniszterelnök erről egy Facebook posztban számolt be, miután kiderült, hogy korábbi kabinetfőnöke Velkei György a külügyminisztérium államtitkáraként folytatja. Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, filmproducer, közel egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen. A miniszterelnök szerint az egyik legösszetettebb és legnehezebb munka vár rá a következő 4 évben.
3: Tőzsdehírek.
0: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,4%-kal korrigál felfelé 131.479

0: pontra. A részvénypiac forgalma átlépte a 10 milliárd forintot. A vezető indexek nagy része pluszban, kivéve a Telekomot, amely 7%-ot gyengül 2604 forintra. A MOL egy csekély 1%-os pluszban 3836 forinton, az OTP 2,5%-kal erősödik 40810 forintig, a Richter pedig 1%-ot korrigál felfelé 12120 forintra. Európában ezzel szemben vegyes a kép, erősödik London 7%-kal és Madrid pár ponttal, csökken viszont Frankfurt 0,5%-kal, a milánói tőzsde 2%-kal, a párizsi kakaron pedig 9%-kal. A bankközi devizapiacon némileg erősödik a forint, 1 euróért 355 forintot és 40 fillért, 1 dollárért 305 forintot és 20 fillért kell adni, vagy kell fizetni. Részletes elemzés majd később a félidőben Miró Józseffel, az Erste részvény stratégiájával. További hírek következnek itt a Trend FM-en. 118 milliárd forintos rekordnyi eredményt ért el tavaly a 4iG távközlési üzletága. A távközlési holding üzemi eredménytermelő képessége több mint a duplájára nőtt. A cégcsoport tavaly mintegy 635 milliárd forint konszolidált nettó árbevételt és 303 milliárd forint EBITDA-t ért el. A nettó árbevétel döntő többsége 85%-a Magyarországról, 10%-a Albániából, 4%-a pedig Montenegróból származott. A tavalyi adózott eredményt a tervek szerint eredménytartalékba helyezik. A társaság indoklása szerint ez a saját tőke erősítését és a nemzetközi növekedési tervek finanszírozását szolgálja. Bezárja online kereskedelmi platformját az OTP. A cég pénzügyi okokra hivatkozva a FIS.hu fokozatos leállításáról döntött. Az oldal indulásakor a bank célja az volt, hogy az új digitális megoldásokkal piacvezető pozíciót érjenek el az e-kereskedelemben. A piac jelentősen átalakult, a kedvezőtlen makrogazdasági környezet mellett a verseny nem várt módon alakult, amikor új globális és regionális szereplők léptek be Magyarországra, és ezzel elmaradt a várt növekedés. Ahogy mondtam, ugye az OTP jelenleg most 2,5%-ot erősödik, és még a 4iG-t is megemlítem, amely 3,5%-os pluszban 1987 forinton. Végül pedig arról, hogy meredek esésbe kezdtek a Ferrari részvényei ma délelőtt, miután a vállalat bemutatta története első tisztán elektromos modelljét. A bemutató időzítése azért is érdekes, mert más prémium gyártók, köztük a Porsche és a Lamborghini, a lassuló kereslet miatt éppen a közelmúltban fogták vissza a tisztán elektromos modellekkel kapcsolatos terveiket. A bemutatót követően a Ferrari árfolyama több mint 7%-ot esett a ma délelőtti kereskedésben. A milánói tőzsdén jegyzett értékpapír az elmúlt 12 hónapban már közel 27%-ot veszített az értékéből.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután folytatódik a kánikula, a szél több helyen viszont megélénkülhet, esőre nem kell számítani. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, míg estére 17 és 26 fok közé hűl a levegő. A fővárosban egyébként most 28 fok van.
1: Sporthírek a 94.2.
0: Egy francia kutató szerint az idei labdarúgó világbajnokság mérkőzései kevésbé lehetnek látványosak az extrém időjárási és környezeti hatások miatt. A szakember úgy véli, az intenzív hőség, a magas páratartalom, a légszennyezés és egyes helyszíneken az erdőtüzekből származó füst is ronthatja a játékosok teljesítményét. Külön kihívás jelenthet a csapatok számára a különböző klimatikus és földrajzi adottságokhoz való gyors alkalmazkodás, például a tengerszintről a magaslati helyszínekre való átállás. A 2026-os világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi június 11 és július 19-e között először 48 válogatott részvételével. Holnap este története első nemzetközi kupa győzelmére készülhet az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano a labdarúgó konferencia liga döntőjében. A londoni együttes az FA Kupa megnyerésével eredetileg az Európa Ligába jutott volna, de tulajdonosi összeférhetetlenség miatt végül a KL-ben indulhatott. A Crystal Palace vezetőedzője Oliver Glasner pályafutása második Európai Kupa sikerére hajt, míg a Rayo Vallecano 9 mérkőzés óta veretlenül érkezik a fináléba. A lipcsei döntő győztese a következő idényben az Európa Ligában indulhat. A magyar női 3x3-as kosárlabda válogatott megnyerte a Stockerau-ban rendezett nemzetközi tornát az ausztriai felkészülési mérkőzésen, versenyen. A viadalon a világbajnokságra készülő Bőkeret mind a 8 játékos a pályára lépett, a két magyar csapat pedig a negyeddöntőben egymással találkozott, ahol az egyes számú válogatott 17-14-re győzött. A torna győztes magyar együttes az elődöntőben a cseh U23-as csapatot búcsúztatta, majd a fináléban 17-15-re verte Ausztria legjobbjait. A varsói világbajnokság jövő hétfőn kezdődik, a magyarok a csoportkörben Spanyolországban az Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Mongóliával találkoznak.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
0: Egy óra múlt 12 perccel. 10 országban fenyeget az ebola járvány Afrikában. A kevésbé ismert úgynevezett bundibugyó vírus törszedi most áldozatait. A betegség halálozási rátája 20%-os, ennek ellenére a szakemberek szerint nem fenyeget világjárvány, mert az ebolának ez a típusa is nehezen terjed emberről emberre. Oltás vagy gyógyszer nincs ellene, a kínai tudósok most fejlesztenek vele kapcsolatban egy ígéretes vakcinát. A forrásország Kongói Demokratikus Köztársaságában a legújabb ebola járványnak már 204 halálos áldozata van, és 867 gyanús esetről tudni. Mindenről Szlávik János infektológus főorvossal Nagy Károly beszélgetett.
2: Az elmúlt hetekben a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában újra ebola megbetegedéseket regisztráltak, és hát ez mostara járvány szintű lett a két országban egészen bizonyosan, de Afrikában is közegészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a WHO, az ENSZ egészségügyi világszervezete. Ez az úgynevezett bundibugyó vírus törzs, ez mennyire tűnik a jelenlegi információk alapján veszélyesnek?
3: Úgy tűnik, hogy ez a törzs veszélyes, és talán jobban is terjed, mint a korábbiak. Ez persze nem változtat azon, hogy az ebola azért egy nehezen emberről emberül terjedő betegség. Itt arról van szó, hogy lappangási időszakban, ami aránylag rövid is lehet, nem fertőz. Kizárólag a betegnek a testnedvei, vér, váladék az, ami fertőz, és ez általában akkor fordul elő, mikor az illető már olyan beteg, hogy gyakorlatilag a betegség végstádiumában van. Éppen ezért van az, hogy a leginkább veszélyeztetettek az egészségügyi dolgozók, nagyon sok orvos és nővér kapta el a betegséget, azok az emberek, akik a halottakkal foglalkoznak, és azok a rokonok, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek ilyen beteg ebolás emberekkel. És mindez nagyon veszélyes egy olyan helyen, ahol rengeteg olyan törzsi rítus és szokás van, ami szerint például a halottakat meg kell érinteni, simogatni. De most gyakorlatilag ebből a vírussal szennyezett halott érintéssel is fertőzhet. Tehát nagyon-nagyon veszélyes dolog, és nagyon nehéz elmagyarázni a helyieknek, hogy ezeket a szokásokat sajnos nem tarthatják be.
2: Gondolom én a WHO azért is hirdetett közegészségügyi vészhelyzetet, mert hogy városi környezetben is elkezdett terjedni a betegség. Ezzel ellen a vírustörzs ellen, a bundibugyó ellen van-e bármiféle bevett terápia, adott esetben oltás?
3: 2013-14-ben, mikor a nagy nyugat-afrikai ebola járvány volt, akkor a tudomány igyekezett felgyorsítani az oltóanyag készítést és a vírus ellenes készítményeknek a kifejlesztését, de pont a másik törzs ellen, a Zaire törzs ellen, ami Nyugat-Afrikában fordult elő, és a bundibugyó ellen igazából törzskönyvezett, engedélyezett készítmény nincs. Valószínűleg van valami hatása a védőoltásnak ezzel a törzs ellen is, de ez nem igazolt. Úgyhogy itt egyelőre csak az izolációval, a betegek elkülönítésével lehet valamit kezdeni, és itt megint csak jönnek a következő problémák, hogy az emberek félnek, és nem mennek orvoshoz, nem mennek kórházba, megszöktetik a beteg rokonaikat, és ez mindez oda vezet, hogy a betegség elkezdett terjedni. Ráadásul katonák által ellenőrzött területen vagyunk, ahol szintén az egészségügy nagyon nehezen tudod jutni a betegekhez. Úgyhogy volt ez már 16 alkalommal Kongóban ilyen járvány, akkor is nagyon-nagyon nagy nehézséget árán sikerült csak megfékezni. Ráadásul szomszédos országokba is átmennek ezek az emberek. Óriási a mozgás, a migráció az országok között. Ugye egy különböző aranybányák vannak ezeken a környékeken, és nagyon sok ember folyamatosan vándorol, folyamatosan migrál akár országról országra. Így nagyon nehéz küzdeni ellene.
2: Volt egy ilyen információ is, hogy egyébként, hogy a vöröskereszti munkatársak is betegek lettek. Mehet odáig ez a vírus, vagy az ezzel kapcsolatos félelem, hogy akár a szegényebb területeken az élelmiszer segélyezés is bajba kerülhet ön szerint?
3: Elképzelhető, bőven elképzelhető. nagyon sokszor nem engedik az egészségügyi dolgozókat oda ezekre a területekre, pedig csak mi tudunk valamit csinálni, ugye felvilágosítással elmagyarázni azoknak, hogy hogy kezeljék a halottakat, ugye megfelelő védőruházatot adni az ottani egészségügyi dolgozóknak. Nem könnyű dolog ez. Az ebola a betegség vége felé elég nagy mértékben terjedt testnedvekkel. Tehát akár egy bőr mikrosérülésen keresztül is be tud jutni, akár az egészségügyi dolgozóba a vírus. Tehát nagyon komolyan kell azt mondani, hogy hogy kell felöltözni és levetkőzni a védőruhában. Sajnos egy korábbi járvány kapcsán egy nővér úgy fertőződött meg, hogy akkor kapta el, amikor a fertőzött ruháját levette. Nagyon-nagyon komolyan kell venni. Be kell tanítani a dolgozókat a megfelelő ruha használatra, arcvédőmaszkot hordani, nyilvánvalóan kesztyűt hordani, egyszer használatos védőruhát. Nagyon fontos nem csak az egy dolgozóknak, hanem azoknak is, akik például a halottakat kezelik.
2: Említette az interjú elején a Zaire törzset, amely lázzal, hányással, belső vérzéssel járó ebola betegség, és hát ott 50-60, nem egyszer 70%-os a halálozási arány. A bundibugyó vírustörzs is ennyire halálos, vagy ez milyen tünetekkel jár?
3: Nagyjából ugyanilyen tünetekkel jár, talán a halálozással némileg kevesebb, de hát ugye ez nem sokat jelent, hiszen még így is őrülsz magas a 20-30% is helyett, ami nagyon-nagyon sok. Hozzá kell tenni, hogy azért itt afrikai körülményekről beszélünk. Tehát korszerű egészségügyi rendszerekkel rendelkező országok azért képesek ebben küzdeni, intenzív osztályos eljegyzés, ha kell lélegeztetőgépet. Mi tudunk ellene harcolni, de Afrikában ugye egy nagyon-nagyon alacsony egészségügyi infrastruktúrájú felületen erre esély nincs. Hát a halálozás azért is ilyen magas, egy nagyon-nagyon magas halálozású betegség ez is.
0: Szlávik János infektológus főorvossal Nagy Károly beszélgetett.
1: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
0: No hát ezt mindjárt mi is megtudjuk, hogy mi a helyzet a tőzsdén. A vonalban itt van Miró József, az Erste részvénystratégiája. Szervusz, üdvözöllek. Mi történik most a piacon? Mit látunk?
4: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Hát jelen pillanatban ugye a nemzetközi piacon az a helyzet, hogy egy kicsit nagyobb mértékű lett a csökkenés a reggeli értékekhez képest. A DAX index például 0,5%-kal csökkent, de hát ez sem egy szánaszt nem ért, tehát továbbra is jócskán 25 000 pont fölött van az index, ahova ugye tegnapi napon száguldott föl, és ez gyakorlatilag ugye azt jelenti, hogy a történelmi csúcs közelében van továbbra is. És a Eurostox 50 az pedig 7%-kal csökken, vagy a francia kekkerún az most már 9%-kal, ugye reggel ezen a 0,2% körül volt. Tehát egy kicsit nagyobb lett ez a csökkenés, de ezzel igazániból olyan nagy probléma nincs itt az elmúlt napok emelkedéseit követően. Itthon pedig ugye egyrészt hétfőn kimaradtunk mi az általános emelkedésből, talán is van valószínűséggel ennek is köszönhető, vagy ennek köszönhető az, hogy azért a BUX az emelkedik 1,3%-kal, és a forgalom egész nagynak mondható, hiszen fél időben 10,3 milliárd. Ugye, hogyha sok éves átlagot vennénk, az valahol 5 milliárd fölött lenne valamivel, tehát hogy ez egy jónak mondható érték. Amúgy az OTP 2,7%-kal emelkedik, 40.860 forinton el. Ugye itt az fontos, hogy az OTP elkezdte magát újra venni az elmúlt napokban, illetve pénteken. Úgyhogy lehet, hogy ez is közrejátszik abban, hogy most egy kicsit jobban odafigyelnek a befektetők, és nagyobb mértékben emelkedik. A Richter az 9%-kal értékelődik fel 12.110 forintra. Itt ugye bejelentette, hogy hamarosan megkezdi majd az osztaléknak a kifizetését, tehát nem kell szeptemberig várni, vagy ilyesmi, de hát hozzá kell tennem, hogy azért ez de amúgy összességében 120 milliárd forintot fizet ki, és majd május végén mondja meg, hogy ez pontosan részvényenként mennyi lesz, ugye a saját részvényszámtól fog ez függeni. De hogy ugye olyan szempontból nyilván ez egy pozitív dolog, hogy nem kell tényleg sok-sok hónapot várni rá, de azért az a nagyjából 650 forint körüli részvényre jutó eredmény az igazándiból ugye nem egy hatalmas nagy osztalék, tehát hogy azért ez olyan nagy befolyással nem rendelkezik, de azért mégis egy kis pozitív hír, és amúgy is az elmúlt napokban, hetekben sokat csökkent az árfolyam, úgyhogy szerintem ennek tudható be az emelkedés. A MOL az hát gyakorlatilag stagnál, majdnem 2%-kal emelkedik 3834 forintra. A Magyar Telekom, ami pedig elég sokat ment az utóbbi időben, az most 9%-kal csökken 2598 forintra.
0: A mai nap folyamán délután majd a jegybanknak lesz a kamatdöntő ülése. Megtudhatjuk, hogy mi történik az alapkamattal. Mire számíthatunk?
4: Hát elég elnyomtető az álláspont az elemzői közösség részéről. Nem láttam olyan elemzőt, aki bármilyen változtatásra adta volna a voksát. Tehát az elemzői előrejelzések szerint 6,25%-on marad a magyar alapkamat. Ugye korábban voltak olyan spekulációk, hogy egyrészt, hogy júniusban csökkent, aztán volt olyan is, hogy esetleg májusban. Ugye itt voltak izgalmak az elmúlt hetekben a piacon, annak kapcsán, hogy ugye elég erős volt a magyar eszközök iránti kereslet, és ez az implikált kamatszinteket is eléggé lenyomta. Mostanra azért egy kicsit lehiggadt mindenki, pláne, hogy Európában és Amerikában is már inkább, ugye Európában eddig is az volt, hogy kamatemeléseket váltott, nem is egyet, hanem inkább hármat. Amerikában meg egyre inkább itt az elmúlt hetekben eltolódott most már a kamatemelés felé az irány, úgyhogy azért az a piacnak az egyöntetű várakozása, hogy most nem fog lépni. Óvatos lesz a Magyar Jegybank egy ilyen környezetben. Ugye nem tudjuk, hogy a háború is mit fog hozni. Minden esetben nagyon érdekes lesz majd az, hogy majd egy hónap múlva az inflációs jelentéssel mivel fog előrukkolni a jegybank, illetve hogy ma milyen kommunikációt, mit hallhatunk tőle itt összességében az elmúlt hetek eseményeit, meg a nemzetközi eseményeket is figyelembe véve, hogy ők ezt hogyan értékelik, szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés lesz.
0: Az elmúlt percében Miró Józseffel, az Erste részvénystratégiájával beszélgettem. Köszönöm szépen az elemzést.
4: Köszönöm szépen.
0: Egy gyors kitekintés még az olajárakra. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI most hornonként $92.40-be kerül, ott egy 4,4%-os csökkenés van. A Brent típusú olaj viszont $98.70-be kerül, ez 2,7%-kal emelkedik.
1: Monitor.
0: 13 óra 24 perc van. Európa egyik legnagyobb streaming kalózhálózatát, a CinemaGold számolták fel az olasz hatóságok egy nemzetközi akció során. A hálózat illegálisan közvetített tartalmakat, többek között a Netflix, a Disney+, a Spotify és a sport közvetítéseket sugárzó platformok kínálatából, miközben a szolgáltatásért előfizetési díjat is szedtek. A HVSV újságírója szerint a bűnszervezet kifinomult technológiai háttérrel működött, és akár 300 millió eurós kárt is okozhatott a streaming cégeknek. Az ügy azért is számít jelentősnek, mert a hatóságok szerint ilyen méretű és összetettségű illegális streaming hálózatot korábban még nem sikerült felszámolni Európában. Mindenről Koi Tamással beszélgettem. Felszámolták Európa egyik legnagyobb streaming kalózhálózatát. Olaszországba utazunk egy kicsikét, és hát egyrészt miért akkora jelentőségű az, hogy egy kalózhálózatot felszámolnak, nyilván abból a szempontból is, hogy finanszírozásból kifolyólag a nagyobb streaming szolgáltatóknak ez legkevésbé sem megérős, de mégis mi áll az egész mögött itt a háttérben?
5: Igen, a konkrét ügy, ami az olasz hatóságok akcióját követően, egy nemzetközi akciót követően egyébként, ilyen nemzetközi szállatra vezetett az egész bűnözői hálózat, az egy piramis játékszerűen felépülő bűnözői hálózat. Sikerült teljesen kiiktatni egy olyan kalózhálózatot, ami kifejezetten a streaming platformokon, tehát az olyan szolgáltatóknak a platformjain jelenlévő tartalmakra specializálódott, mint például a Netflix, a Dazn, ami ugye Magyarországon nincsen jelen ebben a formában, a Disney+, vagy éppen a Sky, vagy akár a Spotify, hogyha éppen a zenei tartalmakra nézünk. Ilyen szempontból ez egy új megközelítésű illegális tartalomdisztribúció volt, hiszen megszokhattuk, hogy eddig legalábbis ugye ez volt az illegális tartalomdisztribúciós oldalnak a modellje, hogy mozifilmeket lehetett mindenféle peer-to-peer hálózatokon keresztül letölteni, vagy hát ahogy szokták nevezni, szajzsargomba torrentezni, akár ingyen, és ugye ez egy fizetős szolgáltatás volt, idézőjelben szolgáltatás, aminek ugye az volt a lényege, hogy az megfogyasztott tartalmakhoz ezeken a platformokon jelen vannak, akár mozifilmek, akár sorozatok, vagy akár élő sportesemények is itt Olaszországban, ennek ugye nagyon komoly hagyománya van a Serie A bajnokságnak a meccsei például, az ami közvetíti exkluzív jogokkal, meg a Sky Italia. Tehát itt ugye megjelentek ezek a tartalmak, és ezeket töredékáról lehetett elérni azok számára, akik előfizettek erre, megint csak idéző a szolgáltatásra.
0: Magyarán ez egy ilyen szolgáltatás a szolgáltatásban jellegűen működött?
5: Valójában igen, így is felfoghatjuk, de ennél szofisztikáltabb és lényegesen körbenfoltabb volt az egész rendszer, tehát a működésnek a hátteréről igazából anélkül, hogy nagyon komoly technológiai mélységekbe mennénk, annyit érdemes tudni, hogy az egésznek a hátterében voltak legális előfizetések, amelyek ilyen szerver farmokon működtek, vagy olyan gépeken, amelyek mögött valójában nem volt előfizető, olyan előfizető, mint mondjuk egy háztartási előfizető, vagy egy lakossági előfizető, és ezek a szerverfalmok, ezek lelopták a tartalmat, megkisztították a digitális másolásvédelemtől, és olyan formába átkódolták, amelyeket aztán lehetett tömeges streaming formájában tovább disztribútálni több százezer, vagy akár több millió felhasználó felé. Tehát ez egy nagyon komoly egy technológiai mérföldkő volt, hogy ezt a hálózatot így sikerült összerakni, és ezt egyébként ki is emelték az olasz hatóságok, hogy ez példanélküli volt eddig a hát Európában mindenképpen, de én azt úgy emlékszem, hogy úgy nyilatkoztak, hogy a világon sehol máshol nem sikerült még ilyen hálózatot felderíteni. Ugye az okozott kár nagysága is jelentős, én csak azt mondták az olasz hatóságok, hogy nagyjából 300 millió euró lehet az az összeg, amik át okoztak ezzel a bűnözők ezeknek a szolgáltatóknak, és ebben a műfajban eddig egy eléggé példanélküli fogásnak tűnik.
0: Mennyire lehet ez egy figyelmeztető jel a többi úgymond kalóz szolgáltatónak, illetve mennyire jelentenek ezek a kalóz szolgáltatások egyfajta veszélyt önmagukban?
5: Én azt gondolom, hogy ez abban a szempontból figyelmeztető jel ezeknek a bűnözőknek, hogy ugye általában akkor szoktak a hatóságok közben lépni, vagy akkor tudnak a hatóságok eredményesen beavatkozni, hogyha a bűnözők valamilyen hibát követnek el. Nem figyelnek a nyomaik eltüntetésére, vagy akár túlságosan felhívják magukra a figyelmet, és most is ez volt ugye a cikkek szerint a lebukásnak az egyik oka, vagy a lebukáshoz vezető ok, hogy ez a 300 millió eurónyi kiesés, illetve nagyjából ugyanezzel összemérhető bevétel. Ez egy olyan összeg volt, amivel a bűnözők azokat a pénzmozgásaikat nem tudták elfedni megfelelő módon, amelyek ezeknek az összegeknek a kezelését eredményezték, vagy ebből keletkeztek, és ez kint fel a hatóságuknak. Valószínűleg ennyi csak, hogy egy kicsit az éberségük lankadt, és ez talán a bűnözők szempontjából, vagy a még aktív ilyen illegális szolgáltatások üzemeltetői számára abban a szempontból lehet egy figyelmen felkeltő jel, hogy a hatóságok azért képesek ilyen esetben lecsapni, úgyhogy óvatosabbnak kell lenni őket. Nyilván ez egy örök macskaegér harc, ez már nem a streaming érát jellemzi, hanem sokkal korábban már ugye az illegális kazetta másolásnál, vagy DVD, vagy CD másolásnál megjelent ez, hogy mindig egyre szofisztikáltabb módszereket alkalmaznak a bűnözők, ami után futnak a hatóságok, és így igazából ez nem gondolom, hogy attól, hogy egyébként ezt a hálózatot, amit a Csilma Gólnak hívtak egyébként, egy komplet applikáció épült ugye erre, nem gondolom, hogy azzal, hogy ezt felszámolták, azzal most egy ilyen lavinaszerű eseménysorozat indulhat meg, vagy nem is tudom, hogy kártyavászra elomolhatnak össze ezek a streaming szolgáltatók, nem, valószínűleg újabbak fognak megjelenni a helyükön, mert az igény mindig meg lesz ugye arra, hogy olcsón, vagy akár ingyenesen hozzáférhessenek az emberek azokhoz a tartalmakhoz, amiket egyébként fejtett záguló szolgáltatásokon keresztül élhetnének el csupán. És mondom még egyszer, Olaszország az abban a szempontból egy speciális hely, és nem véletlen, hogy Olaszországban bukott ki ez az egész történet. Olaszország futballnemzet, és rendkívül népszerűek a futball közvetítések az országban, és nagyon-nagyon komoly pénzek vannak az olasz futballban, és én azt gondolom, hogy ha ez nem lett volna, vagy ez nem lenne, akkor lehet, hogy legalábbis fény se derült volna erre az egész esetre, és elketyegett volna ez a szolgáltató a háttérben. Ahogy simán lehet, hogy Németországban, vagy Franciaországban, vagy más olyan országban, nyugat-európai országban, ahol vannak igény ezek a illegális streaming tartalmakra, ott ez ugyanígy működik továbbra is háborítatlanul.
0: Koi Tamást, a hvsv.hu újságíróját hallották, és ez volt az Egy Órai Monitor című műsorunk, 13 óra 31 perc van. Pillanatokon belül érkeznek a hírek, amelyeket majd Németh László mond el, az előző híreket pedig Kovács Gergő szerkesztette. A szerkesztő műsorvezető köszöni a figyelmüket, A Reggeli Monitor című adásunkat hallják majd holnap reggel 6.30-tól itt a Trend FM-en, a délutáni órákban pedig jön a Kultúrtrend magazin, az Enyhe Katarzis, valamint majd a Monitor délutánban is várjuk Önöket. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Kecső Rihárdot hallották.
1: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: Lassú a géped? Leállt a hálózat? Nincs saját informatikusod? A legtöbb kis- és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
7: Flotta döntések változó időkben. Cégautó beszerzés 2026-ban. Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma. Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típus offenzívát? Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Fél kettő van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Itt a Trend FM-en a 94.2-n. A perzsa-öböl országai többé nem nyújtanak védőpajzsot az amerikai támaszpontoknak, ezt mondta Irán legfőbb politikai és vallási vezetője. Szerinte az Egyesült Államoknak már nincs biztos pontja a térségben, ahonnan támadásokat indíthatna, és napról napra messzebb kerül korábbi pozícióitól. Az iráni vezető egyben minden muszlim országot barátságra és együttműködésre szólított fel. Ígéretes eredményeket mutat az Ebola legveszélyesebb vírustörzséire fejlesztett vakcina. Erről ír a Medical Express. Az új széles spektrumú mRNA-s vakcina hosszú távú védelmet nyújthat az Ebola vírusok legveszélyesebb családja ellen. Ebbe beleértve a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában jelenleg kitörő Bundibugyo törzset is. A vakcinát egerekben, valamint hörcsögökben tesztelték. Az eredmények nagyon biztatóak voltak. Az egerek 100%-os túlélést és erős vírus kiürülést mutattak. Idehaza Sümegi Klaudia lesz Magyar Péter új kabinetfőnöke. A miniszterelnök erről egy Facebook posztban számolt be, miután kiderült, hogy korábbi kabinetvezetője Velkei György a külügyminisztérium államtitkáraként folytatja. Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, filmproducer, csak nem egy évet dolgozott pénzügyi területen. A kormányfő szerint az egyik legösszetettebb és legnehezebb munka vár rá a következő 4 évben.
1: Tőzsde hírek.
8: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,3%-os erősödés mellett 131.437 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 10,8 milliárd forintot. A blucsipek közül a MOL 1,1%-kal erősödött 3.832 forintra. Az OTP 2,4%-os pluszban 40.760 forinton áll. Másfél százalékkal erősödött a Richter 12.180 forintig, a Magyar Telekom 4%-kal csökkent 2.600 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza egy euróért 355 forintot és 38 fillért kérnek, egy amerikai dollár 305 forintba és 32 fillérbe, egy svájci frank 389 forintba és 8 fillérbe kerül. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 6%, a madridi IBEX 1%-kal erősödik, Frankfurt 0,5%-kal, A párizsi CAC 40 9%, a milánói bőrze 3%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI jelenleg hordonként 4,4%-kal csökken, $92.36 jár hordonként. A Brent jegyzési ára hordonként 2,6%-kal erősödött, $98.62. Egy uncia aranyért $4,524.90 kérnek a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Meredek esésbe kezdtek a Ferrari részvényei délelőtt, miután a vállalat bemutatta története első tisztán elektromos modelljét, erről ír a CNBC. A demonstráció időzítése azért is érdekes, mert más prémium gyártók, köztük a Porsche és a Lamborghini, a lassuló kereslet miatt éppen a közelmúltban fogták vissza a tisztán elektromos modellekkel kapcsolatos terveiket. A bemutató után a Ferrari árfolyama csaknem 7%-ot esett a délelőtti kereskedésben.
1: Időjárás jelentés.
8: Folytatódik a kánikula, a szél megélénkül, esőre viszont nem kell számítani. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. A fővárosban az újpesti meteorológiai állomáson kora délután 32,2 fokot regisztráltak, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó budapesti hőmérsékleti rekord.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Koncert.
1: Az eredetileg meghirdetettnél nagyobb helyen, az Akvárium Klubban tartják meg Triki június 9-i budapesti koncertjét, közölte a szervező Live Nation. A világhírű brit trip-hop rapper, producer fellépése két hónappal az esemény előtt már teltházas lett, és ezért döntöttek úgy, hogy az A38 hajó helyett az Akvárium Klubban lesz az esemény. Az 58 éves Triki Bristolban született és nőtt fel. Nehéz gyerekkorában a zene jelentette a menekülést. Először a Wild Bunch Band kezdte, ebből nőtt ki később a Massive Attack, amelynek 1988 és 95 között volt a tagja. Szóló előadóként 1995-ben jelentette meg debütáló albumát, amely a brit lista harmadik helyéig kúszott. Triki a kezdetektől a bristoli underground színtér egyik meghatározó alakja, a trip-hop zenei műfaj egyik úttörője volt. Dalait múltja miatt gyakran lengi be, egyfajta sötét atmoszféra. Eddig 14 stúdióalbumot adott ki, a legutóbbit 2020-ban, Fall to Pieces címmel. Karrierje során olyan művészekkel alkotott együtt, mint Terry Hall, Björk, Alanis Morissette, Grace Jones vagy PJ Harvey. David Bowie is a rajongói közé tartozott. A közlemény szerint a május 10-én az Egyesült Királyságban induló idei turnéjára repertoárjának merész újragondolását tervezi.
0: Fesztivál.
1: Augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város. A fesztivál koncepciója a Best of 25 jegyében idézi fel az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait. Visszatérnek korábbi közönségkedvencek, valamint olyan fellépők és szereplők is, akik meghatározói voltak a 2000-es évek első karneváljainak. A szervezők tájékoztatása szerint bővül a hagyományos karneváli felvonulás. Nagyobb létszámban vesznek részt civil közösségek, cégek és hagyományőrző csoportok, emellett új óriásbábok is készülnek, valamint Székesfehérvárról érkező királybábok is színesítik a menetet. A szervezők közösségi mozaik készítését is meghirdették, amelyet a történelmi témaparkban készítenek el, emellett 25 tő Szavaria Fantázia nevű rózsát ültetnek el a városban, amelyek örökbefogadására magánszemélyek és vállalkozások is jelentkezhetnek. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A karnevál fellépői között lesz Geszti Péter, az Anima Sound System, a Szavária szimfonikus zenekarral közösen, Betonhofi, a Kerekes Band, valamint több hazai és nemzetközi hagyományőrző és zenei formáció.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Magyarország tele van csodás, kultúrát és történelmet őrző épülettel, amelyek felé nem csak mi adózunk elismeréssel, hanem az Európai Unió is, méghozzá Európa Nostra díjjal. Szeged belvárosában sétálva gyönyörű épületekre csodálkozhatunk rá. A Klauzál tér és a szomszédos Kárász utca 2004-ben nyerte el az Európa Nostra díjat. A Klauzál tér műemlékházai 1872-73-ban épültek, klasszicista stílusban. Ugyanebben az időben választották le épületekkel a Széchenyi térről. A Klauzál tér történelmi jelentőségű is, hiszen Kossuth Lajos innen szónokolt 1848-ban, majd 1849-ben innen tartotta utolsó nyilvános hazai beszédét. Ennek emlékét őrzi a tér közepén álló Kossuth szobor is, amelyen a szónoklat kezdő mondata olvasható: Szegednek népe, nemzetem büszkesége. Szintén a téren áll a milleniumi díszkút, amely az Árpád-házi királyokra emlékeztet. A díszkút szárnyas oroszlánjai a hitet, a becsületet, a bátorságot és fényt szimbolizálják, amelyek a magyar múlt megtestesítői. A Kárász utca belvárosi üzlet során télen-nyáron pezseg az élet. Szegedi kirándulásunk esetén mindenképp érdemes ráérősen végig sétálni, élvezni az építészeti alkotásokat és a sokak által napfényvárosaként is emlegetett Szeged egyedülálló hangulatát. Ócsai Református Műemléktemplom. A Pest megyei településen található műemléki templomot a 13. században építették román stílusban. Ez Magyarország egyetlen háromhajós, kereszthajós, tornyos románkori bazilikája. A hosszú évszázadok nyomot hagytak az épületen, komoly pusztítást okozott a tatárjárás. Az újjáépítés követően a török uralom alatt mecsetként használták. A lepusztult, romos állapotú templomot gróf Teleki József újítatta fel, és 1777-ben szentelték fel a reformátusok. A templom utolsó nagyszabású felújítása az 1990-es évek elején történt, ez alatt alaposan és szakszerűen restaurálták és renoválták. A munka során feltárt freskók között Szent László és Szent Margit legendájának részletei, Szent György és Szent Miklós alakja, a majesztást körülölelő apostolok és az utolsó ítélet is látható. A felújítási munkát 1995-ben el is ismerték. Ekkor kapta meg a templom az Európa Nostra díjat. A műemlék látogatói vallás- és kultúrtörténeti tárlatvezetésen is részt vehetnek, a református gyülekezet pedig vasárnaponként Isten tiszteleteket is rendez a templomban.
0: Fesztivál.
1: A barátság lesz a központi témája az idei Sopron Festnek, amelyet ezúttal a szokottnál később, július 2-a és 4-e között rendeznek meg a Lővérekben. Június 26-ától a felvezető napokon városszerte 80 helyszínen mintegy 300 program várja a látogatókat. Lóbenvej Norbert, a fesztivál egyik alapítója, a 4. alkalommal megrendezendő programsorozatról azt mondta, hogy ezúttal is városi összefogásként valósul meg az esemény. Fülöp Zoltán, az esemény másik alapítója azt hangsúlyozta, hogy az eseményekhez városszerte ezúttal is éttermek, üzletek, szállodák, kulturális intézmények és a soproni egyetem is csatlakozott. Fellép többek közt a The Prodigy, Azaria, a Halott Pénz, Jude Law Betonhoffi, a Bagosi Brothers Company, a Pornograst, a Kispál és a Borz, Meringer Marci, Sisi, Kóli, valamint a Kruder and Dorfmeister páros. A felvezető napok nyitó napján Füzi Gábor bárzongorista és Demjén Ferenc ad koncertet. A Liszt központban pedig 5 képzőművész, Berecki Kata, Bukta Imre, Dr. Máriás, Labrose Dániel és Osgyányi a barátság ihlette műveit mutatják be. Az első alkalommal megvalósuló SAT, minden kép egy történet elnevezésű kiállítás részeként, művészek és civil emberek mobiltelefonnal készült fotóit lehet megtekinteni. A Telekom privát séták programban ismert soproniak mutatják be a város utcáit, tereit. Idegenvezetőként mutatkozik be mások mellett Pól Mihály, a Lord zenekar énekese. Török Zoltán volt kosárlabda menedzser, és Söveg Jártó Áron, soproni születésű színművész. A várkerületen a Sopronfest jazz napokon ingyen koncertekkel várják a látogatókat. Fellép mások mellett a Helga Jazz Trio, a Pocket Pick, az Árpi Show Quintet, a soproni All Stars Quintet és a koreai Doltánk zenekar.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 14 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Itt a Trend FM-en a 94.2-n. A miniszterelnöki tisztségen túl más választott tisztségek esetén is korlátozhatják a kitöltendő ciklusok számát. Ezt a kormányfő mondta napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter szerint a hatalom, legyen az helyi vagy országos, nem tarthat örökké. A korlátlanul gyakorolt hatalom idővel minden demokratikus rendszerben elveszíti önmérsékletét. Egy ponton már nincs különbség az állam, a párt és az adott vezető személyes érdekei között. A kormányfő azt mondta, hogy minden magyar embernek joga van ahhoz, hogy igazat mondjanak neki. Minden szivarszobát, minden a magyar emberektől eltulajdonított forintot bemutatnak, beszámolnak a költségvetési csalásokról, a tiltott pártfinanszírozásról, a hűtlen kezelésekről és az eltitkolt tételekről is. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy kezdeményezik a devizahiteles ügyekben a kilakoltatások felfüggesztését, elindítják az iskolakezdési támogatást a rászoruló családok gyermekeinek, és a nyugdíjasoknak is elérhetővé teszik a szép kártyát. Szakértelemmel és korhú dokumentációkkal kész támogatni az Iparművészeti Múzeum rekonstrukcióját a zsolnai porcelángyár. A porcelán manufaktúra közleménye szerint folyamatosan romlik az épület együttes állapota, ezért halaszthatatlanná vált a világhírű műemlék megmentése. A Budapest szívében álló, jelenleg teljes körű felújításra szoruló magyar szecessziós épületet Lechner Ödön és Pártos Gyula építészek tervezték Zsolnai Vilmos kerámikus művész közreműködésével. Az épületet 1896-ban Ferenc József osztrák császár és magyar király avatta fel. A gyár közleményében kiemelték, az iparművészeti rekonstrukciója nem csupán műemlékvédelmi ügy, hanem nemzeti kulturális érdek is.
0: Tőzsde híre.

0: 12.160 forintra, a Magyar Telekom 0,8%-kal korrigál lefelé és 2602 forinton áll. 1,4%-os mínuszban a Masterplast 2730 forinton, a Forage 1,1%-kal erősödött 1922 forintra, az Opus 1,6%-kal drágult és 317 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bitcoin 76.563 dollárba és 84 centbe kerül, 9%-os csökkenés mellett. Az Ethereumot pedig ebben a pillanatban 2091 dolláron és 34 centen jegyzik. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 355 forint és 48 fillér, egy amerikai dollár 305 forint 52 fillér, egy svájci frank 389 forint 9 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 2 fillér, a cseh koronáé 14 forint 65 fillér. Egy angol font 411 forintba és 54 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE jelenleg 0,5%-os pluszban, a madridi IBEX 1,1%-kal erősödik, a frankfurti DAX 0,5%-kal, a párizsi CAC40 9,1%-kal csökken, Milánó 2,1%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI 4%-kal került lejjebb, hordonként 92 dollár 67 centre, a Brent 2,9%-kal erősödött, 98 dollár 89 centig. Egy uncia aranyért 4510 dollárt és 80 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a június végi határidős szállításban 1 megawatt urányi energiahordozó 46 euróba és 75 eurócentbe kerül. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Az európai futballligák szezonzárásával hivatalossá vált, hogy Harry Kane a Bayern München angol válogatott csatára nyerte el az aranycipőt. A világbajnokságra készülő 32 éves támadó 36-szor volt eredményes a Bundesliga legutóbbi kiírásában, 72 ponttal végzett az élem. A második helyen az angol Premier League gólkirálya, a Manchester City-t erősítő norvég Erling Haaland zárt 27 találattal, a harmadik Kylian Mbappé, a Real Madrid francia játékosa 50 ponttal, amit 25 bajnoki gólja eredményezett.
1: Időjárás jelentés.
0: Országszerte felhőtlen, derült időnk lesz, záporok, zivatarok elsősorban a Dunántúlon alakulhatnak ki és északkeleten, de csak holnap a délutáni órákban. A hőmérséklet éjjel 12 és 19, holnap napközben 29 és 34 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
2: Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Kassai Lajos, lovasi jász. Üdvözlöm a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
3: Köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket.
2: Bár megfogadtuk, hogy nem kezdjük el a beszélgetést a piros lámpa kigyulladása előtt, itt a folyosón már elkezdtük beszélgetni egy olyan jelenségről, ami arról szólt, hogy fejbe vette pár évvel ezelőtt, hogy próbál árkot temetni a két különböző oldal között.
3: Nem.
2: Akkor már félértettem. Na, akkor, igen, akkor igen. Hogy is van ez?
3: Igen, igen. Tehát én nem gondolom azt, hogy azokat a nézetkülönbségeket, amik a pólusok között vannak, meg lehet szüntetni, de azt gondolom, hogy ezt normál körülmények között lehet kommunikálni. Tehát nekem nem a nézetkülönbségekkel van gondom, mert ezt én teljesen természetesnek tartom. A módját tartom elviselhetetlennek, ami gyakorlatilag folyik a két pólus között. És minden erőfeszítésem arra irányul, hogy a kultúrát, kommunikációt hozzuk vissza, mert tudunk nem egyet érteni kultúrát körülmények között is, és tudunk úgy nem egyet érteni, ezt most látjuk, és amit én most látok, az nekem nagyon nem tetszik.
2: És nem is a véleményeket nem is érdemes közelebb hozni, vagy nincs az a minimum pont, ahol ez a két oldal, mondjuk nevezzük nemzetinek és balliberális oldal tartalmilag

0: tartalmilag egyetért?
1: Kezdjük az elején, jó? Én 1960-ban születtem, és a 60-as években én kisdobos voltam. És mint kisdobos éreztem a rendszer lázas igyekezetét, hogy megtanítsa nekem, hogy mi az a szocializmus, és aztán majd a szocializmusból lesz egy kommunizmus. A 70-es években úttörő voltam, és a kiképzés folytatódott, aztán 80-ban elvittek katonának, és a kiképzés folytatódott. Tehát amit én megtapasztaltam a fiatal koromban, hogy a rendszerben van egy igyekezet arra, hogy edukálja az állampolgárokat annak az agymázas elképzelésnek, amivel én egyáltalán nem értettem egyet, ez a szocialista, kommunista nevezzük bárminek. De egy biztos, hogy az edukáció nagyon fontos volt. Na most, amikor a rendszer megváltozott, 90-ben tapasztalt ön bármit? Van ilyen irányú képzés? Tehát, hogy van egy nép, van egy nemzet, aki lezár egy korszakot, lezár egy diktatórikus korszakot, aminek a szocializmus volt a neve, és átlépünk egy másik korszakba, amit demokráciának nevezünk. Elindult ez a fajta képzés, hogy megtanítsák az embereket. Most nem egy elitről beszélek, nem egy értelmiségi elitről beszélek, akik nyilvánvalóan már nyugati egyetemeken tanultak, hanem az ország egyáltalán. Talán. A vidéktől a városig, hogy most eddig ez volt az elképzelés, ez volt az ideológia, innétől kezdve ez változni fog, és egy más ideológia lesz. Amit én tapasztaltam, az, hogy a kereskedelmi tévék ránk rúgták az ajtót, és elöntöttek bennünket a trash-sel. A Való Világ, a Big Brother, a Mónika Show, sorolhatnám ezeket a dolgokat. Ami kulturálisan mindig egy ásonyomot lefele vitt bennünket, de arról az a fajta igyekezet, ami arról szól, hogy mostantól kezdve mi a demokráciát éljük meg, például az Európai Unió tagjai leszünk. Tehát mi is az az Európai Unió? Mik az Európai Uniónak a szabályai? Mostantól kezdve a NATO tagjai leszünk. Mit jelent ez NATO-nak lenni? Szerintem nagyon fontos az, hogy egy olyan ismeretterjesztés menjen át, hogy mik a játékszabályai a demokráciának. Nem volt ilyen, semmilyen irányú erőfeszítés nem volt. Egyszerűen ránk szakadt a demokrácia, és valahogy a kereskedelmi tévézés azt sugározta, hogy ez valami nagyon laza, nagyon liberális, mindenki azt sem, amit akar, meg nem, mert azért itt lehet tudni, hogy vannak játékszabályai, hadd említsek egyet, a T.S. Eliot írta azt, hogy akik hosszú távon fönn akarják tartani a demokráciát, azoknak rendszeresen együtt kell ebédelni politikai ellenfeleikkel. Szerintem ez fontos, mert hogyha én ezt megteszem kulturált körülmények között, akkor én kulturált körülmények között tudok nem egyetérteni a másikkal. A demokrácia valami olyasmi is lehet, és most én találgatok, mert nekem ezt senki nem magyarázta el, valami olyasmi is lehet, hogy figyelj ide, most nem az a párt nyert, akire te szavaztál, most ezt neked el kell viselni. Tanuld meg. A többség dönt, mindenki elmegy szavazni, jön valamilyen eredmény, most az ellenzék győzött, most a kormánypárt győzött, de az élet nem állhat meg, és 4 éven keresztül nem lehet ellenzékinek lenni, hanem valahogy ezt a 4 évet, vagy akárhány évet, amíg olyan kormány van, ami mondjuk nem a szívem szerint való, ezt az időt valahogy ki kell tölteni. Tehát én nem emlékszem arra, hogy össznépi szinten bármilyen erőfeszítés lett volna ebbe az irányba. És véleményem szerint ez egy óriási kulturális deficit, ami a probléma gyökerét jelenti. Hát nyilvánvalóan elsősorban azoknak az emberek azoknak kellene ezt nagyon szigorúan betartani, akik magában a politikában vannak, ez az együtt ebédelés, vagy hát azért nekünk azt, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, azt a politikusaink mutatják be, és nem szolgálnak jó példával. És azt látjuk, hogy olyan megosztottá vált a nemzet, és ez az acsarkodás, ez kezdetben a politikában jelent meg, aztán valahogy így szivárgott különböző rétegekbe, és amikor eléri a kultúra rétegét, az a kultúra halálát fogja jelenteni. Amikor emberek, akik mondjuk nem azonos pártra szavaznak, vagy nem azonos kultúrát képviselnek, már nem állnak szóba egymással, hát ez a világ végét jelenti, mert a kultúra akkor virágzik, amikor egymástól eltérő gondolkodásmódú, egymástól eltérő életvitelű emberek fúzionálnak és hozzá hoznak létre valami közöset. Egy kultúra akkor él, amikor mindenki szóba áll a másikkal, és valamit hoz abból a pólusból, mondjuk én egy konzervatív ember vagyok, és lehet, hogy én, mint konzervatív ember tudok hozni vidékről olyan gondolatokat, ami mondjuk esetleg egy városi embert valamilyen irányba inspirálhat, ahogy én is rengeteget kapok a városi magas kultúrából. Tehát nekem ez az elképzelésem, szó nincs itt árok betemetésről, szó nincs hidról, egész egyszerűen arról van szó, hogy egy nagyon picit a kulturális nívón emeljünk, és ha eddig nem sikerült, most már 35 éve megbeszélni, hogy mi a demokrácia szabályai, lassan el kéne kezdeni beszélgetni róla, mert több mint három évtizede ebbe élünk.
0: És volt még egy valami, amiről nem beszélgettünk eleget, vagy nem tanítottak minket, hogy van a demokrácia mellett egy másik ilyen sajátosság is, ez a kapitalizmus, ami a kettő együtt jár. Ebben is elég tanulatlanok vagyunk, és ennek is hiszük a levét a mai napig, nem?
1: Így van, de hát ez nagyon fontos, amikor egy nemzet meghatározza önmagát, amikor egy nemzet választ egy irányt, amikor lezár egy szocialista-kommunista korszakot, nyit egy újat, és ezt elmagyarázza az embereknek, hogy az, ami idáig volt, most már nem érvényes, hanem jön valami új. Most képzeljen be a varsói szerződés kommunista tisztjeinek a NATO-ba kellett helyet foglalni, érti? Hát ott azokat az embereket át kellett képezni. Tehát nagyon-nagyon-nagyon komoly oktatásnak kellett volna itt lezajlani ahhoz, hogy ne alakuljon ez ki. Na most van egy elit, aki számára lehetővé volt, hogy nyugati egyetemeken tanuljon, aki számára lehetővé vált az, hogy első kézből megismerje azt, hogy ez mi, és én nagyon szerencsétlennek tartom, amikor ezek az emberek lenézik azokat, akik ezzel nincsenek tisztában. Fogatlan, vidéki, nem tudom, mindenféle jelzőket alkalmaznak.
0: Kölcsönös lenézés van gyakran. Hogy...
1: Igen, de azt az embert, aki valamit nem tud, azt nem szabad lenézni, azt meg kell tanítani ezekre a dolgokra. És aki tudja megtanítani, aki ezt gyakorolta, aki ezt tudja, aki tisztában van ezekkel az alapelvekkel.
0: Uh-huh. Azt az nyilatkozta többször, hogy a keletet képviseli a nyugattal szemben bizonyos szempontból, de érdekli a nyugat is. Mi az, ami egy olyan embert érdekli a nyugatban leginkább? Mi az, ami önnek vonzó a nyugatban, úgyhogy szívében legbelül a keleti értékrendet képviseli?
1: Tisztázzuk az identitásomat. Tehát mindaz, amit én elértem az életben, az annak köszönhető, hogy ezzel a lelki identitással, amivel ide születtem, magyarnak születtem, Magyarországra születtem. Én hazajöttem ide. Tehát amikor én megláttam a Csésebestyén Károly által lerajzolt honfoglaláskori íjat, akkor ez egy ismerős tárgy volt számomra. Amikor még nem tudtam olvasni, édesanyám felolvasta nekem a láthatatlan embert, akkor én azt nagyon, nagyon magaménak éreztem, és nagyon érdekes az embernek a hazájával való lelki kapcsolata. Ez egy spirituális lelki kapcsolat. Mindegy, hogy mi történik körülöttem, nem érdekel a GDP. A GDP és az, hogy milyen gazdasági helyzet van, vagy milyen politikai helyzet van az adott országban, ezt a fajta lelki beállítottságomat és ezt a fajta lelki identitásomat meg se karcolta. Semmi köze nincs hozzá. Egyrészt egy hozott, másrészt meg létrejött egy rátalálás erre a dologra, és amikor én azt mondom, hogy én a keletet képviselem, akkor alapvetően ez egy lelki beállítottság a számomra. És a nyugat nyilvánvalóan, a nyugat pedig az egy elkötelezettséget jelent István óta, egyfajta kulturális elkötelezettséget jelent, és tudni kell együtt élni a szívnek és a fejnek, mert amikor én a lélekről beszélek, akkor a szívemről beszélek, amikor a nyugat számomra a fej, a nyugat számomra a racionalitás, a nyugat egyfajta gazdasági környezetet jelent, a lelkiségem engem az kelet Travis.
0: A nyugaton élőknek ön szerint a lelkiségét meg lehet fogni valamilyen formában? Ha megjelenik a lelkiség valamilyen formában a nyugati államokban, a világnyugati féltekén, akkor azt hogy elemezni?
1: Megmondom őszintén, hogy én nagyon sokat utazom a világba, és azt látom, hogy nézze, én Magyarországon Kassai Lajos vagyok. De ha kimegyek Párizsba, akkor már magyar vagyok. Vagy kimegyek Londonba, én ott magyar vagyok. De ha kimegyek Japánba, akkor európai vagyok. De ha kimegyek Szaúd-Arábiába, keresztény vagyok. És ezek nem vesszük észre, hogy ezek a rétegek gyakorlatilag rajtunk vannak, és valahogy ezeket a finom zománc rétegeket az a kultúra, amiben élünk, vagy a saját identitásunk fölhordja. És hát látom azokat az embereket, akik idegen, számukra idegen kultúrákba önazonosak. Hát egy kínai, egy amerikai, egy szaudarábiai, tehát nagyon jó látni azt, hogy teljesen eltérő kulturális, vallási, politikai környezetben élnek emberek, akik teljes harmóniában élnek a saját kultúrájukkal és a saját területükkel. Én pontosan egy ilyen ember vagyok a saját kis mikrokozmoszomon belül.
0: Mondott egy jó, de korábbi interjúban ezt szintén beszéltük már itt a folyosón a felvétel előtt diskurálva azt, hogy azért tudja elfogadni más identitását, mert ön nagyon erős identitással rendelkezik. És én hozzátettem azt, hogy néha ez a két oldal, hogyha már így nevezzük őket, akkor nem is biztos, hogy tudja, hogy identitás mélységű dolgokról van szó, amikor megnyilatkoznak, és amikor ágálnak valami ellenem. Tehát, hogy igen, itt egy identitás, egy nagyon mély kulturális vágyazottságról lenne szó.
1: Igen, csak amíg a politika számára ez halálos ellenséget jelent, a kulturális életben ezek megújító energiák. És ezek nélkül, a megújító energiák nélkül szerintem egy kultúra nagyon nagy bajba van, amikor én nem tudom befogadni a városi kultúrát, vagy adott esetben a városi kultúra nem tudja befogadni a vidéket, létrejön egy ilyen népi, urbánus, mesterséges pöcsméregetés, ami egyáltalán nem tesz jót annak, hogy előrébb tudjuk vinni egymást. Nem a vidék meg a város, ez nem szembefordítható, az két különböző dolog. Azok olyan, én mint tanyasi ember, én megfürdök a városi kultúrában, amikor ide jövök. És ez lehet, hogy furcsa hangzik egy pesti számára, hogy fürdeni jövök ide, de igen, magas kultúra van, színházak vannak, koncertek vannak, események vannak, és nekem ez rendkívüli fontos, de az a fajta vidéki élet, amit én élek, az a teljes önállátás, amiben vagyok, vagy a szürke marhák, a bivajok, a lovak, és egyáltalán az a közeg, amiben vagyok, egy városi ember számára jelentheti ugyanezt, és ez jó. Tehát, hogyha mi besegítjük egymást a saját kis világunkba, és megosztjuk a másikkal azokat az élményeket, amikben mi meg számukra teljesen természetes, szerintem ez előrébb visz bennünket, mint az, hogy folyamatosan ezt a szembeállást. Nagyon érdekes ez a szembenállás, és kicsit túl van tolva szerintem.
0: Szerintem is.
1: Too much. Tehát, hogy...
0: de én is tapasztalom baráti köreimben az, hogy voltak szakadások. Igen. Volt, amikor összevesztek velem, vagy én próbáltam mindig, én ezt mindig is elneztem, ezt a fajta megközelítést, de sajnos nagyon sokan vannak. Én ezt napi szinten tapasztaltam, és tapasztalom. Jó. Igen. Tehát visszatér, van eredménye ennek a kommunikáció megtalálásának, hanem is árokbetemetés. Az elmúlt 5-6 évben mennyire tapasztalt nyitottságot, zártságot, mennyire lát eredményt ebben a folyamatban?
1: Ezen a területen én nem vagyok egy eredménycentrikus ember. Egész egyszerűen annyit tudok elmondani, hogy én így érzem jól magam. Tehát én nem szeretném egy lábszagú lövészárokba leélni az életemet, úgyhogy közben haragszom a másik lövészárokba lévő emberekre. Egyáltalán, tehát nekem a személyes identitásom az nem tudja elképzelni ezt a lövészárkot, mint olyat. Most, hogyha ettől kedvet kapnak emberek, akkor próbálják meg. Szerintem ez egy kulturális téren, ez egy mindenképpen egy konstruktívabb életforma, mint az, hogy azt nézem mindig, hogy kitől tudok elzárkozni. Nézze, úgy nézek egy emberre, mint egy szőlőfürtre. És hogyha megnéz egy szőlőfürtöt, azon a szőlőfürtön vannak gyönyörű érett szemek, és vannak éretlenek, és vannak túlérett szemek. Ilyenek vagyunk mi emberek. És hogyha valaki rám néz, nagyon sok olyan szemet lát, ami érett, ami fogyasztható, de lát olyan szemeket, ami éretlen, és lát olyat, ami túlérett, és ezt nem veszem el. Na most, hogyha kihegyezzük magunkat arra, hogy csak az éretlen meg a túlérett szemeket látjuk egy másik emberbe, akkor nem tudunk előre haladni. Vegyük észre, hogy ott az egy érett szem, az egy fogyasztható dolog, az egy érték, az az ember. Lehet, hogy életében nem mondott semmit, de ez a mondat, amit most elmondott, ez esetleg engem tovább tud vinni, és megszívlelendő. Ennyi. Tehát nem, ne keressük azokat a fürtöket, amiben minden szem azonosan érett. Ha ez így van, akkor azzal a szőlővel valami nem stimmel. Az egy génkezelt, génmodosított, nem tudom, hogy micsoda. Mert normál körülmények között egy szőlőfürt az ilyen.
0: Uh-huh. De vannak azok az értékminimumok, ahol találkozhatunk?
1: Hát, ha dolgozunk rajta, igen. Tehát, hogy...
0: Mik ezek? Hogyha... Hogy ön szerint mik ezek?
1: Hát nézze, nem annyira bonyolult ez a dolog. Nagyon nagy a probléma. Tehát azt látjuk. Azt látjuk, hogy vannak gondok a világban, és én a Szász Mátét szeretem mindig idézni, aki azt mondta, hogy ha szeretnénk túlélni a 21. századot, akkor a 19. századi életmódba kell visszamenni. Mit jelent ez? A tiszta környezetet jelenti. Ugye Hippokratész mondja, hogy tiszta levegő, tiszta víz, tiszta étel, tiszta lelkiismeret és mozgás. Nagyjából erről van szó. Na most jelen pillanatban 200 millió vegyi anyag van hitelesítve, amiknek nem tudjuk az egyenkénti hatását sem, de arról végképp nincs képünk, hogy ezeknek az anyagoknak a kombinációja, az együttes megjelenése mit jelent a számunkra. A jelenlegi embernek a problémája a múltbéli emberrel szembe az, hogy túl gyors a változás, nem tudjuk lekövetni. És ezért nosztalgiázunk, ezért vágyunk vissza egy ilyen aranykorba, amikor minden rendben volt és minden jó volt. Tehát azok a korszakok voltak, amikor egy társadalom nagyon hosszan nem változott meg. Hát a kőkorszak mondjuk ilyen volt, az emberiség teljes történelmének a 97%-át a kőkorszakba élte. Nem sok változás volt akkor. Tehát nagyon nagy az adaptáció, nagyon gyors volt. Most generációk közt van óriási változás, mert az a technikai környezet, az a civilizációs környezet, amit létrehoztunk, azt már nem tudjuk lekövetni, és ez olyan gyorsan változik. Tehát egyrészt a táplálkozásunkkal van nagyon-nagyon komoly probléma, mert rengeteg olyan anyagot fogyasztunk, ami nem tesz jót az egészségnek, a többségéről azt se tudjuk, hogy micsoda. Elképesztő fölpörgött az információ, tehát az is neurotikussá teszi az embert, hogyha nem követi az eseményeket, akkor nem fog információval rendelkezni. Ha követi az eseményeket, akkor garantáltan dezinformált lesz. Tehát ebből a kettőből tud választani, de már senki nem tudja, hogy merre van az előre. Senki nem tudja, hogy mi igaz és mi nem. Na most nagyon sok olyan, ez például a digitális detox, amire szükség lenne. Most ezekkel a kihívásokkal küzdünk. A véleményem szerint egy konszenzus ahhoz kell, hogy például az a 200 millió méreg, hát abban már egyezzünk meg, hogy az nem jó. Tehát egyezzünk meg abban, hogy az egészséges az ember számára, amit egy tiszta termőföldből mindenféle génkezelt, mindenféle hormonkezelt, műtrágyázott, növényvédőszer nélkül előállított élelmiszer jelent. Meg tudjuk ezt csinálni? Meg. 5,5 millió hektárunk van.
2: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Flotta döntések változó időkben. Cégautó beszerzés 2026-ban. Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma. Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát? Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
5: 4 nap, több százból.

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél háromban jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A mutató így a továbbiakban is 6,25%-on marad. A kamatfolyosó két szélesen változott. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal került lejjebb az index.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os erősödés mellett 131.185 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 12,3 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1%-kal csökkent 3.824 forintra, az OTP 2,4%-kal erősödött 40.750 forintig. A Richter 8%-os erősödésben 12.090 forinton áll, a Magyar Telekom 8%-kal csökkent és 2.602 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsdén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 65 fillér, egy amerikai dollár 305 forint 68 fillér, egy svájci frank 389 forint és 33 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 0,5%-os, a madridi IBEX 0,2%-os pluszban, a frankfurti DAX 0,5%-kal, a párizsi CAC 0,7%-kal, Milánó 0,1%-kal csökken. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Romlott a hangulat a német gazdaságban, ezért a német kereskedelmi és iparkamara jelentősen lefelé módosította idei konjunktúra előrejelzését. A februárban jelzett 1% helyett már csupán 0,3%-os német GDP növekedést várnak. Az iráni háború hatására a német vállalatok jelenlegi helyzetüket és kilátásaikat egyaránt negatívan értékelik. A felmérés alapján az iráni háború elhalványítja a német gazdasági fellendülés reményeit. A vállalatok helyzetértékelése a világjárvány óta nem volt ennyire negatív. Legalább tucatnyi ember életét vesztette, többen pedig megsebesültek azokban a légi csapásokban, amelyet több dél-libanoni célpont ellen hajtott végre az izraeli hadsereg. A libanoni állami hírügynökség a sebesültek pontos számáról nem tett említést. A Beirutban megjelenő L'Orient Le Jour hírportál információi szerint a libanoni főváros déli kerületeiből sok helyi lakos menekült el az éjszaka folyamán, újabb izraeli támadásoktól félve. A Hezbollah egyelőre nem reagált hivatalosan az izraeli akcióra. Az európai futballligák szezonzárásával hivatalossá vált, hogy Harry Kane, a Bayern München angol válogatott csatára nyelte el az aranycipőt. A világbajnokságra készülő 32 éves támadó 36-szor volt eredményes a Bundesliga legutóbbi kiírásában, és 72 ponttal végzett az élem. A második helyen az angol Premier League gólkirálya, a Manchester City-t erősítő norvég Erling Haaland zárt 27 találattal, ami 54 pontot ért. A harmadik Kylian Mbappé a Real Madrid francia sztárjátékosa lett 50 ponttal, amit 25 bajnoki gólja eredményezett. Kane pályafutása során másodszor nyerte el a legeredményesebb európai góllövőnek járó aranycipőt. A rekorder a 8-szoros aranylabdás Lionel Messi, aki a világbajnok argentin támadó, és ő 6-szor érdemelte ki az aranycipőt.
1: Időjárás jelentés.
2: Felhőtlen, derült időnk lesz, holnap a délutáni órákban északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, ezekből elzortan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, megélénkül a szél. A hőmérséklet éjszaka 12 és 19, holnap napközben 29 és 34 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Mai vendégem Kassai Lajos lovasi jász. Lehet, hogy el kell jutni erre a szintre minden egyes embernek, akinek nincs alkalma, nem tudja saját. És szerintem ehhez kellett ahhoz, hogy valaki saját magát keressen, mondjuk a lovasi jászaton keresztül, hogy mindenki saját magát keresi a saját érdeklődési területén. Ezen az ideális, csak erre nincs lehetőség.
2: Én eljutottam önerőből, és azok, akik mondjuk választanak egy ilyen utat, azokat meg segíteni kell ebbe. Tehát én látok egy ilyen társadalmat magam előtt, mert látom azt a közösséget, aminek én tagja vagyok, és annak az a közösség, aminek én tagja vagyok, az így gondolkodik, hogy a hagyomány és a modernitás. Csak nem nagyon értik, hogy hagyomány és modernitás mit jelent. Most egy kicsit sikerült önnel erről többet beszélnem, mert ezt kell értenünk, hogy az ember, mint fizikai lény, az nem tudja lekövetni ezt a civilizációs változást, és az embert magát meg kéne hagyni ebben. Még be kell tegyük, ugye itt a tiszta levegő, tiszta víz, tiszta táplálék, tiszta lelkiismeret, tehát az, hogy én a világról hogyan gondolkodom, és a mozgás rendkívül fontos lenne, tehát nem fogjuk tudni megúszni ezeket a dolgokat ahhoz, hogy egy egészséges életet tudjunk leélni. Ugyanis a magyar ember nem megy orvoshoz, a magyar embert viszik. A magyar ember akkor él egészségesen, amikor beteg. Na most ezek nagyon fontos beállítottságok, és nincs az a daganatos megbetegedés, amit mi egy szívinfarktussal nem tudnánk megelőzni. Hát ezek azok a dolgok, amik az életmódhoz tartoznak, és általában, ha az életmód hosszabb is lehet, csak a vége az nagyon sok esetben 5-10 év betegség és szenvedéssel zárul. Tehát a nagyon, nagyon izgalmas része ennek az egész dolognak, hogy a megfelelő táplálékkal, mozgással, digitális detoxszal hogy tudunk fölépíteni egy olyan társadalmat, ami életképes lesz. Nem beszél be arról, hogyha ezek a hatások a gyerekeinket érik, és az imprinting korszakban, amikor bizonyos folyamatok lezárulnak, és azon már nagyon nehéz lesz változtatni, de szerintem ez egy nagyon nagy fájl lenne, amit most itt kinyitunk.
1: Kinyithatjuk egyébként, ez egy tök érdekes szempont, meg az is, hogy hogyan tudja ma egy önazonos ember megtalálni az identitását, akár honnan jön is. Ebben a digitális világban, ugye az előbb említette Kína kapcsán, hogy az egész ilyen fejlődésben, meg digitalizációban meg kell találni előbb-utóbb az ember helyét. Hát és meg az is tök érdekes, hogy a különböző kultúrákban mi adja az emberi életértelmét.
2: Igen, tehát...
1: Mert ez változóban van nyugaton is.
2: A nyugati ember számára én, ez az individualista ember, egy keleti számára, aki kollektivista, mi. Tehát más van. Na most mindegyikből ki lehet hozni szerintem a maximumot. Tehát tudni kell azt, hogy úgy halad a micsoda, ha tudja, hogy kicsoda. Tehát itt van egy kollektivista társadalom, aki évezredeket töltött el ezzel, ilyen Kína. A kínai társadalom olyan, hogy 6000 éve megmondták, hogy arra. És hogyha nem mondják meg, hogy arra, akkor ő szarul érzi magát. Ha egy nyugatinak megmondják, hogy arra, ő meg ettől érzi szarul magát. Mert
1: mondjuk esetleg a németek lehet, hogy tiltakoznának, de hát egy ironikus víz, persze.
2: Tehát alapvetően vagyunk, alapvetően így néz ki. A lényeg az, hogy egy ember számára is nagyon fontos az, hogy a saját képességére építse fel az életét. Egy nemzet számára is fontos az, hogy a saját képességeire adott gaira építse föl saját magát, hogy mi van nekem, mi az, ami nincs, milyen irány, ugye itt van az oktatás, hogy hú, hát az oktatáson változtatni kell. Hát nem tudunk az oktatásról beszélni addig, amíg nem tudjuk, hogy mit akarunk. Hát most én fölvázoltam egy ilyen nagyon 21. századi infrastruktúra, és egy ilyen 19. századi életmód. Lehetne ez egy irányelv? Lehetne. Szerintem lehetne, de akkor el kéne már kezdeni. Érti? Uh-huh. El kéne kezdeni ebbe az irányba menni. Vagy lehetne teljesen más, bármi lehetne. Tehát most hiába képzünk mi ki mérnököket, hogyha nekünk nincsenek gyáraink, teszem föl. Hiába mondjuk Szaúd-Arábiában, hiába képeznek mezőgazdasági mérnököket, mikor Szaúd-Arábiában nincs termőföld. Tehát, hogy mindenkinek meg kell találni. Ugye Kína azt mondta, hogy amíg az amerikaiak jogi egyetemekbe investálnak, addig mi műszaki egyetemekbe. Mert hozott egy döntést, hogy most ott ő csinál egy ipari forradalmat, de ahhoz, hogy ipari forradalmat csináljon, ahhoz szakemberekre van szükség, és elkezdte tolni a műszaki egyetemeket. És hogyha tolja a műszaki egyetemeket, akkor 10 év után annak már hatása van. És amikor beindul egy ilyen gépezet, például a németek zseniálisan oldották meg azt, és a német autóiparnak talán ez jelentette a világ sikerét, hogy a legjobb konstruktőreit, akiknek az ereibe benzin folyt, azokat nyugdíj után egyetemi katedrákba rakták be. Ami azt jelentette, hogy a műszaki egyetemen olyan emberek voltak, akiknek a kisujjába volt az autó. Bármi, ami műszaki terület. És szerintem ez egy zseniális. Azt mondták, hogy oké, most itt kiveszünk a termelésből, de az a tapasztalat, amit egy életen át összeszedtél, az most ebből lesz egy tanári állás, egy jól fizetett tanári állás, és most a legjobbat add át a fiataloknak. És akkor ott történik valami. Uh-huh.
1: Amikor azt nyilatkozza, vagy mondja, hogy amikor minden egyes nyílövéssel saját belső énjéhez kerül közelebb, akkor mit keres?
2: A saját nyílövés, a folyamatot kell ismerni, ami Michelangelo-nak a Sixtus Kápolna teremtő és teremtmény.
1: Igen.
2: Teremtő és teremtmény. Tehát itt van a teremtő, itt van a teremtmény. Ugye ez nem ér össze, ennek egy óriási üzenete van. Tehát ez az ember... Minden tudott a világról, azt gondolom. Ez a legnagyobb misztérium. Gondolat, cselekedet. Szellem, anyag. Na most a lövés az ez, hogy a gondolatból egy cselekedet lesz. És azért jó az íjászat, mert itt még én célra tartok, tehát ez a célzás. Ez meg az oldás. Tehát hogy tudom én azt megoldani, hogy a gondolatból egy olyan tiszta cselekmény legyen, ami a nyilvesszőt a cél közepébe viszi. És azért baromira jó, mert naponta több százszor meg tudom csinálni. Minden egyes alkalomkor célzok, minden egyes alkalomkor gondolok, minden egyes alkalommal van egy szándék, és meg tudom nézni azt, hogy most ezt a szándékot én hogy tudtam cselekedetté átalakítani. Mert látni fogom a nyilvesszőt, hogy a céltábla közelébe sincs, vagy bent van a céltáblába, és akkor azt mondom, hogy most itt harmóniában van az én gondolatom, harmóniában van a szándékom, és a szellem és a test egyfajta harmóniába került. Ezer szögből tudom nézni az éppen aktuális idegállapotomat, az éppen aktuális fizikai állapotomat, és egyáltalán azt a fejlődést le tudom mérni, hogy hogyan haladok egyre jobban, de ennek a lényege az, hogy a gondolatból cselekedet lesz. És hogyha ezt az ember nagyon sokáig csinálja, akkor elkezdi a harci művészetbe szerzett tapasztalatokat kivetíteni. Jó, most egy kerítést kéne építeni oda. Van egy gondolat, hogy most oda kellene egy kerítés. Jó, de ez miből legyen, hogyan legyen, mikor legyen. Most mondok egy ilyen nagyon pitiáner példát, vagy az a fa el van korhadva, azt most már ki kéne vágni, de hát hogyan vágjuk ki, mit? Érti?
1: És én inkább egy művészi tevékenységre asszociáltam volna, ugye a saját területemről kiindulva, és az alkotásra hoztam volna.
2: Az itt van, az most a materializmusban vagyunk, de ez nagyon fontos. Tehát örülök arra, hogy rákérdezett, mert harci művészetről beszélünk, igen. Igaz? Igen. Tehát ez nagyon fontos, hogy honnét jön be az, hogy miféle harci művészetről beszélünk. Amikor nagyon sokat történik ez a dolog, akkor meg tudom figyelni, hogy a gondolatból hogyan lesz cselekmény, és aztán mikor nagyon szépen működik ez a dolog, ez szépen összeérik, és azt veszem észre, hogy egy közvetítővé válok. Azt veszem észre, hogy ez most nem én voltam. Azt veszem észre, hogy csak magamon átengedtem egy folyamatot. Na, itt lép be a művészet. Hát nem az első lövésnél, hanem a milliómodik lövésnél, de egyszer csak érzem azt, hogy én most egy közvetítővé váltam, átengedek saját magamon valamit, és ez olyan, mint a festőnek egy idő után vezeti az ecsetét. Uh-huh. Vagy egy egy...
1: Hegedű művésznek.
2: Bárki.
1: Tehát... Csak az, mert ott voltam a Kelemen Barnabásig, meghívták önt, hogy előadást tartson. Na most nem tudom megmondani annak a falunak a nevét. Tavasszal vagy nyáron, az Őrségben, a Pajtában. Springfest volt, ugye tavaszi fesztivál, és akkor a Pajtában
2: ott voltam. Zala csücske.
1: Igen, bocsánat, akkor lehet, hogy nem az Őrség, hanem a Zalának a felső része.
2: Igen.
1: És akkor ott is erről beszélt.
2: Így van, de szinte mindig ugyanarról beszélek.
1: Igen, tehát ez fontos, igen. Mennyire érzi jól magát művészek társaságában, vagy mennyire tényleg hasonló ez a felfogás? És ez
2: hát
1: a...
2: én ilyen... Nagyon erős szociális beállítottságú ember vagyok, úgyhogy én kétféle módon érzem jól magam egyedül, amikor egyedül vagyok a tanyán, meg társaságban. mind a kettő nekem jó. De a művészekkel azért jó, mert ugyanaz. Tehát csak ott kirepül egy nyilvessző, tehát ezt nehéz így megérteni. Jó, most kiröpködtek ezek a nyilvesszők, de hát azért látjuk, hogy hol van. Tehát ez olyan, mint mikor egy hegedű művész hamisan játszik. Tehát egy idő után már nem élik hamisan játszani. És ugye most csak az íjászatról beszéltünk, de hogyha ezt föltesszük a lóra, egy újabb dimenzió jelenik meg a külvilág ebben a történetben, mert nekem nem elég önmagammal harmóniába lenni, nekem a külvilággal is harmóniába kell lennem, és ez fokozza a kihívást és az élmény nagyságát is, de a művészet akkor jön be, amikor én teljesen közvetítővé válok, átengedem magamon a folyamatokat, és azt mondom, hogy most nem élődtem.
1: Uh-huh. Ezt mennyire nyitottak és vevők erre a tanítványai?
2: Nagyon, és a világ minden részén. Uh-huh. És a világ minden része, és nagyon érdekes, tudja, amikor keleten tanítók iszlám térségben, nekik az íj és a ló egy nagyon fontos szakrális tárgy, és a szufikkal, a tanítókkal én nagyon gyorsan megértettem magam, mert ez egy spirituális út, és megtalálják a saját vallásukat előszedve, megértik a lovasíjászatot, és bele szövik. Tehát a szaudi térség, ők gyakorlatilag szerintem a leginkább konzerválták magát az iszlámot. Az, hogy ők tényleg imádkoznak rendszeresen, belefoglalják, az életük részévé tud válni, nagyon gyorsan át tud alakulni egy ilyen spirituális, szakrális tevékenység. Ez nagyon jól néz. Minden kultúra. Amerikában have some fun. Jól érzik magukat, és felülnek a lóra, és lőnek, és én azt látom, hogy mindegyik kultúra úgy megtalálja magát ebben a tevékenységben.
1: A have some fun-ban hol van az, hogy én csak egy eszköz vagyok, és nem is én lövök, hanem valaki más?
2: Nekik.
1: Ők csak így fejezik nekik, ki, de egyébként megvan?
2: Így van. Nekik például ez a kikapcsolódást jelenti. Most. Jelen pillanatában.
1: Ahol megszűnik az idő és a tér.
2: Igen, mert ők egy nagyon, nagyon erős teljesítménykényszerben vannak, tehát az amerikai társadalom nagyon szabálykövető, az amerikai társadalom nagyon keményen dolgozik, szeretnék minden félreértést eloszlatni ebben a tekintetben, és nekik például ez egy abszolút kikapcsolódás, hogy valami teljesen más dologról van szó. Az, hogy jobb agyféltekés alapvetően. Tehát én a talajjászatban tudok a bal agyféltekére támaszkodni, a rációra gondolkodni tudok, célozni tudok. A lovasijászatban az emóció van, inkább a tánchoz hasonlít, mint a matematikához, és ez megint segít abban, hogy ezek az emberek kijöjjenek a mókuskerékről, eltöltenek egy hétvégét, gyakorolnak, edzenek, és szerintem el fog jutni az a pillanat, amikor ebből lesz egy áttörés, és jönnek majd azok az emberek, akik ezt komolyabban akarják csinálni. Eddig ott nincs. A Kínában jelent meg ez. Most Kínában látom azt, hogy az a kínai társadalom, ami egészen elképesztően munkacentrikus, hogy látom azt, hogy ők elkezdték belevinni a munkát. Baromi sokat gyakorolnak, ehhez vannak hozzászokva. Ezt látják mindenütt. Tehát nekik én náluk látom azt, hogy ők ebben a, mert nekik is egyfajta kikapcsolódás, de iszonyatos melót tesznek bele. De a világon a legjobbak még mi vagyunk, magyarok. Tehát ma még a világbajnokságon dobogón nem áll külföldi, de egyre többször mondom el, hogy nem elég magyarnak lenni, most már gyakorolnak is kell. Nekünk azért van egy óriási helyzeti előnyünk ebben a dologban.
1: Uh-huh. Beszéltünk identitásról többször is a beszélgetés során. Szerint létezik, vagy meg lehet találni igazi identitást egyfajta szakralitás nélkül? Vagy az mindenképpen kell hozzá?
2: Önismeret. Tehát én két
1: önismeret dolgot, létezik szakralitás nélkül? Vagy?
2: Ezek káposzta levelek, és az ember addig megy befelé, tehát meddig fut a nyúl az erdőbe, a közepéig, mert onnét már kifele jut. Tehát, hogyha nagyon be tudok menni önmagamba, akkor egy idő után már elkezdek kifele látni ebből a dologból, és ott lép be. Az önismeret az alapja mindennek, és erre nagyon nagy hangsúlyt kéne fektetni. Két dologba hiszek, az önismeret fontosságában, meg a közösség fontosságában hiszek. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, mert valódi önismeretre szerintem egy közösségben tudok, valakihez képest vagyok valamilyen. Tehát valakihez képest vagyok szorgalmas, valakihez képest vagyok gyors vagy lat. Tehát nagyon jó. Én a közösséget nagyon fontosnak tartom, és ez a fajta önismereti út egy közösségen belül meg szerintem nagyon jó föl tud pörögni. Nagyon sok hasznos dolgot. Úgy halad a micsoda, tudja, hogy kicsoda. Dolgom van saját magammal, megérteni saját magamat.
1: Legyen ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és beszélgettünk ilyen sok mindenről.
2: Egy élmény volt.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas, gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 15 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Teljesíteni kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós helyreállítási alapok forrásaihoz. Ezt az Európai Bizottság szóvivője közölte Brüsszelben. A testület szokásos napi sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva elhangzott. A múlt héten Magyarországon tárgyalt a bizottság helyreállítási alap ügyében felelős missziója. A megbeszélések során előrelépést értek el a magyar hatóságokkal. Néhány kérdés még tisztázásra vár, de a cél a fennmaradó technikai részletek mielőbbi véglegesítése, tekintettel arra, hogy Budapest május végén beszeretné nyújtani helyreállítási tervét az uniós bizottsági felülvizsgálatra. Változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A mutató így a továbbiakban is 6,25%-on marad. A kamatfolyosó két szélesen változott. A legutóbb már februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal került lejjebb az index. Szakértelemmel és korhű dokumentációval kész támogatni az Iparművészeti Múzeum rekonstrukcióját a zsolnai porcelángyár. A porcelán manufaktúra közleménye szerint folyamatosan romlik az épület együttes állapota, ezért halaszthatatlanná vált a világhírű műemlék megmentése. A Budapest szívében álló jelenleg teljes körű felújításra szoruló magyar szecessziós épületet Lechner Ödön és Pártos Gyula építészek tervezték zsolnai Vilmos kerámikus művész közreműködésével. Az épületet 1896-ban Ferenc József osztrák császár és magyar király avatta fel. A gyár közleményében kiemelték, az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója nem csupán műemlékvédelmi ügy, hanem nemzeti kulturális érdek is. Váratlanul érte a nyugat-balkáni országokat a rendkívüli meleg, több helyen 30 Celsius fok fölé emelkedik a hőmérséklet a hét folyamán. Szerbiában az idei első hőségriasztást is kiadták, Montenegro adriai partvidékén holnapig 34 fokos csúcshőmérsékletet várnak, és hasonló értékek lesznek Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. A nyugat-balkáni térségben májusban általában 18 és 23 fok közötti átlaghőmérséklet.

0: A Városliget helyett a Hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapja a hétvégén. Az új helyszín kiválasztására a Bajnokok Ligája döntő miatt került sor. A Gyermekmentő Szolgálat rendezvényének középpontjában ezúttal is az egészségmegőrzés, a sport, az internetbiztonság és a különböző nemzetek kultúrájának a bemutatása áll.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödés mellett 131.022 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 13,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,2%-kal csökkent 3.820 forintra, az OTP 40.600 forinton áll 2%-os pluszban. A Richter 1,3%-kal erősödött 12.150 forintig, a Magyar Telekom 2.600 forinton áll 0,8%-os mínuszban. A bitcoin 77.006 dolláron és 60 centen jegyzik, 3,1%-kal csökkent a kurzus, az Ethereum 0,5%-kal emelkedett 2.121 dollárra és 47 centre. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 69 fillér, egy amerikai dollár 305 forint 81 fillér, egy svájci frank 389 forint és 52 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 6 fillér, a cseh koronáé 14 forint 67 fillér. Egy angol font 355 forintba és 69 fillérbe kerül a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a madridi IBEX 1,1%-kal erősödik, Frankfurt 0,5%-os, Párizs 0,8%-os, Milánó 1,1%-os mínuszban. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként 4%-kal csökkent, 92 dollár 65 centre, a Brent jegyzési ára 98 dollár 85 cent. Egy uncia aranyért 4522 dollárt és 70 centet kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Országszerte derült időnk lesz, csak holnap a délutáni órákban érkezhetnek gomoly felhők, ezekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a szél megerősödik. A hőmérséklet éjjel 12 és 19, holnap napközben 29 és 34 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 3:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Teljesíteni kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós helyreállítási alapok forrásaihoz. Ezt az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte Brüsszelben. A testület szokásos napi sajtótájékoztatóján elhangzott, a múlt héten Magyarországon tárgyalt az Európai Bizottság helyreállítási alap ügyében felelős missziója. A megbeszélések során előrelépések történtek a magyar hatóságokkal. Néhány kérdés még tisztázásra vár a következő napokban, de a cél a fennmaradó technikai részletek mielőbbi véglegesítése, hogy Magyarország május végén benyújthassa a helyreállítási tervét az uniós bizottsági felülvizsgálatra. Változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A mutató így a továbbiakban is 6,25%-on marad. A kamatfolyosó két szélesen változott. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal került lejjebb az index. Váratlanul érte a nyugat-balkáni országokat a rendkívüli meleg. Több helyen 30 Celsius fok fölé emelkedik a hőmérséklet a hét folyamán. Szerbiában az idei első hőségriasztást is kiadták. Montenegró adriai partvidékén holnapig 34 fokos csúcshőmérsékletet várnak, és hasonló értékekre számítanak Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. A nyugat-balkáni térségben májusban általában 18 és 23 fok közötti átlag hőmérséklet a jellemző. Az elemzők által vártnál magasabb bevétellel és nyereséggel zárta az aktuális negyedévet az amerikai Ralph Lauren. A divatipari vállalat csaknem 2 milliárd dolláros forgalma, mintegy 8%-kal haladta meg az elemzői konszenzust. A vállalat a 2027-es pénzügyi évben a teljes éves bevétel 4-5%-os növekedésére számít. Romlott a hangulat a német gazdaságban, ezért a német ipari és kereskedelmi kamara jelentősen lefelé módosította idei konjunktúra előrejelzését. A februárban jelzett 1% helyett már csupán 3,1%-os német GDP növekedést várnak. Az iráni háború hatására a német vállalatok jelenlegi helyzetüket és kilátásaikat egyaránt negatívabban értékelik. A felmérés alapján az iráni háború elhalványítja a németországi gazdasági fellendülés reményeit. A vállalatok helyzetértékelése a világjárvány óta nem volt ennyire negatív.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödés mellett 130.969 ponton áll. A részvénypiac forgalma épp hogy, de átlépte a 14 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 3%-kal csökkent 3816 forintra, az OTP 2%-kal erősödött 40610 forintig. A Richter 1,1%-os erősödésben 12130 forinton áll, a Magyar Telekom 6%-kal került lejjebb és 2606 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 95 fillér, egy amerikai dollár 306 forint 9 fillér, egy svájci frank 389 forint és 89 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 7/10, a londoni FTSE 7%-kal erősödik, a milánói bőrze és a madridi IBEX 1%-kal került feljebb, a frankfurti DAX 0,5%-kal, a párizsi CAC40 6%-kal csökken.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte felhőtlen, derült időre számíthatunk, megélénkül a szél, de csak holnap délután, amikor záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet éjjel 12 és 19, holnap napközben 29 és 34 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. A Gyűjtő mai műsorában a vendégem Rechnitzer Zsófi, aki a Rechnitzer Galéria tulajdonosa. Üdvözöllek, Zsófi, szia!
3: Szia, Kata, köszönöm szépen a meghívást!
2: Már beszélgettünk itt korábban egyszer, sőt, lehet, hogy kétszer is, Zsófi.
3: Egyszer. Emlékszem.
2: De akkor még teljesen más volt a téma, akkor a Torula volt a téma Győrben. Ez egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas gyárterület, ahol annak idején ez még mindig működik, és te még mindig ennek a motorja vagy. Ez egy ilyen kiállító tér, ahol nagyon jó kiállításokat lehet csinálni, mert a tér annyira izgalmas, és annyira vonza ezeket az installáció jellegű témákat, hogy ott jobbnál jobb tárlatokat lehet megcsodálni időről időre. Majd szerintem erről is beszéljünk, de az alapvető témánk most nem ez lesz, mert már egy újabb fázisában vagy az életednek, amikor elhatároztad, hogy csinálsz egy galériát. Ez egy nagy lélegzet kellett, gondolom, hozzá.
3: Több is.
2: és ez már 2 éve fut, ez a galéria. Ilyen régen beszéltünk, akkor még nem volt galéria. És hát elég jól megy, én úgy látom. Tehát itt nagyon ügyesen évek alatt kiépítettél te már korábban is magadnak egy vevőkört, tulajdonképpen mondhatjuk így, és akkor most már nem privát eladásokat csinálsz, hanem galérián keresztül árulod a művészetet ilyen póriasan, vagy profán módon fogalmazva.
3: Igen, megváltozott kicsit a profil, de lényegében ebből is jött, amit te is mesélsz a korábbi profilom kapcsán, hogy én művészeti tanácsadóként dolgoztam, tehát műgyűjtőknek adtam tanácsot arról, hogy milyen műveket vásároljanak, milyen irányba gondolkozzanak, hogyan fejleszik a gyűjteményt, vagy adott esetben hogyan alakítsanak ki egy új gyűjteményt. Inkább ez a legutóbbi volt az én fő fókuszom, mert olyan fiatalabb gyűjtőkkel keveredtem össze, akik az elején voltak ennek az egész útnak, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas projekt volt, főleg a neoavangard kapcsán, a 60-as, 70-es, 80-as évek művészete kapcsán ismerkedtem meg velük, és ebben volt a fókusz, ez a 2010-es évek végének, a 20-as évek elejének egy nagy piaci fellángolása és felfedezése is volt, és ez egy elképesztően jó időszak volt számomra is, hogy részt vegyek egy ilyen újfajta gyűjtői lendületben. És ahogy telt múlt az idő, egyre több fiatal művészt láttam. Én előtte Londonban tanultam, tehát ott kicsit akkor a fókuszom.
2: Hol tanultál Londonban?
3: A University of Warwick mesterszakát végeztem el, ami egy kortárs műtárgypiac történet és biznisz névre hallgatott akkor, és itt főleg azzal foglalkoztunk, hogy hogyan épült fel a kortárs műtárgypiac, tehát az 1900-as évektől, amikor azt mondhatjuk, hogy a kortársakkal elkezd a piac foglalkozni, akkor ez hogyan történt, ők hogyan jelentek meg, és aztán, ahogy mentünk bele az időbe, egyre többet foglalkoztunk azzal, hogy mi a helyzet a feltörekvő piacokkal, ami ugye akkor a Kelet-Európa, Latin-Amerika, Ázsiának az új piaci területei voltak, úgyhogy számomra ez egy nagyon ilyen személyre szabott téma volt, egy iszonyú izgalmas képzés, nagyon jól beleláttunk a londoni kortárs művészeti világ és művészeti piac működésébe, és igazából valójában ezt a tanácsadói gondolkodást, ezt ott sajátítottam el egy galériánál, akiknek dolgoztam, az Austin Desmond Fine Art galériának, ahol pont nekik Kelet-Európa lett a fókuszok, és nekik készítettem egy nagy kutatást arról, hogy kik az itteni izgalmas neoavangard művészek, több tanulmányutat szerveztünk, és lényegében egy gyűjteményt is felépítettünk nekik, és ott John Austin vezette a galériát, aki a Mayer Gallery-ben még változatlanul foglalkozik ezzel az egész kelet-európai témával, szóval számomra ez egy nagyon ilyen izgalmas felfutás volt.
2: Még mindig annyira kurrens téma szerinted Angliában például, vagy a nyugat-európai műtárpiacon, Kelet-Európa, mint akkor, vagy most már egy kicsit kopott az újdonság?
3: Én azt érzem, ereje. Hogy megmaradtak azok a művészek, akik a nagy nevek, akik befutottak ebből az egész, meg bekerültek a művészettörténeti körforgásban, ők még abszolút kúrensek még mindig. Én azt látom, hogy ezek a felfedezésesebb projektek, vagy ezek a felfedezői kiállítások, mint akkor, azokból talán azért most kevesebb van. De akik viszont megjelentek, és akik bekerültek a nagyobb gyűjteményekbe, mert azért a Tét Modern gyűjteményezése, a Pompidou-é, ben ugye rengeteg, a gyűjteményezési bizottságban rengeteg szuper magyar gyűjtő van, akik...
2: Mondj egy párat.
3: A Spengler Kati és a Somlói Zsolt, ők nagyon-nagyon nagy hatással vannak a gyűjteményezési folyamatokra, a Dénes Andrái, szóval azért...
2: De hogy művészek, tehát például Maurer...
3: Ja, művészeket mondjam, bocsánat, oké.
2: De Spengler Katéknak is hálásak vagyunk, csak hogy az izgat, hogy végül is milyen művészek kerültek.
3: Hát a Maurer Dóra, Bak Imre, Nádler István, Jovánovics György, Tóth Endre, Keserű Ilona, szerintem ők nagyon meghatározóan kezdenek, jelentek meg ebben az egész kortárs művészeti világban, és vannak jelen azóta is. És a Maurer Dórának ugye volt ez a nagy, csodálatos kérdés a Tét Modernben, amiről biztos, hogy esett itt nálatok szó, de azóta is felfeltűnnek ezek a nevek különböző újabb és újabb gyűjteményezési vagy kiállítási helyzetekben a nemzetközi művészeti múzeumi világban. Úgyhogy szerintem ez iszonyú nagy változás mondjuk 10 évvel, vagy 15-20 évvel ezelőtthöz képest, hogy most már
2: kanonizálódik egy, a így van,
3: most már egy Maurer Dóra, vagy egy Bak Imre neve, az egy alapvetés. És erre nagyon sokat tudunk, én azt gondolom, hogy építeni a fiatalabb generációk művészeivel is. De az a fajta érdeklődés, ami akkor volt, én most ezt a hévet nem látom. Nyilván rengeteg minden változott a világban, és nyilván van most azért egy érezhetően egy gazdasági visszaesés, és ez nem csak a magyar művészeti világra jellemző, hanem a nemzetközire is, ugyanígy jellemző a non-profitra is, hogy ott is vannak azért a nagyobb non-profit vagy múzeumi terekben bizonyos jellegű visszaesések, vagy megkötések, vagy megszabások, tehát azt is gondolom, hogy lehet, hogy most van egy kicsit ilyen pauza, és aztán majd visszajön ez az érdeklődés, meg ez a nagyobb lendület, hogyha egy kicsit visszakerül a gazdasági élet oda, ahol volt, vagy kicsit a kultúrában is sokkal több, meg újabb, kreatívabb finanszírozási módszerekbe tudnak indulni.
2: És akkor a háttereid között, ez úgy látom egy nagyon komoly bástya, de hogy emellett azért ott van az a tény is, hogy az édesapád ...nak egy elképesztő gyűjteménye volt.
3: Így van.
2: Van.
3: Igen, így van. Igen. Édesapám, igen, ő egy nagyon, nagyon fontos műgyűjtő volt.
2: Egy tündér volt. Itt a műsorban is volt velem műsor, sajnos most már elvesztettük egy ideje, de a hagyaték az borzasztó értékes szellemileg.
3: Abszolút,
2: is.
3: Igen, igen. Hát örülök, hogy volt nálad, mert jó volt vele beszélgetni, nagyon igen, jó, igen. Tényleg nagyon jó. Jó figura volt, szóval mindenkinek vidámságot hozott mindig. Tehát édesapám nagyon szép, és egy nagyon organikusan fejlődő gyűjteményt rakott össze. Ő közgazdász volt, regionális tudományokkal foglalkozott, és ahogy egyre jobban merült el a művészetben, egyre jobban megtalált egy utat, ami főleg az absztrakció és a geometria iránya volt, és az életének az utolsó 15 évében azt kell, hogy mondjam, egy nagyon szép geometrikus művészeti anyagot rakott össze, ami az ő ízlését tükrözi egy az egyben. Imádta a színeket, imádta, hogy minden vibráljon, imádott találni műveket, tehát egy ilyen klasszikus gyűjtő volt, aki sétálgat és betévedt galériákba, és ott felfedez dolgokat, tehát egy ilyen nagyon élményhajhászan és impulzívan állt hozzá a gyűjtéshez, de emellett egyre nagyobb tudása lett, és egyre több koncepció alakult ki abban, hogy miket és hogyan gyűjtsön. És azért nekem ezt az utat végignézni, meg végigélni, szóval kisgyerekkoromban még csak egy-egy mű volt a falon, és valahogy én azt raktam magamnak össze, hogy egy picit olyan, mintha én a gyűjteménnyel együtt nőttem volna fel, tehát ahogy már én is fortam ki meg a gondolataim, vagy akkor, hogy mivel szeretnék foglalkozni, vagy hogyan addigra kezdtem el valójában tényleg műveket látni otthon, és addigra kezdett el a hétköznapi életünknek is a része lenni az, hogy a művészet, hogy kiállításokra menni, hogyha külföldre utazunk, akkor a művészet mentén utazunk.
2: Szeretted ezt, hogy ő így bevont ebbe?
3: Én nagyon, nagyon.
2: És van egy testvéred, ő is szerette?
3: Két testvérem van, két nővérem. Igen, igen, ők is nagyon szerették. Ott nálunk van egy kisebb, tehát féltestvérek vagyunk, és van egy kisebb korkülönbség, úgyhogy ők nem így, tehát nem éltünk együtt ezekben az években, de abszolút imádták
2: te,
3: azt.
2: Te kaptad töményen azért.
3: Igen, igen, igen, igen, de hát ők is, nekik is volt részük szerencséje ebben, abszolút, mert apa mindenkinek ezt, tehát árad belőle az, hogy a művészet és a művészet szeretete. De az, ahogy tényleg a családi nyaralások átfordultak arról, hogy a tengerpartra menjünk abba, hogy hogyan menjünk el Párizsba egy kiállításra, azt én úgy egy az egyben megéltem. És nagyon izgalmas volt. Tehát amikor hazajött egy nyaralásról, és arról mesélt, hogy ők az Lucien Hervénél voltak Párizsban, és miket meséltek nekik, és hogy tehát, hogy, szóval ezek elképesztően feltöltik az embert. Úgyhogy én ezt a világot láttam, és akkor elég hamar, vagy hát a gimnázium végén eldöntöttem, hogy én valahogy a művészettel szeretnék foglalkozni, ami otthon nem volt túl nagy lelkesedés az ügy iránt egyébként.
2: Tényleg? Igen, igen. Ezek után?
3: Igen, ezek után, igen, igen. Ő azt mondta, hogy legyen egy rendes szakmám, legyek rendesen közgazdász, és majd utána én foglalkozhatok a művészettel, de ez nekem nem csúszott, úgyhogy maradt a szenvedély. És nagyon gyorsan rátaláltam erre a szervezői oldalára a művészeti világnak. Először a kurátorképzést végeztem el a Képzőművészeti Egyetemen, ami már szintén ez a vonal, de ott is én éreztem, hogy engem a piac izgat, meg a piacnak a dinamikái, annak a mechanizmusai, úgyhogy ezért gyorsan keveredtem Londonba erre a mesterszakra, meg az utána levő irányokba, ahol már abszolút ezzel tudtam foglalkozni.
2: És akkor hazatérve kezdted a Torulánál?
3: Hazatérve elkezdtem körülbelül párhuzamosan a tanácsadást, a gyűjtőkkel való együtt dolgozást, és mellette, hát szintén nem nagy titok, de az egyik gyűjtő révén, akit itt megismertem, az ő révén ismerkedtem meg a Torulával, ami 2017-ben alapult Győrben, a Győri Szezgyár és Finomító ZRT-nek ő a fő támogatója a Torulának, és a Szezgyárnak az egyik már nem használt épületét használjuk, egy Torula néven futó épületét, mert a Torula az egy élesztő fajta, egy takarmányélesztő, a 90-es években gyártottak ebben az épületben, majd az épület, majd ahogy változott a mezőgazdaság, és erre nem volt szükség erre a takarmányélesztőre, magára maradt az épület. És a 2010-es évek közepén az akkori tulajdonosok egyike fedezte fel újra, hogy úristen, itt van ez a csoda, amivel nem, éppen most nem tud mit kezdeni a gyár, raktárnak túl jó, de most másnak nem tudják használni, és hogy mi lenne, hogyha elindulna itt egy kulturális gondolkodás. És én jóval később, 2019-ben keveredtem a Torulához, mint művészeti vezető, addigra már kialakult a modell, hogy ez egy non-profit kiállítótér, műteremház és oktatási programok szervezésére kialakított alapítvány áll mögötte. Tehát ez a három lépcső, vagy ez a három alappillére a Torulának. Én legjobban a kiállítási projektekben és a műteremház részében tudok érdemben hozzászólni. És azt találtuk ki, mint profil, hogy legyen egy olyan tér, tényleg, ahogy te is leírtad, egy különleges tér, tehát egy nagyipari csarnok, 13 méteres belmagasság, gyönyörű, az egyik fala csupa üveg, tehát egy ilyen csodálatos, ilyen őserő ipari csarnok a Torula. Hogy mi lenne, hogyha olyan művészeknek adnánk itt bemutatási lehetőséget, akiknek akár egy ilyen ugródeszkaként ez út lehet, hogy megmutassák azokat a projektjeiket, amiken éppen dolgoznak. Ez a Bécs, Pozsony, Budapest háromszögön belül lévő Győr, mint lokáció is egy remek potenciál erre, hiszen igyekszünk arra, hogy egyre jobban nemzetköziek legyünk. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos úgy is, hogy azért nagyon megváltozott az elmúlt 10-15 évben a non-profit intézmények aránya és célja és potenciálja itthon, ezért nagyon szükség van az ilyen jellegű terekre. És a Torula azt gondolom, hogy mostanra kezdi magát kinőni oda, hogy mi is már jól értjük, hogy mit tudunk csinálni, hogy mik azok, amiben ügyesek vagyunk, mi az, amit jól tudunk hozni. És most azt látom, hogy így 30-as évek végén, 40-es évei elején, közepén levő művészeknek tud most egy nagyon jó bemutatkozó tér lenni a Torula, ahol már nagyobb projekteket tudnak bemutatni, ahol kicsit be tudják, mondjuk össze tudják foglalni, hogy az elmúlt 20 évben ők mivel foglalkoztak, vagy hol tartanak most ebben.
2: Na és akkor innen ugrottál arra, hogy lett egy galériád, amit igen, úgy hívsz, hogy Rechnitzer Galéria. Igen. Ebben szerepet játszott apukád gyűjteménye, hogy esetleg abból szerettél volna árulni néhány darabot, vagy ez egy teljesen friss és csak kortárs művészettel foglalkozó galéria. Egyébként érdekes, mert ahogy úgy nézem, nálad kevésbé ez a geometrikus világ, ami játszik, hanem egy sokkal inkább egy ilyen organikus, néha kicsit figurális hangulat.
3: Abszolút. Igen. A galéria ötlete az nem a gyűjteményből támadt, nyilván organikusan a része a folyamatnak, hogy a gyűjtés maga, mint egy szenvedély, vagy mint egy óriási érték, amit én látok, azt szeretném támogatni innen, vagy szeretnék egy újabb felületet biztosítani neki a galéria felől, de ahonnan a galéria jött, ez egy egészen más gondolkodás volt. Ez pont inkább valahogy ennek az egész intézményrendszerű változásoknak egyfajta eredményeként csapott le nálam, hogy csomó művész van, aki nincs reprezentálva megfelelően, vagy nem látható megfelelően, nincsenek bemutatkozási terek, nincsenek erre platformok, vagy amik vannak, azok csak a művészeti világ számára elérhetőek, hogy igazából van itt még tér arra, hogy legyenek ilyen jellegű bemutató terek.
2: Merre van a galéria?
3: A galéria Szabadságtér mellett van, a Perzselmór utcában. Ez egy szuper kis sétáló utca az Amerikai Követség mellett, és maga a tér is szerintem nagyon jól leírja a profilt, tehát mi fiatal művészekkel foglalkozunk, a édesapám gyűjteményéhez így módon nincsen köze a galériának, és nem is ebből jött az ötlet, hanem abból, hogy hogyan lehetne fiatal művészekkel elkezdeni foglalkozni egy kicsit ugyanilyen menedzsment jelleggel, hogyan lehet hatni a karrierjükre, hogyan lehet ezt felépíteni, hogyan vehetünk ki ebben aktívan részt. Engem mindig is ez izgatott.
2: Kik ők? Kiket képvisel a galéria?
3: Most egyelőre 6 művésszel foglalkozunk. Ebből van, aki 2 éve diplomázott a Képzőművészeti Egyetemen, mint például a Kálóczi Eszter vagy a Kovács Kira. Bocsánat, 7 művésszel foglalkozunk, mert már Csapó Julival is foglalkozunk, aki szintén 2 éve diplomázott a képzőművészetén, innen ugrott be nekem. Vannak, akik már egy kicsit, már jó ideje jelen vannak a pályán, itt van például Gejből Kata, egy szuper fotográfus, vagy Ulbert Ádám, Huminilovics Vanda, aki egy új név, de már régóta jelen van, és Táncos Anna, még egy másik művészünk, aki meg egy szuper izgalmas, alapvetően építészetből a képzőművészet felé forduló művész. Uh-huh. Úgyhogy most ez a csapat, nagyon élvezem a velük való együtt dolgozást, azt is élvezem, hogy a galéria organikusan növekszik, tehát látom, hogy szeretnénk még művészekkel foglalkozni, de hogy mindig próbálok csak annyival foglalkozni éppen, hogy utolérjük magunkat, és le tudjuk követni a folyamatokat.
2: Mit láthatunk most áprilisban?
3: Áprilisban most egy új kiállításunk van, ahol Csapó Juli, Kálóczi Eszter és Kling Emma hármasának a bemutatkozó projektje van. Eszterrel már foglalkoztunk korábban is a galériában, de Csapó Juli és az Emma művészeteit most mutatjuk be először. Gadó Flóra a kiállítás kurátora, és Benső Terek néven fut a kiállítás, szerintem egy szuper izgalmas, főleg festészeti, de egy picit installatív művekkel megspékelt tárlat. A galériának van egy csodálatos pincéje, ahol ami lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit ilyen experimentálisabb projekteket is be tudjunk mutatni. Úgyhogy most a pincében az Emmának egy nagyobb installációját lehet látni, úgyhogy javaslom, hogy május elejéig megtekinthető. Úgyhogy javaslom, hogy kedves hallgatók, hogyha van kedvük, akkor ugorjanak be is.
2: Majd, ahogy mindig szoktunk készíteni egy posztot, Facebook meg Instagram posztot a beszélgetéshez, mert ugye annyira vizuális ez a téma itt a gyűjtőben, hogy nehéz róla elvon módon képek nélkül beszélgetni, úgyhogy majd küldesz nekünk jó kis képeket, és akkor tudjuk mutatni ízelítőként a hallgatóknak. És mit tervezel még nyára?
3: Még egy kiállítást tervezünk tavaszra. Május közepén fogunk nyitni a következő tárlatot. Itt főleg az antikvitással szeretnénk foglalkozni. Szóval kicsit így kortárs szemmel hogyan nézünk az antikvitás felé, és hogyan ad nekünk ez energiát. Nekem ez egy kedvenc témám. Táncos Annával foglalkozunk ezen a projekttel sokat. Most még egy picit még folyamatban van, hogy kik lesznek a művészek, akiket bevonunk a projektbe, de hogy május közepe vége magasságában nyílik ez a kiállítás. És igazából mi a nyár folyamán zárva vagyunk, ennek főleg magánéleti okai vannak, van két óvodás kisgyerekem, úgyhogy én a nyarat, a július-augusztust azt velük szeretném.
2: Sok galéria van itt.
3: Meg a galériák, igen, alapvetően azért nyáron, augusztusban legalábbis legtöbben bezárnak. És azt gondolom, hogy viszont ez az antikvitás projekt, ez lehet, hogy szeptemberre fenn fog még maradni, hogy egy picit még ott is fele lehessen ezekbe az energiákba merülni.
2: Nagyon klassz. Hát ez a baj, hogy itt a műsoridőnk végére értünk. Rechnitzer Zsófival beszélgettem, aki a Rechnitzer Galéria alapítója, tulajdonosa. Beszéltünk itt az élet történetedről, hogyan keveredtél a műtárgypiacra, a művészeti területre, meg arról is beszélgettünk, hogy mi a profilja a két éve működő galériádnak. Köszönöm szépen, Zsófi, a beszélgetést.
3: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük. A mikrofon másik végén pedig Gerepen Kata volt.
0: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Gazdaság és kultúra. Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh. Minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Marketing és média top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az Z és Alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, merüljön el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orextravel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 16 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Teljesíteni kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós helyreállítási alapok forrásaihoz. Ezt az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte Brüsszelben. A testület szokásos napi sajtótájékoztatóján elhangzott. A múlt héten Magyarországon tárgyalt az Európai Bizottság helyreállítási alap ügyében felelős missziója. A megbeszélések során előrelépések történtek a magyar hatóságokkal, néhány kérdés még tisztázásra vár, de a cél a fennmaradó technikai részletek lehető leghamarabbi véglegesítése, hogy Magyarország május végén benyújthassa helyreállítási tervét az uniós bizottsági felülvizsgálatra. Változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A mutató így a továbbiakban is 6,25%-on marad. A kamatfolyósó két szélesen változott. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal került lejjebb az index. Váratlanul érte a nyugat-balkáni országokat a rendkívüli meleg. Több helyen 30 Celsius fok fölé emelkedik a hőmérséklet a hét folyamán. Szerbiában az idei első hőségriasztást is kiadták. Montenegró adriai partvidékén holnapig 34 fokos csúcsokat várnak, és hasonló értékekre számíthatnak Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. A nyugat-balkáni térségben májusban általában 18 és 23 fok közötti átlag hőmérséklet a jellemző. Enyhén emelkedett az amerikai Conference Board Gazdaságkutató Intézet összetett teljesítményindexe a múlt hónapban. Az amerikai gazdaságra vonatkozó mutató áprilisban az előző havi értékhez képest 1%-kal 97,4 pontra emelkedett a márciusi 6%-os csökkenés után. Elemzők előzetesen 2%-os havi süllyedést vártak áprilisra. Az index szerény emelkedéséhez a mutató összetevői közül elsősorban az építési engedélyek számának növekedése, valamint a részvény árfolyamok erősödése járult hozzá. Az elemzők által vártnál magasabb bevétellel és nyereséggel zárta az aktuális negyedévet az amerikai Ralph Lauren. A divatipari vállalat csaknem 2 milliárd dolláros forgalma, mintegy 8%-kal haladta meg az elemzői konszenzust. A vállalat a 2027-es pénzügyi évben a teljes éves bevétel 4-5%-os növekedésére számít.

0: Értéktőzsde részvényindexe a BUX 9%-os erősödés mellett 130.866 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 15 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 4%-kal csökkent 3.812 forintra, az OTP 1,9%-kal erősödött 40.540 forintig. A Richter 9%-os pluszban 12.110 forinton, a Magyar Telekom 8%-os mínuszban 2.600 forinton áll. Az Ethereumot 2125 dolláron és 40 centen jegyzik jelenleg a világpiacon. A Bitcoinért 70.213 dollárt és 24 centet kell fizetni. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 6 fillér, egy amerikai dollár 306 forint 14 fillér, egy svájci frank 390 forint és 3 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 11 fillér, a cseh koronáé 14 forint 67 fillér, egy angol font 412 forintba és 28 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 6-tized, a milánói, valamint a madridi tőzsde 1%-kal erősödik, a frankfurti DAX 4-tized, a párizsi CAC 40 6%-kal csökken. Optimista a hangulat New Yorkban, ahol a Wall Street-en a Dow Jones jelenleg 2%-kal erősödik, az S&P 500-as 7-tized, a Nasdaq Composite 1,1%-kal korrigál felfelé.
1: Időjárás jelentés.
0: Országszerte felhőtlen, derült időnk lesz, holnap a délutáni órákban jönnek gomoly felhők, ezekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, megélénkülő széllel. A hőmérséklet éjjel 12 és 19, holnap napközben 29 és 34 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en kedden, hosszú műsorsávban egészen 6 óráig együtt rádiózhatunk majd. A lelki egészség nem kiváltság, hanem alapvető jog. Hozzá a kormányváltás valódi gyermekjogi fordulatot, ez az első beszélgetésünk témája. Az UNICEF Magyar Bizottság alapítvány munkatársával, Nagy Balázs Borbálával beszélgetek majd, aztán fél 5 és 5 óra között jön a Logifresh, 5 óra után pedig két kutató, a stúdióban Ványi András Szabolcs reaktorfizikus és Böröcki Zoltán István reaktorfizikával és nukleáris biztonsággal foglalkozó kutató. Három hazai kutatócsoport nyerte az MIT és a Hunren közös pályázatán. Az egyik kutatócsoport két szakembere szakértője lesz itt a stúdióban. Monitor délután egészen 6 óráig rádiózzunk együtt.
1: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Beszélgető társam az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány gyermekjogi munkatársa Nagy Balázs Borbála. Kezi csókolom, Borbála.
2: Jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Láttam a kollégájával, vagy kolléganőjével is egy beszélgetést az egyik televízióban az egyik este, és már készültem erre a beszélgetésre, és tudom, hogy nagyon sok mindenről tudunk majd szót váltani. De ami nagyon sokatnak a fejében benne van, és motoszkál, és most talán egy lehetőség, egy történelmi lehetőség, azt úgy fogalmazták meg önök is egy anyagukban, egy háttéranyagukban, hogy gyermekvédelmi rendszerváltás hozza a kormányváltás valódi gyermekjogi fordulatot 2026-ban. Röviden tudunk erről beszélni?
2: Igen, ez tulajdonképpen szerintem az utóbbi időben egy elég központi kérdés lett, hogy hogyan vannak a gyerekek Magyarországon, akár úgy általánosságban a gyerekek, akár a gyermekvédelmi szakellátás érintett gyerekek. Nyilván itt vannak azok a gyerekek, akik a kettő között a gyerekjóléti alapellátásnak a gondjaira vannak bízva. Most csak, hogy számokról beszéljünk. 23 ezer gyerek körülbelül, aki állami gondoskodásra szorul, emellett 100 ezer veszélyeztetett gyerek van. És hát azok a gyerekeket érintő válságok, amiket látunk, azok nem különálló problémák, hanem összefüggően rendszer szintű jelenségek. És azért fogalmaztunk így, mert hogy gyakorlatilag egy óriási lehetőség, egy ilyen változás, felelősség is, és nagyon összetett feladat. Tulajdonképpen ez egyrészt egy morális kötelezettsége a társadalomnak, mert emellett egy szakpolitikai feladat is, hogy a gyerekek ugye az így a társadalmi prioritások közé emelkedjen. Mint hogy több mint 1.700.000 gyerek van Magyarországon, szóval ezért ez egy elég jelentám. Még akkor is, hogyha a születések száma, azért tudjuk, hogy csökken.
1: Igen, és hát ahogy mondta, és most erre sok fény vetül, és sokat beszélünk erről, nyilván a gyermekvédelmi botrányok, az állami gondozás, mindenféle válság, a bántalmazás ügyek, meg az összes többi, és hát a rendszer strukturális problémái, a fundamentummal is lehet probléma, sok probléma. A legsürgetőbb feladatokat önök az UNICEF-nél hogy látják, hogy rangsorolják? Nagyon összetett a téma, nagyon sokféle bugyra van, de nyilván vannak prioritások.
2: Vannak prioritások, bár nagyon nehéz kiemelni, meg kockázatos is, mert tulajdonképpen ez nem egyetlen ágazat vagy szakpolitikai terület kérdése, hanem az oktatás ugyanúgy érintett, mint az egészségügy, vagy a szociálpolitika, tehát hogy ez egy mindenképpen összehangolt működést igénylő komplex terület, és pontosan ezért kell egy alapos szakmai alapokon nyugvó hosszú távú terveket szőni, mindamellett, hogy meghatározni a legfontosabb rövid távú prioritásokat is. Én most itt akkor néhányat azért kiemelek, hogy válaszoljak is a kérdésre, de azért ezt tényleg szeretném mondani, hogy ezek tényleg önmagukban nem megoldhatóak. Nyilván itt, ami mindenkit régóta foglalkoztat, és nagyon fontos, hogy még mindig vannak olyan kisbabák, akik kórházban élik az életüket különböző okok miatt. Azok a babák, akiket valamiért nem adnak haza, vagy azért, mert nem megfelelőek a családi körülményeik, vagy a lakhatási körülményeik, vagy valamiért nem tudják a szülők hazavinni, és őket ugye nevelőszülőnél kéne elhelyezni, speciális nevelőszülőknél, akik ilyen csecsemők korú gyerekek.
1: Viszont hiányos a rendszer, és most is százas nagyságrendről van szó, ezt a kollégában őtől tudom, hogy több mint 100 ilyen baba van most valamilyen kórházban.
2: És azért emellett nem lehet elmenni szó nélkül, mert ugye ebben a nagyon korai életkorban, hogyha ilyen hospitalizációnak, intézményi nevelkedésnek, állandó személykötődés hiányának vannak kitéve gyerekek, akkor ők egész életre szóló károkat számít. Igen, tehát hogy ez meghatározza a fejlődésüket, tehát valóban állíthatjuk azt, hogy ezeknek a csecsemőknek minden perc számít. Akkor Ami szerintem egy nagyon, nagyon jelentős szám, hogy olyan 400 ezernél is több gyerek érintett a gyerekszegénységnek, vagy annak a közvetlen kockázatában Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy ezek a gyerekek nem jutnak hozzá azokhoz a fejlődésükhöz szükséges anyagi vagy szociális forrásokhoz, vagy akár a megfelelően fűtött otthonhoz, a tápanyaghoz, a higiénés körülményekhez, amik ugye nélkülözhetetlenek az ő fejlődésükhöz. És akkor ez összefüggésben van azzal is, hogy az ő mentális állapotuk sem jó, és akkor itt át is evezek arra a témára, hogy tulajdonképpen ez meg egy, hát nem csak a gyerek jóléti alapellátás gondoskodását, meg a szakellátás gondoskodását élvező gyerekeket érinti, hanem nagyon-nagyon sok gyereket érint Magyarországon, a számuk növekszik, azoknak a gyerekeknek a száma, akik a mentális problémákkal néznek szembe, vagy azzal küzdenek.
1: És erről sokkal kevesebbet beszélünk, mert ha már itt az előbb a számokat mondta, 400 ezer, hát ez is ugye politikai vihart kavart az elmúlt hónapokban itt Magyarországon, mert a számokon vitatkoznak sokan, holott a probléma az meg tényleg előttünk van, lehet, hogy csak a jég egy csúcsa látszik. De az biztos, hogy nagyon sok kisgyerek vagy gyerek, aki egyébként megkapja a fizikai ellátást, és az egészsége egyébként rendben van, de mentálisan egyáltalán nem biztos, hogy ugyanez a helyzet. Egy másik halmaz, ezt a kettőnek van nyilván metszete, és ezzel sokkal kevesebbet foglalkozunk, mert az, hogy táplálkozzon, meg egészséges legyen, és akkor pipa-pipa, de a mentális egészség sokkal kevesebbszer kerül szóra. Erről szól a lélekemelő programjuk is tulajdonképpen.
2: Igen, erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az utóbbi időben, különösen a COVID-járvány után adtak jelzéseket a gyermekpszichiátriák, meg a pszichológiai ellátórendszer iskolapszichológusok, vagy pedagógiai szakszolgálatoknál dolgozó pszichológusok, nagyon megugrott azoknak a gyerekeknek a száma, akik mentális problémával élnek együtt. Itt, hogy számokat is mondjak, ez világszinten egyébként így van. Az UNICEF kutatása azt mutatja, hogy a 10-19 éves korosztályban minden hetedik gyermek és fiatal él együtt olyan mentális problémával, ami már kimeríti egy valamilyen mentális diagnózisnak a keretét, és a 15-19 éves korosztályban az öngyilkosság a második vezető halálok. Szóval ezek egy nagyon-nagyon komoly problémák, ez Magyarországra nézve azt jelenti, hogy 140 ezer tizenéves él együtt ilyen problémával nagyságrendileg. Ennek azért nagyon sok oka van, ugye említettük már például, hogy a szegénység is egy kockázati tényező a mentális problémákkal összefüggésben. Nyilván, hogyha nélkülözni kénytelen egy gyerek, nem kapja meg az alapvető fejlődéséhez szükséges feltételeket, akkor annak van következménye, és a mentális jól létre nézve is van következménye, vagy ide sorolható kockázati tényezőként az iskolai bántalmazás, vagy ne feledkezzünk meg arról, hogy a szülőknek a mentális állapota, vagy a társadalom mentális állapota hagy kívánni valót maga után.
1: Vagy akár a digitalizáció, hogy egy másik szakterület vagy egy másik teltet érintsek, amivel nagyon sokat foglalkoznak, mert lehet, hogy mindennen el van látva az a gyerek, sőt, túl el van látva, csak éppen a szülői kapcsolattal nincs el, a gondoskodással, a beszélgetéssel nincs el látva, viszont rengeteg kütyüje van, és aztán ez ugyanolyan veszélyt hordozhat magában, mint akinek egyébként meg nincsen.
2: Igen, ez egy komoly probléma olyan szempontból, hogy annak a generációnak, aki most szülő, a gyerekkorában ez még nem volt egy ilyen kihívás, nem volt egy ismert történet, hogy hogyan kell az online élettel kapcsolatos egyensúlyt felépíteni, vagy a szereteket megszabni. Tehát ez megint új. Ezzel is különösképpen foglalkozik az UNICEF. Most 2026-ban létre is hoztunk a honlapunkon egy ezzel kapcsolatos aloldalt, amiben mindenféle tudásanyagokat osztunk meg szülőkkel, amit használhatnak ahhoz, hogy ebben megoldást találjanak. Ez egyébként valóban így van, hogy sok esetben az online tér az teljesen kívül esik a szülőknek a figyelmén, vagy ha nem is esik kívül, nem tudják, hogy milyen módon kapcsolódjanak a gyerekek online tevékenységéhez, hogyan ismerjék meg azokat, és amit korábban említettem, hogy ugye a mentális egészségre hatással van az iskolai bántalmazásoknak a jelentős száma, az ugye az online térben is ugyanúgy megjelenik. Tehát, hogy tulajdonképpen a gyerekeknek a 20% a cyberbullying áldozata, és ezeknek a nagy része az iskolai kortárs bántalmazással kezdődik. Szóval ezek azért is mondtam az elején, hogy nagyon összetett jelenségek. Most egyébként szerintem a hallgatók sokszor ezt hallgatva úgy érezhetik, hogy el vannak veszve, hogy akkor mit csináljanak, vagy hogyan lépjenek.
1: Igen, mert nagy a zaj, amiket a kifejezéseket használ, nagyon sok szülő szerintem, vagy nagyszülő nem is feltétlenül érti, vagy nem is nagyon ismeri, viszont rengeteg a zaj, rengeteg az információ, és nagyon nehéz olyan forrást találni, ami valid, és ami tényleg hasznosítható, és aminek komoly fundamentuma, bázisa van.
2: Igen, ezt szerintem mindannyian érezzük, hogy egyfajta információs túlterhelés van, tehát ömlik ránk gyakorlatilag az információ, és nagyon-nagyon nehéz eligazodni. És melyik az, amelyik hiteles, melyik az, amit tényleg hasznosítsak, és én azért nagyon jó szívvel ajánlom az UNICEF-nek a felületét, az unicef.hu oldalt, mert olyan anyagok érhetőek el ingyenesen, e-learning anyagok, tájékoztató anyagok, podcast beszélgetések, konferencia videók, amik tulajdonképpen ezeket az érintett témákat járják körül, hogy így meg is nevezzek egy-kettőt, kifejezetten van szülőknek is, meg pedagógusoknak is külön e-learning anyagunk a gyerekek mentális egészségével kapcsolatban, ami azt mutatja be, hogyan ismerhetjük föl azt, hogyha a gyerekünknek vagy az osztályunkban valakinek mentális problémája van, ennek milyen jelei vannak, mik azok a pontok, amikor szakember segítségét kell kérni, vagy ha nem értük el azt a pontot, akkor mit tehetünk ugye saját magunk szülőként, vagy pedagógusként, hogyan lehet ezeket megelőzni, vagy mit tehetünk mi szülőként, vagy pedagógusként a saját mentális jólétünkért, mert ugye az is nagyon meghatározó abban, hogy hogyan vannak a gyerekek körülöttünk. Ezen kívül például működik egy iskolai ilyen lelki egészségfejlesztő programunk, a lelki egészségúra, amit iskolapszichológusok tartanak, és abban segítenek a gyerekeknek, hogy hogyan ismerjék fel az érzéseiket, hogyan azonosítsák be, hogy melyik miért van, milyen megoldási lehetőségeket találhatnak arra, hogy mondjuk egy-egy nehézség esetén mondjuk valami pozitívabban keretezzék azt a problémát, vagy hogyan kérjenek segítséget felnőttektől. Egyébként nagyon sok kutatási anyagunk is van, amire akár mondjuk a szakpolitikusok alapozhatnak akkor, amikor stratégiákat dolgoznak.
1: Igen, meg tájékozódni, a számból vettek a szót. Ugye ezt a kifejezést akartam használni, és a végét azt akartam mondani, hogy az egyértelmű, az UNICEF-nél, az UNICEF Magyarországnál is rengeteg tudás halmozódott föl az elmúlt években, évtizedekben, és a most alakuló, formálódó politika, szakpolitika az nagyon jó lenne az én véleményem szerint, hogyha támaszkodna, vagy támaszkodni tudna az ilyen jellegű tudásra, úgyhogy én ehhez csak szurkolni tudok, nagyon remélem, hogy ez így lesz, és jó közös gondolatok és jó közös gyakorlatok születnek majd.
2: Mi is bízunk benne, egyébként be is nyújtunk szakpolitikai javaslatokat, és hát mi is abban bízunk, hogy egy szoros együttműködés tud kialakulni ezeknek az ügyeknek a mentén, mert hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy itt társadalmi összefogásra van szükség, hogy ezt az egész komplex helyzetét a gyerekeknek újra gondoljuk.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a közös gondolkodást. Nagy Balázs Borbála, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány gyermekjogi munkatársa volt a vendég. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Nest, túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo, indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Flotta döntések változó időkben.
3: Cégautó beszerzés 2026-ban.
2: Az MHC Mobility Flotta Kezelő élő webináriuma.
3: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
2: Szakértői beszélgetés Kövess Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
4: Szeretne igazán kikapcsolódni? A Török Riviera már várja. Élvezze az all-inclusive nyaralás kényelmét, merüljön el a kristálytiszta tengerben, kóstolja meg a változatos török ízeket, fedezze fel a történelmi helyszíneket, lazítson mesés strandokon és gyűjtsön felejthetetlen élményeket. Foglalja le álmai nyaralását most a www.orextravel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél 5 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A mutató így a továbbiakban is 6,25%-on marad. A kamat folyosó két szélesen változott. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal került lejjebb az index. A mesterséges intelligencia 2030-ig legalább 15 milliárd euró értékű automatizációs potenciált hozhat a magyar gazdaságba, ami a GDP 6-7%-ának felel meg. A McKinsey Global Institute becslése szerint a teljes nemzetgazdasági hatás több lehet, ha megnövekedett termelékenység a gazdaság regionális versenyképességét is fokozni tudja. A jövőbeni növekedés forrása már nem a létszámbővítés, hanem a termelékenység lehet. A magyar gazdaságnak a növekvő termelékenységre és innovációra kell építenie a jövőben. Egyebek mellett ezeket is tartalmazza a McKinsey hamarosan megjelenő tanulmánya. Stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Jerevánban Marco Rubio amerikai és Ararat Mirzoyan örmény külügyminiszter. A felek megállapodtak a kritikus ásványkincsekhez kapcsolódó együttműködésről, valamint egy tervezett tranzitfolyosó fejlesztéséről is. Az Örményország déli részén áthaladó 43 km hosszú útvonal közvetlen összeköttetést biztosítana Azerbajdzsán és annak Nahicsevani exklávéja között, azon keresztül pedig Törökország felé. Örményországban június 7-én tartanak parlamenti választásokat, amelyen Nikol Pasinyán Polgári Egyesség nevű pártja több jellemzően oroszbarát ellenzéki erővel méri össze erejét. Váratlanul érte a nyugat-balkáni országokat a rendkívüli meleg. Több helyen 30 Celsius fok fölé emelkedik a hőmérséklet a hét folyamán. Szerbiában az idei első hőségriasztást is kiadták. Montenegro adriai partvidéken holnap 34 fokos csúcshőmérsékletet várnak, és hasonló értékekre számítanak Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. A nyugat-balkáni térségben májusban általában 18 és 23 fok közötti átlaghőmérséklet a jellemző.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,7%-os erősödés mellett 132.673 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 16 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,7%-kal csökkent 3802 forintra, az OTP 1,9%-kal erősödött 40.540 forintig. A Richter 0,8%-kal drágult 12.090 forintra, a Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2596 forintig. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 39 fillér, Egy amerikai dollárért 306 forintot és 17 fillért, egy svájci frankért 390 forintot és 8 fillért kell fizetni. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 8/10, a milánói bőrze, valamint a madridi IBEX 1%-kal erősödik, a frankfurti DAX 4/10, a párizsi CAC 6%-kal csökken. A tengeren túl a New York

0: Van a Dow Jones 2 tized, az S&P 500-os 7 tized, a Nasdaq kompozit 1,1%-kal áll a pozitív tartományban. A Városliget helyett a Hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapja a hétvégén. Az új helyszín kiválasztására a Bajnokok Ligája döntő miatt került sor. A Gyermekmentő Szolgálat rendezvényének középpontjában ezúttal is az egészségmegőrzés, a sport, az internetbiztonság és a különböző nemzetek kultúrájának bemutatása áll.
1: Időjárás jelentés.
0: Országszerte felhőtlen, derült időnk lesz, csak holnap délután kell számítani esőkre, záporokra. A hőmérséklet éjszaka 12 és 19, holnap napközben 29 és 34 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Jó rádozást kívánunk mindenkinek, ez a Logifresh legfrissebb adása. Katkics Attila van itt, az SBS Konsz alapítója szokás szerint. És Szalma Botond a vendég, Mahart volt vezetője, Plimsoll ZRT vezérigazgató, és mondtam, meg hát Attila is mondta, hogy most már lassan évtizedek óta figyelemmel kísérjük a munkásságát. És azért a víz az úr a mai beszélgetésben, nem mindenképpen. Duna?
3: Duna, így van, Duna, és azért a Logifresh most már lassan 2 éve fut, és folyami hajózással még nem foglalkozik.
4: Az árvaházban is mindig a kisgyereket vezik, úgyhogy megszoktam. Mindig a szép jó napot mindenkinek. Minden jó, ha vége jó, tudod, inkább nézzük innen.
3: Nézzük innen, igen, ez egy teljesen jó felütés. Az előbb pont azon gondolkoztam, hogy itt a Váci út mellett van ugye a stúdiónk, és ez egy 6 sávos út, azért a Duna szerintem 3-szor ennyire széles, és mégis logisztikai értelemben talán sokszor elfolyik. Mégis beszélhetünk egyáltalán ma, ilyen csípős kérdéssel rögtön, hogy beszélhetünk dunai hajózásról?
4: Persze, temetésén. És elmondhatjuk a nekrológot róla. Abba kell belegondolni, itt van ez a 2x5 sávos autópálya, amit nem biztos, hogy teljesen 5 sávon kell használni, de használható. Tehát az ország ideg és érrendszere az a közlekedés, amiben minden benne van. Ez viszont karba kell tartani. Tehát ha az ideg és érrendszered nincs karbatartva, a szervezeted nincs karbatartva, akkor nem működik maga a tested.
3: Igen, és én is.
4: Ilyen az ország, meg a logisztika, meg a szállítmányozás. És az ember, a hajózás az egy része. Tehát én, mint a hajózásban élő ember, de mondjuk nemzetközi logisztikában, meg szállítmányozásban is élő ember, meg közlekedésben élő ember, meg közlekedés üzemmérnök ember, azt tudom neked mondani, hogy nagyon fontos a közlekedés, csak éppen senki nem foglalkozik vele, pedig ez minden nap mindenkit érint. Tehát 3 dologgal találkozik az ember. Az egészségügyel, valamilyen szinten az oktatás és a logisztika közlekedés. A logisztikával a 3 gyerekes anyuka is találkozik minden nap, az is, aki bevásárol a közértbe, és az is, aki el szeretne szállítani 10 000 tonna acéltekercet Japánba. Tehát ebben minden benne van, ezt mi elhanyagoltuk, ezzel mi nem foglalkozunk, és nem merünk róla beszélni. Itt a Duna, amit mondtál, mindennek van pályája, még a repülőnek is, mikor nem is hisszük el. Tehát annak idején, mikor az sok okos zöld például azt mondta, hogy nem lehet, hogy mi megépítjük a németeknek itt a Dunát, és akkor a csúnya németek itt át fognak rohangálni Magyarországon, amit mondjuk egy pár ezer éve megtesznek, mindenki megtesz, mert tranzitország vagyunk, akkor azon gondolkoztam, hogy szerintem jövő héten a Lufthansa se száll el reptéren, kargógépekkel, meg a gazdag amerikai turistával feljegyen, meg a Wienerwalzer sem menjen át Magyarországon, meg a kamionok sem menjenek át, meg a hajók sem menjenek át, sőt, ki kell érni, hogy az ország zárva, gyere vissza később, vagy az ország nem működik, gyere vissza később. A Duna nem működik. Tehát visszatérve a kérdésedhez, 9,5 millió tonna volt 4 éve még a dunai kikötők forgalma, ez a tavalyi évben 3,8.
2: Jó, de áru sincs, én meg most utána néztem, tényleg sokat beszélgettünk az elmúlt évtizedekben. Vác 1900 meg 2000. A vízszint az 130-140 centit apadt ahhoz képest, ami volt. A 275-ről lement 150-re. Tehát nincs víz, nincs áru. Mezőgazdaság, dunai vasmű, szén, nem tudom.
4: A dunai vasművel eltűnt 3 millió tonna áru a magyar logisztikai piacra, és ez a vasút, közút és a hajózásra beszél.
2: De akkor mi jöhet még, vagy hol lehet a Dunának szerepe, akkor, hogyha ha se víz nincs a Dunában, a meder a
4: békafenekén. A Dunának szerepe, hogyha visszatérünk Antal József sógorához, aki elmondta neki, és a világ egyik leghíresebb vízépítő mérnöke volt, dr. Mosonyi, hogy a Dunát szabályozni kell, mert fölötte szabályozták. Tehát a mindenki Magyarország fölött 16-32 zsiliföl, még eljutok Rotterdamba, de el tudok jutni Rotterdamba. És ha lefele megyek, akkor Szerbiában van kettő, ugye meg ott van a Csernobodai két zsilip, tehát a Fekete-tengert is elérem 4 zsilipen keresztül. Tehát a kellős közepén vagyok egy európai vízirendszernek, de 35 éves elmaradásban vagyunk. Miért vagyunk ebben? Mert csináltunk egy akkora hisztériát rendszerváltás címén Nagymarosnál, hogy azt hitték az emberek, hogy itt van a világ vége. Miközben bős megépült, és a múlt év előtt elkezdték EU-s pénzből felújítani, megcsinálták, megvalósult, áramot termel, és nincs árvíz, és van vízük. A Dunát azért kell karbantartani, ezt már beszélgetés előtt mondtam, a felesége mindig leszúr, de nem tudok más példát mondani. A hajózás olyan, és a Duna szabályozásnál olyan a hajózás, mint a frakcionál desszilációnál a kátrány. A frakcionál desszilációt azért találták, hogy benzin legyen, meg repülőbenzin, tehát a kőolaj feldolgozás, és van kátrány is, meg pakura is, amit szintén használtak mozdonyfűtés ezelőtt 50 évvel. Tehát a hajózás nagyon fontos, a hajózásnak a pálya, meg a Duna szabályozás, de ezt az ivóvízünk miatt kell, a mezőgazdaságunk miatt kell, a logisztik miatt kell, a halászat miatt kell, a horgászat miatt kell, a turizmus miatt kell, a vendéglátás miatt kell, egy csomó dolog. Ha nincs a kutakban víz, miért nincs víz? Mert a Duna rapid módon exkaválja magát, mert nincsen görgetett hordalék. Ezelőtt 100 évvel volt, de nem volt szabályozva
2: alpi,
4: ilyen mértékben.
2: Az alpi hordalék.
4: Most, amikor a legutolsó bős, ez a kapu, meg ugye ott van Bécsnél, Freidenau, ahol senki nem tudja, de a Nagymarosra megrendelt turbinák ketyegnek, amit mi kifizettünk, és jóvátételben kifizettünk, pont az a turbina ketyeg osztrákoknak, és elfogadták az osztrákok népszavazáson, akik bezáradtak párhuzamosan egy atomerőművet ezzel. Tehát tudták, hogy kell a vízi erőmű. És mindenki tudta, hogy kell Nagymaros is. És mindenki tudta, hogy Dunacsúnynál átadtuk a vízkormányzást a szlovákoknak. Tehát exkaválja magát a Duna, és ássa, amit te mondtál, magát. Rapid módon, persze, hogy a lőszfal beomlik Dunai város fölött, mert nincs, ami megtartsa. De ha megtartanánk a vizet, és van még egy rossz hírem a zöldeknek, Adony és Fajsz, ezt jegyezzék meg, ezt a két helyet, ott is kell vízlépcső, mert a atomerőművet nem tudjuk jégkockával hűteni. Meg lehet próbálni, csak marha drága. Sőt, Heller forgótornyokat se fognak építeni. Tehát a pályát meg kell építenünk, mert kell a vasútnak is pálya, kell a közúti közlekedésnek is pálya, és most nem kell a közutasokat elhajtani azért, mert 70% a súlyuk. Persze, hogy senki nem szereti a kamionsort Bécsig, persze, hogy senki nem szereti a szétterezett aszfaltot. Arra azt mondom, hogy a kamionoknak is megvan a megfelelő súlya, a vasútnak is megvan a súlya, a hajózásnak, a lézi közlekedésnek is, a csővezetéket szállítás is, de ezt mindegyiket kell használni egy országnak. Nem tudok tejet vinni, ez nem egy door-to-door szolgáltatás a hajózás, ez hazugság. De amikor valakinek nem jön meg a karácsonyfa izzója október végén, november elején, akkor mindenki hisztériázik. Miért nem jön meg? Mert a logisztikai láncok széttöredeztek. Hosszú távon kell gondolkozni, nem lehet, politikusok mibe gondolkoznak általában 4 évben, választástól választásig. Na, pont a közlekedés egy olyan, hogy nem lehet. Tehát én egy hajó beszerzésben gondolkozom, akkor 50 évben gondolkozom. Ha egy kikötő fejlesztésben gondolkozom, 70-100 év. És a bős nagymarosban gondolkozom, akkor 500 évben kell gondolkozom, mi lesz az országgal 300 év múlva, milyen ivóvízünk lesz. Mert az ivóvíz lehet, hogy 300 év múlva aranyat fog érni, lehet, hogy 50. Tehát mi felelősséggel gondolkozunk, mert amit most megteszünk, ez olyan, mint a Budapest-Belgrád vasútvonal. Lehet most jelenleg, hogy ja Isten, mit csináljunk, meg most kitaláljuk, hogy mi lesz vele, 1000 milliárdért.
3: Egyébként említetted az okos összekötést, ugye, a különböző szakágoknak az okos összekötését. Szerinted ezt hogy lehetne megoldani? Mert azért egy olyan helyzetben, ahol Rotterdamig el tudok menni, a Fekete-tengerig el tudok menni, ott milyen áruallapra van szükség, illetve hogy lehet ezeket a szakágokat, akár a közutat, a folyami hajózással okosan összekötni, és feltételezzük, hogy van mondjuk áruallapunk.
2: Megvan víz.
4: Ezt azért elég régen kitalálták, tehát a legelső, ami itt jöhet, az a konténerizáció, meg a csereszekrények, meg a kamionok. Ebben megy a vita, hogy egész kamion kell, vagy már csak csereszekrény kell. Konténer, és az milyen méretű legyen, mert most ugye a konténert elég régen kitalálták, több mint 50 éve, akkor még nem gondoltak euróraklapra, most van már 45-ös konténer euróraklap méretre, mindegy. Én azt mondom, hogy a konténer olcsóbb a fadarabot rövidebbre vágni, de ezen már túl vagyunk szerintem. Ez azt jelenti, hogy amikor ezeket megpróbálod kombinálni, akkor megint csak nem lehet azt mondani, hogy mindent oda teszünk, meg mindent teszünk, de nem. Egy részét a vasúta lehet terelni a magyar tranzitforgalomnak. ami elég hosszú. Tehát 300 kilométerre senki nem fog fölülni a vonatra, de 900-ra már igen, vagy 1200-ra. Lehetséges, hogy a konténereket is föl lehet tenni vízi útra, mert nem kell sietni az üres konténerre, jelzem mindenkinek. Tehát ez nagyon hülye duma ez a, ja Istenem, mind meghalunk. Amivel sietni kell, az a kígyóméleg ellenszérum. Azzal igyekezni kell. De a vasérccel nem. Sőt, a búzával se. Meg még egyszer mondom, a legújabb csizmával se karácsonyra, vagy nem tudom, most a fürdőruha érkezik, gondolom, a Távol-Keletről. Tehát először ezeket lehet átterelni, és nem mindent. És igenis a linci vaskohászatnak az alapanyaga, az bőven ráér, hogy irányvonattal jön el, vagy hajóval jön el 3000 tonnájával. De lehetséges, hogy nem kell ennyi kamionnak Budapest-Bécs között menni, de éppen most sem 2-3 sávot. Csak jelzem mindenkinek, és 3 év múlva, vagy 5 év múlva, az fog mindenki sikoltozni, hogy ja Isten, mit csináljunk? Itt van x ezer milliárdért plusz egy sáv, és akkor most a kamionokat azonnal lőjünk le minden kamionos, és minden menjen a vasúton. És arccal a vasút fele, ahol meg van 30 ezer jassújel.
3: Ez lehet egy törvényi szabályozás, tehát ezt törvényben kellene szabályozni, hogy mondjuk tranzitforgalmat, nyilván bizonyos áruféleségek esetében, már pedig folyami hajózásra vagy vasútra érdemes terelni, vagy ezt a gazdaságnak kell magából kipörögnie?
4: Mindkettő. Ha Svájcot nézem, ezelőtt 25 évvel elmentem Svájcba megnézni, hogy a McDonald's hogyan készít a logisztikát, és éjszaka viszik. Ott megjöttek a konténerek a sasszéval, és áttették a vasúti kocsira, még hozzá úgy, hogy vízszintesen mozgott, nem emeltek rajta, hogy a felső vezetéket ne bántsák, mert ugye ott a orosz és kínai mérnökök erőteljes munkájával a svájciak ezt megoldották. Tehát ott használták az eszüket, mert az ember feje nem azon, hogy kalapot hordjon, hogy használja. Ott már a McDonald's akkor tudta, hogy ő vasúton kell, hogy vigye abba a pici Svájcba. Gondoljunk bele, a Svájc egy kicsi ország. És a McDonald's ellátási láncának egy jelentős része 25 éve vasúton ment éjszaka. Megmondták a svájciak, hogy ezen a vonalúton nem mehetsz át, itt ekkor mehetsz át, itt irányvonat mehet át. Lehet ezt törvényileg szabályozni, nem csak törvényileg. Úgy hívják, hogy piac, az egy állati egyszerű dolog. Adok-veszek. És a piac ki fogja alakítani, neki mi a jó. Igen, lehet segíteni azt, hogy megvan a pályája, megvan az infrastruktúra, megvan a vasúti kocsi állomány, megvan a szakember állomány, megvan az akarat, és megvan a piaci szereplő, aki ezt el is fogadja. Mert ezeket mindig kihagyjuk, ez mondat Trieste kikötő. Hogy majd arra, hogy az összes magyar áru. Egy, nincs is magyar áru. Kettő van is, elég nehezen tudom megmondani a Hyundai-nak, hogy csak Triesthez mehet. Mert lehet, hogy Amsterdamba akar menni. De hogyha olyat kínálok neki, ami jó a piacon, akkor esetleg meggondolja, hogy engem használjon. Tehát ez kell az állami szerepvállalás is, de nagyobb része van a piacnak, és nagyobb része van a profi logisztikai szolgáltatásnak. És mi ebben lehetünk jók, mert a profi logisztikai szolgáltatás a magyar agy az képes nyújtani.
2: A bődületes zöldítés az nem segíthet? Az nem lökheti előre a hajózás?
4: A zöldítés egy varázsszó. Ez olyan, mint a zero emission, ezt imádom. Mert azt szoktam mondani, hogy zero emission does not exist. Sorry. Tehát mikor mondják, hogy ez a hajó, ez tök zöld lesz, mert ennél zöldebb hajó a földön is, miközben levegőt vesz a parancsnok. És amikor levegőt vesz, akkor utána széndioxid bocsát ki. Tehát akkor most zöld a parancsnok, hogy nem zöld. Csak ugye nem annyi széndioxidot bocsát ki, mint egy rosszul beállított főgép. Nagyon jó a zöldítés, ha ésszel van. Tehát, hogy mondjam, értsétek jól, nagyon fontos a környezetvédelem, tehát Bős Nagymaros nem lehet megépíteni környezeti mérnökök nélkül. Nem csak építészmérnökkel, meg logisztikai mérnök, de kell hozzá mindenféle szakma. De más dolog a ésszel megépített kvázi, vegyük zöldítés, és más az anarchia, amikor lógok a Lánchídról, és kiabálok ez a tömörű mellett, pisíni kell, azért följövök. Viszont a rendőrautó megállok, a megáll a budapesti tömegközlekedés, mert csak kétszer egy sáv van. Tehát a zöldítés nem varázsszó, de egy fontos dolog. Ezelőtt 40 éve nem gondoltak a halakra. Ma már automatikus egy hal lépcső, ma már automatikus a kajakoknak az átmenete, ma már automatikus a kotornak az osztrák szakaszon, kavicsot kotornak, de nem építkezésre viszik el, hanem a folyó azon területre teszik ahol, le, ahol viszont hiány van belőle. Tehát mindent meg lehet oldani, komplexen kell gondolkozni ezen.
2: A Duna visszanyerheti valamekkora rangját, súlyát a logisztikában, a szállítmányozásban, a közlekedésben?
4: Csak akkor, hogyha van áruallap. De akkor is van egy veszély, amit nem szabad elfelejteni, hogyha a piac leszokik egy közlekedési alágazatról, akkor nagyon nehezen szokik vissza. Megint rögtön mondok egy példát, mert a példa mindig jó a gyereknek is, nem a verés. Most az elmúlt pár évben visszavette a hajózást az állandó ingadozó vízszint. Ez a kiszámíthatatlan vízszint. Nekünk volt olyan megbízónk, akinek 30 ezer tonnás megbízása volt arra kikötőkből, tehát Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, általában Flissingenből jöttünk Magyarországra. 20 ezer tonnát tudtunk elhozni, 30%-kal kevesebbet. És abból a 20 ezer tonnából 1500 tonnát tudtuk elhozni egy hajóban egyszerre, az összes többit átraktuk. Volt, amit kétszer. Tehát volt olyan bravúr, tehát mi marha nagy bravúrka vagyunk képesek, mi magyarok, hogy 1500 tonnát három hajóba hoztunk el. Na most ezt úgy mondják, hogy öngyilkosság a szakmában, mert ez a halál, de hát, hogy az emberek meg kell csinálni a bizniszt, amit elvállalt. De ez nekem is ugye egy az infarktus közeli állapot. A megbízó pedig azt, hogy Szalmúr, menje maga az édesjó nénikébe, ez nem szolgáltatás, inkább feladom DHL-lel, mert az legalább egyesével elhozza.
3: Igen, viszont egy edukációs kérdés is megfogalmazódik bennem. Tehát egy olyan társadalomban élünk, ahol szerintem ti is, én is lehetőség szerint mindent tegnapra szeretnénk megkapni. Ez nyilván a Dunán a folyami hajózásban nem fog működni. Tehát azon túl, hogy áru alap, és azon túl, hogy legyen vízünk a Dunában, ez egy szerintem egy kőkemény edukációs kérdés is a piac felé. Viszont ezt önmagában oktatással nem fogjuk tudni megtenni, tehát azzal, hogy rávezetjük újra a megbízókat, hogy már pedig ennek van előnye, hanem ezt szabályozni is kell, akár a másik szakágazatok kárán. Gondolok arra, hogy mondjuk szubvencionáljuk akár a folyami hajózást valamilyen formán.
4: Igen, nagyon jó lenne a szubvencionálnak, mert körülbelül 10 éve összességes a folyamhajózás, csak én óvatosan bánok a szubvencionálni, én nem szeretem ezt az OPM business, ez az other people's money, azt imádják a magyarok, ugye. Mindenki rögtön kérdezi, hogy jó, én ezt megcsinálom, ezt a rollát, de kérek 3 dollár tonnánként. Az adófizetéktől ezt mindig elfelejtjük, ugye. Igen, lehet, hogy meglökni ezt a vasúti kocsit, ezt így kell, hogy egy picit megsegítem. Csak itt nagyon okosan kell gondolkozni, hogy az egész országnak jó legyen, ne csak Szalmabotond vállalkozónak, ne Szalmabotondnak legyen jó, Magyarországnak legyen jó, ezt kéne megérteni már végre. Tehát ezzel nagyon óvatosan bánnék. Én elégedett vagyok, akkor van pályám. De az már állami feladat, mert az a vasútépítés, ez nem maszekvá. Tehát van 50-valahány vasútvállalatunk, majd azok intézik a vasúti kereskedelmet. Másik példa, Záhony térsége. Kitért ugye 4 évvel ezelőtt a háború. Nekünk Záhonyban van irodánk, 20-valahány éve, nem véletlen. Na, akkor rögtön mondtam az Záhony irodának, gyerekek, ráfeküdni az üzletre, most ömleni fog az áru, mert rá háború van. Mindenkivel beszéltem Záhony térségében, mindenkit ismerünk. Volt, akihez oda mentem, hogy akkor most itt gabonát kéne rakni, konténer termináról beszélgettünk. Az első mondat az volt, hogy nem fogjuk összeporozni a termináját. Mondtam, hogy szerintem össze kéne, mert ezt tudják, hogy üzlet. Annyi üzlet lett 4 hónapon belül, hogy minden héten fölhívott a railcargo vezér, hogy vigyem a vasúti kocsimat az anyukámhoz az udvar végébe, mert még egyszer eldugítom Záhonyt, megöl. De neki is volt üzlete ebből, és annyi dolgunk volt, hogy plusz embert kellett fölvenni a mindennapos munkát elő. Ezt a magyar kormány egy rendelettel megölte. És ott arról beszélgettek, hogy Záhony-Záhony határban a magyar vasutak és a magánvasutak jól jártak, az átrakok jól jártak, a tárolóhelyiségén rendelkezők és tárolótéren rendelkezők jól jártak, a logisztikusok jól jártak, és a kereskedők jól jártak. Az ország jól járt. Egy pár lobbista miatt ezt még ilyen rendelettel kihúztuk. És elvittünk abból a térségből 3-4 millió tonna árut. Hát erre mondják, hogy az üvegtigrisben itt mindenki hülye. Itt mindenki. Ezt tudom erre válaszolni. Óvatosan a szubvenciókkal. Olyanba szubvencionálják, hogy tudjak rendes hajót venni. Tehát én azzal a hollandal versengek, mondjuk van 1.500.000 eurós hitelem még mindig, egy amerikai banknál mondjuk, sokkal rosszabb kondíció kapok hitelt, és sokkal rövidebb tábra, a holland bemegy a holland bankba, és a holland állam már 30-40 év azt mondja, hogy egy hajósnak adjál 25 évre hitelt. Jobban tudja kitermelni 25 év alatt, mert a hegycsúcsokat meg a völgyeket is ki tudja védeni, ezt a nagyon nagy hullámzást a bizniszben, ami hajózás jelent, és kiszámíthatóbban tudja az üzletet csinálni nekem. Nem tudok versenyezni egy 25 éves hitel egy 7 éves hitellel, aminek mondjuk 1%-a még magasabb is a kamata. Mert magyar vagyok, és mert magyar vállalkozó vagyok. Tehát ebbe lehetne segíteni. Ne adjanak nekem pénzt, senkinek ne adjanak pénzt. Segítsék az üzleti környezetemet. Mert az is pénzt adnak, hogyha normális szabályozás van.
3: Te is említetted egyébként többször az emberi tényezőt. Hogy állunk most utánpótlásban, a folyami hajózásban?
4: A kereskedelmi részben stagnálunk, de ott nem is kell annyi ember. A hajón szolgálatot teljesítők síralmas állapotokat mutatnak. Két dolog van, ez a szakma nehéz szakma. Általában az emberek nem akarnak reggel 3-kor kelni, mínusz 15 fokba dolgozni, kitakarítani a raktárat 3 óránként, etc. Távol lenne a családtal egy hónapig. Jelzem, régen a tengerészek 6-8-10 hónapig voltak távol. A másik pedig, hogy nem fancy a szakma. Sokkal jobb egy komputer mögött ülni, 5-kor már haverokkal lenni, multi jól fizet, nincsenek ilyen dolgok, és a harmadik pedig elviszi a személyhajózás az embereket. Én nagyon sok pénzt öltem személy szerint a cégemmel, az utánpótlásban pedig nem hirdettük ki. Megpróbálkoztam a szakképzésekkel, mondtam, van egy hajónk, elül üres az egyik kabin, ott van két emeletes ágy, bekötjük a melegvizet, fűtést, és négy gyerek állandóan legyen a hajón, és tanulja a szakmát. Mossa a fedélzetet, nézegesse, hogy kell navigálni, takarítsa a raktárat, érezze, hogy hogy kell hajózni. A hajózás egy a közlekedési gyakorlati szakma, ezt nem lehet könyvben megtanulni. Fűrészelni, csak fűrészelve lehet megtanulni. Senki nem mondta. Mondtam, hogy ilyen pár millió forintból csinálja meg a szakképzési akárkicsoda, akkor éppen a helyi klikgúru, vagy nem tudom éppen ki volt a felelős ezért a sok marhaságért. Senkit nem érdekelt. Akkor én azt mondtam, hogy egyesével fölveszek plusz egy embert, ami ha belegondoltok pénz, akkor amikor a bízim, fizess csak 30 eurót vagy 26 naponta egy embernek. Az azt jelenti, hogy x hónapig ott van a hajódon, megpróbálod kiképezni, kiképzed, matróz lesz belőle,
2: és kormányos matróz lesz. És
4: nem, parancsnok lesz belőle a tehetségesebbjéből, és nekünk nagyon jó parancsnokaink voltak. Jön a szállodahajó, vesz 10 új szállodahajót, és oda megy hozzá, úram, 5000 euró per hónap, most mondtam egy számot. És ennyi szabadsága van, és így utazik, és azt csinál, és egész nap öltönyben van, és nem lesz koszos. Másnap már nincs a cégednél. És te belefetsződtél 10 évet, meg nem kevés pénzt. És ezer ilyet tudnék mondani. Tehát kalandványból mindig lesz ember, aki hajóra megy, de az nekem nem elég, nekem szakemberek kellenek. Mert hát 2-3 vannak egy hajó. És ott most mindenkinek mindent el kell végeznie.
3: Erre egyébként harmadik országos munkaerő nem lehet megoldás? Lehet, hogy naív a kérdés, csak fel.
4: Az ukránokat, meg a románokat, meg a szerbeket felszívta a holland, meg a német piac, mert ott se szeretnének már evel menni, és ott sincs ekkora utánpótlás. Az én tulajdonos társam, a legnagyobb román hajózási vállalatnak a tulajdonosa, a TTS Bukarest, akinek a Navrom a tulajdona. A Navromnak 400 000 tonnás hordképessége van még ma is, 4-500 000 tonnás hordképessége, és 20-valány tolóhajója, tehát nagyon komoly cég a Dunán, a legkomolyabb cég a Dunán. 6 hajója állt a múlt héten, mert nem volt személyzete. Azért nem tud nekem például bár. Tehát itt az üzlet megint. Szeretnék egy üzletet elvinni Magyarországról Bulgáriába, már meg is kötöttük. Vért izzadunk, hogy finoman fejezem ki magam, és nőjesen, mert nem jön föl tolóhajó, mert kevés tolóhajó van, és nem tud, mindenhol nem tud kiszolgálni.
2: Hát van víz, van áru,
4: igen,
2: csak staff nincs.
4: De ez mindig így van. Háromféle biznisz kell a hajózáshoz. Víz, áru, hajó. Ebből a háromból mindig kettőt tessék választani. Tehát ebből a háromból a kedves megbízó kettőt tud választani.
3: Gyorsan nem, de szerintem jól meg lehet egyébként csinálni, úgyhogy Botond, nagyon szépen köszönjük, még órákat tudnánk egyébként beszélni. Rettenetesen érdekes téma. Köszönjük, hogy itt voltál.
4: Köszönöm,
3: hamarosan folytatjuk, ugye András?
2: Igen, nagyon szépen köszönjük. Katkics Attila, az SBS Konsz alapítója, és Szalma Botond volt a vendégünk. Hajózási ismeretek című szakkönyv társszerzője, ugye ezt írta nekem, az érdemes forgat, akit felizgatott a téma.
4: Nagyon fontos ott megírni, mert nincs rendes szakkönyv az országban.
3: Ez így van. Ez így van. Tessék forgatni.
2: Köszönjük szépen.
1: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Trend FM. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/mentális-egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Budapesten baleset történt a 7. kerületben, a Veselényi utcában, az Erzsébet körút előtt. A 74-es trolibusz a Rózsa utca és a Károly körút Asztória között nem közlekedik. Helyszínelnek a Rottenbiller utcában, az István utcánál, és baleset okoz fennakadást a Fiumei úton, a Dologház utcánál, valamint Soroksáron, a Haraszti úton, a Millennium utca vonalában. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Tart a vasúti felújítása a Budafoki úton, a Rákóczi hídnál. Mától megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon a kitérő úttal a Galvani utcáig, illetve a Priel Kornélia utcától a Dombóvári útig. Lezárták mától a 2. kerületben a Széher utat a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítás miatt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Ferenc kórház és a Bölöni György Széher út megállót. Szombaton délután 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás arénában. Szerda éjféltől lezárják a Hősök terét körben, a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körútat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 17 óra van, jó napot kívánok! Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on tartotta az alapkamatot. A jegybankelnök szerint a következő időszakban csökkenhet az inflációs bizonytalanság, ami tartós esetben növelheti a monetáris politika mozgásterét. A jegybank továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tart indokoltnak, Varga Mihályt hallják.
6: Az inflációs kilátásokat ellentétes irányú folyamatok alakítják. Egyfelől magas energia és nyersanyagárak, valamint az emelkedő fejlett piaci hosszú hozamok továbbra is óvatosságra adnak okot. Másrészt a hazai tényezők között a márciusi inflációs jelentés publikálása óta erősebb forint, valamint a védett üzemanyagárak és ár- és korlátozások kivezetésének elhalasztása mérsékli az inflációt. Ugyanakkor a kedvező irányú elmozdulások tartóságáról meg kell győződnünk. Mindezeket áttekintve a tanács az alapkamatot 6,25%-on tartotta.
5: Komoly kihívást jelentenek a magyar üzemanyagárak a légitársaságok számára. Az Egekura blog alapítója szerint Budapest kedvező helyzetben van, mert a repülőgép üzemanyag ellátásba több forrásról biztosított, így a legnagyobb budapesti bázisú légitársaságok működése stabilnak tekinthető. Varga Gábort hallják.
7: A jelenlegi előrejelzések szerint Európában a nyári csúcsforgalom kerozin ellátása biztosított. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy az, hogy egy adott útvonalon egy

0: járattal. Mert amennyiben nem, akkor megvan az esélye annak, hogy járattörlésekkel reagálnak erre a mostani kerozin helyzetre.
1: 10 országban fenyeget ebola járvány Afrikában, a kevéssé ismert úgynevezett bundibugyó vírus törzs szedi most áldozatait. A betegség halálozási rátája 20%-os, ennek ellenére a szakemberek szerint nem fenyeget világjárvány, mert az ebolának ez a típusa is nehezen terjed emberről emberre. Szlávik János infektológus főorvost hallják arról, hogy a kínaiak által most kifejlesztett mRNA-s vakcina vajon mikorra alkalmazható tényleges oltásként.
2: A koronavírus járványból kiindulva, ahol egy év alatt sikerült hatékony vakcinát előállítani, lehet reménykedni ebben is, de mondjuk egy éve itt nincs az emberiségnek arra, hogy ezt megvárja. De az jó hír, hogy az mRNA-s technikával olyan gyorsasággal tudnak oltásokat létrehozni, hogy akár egy ilyen ebola törzs ellen is lehet hatékony. De hangsúlyozom, nagyon nehéz őket elérni. Tehát a korábbi járványoknál is nagyon komoly gondot jelentett, hogy elutasítják a segítséget. Sokszor az európai emberektől félnek, az európai orvosoknak nem hisznek. Tehát ők sokkal inkább hisznek a saját sámányaikban és varázslóinkban, mint bennünk. Tehát amikor a korábbi járványt megpróbálták megakadályozni, hogy mindenkit be kellett oltani, aki egy ebolás beteggel kapcsolatba került, ez akkor is óriási nehézségeket okozott.
1: Európa egyik legnagyobb streaming kalóz hálózatát, a Cinema Gold számolták fel az olasz hatóságok egy nemzetközi akció során. A részletekről a HVSV újságíróját, Koi Tamást hallják.
3: Hát egyrészt technológiai módszerek lehetnek erre, ahogy most is alkalmaztak ilyen megoldásokat, nem minden vált be, de volt, ami bevált, például alkalmaztak a streaming szolgáltatók olyan új digitális vízjeleket, amivel vissza lehetett követni azt, hogy milyen legális előfizetéseken keresztül lopják le a tartalmat a streaming szolgáltató szervereiről a bűnözők. Ez lehet például egy módszer, vagy lehetnek még egyéb robusztusabb védelmi megoldások is, a IP ellenőrzéstől kezdve a hitelesítésen át minden lehetséges, de azt gondolom, hogy bebizonyított a számtalan szor történelem, hogy ez hosszú távon nem megoldás. Valószínűleg a tartalomszolgáltatóknak, ami világ a világ együtt kell élni a kalózkodás jelenségével, és azzal, hogy erre nincs egy 100%-os, törhetetlen és bombabiztos ellenszer, és szépen be fogják árazni az ebből adódó károkat a szolgáltatások díjazásába.
1: A mesterséges intelligencia 2030-ig legalább 15 milliárd euró értékű automatizációs potenciált oszhat a magyar gazdaságba, ami a GDP 6-7%-ának felel meg. A McKinsey Global Institute becslése szerint a teljes nemzetgazdasági hatás több lehet, ha a megnövekedett termelékenység a gazdaság regionális versenyképességét is fokozni tudja. A jövőbeni növekedés forrása már nem a létszámbővítés, hanem a termelékenység lehet. A magyar gazdaságnak növekvő termelékenységre és innovációra kell építenie a jövőben. Egyebek mellett ezt is tartalmazza a McKinsey hamarosan megjelenő tanulmánya. Széleskörű ajánlatokkal szolgálnak az utazók számára a hazai biztosítók. A Magyar Biztosítók Szövetségének közleménye szerint Magyarországon 18 társaság termékei közül lehet választani. Az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget külföldi kórházi kezelés, podgyászkár vagy lopás esetén. A biztosítások kitérhetnek rendkívüli Wismayer helyzetekre és tartalmaznak kizárásokat is. Ezekben az esetekben nem vállal térítést a társaság.
4: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os emelkedés mellett 130.904 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma átlépte a 26,8 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 2,1%-kal csökkent 3.820 forintra, az OTP 1,8%-kal erősödött 40.500 forintig. A Richter 1,6%-os pluszban zárt 12.190 forinton, a Magyar Telekom 1,1%-kal csökkent 2.592 forintig. A Forage 2,6%-kal erősödött a nap végére és 1.970 forinton zárt, az Opus 1,4%-kal került feljebb 316 forint 50 fillérre. A bitcoin árfolyama 6%-kal csökken 76.787 dollárnál és 15 centnél tart. Az Ethereumot 4%-os mínuszban 2.103 dolláron és 45 centen jegyzik.

0: Ide az a bankközi deviza piacon 1 euró 356 forintba és 22 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 306 forintot és 51 fillért, egy svájci frankért 390 forintot és 8 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 14 fillér, a cseh koronáé 14 forint 68 fillér, egy angol font 412 forintba és 2 fillérbe kerül idehaza a bankközi deviza piacon. Nyugat-Európában a londoni FTSE 0,4%-os pluszban, a frankfurti DAX 7%, a párizsi CAC40 0,8%-kal csökken, Milánó 2%, Madrid 1%-kal korrigál lefelé. Vegyes a hangulat a Wall Street-en, ahol a Dow Jones jelenleg 2%-kal csökken, az S&P 500-as 7%, a Nasdaq Composite 1,2%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,5%-os mínuszban, $94.23 áll hordonként. A Brent jegyzési ára szintén hordonként 4,4%-kal erősödött $100.41-re. 2%-kal csökken az arany, $4,515 áll jelenleg unciánként a világpiacon. A holland gáztőzsdén a június végi határidő szállításban 46 euróba és 75 eurócentbe kerül egy megawattórányi energiahordozó. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Szabadlábra helyezték Hilarion-t, az orosz ortodox egyház metropolitáját. A vallási vezetőt kábítószer, birtoklás és csempészet miatt vette őrizetbe a cseh rendőrség. A hatóságok végül nem emeltek semmiféle vádat a metropolitával szemben, aki akár az országból is szabadon távozhat. A Városliget helyett a Hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapja a hétvégén. Az új helyszín kiválasztására a Bajnokok Ligája döntő miatt került sor. A gyermekmentő szolgálat rendezvényének középpontjában ezúttal is az egészségmegőrzés, a sport, az internet, biztonság és a különböző nemzetek kultúrájának bemutatása áll. Várható a július 1-én nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a Biodóm, illetve benne a Városi Oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 000 fővel fogja növelni az éves látogatószámot. A Biodomban mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növény telepítenek, különleges állatokkal is találkozhat a közönség, illetve egy 14,5 méter magasról lezúdódó vízesés is látható majd.
1: Időjárás jelentés.
0: Felhőtlen, derült időnk lesz, holnap a délutáni órákban jönnek záporok, zivatarok, megélénkülő széllel, a hőmérséklet éjszaka 12 és 19, holnap napközben 29 és 34 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Három hazai kutatócsoport nyert az MIT és a Hunren közös pályázatán. Az egyik kutatócsoport két jeles kutatója, Ványi András Szabolcs és Böröszki Zoltán István itt vannak a stúdióban. Az MIT és a Hunren közös pályázatáról van szó, a világ első számú műszaki egyetemének számító MIT GSF programjának keretében a Hunren kutatói most először vehettek részt dedikált MIT-Hunren közös pályázati programban. Az együttműködés minden tekintetben kiemelkedőnek számít, világszerte mindössze 23 ország vesz részt az MIT GSF programban. Hát ez volt a hír, ezt olvastam föl, és most jönnek a kutatók, Böröcki Zoltán István reaktorfizikával és nukleáris biztonsággal foglalkozó kutató, a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont nukleáris biztonsági laboratóriumában, jól mondtam, ugye?
2: Jól mondja, persze.
1: Próbálom egészen precízen.
2: Kiváló.
1: Ványi András Szabolcs, reaktorfizikus, Hunren Energiatudományi Kutatóközpont és a BME kutatója. A fejlett reaktorok autonóm irányítása. Ugye ez a témájuk. Mondhatom, hogy témátok, ha lehet, akkor tegeződjünk, mert elég nehéz ez a téma. Nekem még magázódunk is, akkor teljesen elveszek részletet. Szóval ez a téma, hogy ha ezt laikus nyelvre kell lefordítani, akkor ez mit jelent?
2: Az új típusú reaktoroknak a méretében egyrében az a trendet lehet megfigyelni, hogy próbálják a dizájnt, a reaktornak a termikus és kimeneti teljesítményét lejjebb vinni. Kisebb reaktorokat, kisebb reaktormodelleket terveznek.
1: Kicsik, még minik is vannak,
2: kicsik,
1: ugye erős beszélgetők.
2: Mikroreaktorok, ugye teljesítményben mondjuk, hogyha megnézzünk egy BVRX-et, 300 megawatt, egy Paksnál kisebb blokkokat próbálnak telepíteni, nuscale 75 megawatt.
1: De van akkor is, mint egy konténer, azt mondtad.
2: Van olyan, ami akkor erre van tervezve, ami egy konténer, papíron, alapvetően, de alapvetően kisebb reaktorméretekről beszélünk, és ebben az esetben ugye az realizálódik, hogy az üzemeltetéshez szükséges operátori költségek azok relatíve nagyobbak lesznek, mint mondjuk egy nagyobb erőmű típusnál. És akkor itt feljön a kérdés, hogy szeretnénk ugye az operátori költségeket csökkenteni.
1: Hogy az egy megawattra eső operátori költség, világos.
2: Akik irányítják a reaktort, aki ül bent a vezénylőben, irányítja a reaktort, azt szeretnénk ugye csökkenteni. Ugye egy nagy reaktornál ezt a költség jobban el tud veszni az üzemeltetés során. Mondjuk egy kis reaktor esetében, ami mondjuk jelentősen kisebb, ott már nem. Úgyhogy itt azt szeretnénk, hogy olyan automatikus irányítási rendszert szeretnénk ugye létrehozni hosszú távon, ahol mondjuk nincsen szükség feltétlenül annyi, vagy kevesebb, vagy egyáltalán operátori beavatkozásra, vagy legalábbis operátori
1: feltétlenül. Ez a légirányítás, ugye, amikor távolról irányítok
2: akár,
1: egy repteret, ugye, mert ilyen is van más.
2: Hát azt most nem tudom, hogy pontosan ezt hogyan szeretnék ezeket megvalósítani, ugye ezek ilyen, nem szeretnék belefutni valami olyanba, de hogy mi alapvetően a fizikai modellekkel foglalkozunk, tehát hogy az, hogy mik lenne az a fizikai modell, amivel, tehát mi nem az irányítás technikával foglalkozunk, hanem a fizikai modellekkel foglalkozunk, amivel le lehet írni azokat a tranzienseket, azokat a jelenségeket a reaktorban, ami kifejezetten én személy szerint így a neutron transportjával foglalkozok így a hétköznapokban az irodában. Én azokkal az egyenletekkel és azokat az egyenletek oldom meg, amik a neutron transportnak az időbeli és térbeli függését írja le.
1: Itt már egy picit azért elvesztem, úgyhogy most jöjjön András, aki reaktorfizikus, te mit teszel hozzá? Te hogy fogalmazod, amit én másképpen is olvastam, hogy a jövő negyedik generációs nukleáris reaktorának biztonságos és megbízható tervezéséhez járultok hozzá. Ez így megállja a helyét? Még egyszer mondom, számára, olyan hallgató számára, aki nem ért hozzá, mint mondjuk én.
3: Igen, abszolút. Gyakorlatilag ennek a projektnek a keretében az MIT-nak, a Massachusetts-i műegyetemnek van egy saját fejlesztésű programja, kódja, ami Monte Carlo elven működik. Ez egy szabadon elérhető kód, ők fejlesztik, és a programnak talán a fő vonulata az, hogy ezt a kódot fogjuk használni abba, hogy pontosabban le tudjuk írni azokat a folyamatokat, amiket Zoltán itt az imént mondott.
1: Tehát ők is mérnek ott, és ti is mértek itt, ugye?
3: Igen, tehát kettős, tehát modellezés az lenne Magyarországon is, illetve Amerikában is, illetve nekik van egy úgynevezett szubkritikus rendszerük, ez egy sokkal kisebb reaktor, ami hát nem tudom, hogy lehetne megfogalmazni, hogy méretre is kisebb, teljesítményre is nem tud, hogy mondjam, nincsen benne, nem alakul ki benne önfenntartó láncreakció neutronforrás nélkül, viszont itt nekünk Magyarországon pedig, hát kevesen tudják, de Budapesten, illetve a környék, Budapesten belül is van kettő reaktor, a műegyetemen van egy oktatóreaktor, és a központi fizikai kutatóintézet telepén pedig van egy kutatóreaktor. És amit mi hozzá tudunk főleg erősen hozzáadott értékként tenni ez az együttműködéshez, az az, hogy olyan méréseket végzünk, amelyel ez a program, ez a kód, ez validálható gyakorlatilag. Tehát meg tudjuk mutatni, hogy a működése a valóságnak megfelelő.
1: Hogy jött ez a pályázat?
3: Magának az MIT-nak ez a Global Seed Fund rendszere, tehát hogy nemzetközi bilaterális együttműködéseken alapuló kutatás finanszírozás, ez régebb óta működik. Tehát minden országnak, vagy nem minden, de sok országnak, régiónak van saját ilyen füle ebben a fundban. És ha jól tudom, mi eddig Magyarországon nem volt ilyen fülünk, és a HUREN kezdeményezte azt, hogy induljon egy együttműködés.
1: Tehát így kerültetek be ebbe a 23 országban, összesen 23 országgal van ilyen együttműködés, hogy ezt mondtam az elején.
3: És akkor így nyílt egyáltalán lehetőségünk arra, hogy pályázatot adjunk be.
1: Jó pár kutató csoport beadta a pályázatát, és aztán három nyert végül, ugye, és ti vagytok most itt a stúdióban. Hogy néz ki egy ilyen munka? Meddig tart? Mire van lehetőség? Hogy néz ki a finanszírozás? Egyáltalán a napi apró munka is érdekel, mert azért Amerika messze van. Tehát ti itt mértek, ti itt modelleztek, ugye ők ugyanúgy, akkor adatot cseréltek, akkor esetleg ők jönnek ide modellezni, mérni, ti mentek oda. Mire van lehetőség?
2: Nagyjából ezekre.
1: És 30 hónap, vagy 20 hónap? 20 hónap, igen.
3: 20 hónap, de ez alapvetően rugalmas.
2: Igen, tehát már beszéltünk az amerikai féllel, ők mondták, hogy minden tekintetben nagyon rugalmasak lesznek, hogy elsősorban ők arra helyezik a hangsúlyt, hogy tényleg megvalósuljon egy kompetenciacsere, hallgatókat vonjunk be alapvetően a munkába, ezt nagyon kiemelt pontként emelte ki az amerikai fél, mi is kiemelten fontosnak tartjuk alapvetően azt, hogy fiatal hallgatókat tudjunk bevonni a munkába, utánpótlást tudjuk.
1: De hát ti is nagyon fiatalok vagytok.
2: Köszönöm szépen.
1: Így látom. De még több hallgató, ugye? Mert ez az és a hallgatóképzés intézményközi transfer. Igen. Tehát, hogy legyen után. Mennyire szexi, trendi dolog most ilyen területen tanulni és ezzel foglalkozni? Ez csak egy zárójeles kitétel. Megmondom őszintén, én idősebb kutató urakat vártam ide a stúdióban.
3: Van ennek egy időben változó trendje. Tehát például, igen, amikor volt a fukushimai baleset, akkor előtte viszonylag sok hallgató érdeklődött ebbe az irányba, amikor megtörtént a baleset, akkor volt nemzetközi szinten is tapasztalató.
2: Alapvetően azért volt egyfajta, tehát egy Csernobili baleset az elmúlt nem tudom hány 10 évben, alapvetően a nukleáris technikának nem volt annyira vonzó. Ezt lehet látni, hogy a nyugati országokban nem nagyon voltak installációk.
1: Hát amikor bontják az atomerőműveket, akkor nyilván nem trendi dolog ott ezt tanulni, nyilván mondjuk, hogy vagy bezárnak atomerőműveket.
3: Igen. Hát ahhoz is kell szaktudás amúgy.
2: Igen. Ahhoz is kell szaktudás, hogy le lehessen őket szerelni, az is nagyon fontos, de hogy alapvetően nem volt akkora állami finanszírozás az egész mögött, így ez az egész dolog, én személy szerint azt gondolom, hogy egy kicsit lelassult. Most talán újra feltámad a szél. Én határozottan azt látom, hogy ezekkel az SMR reaktorok mögött rengeteg befektetői tők áramlik. Tehát, hogy nagyon, nagyon sokan...
1: Az SMR reaktor az, ami mobil, ami kisebb,
2: ami moduláris reaktor.
1: Ami nem 30 évig tart felépíteni, mint
2: ez az
1: Paksot,
2: ígéret.
1: Ugye?
2: Igen, ez igen. Az ígéret, hogy ezeket nagyon gyorsan fogják installálni, nagyon gyorsan sorozatgyártásba fognak készülni, emiatt gyorsan lesz az installáció.
1: Hát arról szó is volt, ugye, hogy mi az amerikaiaktól veszünk ilyeneket, talán azt hiszem.
2: Én úgy tudom, hogy van már valamilyen együttműködés megállapodás Magyarországon, ezt András ki tud segíteni ezt.
3: Igen, amikor az előző kormány Washingtonban volt tavaly, akkor...
1: Igen, akkor került ez szóba. Hát meglátjuk, hogy ebből miért. De minden esetre legyen az kisebb teljesítmény, legyen mobil, hamarabb fel lehessen
2: ezek
1: húzni,
2: az gondolatok, igen.
1: Akár távolról is lehessen irányítani. Ez most megint az én laikus megjegyzésem, hát de hatékonyan valamilyen módon.
2: Ugye? Minél kisebb, minél mobilisabb, annál jobban felmerülnek azok a kérdések, tehát ez az autonóm aspektus. Nyilván egy 300 megawatt reaktor alapvetően ez nem, tehát ott lesz biztos, hogy lesz operátor.
1: Amikor ezt hívtátok az MIT-sokat, akkor azért megvan ilyenkor egy magyar kutató illetődve? Mert az érdekel legfőképpen, hogy valóban Magyarország hozzá tud-e tenni ehhez a tudáshoz, ami ott van, ugye, mert ez világ viszonylatban is nagyon. Tudom, hogy a magyar egyetemek is persze, csak kérdezem, hogy ilyenkor az egymás mellé rendeltség az meg tud-e valósulni?
2: Én azt gondolom, hogy alapvetően ez meg fog tudni valósulni, tehát hogy ők is hasonló felállásban egyrészt nyitottak, másrésztről nagyon, nagyon konstruktívak, meg asszertívak voltak minden tekintetben itt az egész a szituáció során, és hasonlóan ők is hallgatókat fognak bevonni. Ő náluk is ugye az az utánpótlás kérdés egy kritikus aspektus. Na, ők is alapvetően úgy gondolnak erre az egész projektre, hogy ez egy ilyen indító projekt, tehát ők azt szeretnék, hogyha mi hosszú távon majd még pályáznánk. Tehát ez alapvetően egy kezdeti kompetencia, ismerkedés, kapcsolatépítés. Egy magvető fázisként gondolnak rá, nagyon, és ez a pályázatban is aztán bele van írva, hogy itt hosszú távon mi azt szeretnénk, hogy majd közösen elindítjuk ezeket a ismerkedéseket, tanulásokat, megtanuljuk a szoftvert használni, meg tudjuk, hogy a másik mit tud mérni, hogyan tud mérni, miket.
1: Ezt akartam, hogy teljesen ugyanaz? Tehát beülök itt egy benzines Renault-ba, és Amerikába beülök egy benzines Renault-ba.
2: Bármint a két reaktor? Teljesen más.
1: Ugye?
2: Abszolút, minden tekintetben más.
1: Ezért fontos nekik, vagy ezért lehet izgalmas nekik?
2: Én azt gondolom, hogy ezért izgalmas.
1: Az itteni tudás, meg az itteni gyakorlat, az itteni mérésmodellezés?
2: A mérés szempontjából mindenképp szerintem ez izgalmas lehet a számukra. Tehát például az, hogy a tanreaktoron, én úgy tudom, hogy relatíve könnyen lehet mondjuk kísérleteket engedélyeztetni, és utána azokat végigvinni. Mondjuk ez egy olyan dolog, amiről lehet, hogy András fog tudni többet beszélni, mert neki már ebbe volt szerencséje.
1: A tanreaktoron le lehet képezni tulajdonképpen akár havária helyzeteket? De mire jó egy tanreaktor? Olyan eseményeket tudsz lepróbálni, ami bekövetkezhet, és annak a következményeit, vagy annak a megelőzését?
3: Hát amikor ezt a 60-as években megálmodták, hogy legyen ott egy oktatóreaktor a mi egyetemen, akkor ott az első számú cél az volt, hogy a majdan épülő paksi reaktorokhoz az operátoroknak biztosítsanak képzőhelyet.
1: Szimulátor kvázi.
3: És akkor ők ott a reaktoros folyamatoknak az alapjait tudták gyakorlatilag megtanulni, gyakorolni. Valamilyen mértékben lehet ilyen baleseti eseményeket szimulálni, de nem ez a jellemző. Inkább amit mi is fogunk csinálni, az, hogy olyan reaktorbeli folyamatokat, tranzienseket keltsünk, akár hőmérsékleti visszacsatolással, amikor a víz melegedésének is van szerepe, reaktorban lejátszódó folyamatokat próbáljuk megjósolni, kiszámolni, azokkal meg tudjuk mutatni a mérésekkel, hogy jól működnek és megfelelően működnek.
1: A ti elképzelésetek szerint mondjuk 20 év múlva, és most ez nem ígéret, csak kérdés. 20 év múlva hova jutunk el ebben az iparágban? Akár teljesítményben, méretben, tehát az atomenergia milyen módon színezi majd az életünket, változtatja meg az, a mostani helyzethez képest, mikor tudjuk azt, hogy Paks adja az energia, nem tudom, 40-50 hány százalékát, villamos energia hány százalékát.
2: Hát Paks jó eséllyel még lesz, tehát hogyha a további üzemidő hosszabbítás kifut, akkor
1: hát Paks még üzemelni fog. Lehet egy új is, igen.
2: Paks 2 ugye Magyarországon remélhetőleg sikeres beruházás lesz belőle, és üzemelni fog.
1: De mellettük?
2: Mellettük, hogyha ezek a kis moduláris reaktorok tényleg végig tudják futni azt az evolúciós folyamatot, ami szükséges ahhoz, hogy őket lehessen engedélyeztetni és gyorsan installálni, könnyen lehet, hogy akár valami kis ipari szereplő tudjon magának venni alapvetően egy kisebb modult, amivel valami ipari hőt, vagy valamilyen...
1: Tehát az energiaellátását tudja biztosítani
2: saját magának. Ugye itt alapvetően az SMR-eknél ez egy ilyen nagyon kiemelt aspektus, hogy ne csak alapvetően egy ország, egy kormány tudja ezt vásárolni, hanem ipari szereplők is tudjanak hozzájutni. Ezért is például a nagy, például IT cégek is iszonyatos mennyiség
1: hát pénzt döntenek ezekbe. Erről van szó, hogy az energiaellátásukat ezek a legnagyobb...
2: A szerverparkok nem bírják fedezni, és ők alapvetően rendkívül mód érdeklődnek.
1: Érdekeltek abban, hogy...
2: Hogy ilyen tip, mert alapvetően ez egy zöld energia, tehát nincsen károsanyag kibocsátás, minden helyben marad. Tehát, hogy alapvetően ez egy mérföldekkel jobb opció, mint bármilyen fosszilis energiaforrás. Tehát van benne potenciál, vannak erőlépések, rengetegesen, mert koncepció van az asztalon ma, tehát hogyha ezt elkezdjük nézegetni, akkor a NEA, Nukleáris Energiai Ügynökség összeállított már ilyen gyűjtőanyagokat, amiben a világon összegyűjtötte ezeket a reaktor koncepciókat, és első körben volt 80, amit kiválasztott, amit úgy komolyan lehetett venni, és azt hiszem bővítették még sokkal, tehát egy rengeteg koncepciónak a fejlesztése történik ma világszerte, amiből én
1: befutó
2: azt gondolom,
1: csak kevés lesz majd.
2: Én azt gondolom, hogy le fog futni egy evolúciós folyamat, ki fognak változtódni azok a dizájnok, amik realizálódni tudnak, már vannak jelek arra, hogy melyik dizájn mennyire halad előre, mennyire gyorsan történik az engedélyeztetése, tehát hogy ezekből mi fog megvalósulni. Ez a BVRX például az, amit én személy szerint azt gondolok, hogy ebből, amit például lengyelek is ugye letették mellette a voksukat, én a személy szerint azt gondolom, hogy az például lesz is valami.
1: Mert lehet kisebb a méret, meg lehet kisebb a teljesítmény, mert nagyjából erről van szó, de a biztonságnak annak ugyanakkorának kell, és ha jól látom,
2: sőt,
1: gondolom, akkor nektek ez a lényeges kérdés, ugye? Tehát, hogy ezt a biztonságot, amit a nagynál garantálni kell, azt akármilyen kicsi lesz majd az a modell, azt kell biztosítani.
2: Igen, tehát veszélyes anyag nem kerülhet ki. Tehát ez nekünk...
3: Meg ezzel kapcsolatban meg vannak a kihívások, ahogy Pakson is a tűzoltó egységnek ott kell lennie, egy fizikai biztonságot biztosító egységnek ott kell lennie, tehát ez majd egy nagy kérdés, hogy ezeknél a kis reaktoroknál hogyan lehet ezt költségkatékonyan.
1: Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, csak egy ipartelep mellett lerakok egy ilyen konténert, és az ott elketyek valahol is valahol.
2: Hát ezek a nagy kérdések, hogy ezeket hogyan lehet...
1: irányítani, kontrollálni, biztosítani.
2: Hát nagyon sok aspektusból, tehát, mint ahogy az András is mondta, fizikai biztonságot is meg kell teremteni. És ezeket garantálni kell, ezeket nem lehet félváról venni, és ezeket nem is veszik. Tehát ez 100%-ig komolyan van véve.
1: És akkor ezen fogtok többek között dolgozni az MIT-s kollégákkal együtt.
2: Reaktor fizikai oldalon. Igen, tehát, hogy mi alapvetően azt szeretnénk, hogy tehát mi a fizik, tehát hogy a fizikai folyamatok, amik a reaktor tartályon belül történnek, azoknak a modellezését, nek a lehető legnagyobb pontossággal tudjuk mi elvégezni, ehhez új modelleket fejlesztünk és validálunk. Tehát itt egy nagyon fontos szempont, itt a projekten belül is, amitről most beszélünk, hogy ezeket a módszertanokat, amiket esetleg íróasztalon, meg utána szoftvert csinálunk belőle, utána lemodellezik a hallgatók, és leszámolunk, utána a valóságban valódi mérésekkel igazoljuk, hogy tényleg azok a folyamatok, amiket ki tudunk számolni, azok úgy fognak lejátszódni a világ valóságban, mint ahogy mi azt gondoljuk.
1: Voltatok már az MIT-n?
3: Én még nem.
2: Én sem.
1: Akkor most ez a következő hónapok fontos kérdése, vagy lépése lehet, hogy előbb-utóbb akkor utaztok.
3: Ez nagyon érdekes lesz nekünk is, amikor mi megyünk majd a hallgatókkal együtt, meg az is egy nagyon érdekes kör lesz, amikor ők jönnek ide, és mi fogjuk megmutatni nekik, hogy milyen eszközparkunk van, és kapacitásaink.
1: A finanszírozás az legfőképpen a hallgatók bevonását és utazási költségek fedezését jelenti?
2: Igen,
1: és ez egy óriási segítség, mert hát egyébként nem ugrálhatnátok már, bocsánat, ki három havonta a tanulmányútra, hogy az MIT-re nyilván.
3: Nem jellemző, hogy a hallgatókat így Amerikába küldenénk hetekre méricskélni, meg együttműködni, úgyhogy ez nagyon jó lehetőség, igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hazai kutatócsoport nyert az MIT és Hunren közös pályázatán, egészen pontosan három hazai kutatócsoport, abból az egyiknek a két fiatal kutatója, Ványi András Szabolcs és Böröcki Zoltán István voltak itt a stúdióban. Gratulálok, a fejlett reaktorok autonóm irányítása a téma. Köszönöm szépen, hogy beavatottok a részletekbe.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük a lehetőséget.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Folytatódik műsorunk itt a Trend FM-en. Nagy Erzsébettel beszélgetek, a Lireco magyarországi country menedzserével. Egy 100 éves cégről van szó, egy kis francia könyvesboltból indultak 4 generációval ezelőtt, most pedig egy óriás 4 kontinensen jelenlévő vállalatról van szó, munkai termékek és megoldások globális szállítója. 100 éve csak kivitte a biciklis tulajdonosa az irodaszert a felhasználónak, és talán nem kérdezte meg egyébként, hogy milyen problémái vannak az üzletben. Sokat költ erre, sokat költ arra, hogyan akarja csökkenteni a költségeket. És azt mondtad, hogy ez a lényeg, a partnerség, az, hogy a cégek, akik tőletek rendelnek, azért nem csak az árut kapják meg, hanem annál sokkal többet. És azt kérdeztem, hogyha valakinek az az érzés, hogy sok a költség, és ezen csökkentene, akkor ti milyen lehetőségeket tudtok felkérni? Miben tudtok közösen gondolkozni?
2: Hát ugye, mint irodai, illetve munkahelyi cégellátóként a higiénától, a higiéniai tisztítószer megoldásokon, az IT termékeken, a munkavédelmen, a fenntartható beszerzésen át, mindenben tudunk segíteni a partnereknek.
1: A masktól a kávékapszuláig.
2: Így van, a masktól a kávékapszuláig. De hogy ez milyen jó? Tehát több mint 12 ezer termékünk van, ugye ebből kiválasztani azt, hogy a cégnek mi jó, hát az nagyon nem egy egyszerű dolog ugye a beszerzőknek, vagy a partnernek, legyen az HR-es, legyen az beszerző, és nekik ugye azon túl, hogy persze fontos, hogy az ő dolgozóik jól érezzék magukat, azért mindenki pénzből él, tehát a megtakarítási lehetőségek azok nagyon fontosak számukra, plusz úgy, hogy a fenntarthatóságért is tegyenek. Ma megvizsgáljuk, mi auditáljuk a cégeket, tehát auditáljuk az ő fogyasztásukat, és hozunk nekik lehetőséget arra, hogy hogyan tudnak fenntartható módon költséget csökkenteni. Például volt olyan cégünk, akinek megvizsgáltuk a tisztítószereinek a fogyasztását, és egy tesztet csináltunk nála, amivel ki tudtuk mutatni, hogy akár úgy, hogy fenntarthatóbban választ, akár 30%-kal tudja csökkenteni a fogyasztásait.
1: Tehát egyrészt csökkenti a fogyasztást, tehát kevesebb pénzt költ, másrészt fenntarthatóbb is, tehát zöldebb.
2: Zöldebb, és még megtakarít is.
1: Ez az a fajta tudás, aminek egy ilyen jellegű cégnek, mint a tehetek, nem feltétlenül kell a birtokában lenni. Mert ez már sokkal szofisztikáltabb, meg részletesebb, mint az, hogy most 15 féle tisztítószerem van, tessék, válasz te, de hallgass meg minket, mert nekünk ebben van nem tudom mennyi évtized tapasztalatunk.
2: Nagyon jóra kérdeztél rá, mert erről szól a partnerség, tehát mi proaktívan ott vagyunk és segítünk, de ő választ.
1: Mondjuk a beszerzőt, azt hogyan segítitek?
2: Megtudjuk, hogy neki mire van szüksége, miután megtudtuk, hogy mire van szüksége, adott esetben, például, hogyha tisztítószerekről beszélünk, akkor mi hozzuk a szakértőnket. Arra a meetingre, amiben az a fő cél, hogy hogyan tudunk költséget megtakarítani, és fenntarthatóak leszünk, erre az adott kapcsolattartóval, minden partnerünknek van egy kiemelt kapcsolattartója, de ő elhozza a szakértőt is arra a meetingre, amikor ez a cél, és az a cél, hogy ebben hogyan tudunk segíteni.
1: Mert lehet speciális területen dolgozó. Akár az a,
2: így
1: az
2: van,
1: a cég.
2: Így van, hiszen például a munkavédelem az egy nagyon speciális terület. A tisztítószerek, a higiénia világa az egy nagyon speciális terület, és itt azért nagyon fontos a szaktudás, hogy mit kell tennie egy cégnek ahhoz, hogy igazából egy tiszta környezetet teremtsen, hiszen a tisztaság az sokkal többet jelent, mint maga a rend.
1: Ez nem csak az illat, mindig tudom, amikor egészségügyről van szó, tudni is kell azt a tisztaságot, tehát utána a laborban is bizonyítani kell, nem elég az, hogy egyébként ragyog minden, és jó illat van.
2: És itt az iparági különbségek mennyire fontosak, hiszen teljesen más az igénye egy autóipari beszállítónak, egy építőiparban dolgozó partnernak, vagy mondjuk egy higiéniával, vagy egy élelmiszer, ugye az élelmiszer ügy az meg egy teljesen kiemelt terület ebben a tekintetben.
1: Hadd kérdezek valamit, azért sok hasonló céget a Covid, ha nem is elvitt, de nagyon megrázott. Mert hogyha azt mondom, hogy irodaszer, és azt egyszer csak nem kellett irodaszer, meg nem volt iroda, meg home office, tehát ott nagyon sok minden változott. Minden borult. Nem kellett annyi, nem ott kellett, nem úgy kellett se. Uh-huh. Nagyon fontos volt, hogy a ti több lábon állásotok ebben segített, mert lehet, hogy nem ment az irodaszer, sőt biztos azokban a hónapokban vagy években, de a másik láb az sokkal jobban tudott teljesíteni.
2: Így van, abban az idő korszakban a tisztítószerek, a maszkok, a tisztítószerek és a munkavédelem, tehát a mindenféle fertőtlenítő, kézfertőtlenítő maszkok.
1: Hát emlékszünk, hogy hát nem lehetett
2: a maszkokkal,
1: kapni.
2: A maszkokkal én, mint partner, aki beszél, tehát én úgy tudtam követni, hogy hol tartunk a maszkba, hogy először kellett a kis maszk, akkor aztán a magasabb maszk, aztán már végig
1: csörgött
2: minden.
1: A telefon, minden
2: és abszolút, már minden csak maszk legyen. Igen,
1: meg minden csak fertőtlenítő.
2: Igen, meg minden csak fertőtlenítő legyen. Igen, igen, igen. Utána, ugye, ahogy mondod, a home office, aztán utána most egy új érába érkeztünk, mert a cégek most azzal küzdenek, hogy a home office-ból hogyan tudják a dolgozókat visszahozni a munkahelyekre, és ugye itt a beszélgetésünk elejére utalhatok vissza, hogy
1: a munkahelyi élmény, ami
2: a fiataloknak, időseknek, mindenkinek is jó, hogy együtt tudjanak dolgozni, és hatékonyan dolgozzanak, mert a hatékonyság az itt nagy kérdés a home office kapcsán, hogy itt megtalálni az egyensúlyt, hogy otthonról dolgozni, vagy csapatban dolgozni.
1: Hát csalogatják is vissza.
2: Így van.
1: Nagy többsége csalogatja vissza.
2: Erre is tudunk ötleteket mondani, hogy ezt hogyan lehet.
1: Na akkor tessék, mert a Covidról kérdeztem, de igazad van, azon már túl vagyunk.
2: A Covidon már igen, már túl vagyunk. Hát ugye a kávéélmény. Hát a kávéélmény, a szünetek, azok az ilyen színes, szagos, mondjuk posztitok, jegyzettömbök, amikkel együtt tudnak dolgozni, azok az innovatív, elektronikus jegyzettömbök, amiket ki lehet rakni például egy ilyen meetingre, hogy élmény legyen az együtt dolgozás.
1: Azért ez írtó érdekes, hogy mennyire innovatívnak kell lenni a cégnek ahhoz, hogy túléljen, hogy megéljen, hogy jól prosperáljon, ahhoz, hogy mi mindent kell kitalálni. Mert ez azt gondolom, hogy nagy cégnél ez belső dolog. Uh-huh. Most milyen posztitok vannak, meg milyen, hogy csinálom én az élményt az én dolgozóimnak?
2: Ez abszolút így van.
1: De ezt meghaladtuk már.
2: Abszolút, sőt, a cégünk egy újabb kezdeményezés az, hogy Brüsszelben van egy rendszeres európai találkozónk, aminek az a címe, hogy Future of Work, hogy amiben európai szintű beszállítókkal beszélgetünk arról, tehát mi európai szintű partnereinkkel, hogy merre tart a munka világa. Mit kell tennie? Mi az AI? Bocsánat, igen, a mesterséges igen, intelligencia. Hova visz? Tehát itt fantasztikus világban vagyunk, azt gondolom.
1: Igen, amikor azt hittem, hogy a kis 100 éves filmetek ott véget ér, hogy most 2026 van, torta meg pezsgő, meg örülünk, hogy ekkorává nőtt ez a vállalkozás, vagy vállalat a kis francia könyvesboltból. Nem, mert ott van még egy slide, ha úgy tetszik, a 2046. És akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy akár ti piacotokon, ha már a munkavilágáról beszélt, és az, hogy fog változni az AI-nak meg a digitalizációnak köszönhetően, hogy itt mit láttok, milyen átrendeződést vártok, és azt nektek hogyan kell leképezni?
2: A mesterséges intelligencia jönni fog, ez egy tény, de azt gondolom, hogy következő lépés az lesz, hogy a mesterséges intelligenciát és a humánumot hogyan tudjuk összekötni. Tehát én látom a beszerzőkön, például, ahogy említettem, olyan nagyon régóta dolgozom ebben az üzletágban, tehát a beszerzői világ teljesen átalakult. Ugye a beszerzők azok a mi partnereink, tehát ma már ők is használják a mesterséges intelligenciát egy beszállító értékeléshez, egy beszállító kiválasztáshoz. De ugyanakkor fontos, hogy ott legyen a partner, aki ha kell, akkor kijön, ha kell, akkor segít. Igazából össze kell kötni ezt a modernséget, az innovációt, a mesterséges intelligenciát, avval az emberi központtal, ami a beszerzőnek
1: aki felveszi a telefont, aki támogat,
2: van, aki elérhető, aki hozza a megoldást, aki segítőkész, aki proaktívan ott áll, akivel közösen értéket teremtünk. Tehát azt mondanom, hogy számukra az nagyon fontos, hogy mi, mint partner és a beszerző, ránk így együtt azt lehet mondani, hogy az egy meg egy, az több, mint kettő. Mert ha együtt dolgozunk, akkor együtt teremtünk értékeket.
1: Attól nem félsz, hogy vagy féltek a Lirekon, akár hogyha a családi cég kép rajzódik el, hogy a mesterséges intelligencia elviszi ezt. Mondok egy példát, én elég sok szállodaiparral foglalkozó beszélgetést készítek. Amerikában volt egy túllendülés, hogy nem kell már ember, nem kell recepció, nem kell találkozás. Bemegyek, hát ezt a Covid is hozta félig meddig, de nem rendeződött vissza. Aztán most már visszarend, mégiscsak kell egy főportás, vagy mégiscsak kell valaki, hogyha valami kellene, akkor
2: hát hogy nem. Meg.
1: Szóval ezt nem érzitek, hogy most ez a spray, vagy lefújja ez a mesterséges intelligencia. Majd akkor mindent, mert az én ügynököm elintéz a te ügynököd, de nem kell nekünk itt partner, vagy segítség.
2: Itt szerintem ez mindig olyan, mint minden újdonsággal, hogy először bejön az újdonság, így van, akkor mindenki megijed, és aztán szépen visszarendeződünk, és aztán mindenki megérti, hogy igazából ez a fejlődés útja, és ez előre visz.
1: Mi most a legnagyobb kérdés a Lirekónál, ami a legjobban foglalkoztat benneteket? bármiféle megfelelés, bürokrácia, adminisztráció, Európai Unió kontra ugye Kína, Amerika.
2: Hát azért most egy nagyon mozgalmas világot élünk, nagyon összetett, amit kérdezel, mert egyrészt egy nagy változás, tehát azért az árak, a bizonytalanság, azért az benne van a munkavilágában. Ugyanakkor meg benne van egy ilyen euforizmus is, hiszen minden újdonsággal jön valami pozitívum is. Tehát, hogy ezt a kettősséget kell megtalálnunk, és nagyon sok a szabályozás. Tehát például ugye ez a nagy mozgalmasság, ez nagyon sokféle olyan szabályozásokat hoz, mind helyi, mind európai szinten, mind világszinten, amihez azért nehéz adaptálódnunk, és nekünk is képbe lenni, napra készé lenni, és a partnereinknek is.
1: Mi most a kulcsa a sikernek? Én három dolgot mindenképpen a beszélgetés vége felé azért összeraknék magamban a 100 év vonatkozásában is. A rugalmasság, az innováció, a minőség, az nálam mindenképpen dobogós a beszélgetésünk alapján. Sorrendben lehet ezt tenni, vagy ezek együtt járnak?
2: Talán ezek együtt járnak, de igazából én talán a humánumot emelném ki mindig, mert bár beszélhetünk munkahelyről, beszélhetünk innovációról, mesterséges intelligenciáról, ha élmény van a középpontban, akkor az emberek szeretnek benne dolgozni. Ha szeretnek benne dolgozni, akkor hatékonyak lesznek. Ha hatékonyak lesznek, akkor mindenkinek jó.
1: Igen, de akkor át kell lépni azt a határt, hogy én egy beszállító vagyok.
2: Ez már régen átléptük. És azt gondolom, ezt mi is átléptük, és a
1: cég... A piac is átlépte már? Mert spórolni akar, mert ő csak azt akar, hogy legyen ott az irodaszer, legyen ott a higiénia termék, legyen ott a kapszula.
2: De hogyha megkérdezze céges beszerzőket, hogy mi neki a legfontosabb, akkor az ár az mindig ott van. De egyre több céggel találkozunk, hogy nem az ár az első, nem az ár az első a döntéseikben, nem az ár az első.
1: Vagy az ár az egy kötelező, ami nagyjából mindenhol egyforma lehet akár, ugye?
2: Ez így van, és már sokkal, most már ehhez hozzáadott értéket kell adni ahhoz, hogy különlegesek legyünk.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket, ez volt a keddi Monitor délután, legközelebb csütörtökön, ugyanebben a műsorsában 4 és 6 óra között rádiózhatunk majd együtt. Már a jó utat, jó pihenést, csobbanást, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
2: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
3: Bőröndök, rollerek, plüss oroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Budapesten a Rákóczi hídon Budára a Pesti híd fölnél egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot. Balesetnél helyszínelnek a 7. kerületben a Veselényi utcában az Erzsébet körút előtt. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Rottenbiller utcában az István utcánál. Mától hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Ötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is a Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Mától megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon a kitérő úttal a Galvani utcáig, illetve a Priel Kornélia utcától a Dombóvári útig. Lezárták mától az 5. kerületben a Vadász utcát a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hilt tér és a Nádor utca között, mert javítják a burkolatot. Szombaton délután 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás arénában. Ezért lezárják szombaton reggel 8 órától délután 5 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között. Csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Szép Csilla, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 18 óra van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A mutató így a továbbiakban is 6,25%-on marad. A kamatfolyosó két szélesen változott. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal került lejjebb az index. Széleskörű ajánlatokkal szolgálnak az utazók számára a hazai biztosítók. A Magyar Biztosítók Szövetségének közleménye szerint Magyarországon 18 társaság termékei közül lehet választani. Az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, podgyászkár vagy lopás esetén. De további segítségnyújtást, illetve légijárattal kapcsolatos térítést is kaphatnak az ügyfelek. Az utasbiztosítások kitérnek rendkívüli Wismajor helyzetekre és tartalmaznak kizárásokat is. Ebben az esetben nem vállal térítést a biztosító társaság. Szakértelemmel és korhű dokumentációkkal kész támogatni az Iparművészeti Múzeum rekonstrukcióját a Zsolnai porcelángyár. A manufaktúra közleménye szerint folyamatosan romlik az épület együttes állapota, ezért halaszthatatlanná vált a világhírű műemlék megmentése. A Budapest szívében álló, jelenleg teljes körű felújításra szoruló magyar szecessziós épületet Lechnerödön és Pártos Gyula építészek tervezték, Zsolnai Vilmos keramikus művész közreműködésével. Az épületet 1896-ban Ferenc József osztrák császár és magyar király avatta fel. A gyár közleményében kiemelték, az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója nem csupán műemlékvédelmi ügy, hanem nemzeti kulturális érdek is.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os emelkedéssel 130.904 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 26,8 milliárd forint volt. A vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,2%-kal csökkent 3.820 forintra, az OTP 1,8%-kal 40.500 forintra erősödött. A Magyar Telekom 1,1%-kal esett 2.592 forintra, a Richter 1,6%-kal nőtt 12.190 forintig. A Rába 1,3%-kal csökkent a nap végére 2370 forintra, az Opus 316 forint 50 filléren zárt 1,4%-os pluszban. A Bitcoin jelenleg 1,2%-kal csökken 76.330 dolláron és 46 centen áll, az Ethereumot 2084 dolláron és 99 centen jegyzik 1,3%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 356 forint és 19 fillér, egy amerikai dollár 306 forint 50 fillér, egy svájci frank 389 forint és 92 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 7 fillér, a cseh koronája 14 forint 67 fillér. Egy angol fontért 411 forintot és 84 fillért kell fizetni idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 4,1%-kal erősödött, a frankfurti DAX 0,8%, Párizs 1,1%-kal csökkent.

0: szenten áll hordónként. Egy uncia aranyért 0,3%-os csökkenés mellett 4509 dollárt és 70 centet kérnek a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. A Városliget helyett a Hajógyári szigeten várja a családokat. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapja a hétvégén. Az új helyszín kiválasztására a Bajnokok Ligája döntő miatt került sor. A Gyermekmentő Szolgálat rendezvényének középpontjában ezúttal is az egészség megőrzés, a sport, az internetbiztonság és a különböző nemzetek kultúrájának bemutatása áll.
1: Időjárás jelentés.
0: Országszerte felhőtlen, derült időnk lesz, holnap a délutáni órákban érkező gomoly felhőkből záporok, zivatarok alakulhatnak ki, és a szél is megélénkül. Addig is a hőmérséklet éjszaka 12 és 19, holnap napközben 29 és 34 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Magyarics Tamás, az ELTE egyetemi tanára, professzor emeritusa.
2: Napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Hozzátenném még, hogy közismert Amerika szakértő, és hát az előttünk álló szűk egy órában tulajdonképpen arról beszélünk, hogy a tengeren túli kapcsolatok, egészen pontosan az óceánon túli kapcsolatok miként és hogyan alakulnak. Van-e jelentősége annak, hogy a korábbi kormányfő kifejezetten jó kapcsolatokat ápol Donald Trump amerikai elnökkel, az új miniszterelnök nyilvánvalóan most keresi a szálakat, és hát megnézzük azt is, korcsó alá vesszük, hogy folytatódik-e az Egyesült Államok pestesen szólva unorthodox politikája, gazdaság politikája, de akkor vissza az első témára, hogyan és miként változhatnak, vagy akár állandósulhatnak az amerikai-magyar kapcsolatok a következő időszakban.

0: Alapvetően mindig abból indulunk ki, hogy az államoknak érdekei vannak, tehát úgymond kormányzatokon túl nyúló és túlmutató érdekei vannak, és egyértelmű, hogy mind a magyar oldalról, mint az amerikai oldalról vannak olyan érdekek és ügyek, amelyek feltetten nem szenvednek csorbát, tehát tovább fogják őket vinni. Alapvetően az Egyesült Államok Európának a biztonságát garantálja, Magyarország a NATO tagja, a magyar amerikai katonai kapcsolatok ennek megfelelően az utóbbi időben is eléggé jelentősen bővültek. Orbán Viktor novemberi látogatása során állítólagosan, hogy ez mennyire perfektuálódott, vagy nem, ezt nem lehet tudni. 700 millió dolláros katonai beszerzést írt alá, vagy vett tervbe a két kormány. Hogy ezt megtették-e, vagy pedig a jövőben, vagy pedig a jelenlegi kormány tovább fogja vinni, azt nem nagyon lehet tudni, de az biztos, hogy a katonai együttműködés feltetően olyan szinten marad, legalábbis elképzelhetően, amilyen volt, illetve Magyarországnak a többi európai NATO tagországgal egyetemben van egy vállalása, ez az 5%-os GDP arányos védelmi ráfordítás, ami gyakorlatilag 3,5-1,5%, a 1,5% az a infrastruktúra, és hasonló kiegészítő ráfordítások, 3,5% pedig hát kifejezetten a haderő modernizálása, amiben az amerikaiak azért elég jelentős mértékben részt vesznek. Tehát itt nem valószínű, hogy bármilyen komolyabb változás lenne. Gazdasági téren megint csak nem nagyon lehet azt prognosztizálni, hogy változások lennének. Az utóbbi évben, tehát Donald Trump hivatalba lépése óta, 2025 januárja óta elég jelentős amerikai befektetések érkeztek, és főleg ismerve a magyar külügyminiszter, illetve a gazdasági miniszternek a hátterét, feltetően ezek a gazdasági szálak nem fognak elvarródni, úgymond, és a befektetések továbbra is hát hasonló ütemben legalábbis ezt szeretnénk. Az amerikaiaknak különben ilyen pillanatban nagyjából a harmadik legnagyobb befektetői mondjuk pozíció jut Németország és Kína mögött, feltetten, hogyha ilyen ütemben fejlődik egyrészt a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatoknak a volumene, és a másik oldal viszont az amerikaiaknak elképzelhetően az lesz egy vagy kifejezett, vagy nem kifejezett kérése, hogy a magyar-kínai gazdasági kapcsolatokat kicsit fogja vissza Magyarország, különösen az úgynevezett kritikus infrastruktúrás beruházásoknál, vagy bankszektor, és így tovább. Tehát, hogyha ezt a két ellenkező irányú trendet figyelembe veszük, akkor az amerikaiak a második helyre visszaléphetnek, hiszen ott voltak pár évvel ezelőtt. És itt nem csak egyszerűen a gazdasági beruházásokról van szó, hanem az egyik kulcskérdése az energia kérdése. Egyrészt Paks 2 bővítésébe a Westinghouse mennyire száll bele, mennyire nem. Másodszor megint csak ezen az ominózus novemberi találkozón, csúcstalálkozón szó volt arról, hogy úgynevezett mini atomerőműveket építenének az amerikaiak valamikor, és ez nem csak Magyarország, hanem általában a térségbe, tehát ez kérdés, hogy ezt mennyire fogják tovább vinni, mert azt hiszem, hogy egyfajta ilyen szándékon kívül semmi konkrét lépés nem történt ebbe az ügyben, illetve az úgynevezett energiamix nagyon fontos, tehát az, hogy a magyar mondjuk LNG vásárlás az amerikaiaktól, hát itt főleg a külügyminiszter asszonynak a hátterét ismerve, itt eléggé szoros kapcsolatok voltak az amerikai LNG vállalatok és hát az általa képviselt nézetekért, vagy üzleti körök között, tehát itt elképzelhető, hogy hogy nagyobb mértékű lesz az magyar vásárlás az amerikai féltől. Tehát ez nyilván az is kell, hogy megfelelő csatornák meg legyenek, pont még pontosabban csövek meg legyenek ehhez. Tehát magyarul többek között az Adria, vagy pedig hát most a legutóbbi látogatáson a Donald Tusk azt ígérte Magyar Péternek, hogy Lengyelország segít úgymond az energia a diverzifikációban. Nem hangzottak el konkrétumok, de az ember legalábbis logikusan arra gondol, hogy Lengyelországba eléggé nagy mennyiségű amerikai LNG érkezik, és hát az ottani LNG terminálokból jöhetne esetleg Magyarország fele csövezetéken gáz, de hát ez megint csak egy spekuláció, de elképzelhető, hogy ez lesz a közeljövő vagy a jövő útja. Ami a politikai kapcsolatokat illeti, nyilvánvalóan azok sokrétűbbek voltak. Egyrészt a Fidesz és a Republikánus Párt ideológiailag közel áll egymáshoz, legalábbis a maga republikánusok. Nem lehet az összes republikánusról elmondani. Többek között mondjuk Mitch McConnell, a volt szenátusi többségi vezető, elég élesen bírálta a Magyarországot, de más republikánus képviselők és szenátorok is, illetve politikusok. Tehát a főáramhoz, a republikánus főáramhoz közel a Fidesz. Köztudott ugye akkor, hogy a Tisza pártnak bár nincsenek úgymond ilyen pillanatban legalábbis látható formális kapcsolatai a másik oldallal, de tudni lehet, hogy a Tisza mögött álló hát
1: úgymond, hinterland. Igen, jobb szót hirtelen az ember, igen, nem tudta találni. Igen.
0: Amit Amerikában a fetketeknek szoktak mondani, támogatók, és itt ők a demokrata párthoz állnak közel, tehát ilyen szempontból ideológiailag elkezdett, hogy egy váltás lesz. Másodszor pedig itt nem csak a legfelsőbb szintű kérdés vagy kapcsolatokról van szó, hanem arról is, hogy egy köztudott, hogy a CPEC rendezvényei itt voltak, Amerikában rendszeres részvevője volt a Magyarország a CPEC rendezvényeknek. Tehát a kérdés az, hogy ez a republikánus ideológiai háttér és a Fidesz ideológiai háttér kapcsolat mennyire marad meg, és mennyire nem fog megmaradni, mert azt hiszem, hogy nem lesz nagy meglepetés, hogyha a Fideszhez közeli úgynevezett háttérintézmények nem fognak olyan támogatást kapni, mint az utóbbi években, és hát ez feltetlen csökkenteni fogja az aktivitásoknak a mértékét, legalábbis a lehetőségeket. Tehát itt lehetnek változások, de ahogy kezdetben mondtam, itt az államoknak érdekei vannak, és elképzelhető, hogy nem annyira szívélyes, és nem mondjuk első vagy keresztnéven fogják egymást szólítani, de hát egyáltalán az első támoknak érdek az, hogy Magyarország Közép- és Kelet-Európában az atlanti közösségen belül maradjon, illetve azon belül komoly szerepet játszon, különösen annak fényében, hogy a jelek szerint az amerikai stratégia az, hogy bizonyos mértékben átolják az északi szárnyra, illetve Kelet-Európára a többek között a NATO-nak a súlypontját a nyugat-európairól. Hát itt elsőben nyilván van Svédország, Norvégia, a balti államok, Lengyelország, Románia alkotja azt a félkört, amit már a Biden adminisztráció is kezdett fölépíteni, de hát Magyarország is azért fontos Ukrajna szempontjából, Nyugat-Balkán szempontjából, tehát ilyen értelemben. Hát
1: igen, elég ránézünk a térképre, és igen, látjuk Magyarország fontosságát. Professzor úr korábban diplomata is volt, angolai országban, ugye Írországban volt nagykövet, és Most egy kicsit olyan diplomáciai szerű kérdés következik. Közismert, hogy ugye Orbán Viktor, miként már szóba került, nagyon jó kapcsolatokat ápol Donald Trump-al, de neki is hosszú időben telt, amíg az Egyesült Államok elnöke tudta őt személyesen fogadni. Mikor lesz esélye Magyar Péternek személyesen találkozni vele? Nyilvánvalóan mondjuk a külügyminiszter atlantis elkötelezettségéből fakadóan megteszek gondolom az első lépéseket, de egyébként a diplomáciában ez milyen távutat jelöl ki?
0: Hát én abszolút a személyes véleményemet mondom. Ezek eléggé hosszú előkészítést igényelnek. Egyértelmű, hogy az Egyesült Államok elnökével idézőbb mindenki szeretne találkozni, tehát sorbálnak az emberek. A magyar amerikai legfelsőbb szintű találkozó 2025. novemberében megvolt. Utána volt egy külügyminiszteri látogatás, egy alelnöki látogatás, tehát ilyen magas szintű kapcsolatok nem nagyon várhatók ebben az évben, és itt ennek legalábbis amerikai oldalról belpolitikai vonzata van. November 3-án lesznek a félidős választások. Addig nem nagyon valószínű, hogy Donald Trump ilyen ügyekkel foglalkozzon, főleg úgy, hogy feltettően most mindkét fél megpróbálja kitapogatni azt, hogy mik azok a vonalak, falak és nem falak, amelyek esetleg keletkeztek, vagy nem keletkeztek, vagy mindent, ami nélkül lehet építeni arra, ami eddig volt. Én mindig azt mondom, hogy ez egy folyamatosság mindig van. Tehát külpolitikában azért nincsenek 180 fokos fordulatok, nem lehet megpörgetni a kormánykereket, és azt hiszem, hogy a jelenlegi kormánynak is érdeke az, hogy az Egyesült Államokkal jó viszont tápoljon.
1: Mert ugye az még nem hangzott el, hogy mégiscsak a világ legnagyobb gazdasági katonai cirka pénzügyi hatalmáról beszélünk, ahol egyébként egy sor szervezet még székel is.
0: Igen, és azért az biztos, hogy hát ön is említette korábban, hogy a térképet azért nem érdemes figyelmen kívül hagyni. Rá kell nézni a térképre, illetve a világban folyó globális eseményekre, és azért azt látjuk, hogy három úgynevezett globális központ létezik, Egyesült Államok, Kína és még mindig Oroszország. Jó, nyilvánvalóan az orosz viszonyt egyértelműen lazítani fogja az új kormány, de ott nagyon óvatosan fogalmazott, hogyha emlékszem, Kapitány István, hogy hát a legolcsóbb helyről szerzik be az energiát, ami hát ugye még mindig azt jelenti, hogy azért az oroszok nincsenek teljesen kizárva ebből a körből, de feltetően az előbb említett LNG-vel ki lehet váltani elég jelentős mértékben az orosz energiaellátást, illetve alternatív beszerzések lehetnek. Már most egy kicsit ugye mondjuk a Közel-Kelet egy érdekes módon az bizonytalanabbá vált, mint eddig ugye bomba biztosnak tűnt, hogy a közel-keleti Katar és egyéb szállítások, illetve hát feltetően ezek után Ukrajnába zökkenésmentesen fog működni a barátság olajvezeték, tehát egyelőre átmeneti időszak lesz mindenképpen ebbe az időszakba. Ami ilyen pontban úgy tűnik, hogy bizonyos fajta stratégiai váltás, és ez nem elsőbb a magyarokon múlt, a közép-európai adott esetben a visegrádi mondjuk együttműködésnek a megerősítése. Itt már szó van arról, hogy nyáron Budapesten találkoznak a V4-eknek az állami, illetve kormányfői, és hát elképzelhető, hogy itt újra megerősödik ez az együttműködés, hiszen ilyen pillanatban a lengyel, cseh és a magyar kormány nagyjából egy hullámhosszon van. Hát most a leggyengébb láncszem ebbe a kontextusba a Szlovákia, de
1: nagyon szerintünk ugye nem nagyon lehet várni, vagy prognosztizálni, hogy Ficó külön utas lesz, igen, ebben a szituációban. Igen, ugye négyből egy azért
0: Igen, nem és nem valószínű, és Szlovákia idézőben a leggyengébb gazdaság.
1: Potenciálisan, igen.
0: Tehát ilyen szempontból feltétlenül rugalmas lesz a Robert Fico is, főleg úgy, hogy a belpolitikai nagyon sokat támadják az EU politikája miatt, és itt elképzelhető, hogy egyfajta ellensúlyt akar egy erősebb közép-európai együttműködésre, de hát ezek abszolút mértékben csak spekulációk.
1: Egyébként mennyire, bocsánat, hogy megszakítom, mennyire volt meglepő, hogy Magyar Péter első útját pont Varsóba tette, hiszen közismerten atlantista, euróatlantista elkötelezettségű az új kormány, a Tisza kormány. Most azért a Lengyelország nem Nyugat-Európa szívében van, idézőjelbetéve mondom.
0: Igen, de hát azt hiszem, hogy fel lehet fűzni az atlantista vonalra. Európában gyakorlatilag Lengyelország a legatlantistább.
1: Az Egyesült Államokkal való viszonya miatt elsősorban?
0: Nem elsősorban, hanem hát azt hiszem, hogy hát ezért köztudott, hogy Közép-Európában Lengyelország szeretne egyfajta hát középhatalmi szerepet játszani.
1: És nem lett volna evidencia, elnézést ismét, hogy megszakítom mondjuk, igen, Németországba utazni? Berlinbe?
0: Nem biztos, tehát azzal, hogy Lengyelország és Ausztria a két első célpont, vagy...
1: Ausztria nagyon világos, tiszta sor.
0: Ez azt hiszem a Közép-Európát...
1: De szimbolizálja?
0: A potenciáját, vagy perspektíváját helyez inkább előtérbe. Nyilvánvaló az is, hogy előbb-utóbb, vagy lehet, hogy a következő fordulóban Németország lesz, mert hiszen általában hagyományosan Németország az első.
1: Meg hát hagyományosan Ausztria.
0: Ausztria, hát, Németország, igen, de hát ugye, hát, hogyha beszéltünk a befektetésekről, Németország nagyjából 25 milliárd eurós közvetlen befektetése, és hát a magyar GDP-nek jelentős részét a német autógyárak adják, további terjeszkedésről lehet hallani.
1: Mondjuk sokan arra tippeltek, hogy az első út ki a Magyar Péternek Berlinbe vezet, de nem.
0: Igen, hát azt hiszem, hogy itt a lengyel út, főleg a lengyel út azt is kifejezi, hogy adott esetben a lengyel lek azért eléggé erősen támogatták a háttérben a Tisza pártot, és személy szerint a Magyar Pétert, és hát elképzelhető, hogy, és azért hozzá kell tenni azt, hogy Donald Tusk nem egyszerűen csak egy kormányfő, köztudottan az Európai Bizottságnak az elnöke volt, és ő nagyon jó kapcsolatokat ápol többek között Ursula von der Leyennel, és vetetten a brüsszeli bürokráciával, és a brüsszeli bürokráciának hát mondjuk nemzetközi életben ilyenről beszélni, jó indulat, meg egyéb, az egy kicsit túlzás, de a brüsszeli bürokráciák mondjuk az együttműködésre úgy tűnik, hogy elég erős szüksége lesz azok kormánynak, mert a legalábbis, ahogy lehet hallani, a nyilvánosan került megnyilatkozásokat, azért kemény tárgyalások várhatók bizonyos kérdésekbe. Ugye ez a 27 pont, amiből állítak legalábbis Boka János szerint 22 az gyakorlatilag letárgyalt dolog, viszont hát nyilvánvaló, hogy általában a legellentmondásosabb kérdéseket hagyják a végére.
1: Köszönöm szépen, és akkor innit folytatjuk a beszélgetést, azt ígérem, jön egy pár perces szünet, amelyben a kedves hallgatók meghallgathatják a legfrissebb híreket, és utána folytatjuk a napvendégét, amelynek a vendége Magyarics Tamás, az ELTE egyetemi tanára, külpolitikai, ezen belül is Amerika szakértő.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mikor gondolta át utoljára cégfejlesztési stratégiáját? A Cégkassa Podcast naprakész ötletekkel és piaci meglátásokkal támogatja tervei megvalósítását. Hallgassa, tervezzen, lépjen előre! Cégkassa Podcast a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: 4 nap, több száz bor, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kert

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél hét van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Az országgyűlés mai ülésén a képviselők határoztak a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról. Ugyanilyen testület jön létre a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaélések, valamint az 1987 és 2000 közötti spontán privatizáció és közvagyonvesztés politikai intézményi felelősségi láncának feltárására. Mindkét bizottságnak december 31-éig kell nyilvános jelentést készítenie. A testületek feladata nem az egyedi büntetőjogi felelősség megállapítása, hanem a rendszer szintű hiányosságok és a jogszabályi kiskapuk feltárása, valamint javaslatok megfogalmazása a jövőbeli visszaélések megelőzésére. Soron kívül átvizsgálják a MÁV valamennyi olyan mozdonyát, amelyek közül az egyik hétfőn kigyulladt. Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint a jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A tűzeset miatt 45 járat maradt ki a teljes útvonalán, hogy 51 szerelvény pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Széleskörű ajánlatokkal szolgálnak az utazók számára a hazai biztosítók. A Magyar Biztosítók Szövetségének közleménye szerint Magyarországon 18 társaság termékei közül lehet választani. Az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, podgyászkár, lopás esetén, de további segítségnyújtást, illetve légijárattal kapcsolatos térítést is kaphatnak az ügyfelek. Az utasbiztosítások kitérnek rendkívüli Wismayer helyzetekre és tartalmaznak kizárásokat is, amely esetekben nem vállal térítést a biztosító társaság.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os emelkedéssel 130.904 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 26,8 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,2%-kal csökkent 3.820 forintra, az OTP 1,8%-kal 40.500 forintra erősödött, a Magyar Telekom 1,1%-kal esett 2.592 forintra, a Richter 1,6%-kal nőtt és 12.190 forinton zárta a kereskedést. A londoni FTSE 0,2%-kal erősödött, a frankfurti DAX 0,7%-kal, a párizsi CAC 1%-kal gyengült, Milánóban 6%, Madridban 0,5%-kal csökkent a mutató. Oroszország jelentős mértékben erősíti a GPS helymeghatározó rendszerek zavarására szolgáló képességeit Európában. Ezt a litván hírközlési felügyelet alelnöke nyilatkozta. Darius Kuliesius a Reuters hírügynökségnek elmondta, szerinte a kaliningrádi orosz enklávé területéről mintegy 450 kilométeres körben lehetséges a jelzavarás. A Litvánia és Lengyelország között található orosz területen az erre szolgáló antennák száma 2025 elejétől 3-ról 36-ra növekedett. A Vilniuszi orosz nagykövetség egyelőre nem reagált megkeresésekre az ügyben. Stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Jerevánban Marco Rubio amerikai és Ararat Mirzoyan örmény külügyminiszter. A felek megállapodtak a kritikus ásványkincsekhez kapcsolódó együttműködésről, valamint egy tervezett tranzit folyosó fejlesztéséről is. A Városliget helyett a hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapja a hétvégén. Az új helyszín kiválasztására a Bajnokok Ligája döntő miatt került sor. A gyermekmentő szolgálat rendezvényének középpontjában ezúttal is az egészségmegőrzés, a sport, az internetbiztonság és a különböző nemzetek kultúrájának bemutatása áll. Csak nem 4000 rendőr ügyel a biztonságra az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten. A párizsi Paris Saint-Germain, illetve a londoni Arsenal szurkolói is több mint 17 ezer jegyet vásároltak meg, de állítólag több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat ultrája jellemzőek a rendbontások. A Magyar Labdarúgó Szövetség a Hősök tere mellett két külön szurkolói zónát alakított ki a két csapat rajongói számára. A Budapest Airport péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250 ezer utassal számol, ami a szokásos forgalom duplája, ezért ideiglenesen megnyitják a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér egyes terminálját is.
1: Időjárás jelentés.
2: Országszerte felhőtlen, derült időnk lesz, holnap a délutáni órákban esőre, záporokra számíthatunk megélénkülő széllel. A hőmérséklet éjjel 12 és 19, holnap napközben 29 és 34 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
0: Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják. A nap vendége Magyaris Tamás, az ELTE professzor emeritusa, és hát természetesen külpolitikai témákkal foglalkozunk. A műsor első részét azzal a 27 pontos csomaggal, hát kívánságlistával zártuk le, mert az Európai Unió terjesztett az új kormány elé, szóval ez nem a régi igény, hanem kifejezetten az új kormány számára megoldandó feladat. A lényeg ugye, hogy ennek teljesítése a feltétel annak, hogy megkapjuk az oly szükséges Európai Uniós forrásokat, de nagyon rövid a határidőig, azt tanár úr.
3: Igen, azt hiszem, hogy augusztus végéig kellene ezeket lezárni, és hát elég is jó kérdések vannak itt a migrációs paktum elfogadásától kezdve itt a csatlakozni többek között ahhoz, hogy az orosz energiát 2027-ig a teljes mértékben kivezessék, és hát itt még különböző úgynevezett LMBTQ jogoktól kezdve, tehát eléggé széles a paletta. Hát feltetten egy eléggé intenzív törvényalkotási folyamat kezdődött Magyarországon, ami, hogyha a kormányban megvan az akarat, akkor nem valószínű, hogy ott bárki, ismerve a parlament összetételét és a tagoknak a hátterét, hogy ott bárki akadályt gördítene a kormány által beterjesztett javaslatok elé.
0: Tekintett arra, hogy nagyon nagy most a tiszta társadalmi támogatottság a pillanatnyi felmérések alapján. Hol látja a professzorul azokat a gócpontokat, már egy párról szó esett, amely esetleg rizikófaktor lehet, gondolatunk itt a 27-ben esedékes orosz energia leválásra. Az LMBTQ valószínűleg most nem is ebbe a tematikus csatornába tartozik, de már nem vált ki akkora indulatokat, mint korábban feltételeztük, de mik vannak még, milyen olyan pontok, amelyek hogy elő jöhetnek?
3: Hát kérdés az, hogy azokat a ügyeket, amelyeket eddig hát nem tárgyaltak, vagy pedig egyszerűen mondjuk többek között a pénzügyi, tehát az új pénzügyi fordulónak a megszavazása, vagy az Ukrajnának adott támogatás, illetve kölcsön, vagy hitel, amit hát mindenki tudja, hogy az a pénz az ott van, el fog veszni, akkor rögtön most a felszabadították idézőjelbe az ukrán mezőgazdasági termékekre kivetett szankciókat. Állítólag most a magyar kormány gondolkozik azon, hogy azért itt valami gátat szab annak, hogy...
0: Hát az agráriumban igen, az nagy igen. Sokot okozhat elméletileg.
3: Nagy sokot okozhat. Hát ezen kívül az is sokot okozhat, hogy meg reform vagy megváltoztatják az agrártámogatásoknak az irányvonalát, tehát a területalapú agrártámogatástól másfajta agrártámogatásra mennek át. Eléggé nagy vitát válthat ki mondjuk a Mercosurral kötött megállapodás és a dél-amerikai gabona hús import, mert nyilván az el fogja nyomni az árakat. Tehát itt a mezőgazdasági kérdés az azért eléggé jelentős mértékben nyitott, és azért hogyha itt az energiaellátásról beszélünk, akkor nagyon sokat lehet hallani arról, nem pont kormány oldalról, hanem úgymond kormány közeli közgazdászoktól, hogy hát itt nem lehet végtelenül fönntartani a támogatások mértékét, tehát ezt a rezsicsökkentést és így tovább, és hogyha ott változások lesznek, az azért feltétlenül.
0: Igen, hát az Európai Bizottság többször is egyébként nem tetszését fejezte ki, finoman szólva, a rezsi védett árak apropóján, és itt van mi nekünk a déli kerítés ügye. Ez előjöhet, hiszen köztudomású, hogy ha nem is direktbe, de nagyjából ezért kap Magyarország napi 1 milliós bírságot. Igen. És euróban, bocsánat, tegyük
3: hozzá. Igen, előjöhet, illetve egy pillanatra visszatérve még ezekre az energia dolgokra, ugye az is ilyen pillanatban egy kérdés, hogy a magyar támogatott benzin és dízelárak maradhatnak-e, vagy nem, mert ez megtámadták, hogy
0: hát nem piackonform, igen.
3: Sérti, mert magyarul a magyarok olcsóbba jutnak hozzá, mint más európai nős állampolgárok, és hát ez sérti nyilván az egyenlőségnek az elvét. Na most ami a határkérdést illeti, hát itt valóban, hogyha nem is pont a kerítésről van szó, hanem az, hogy mikortól, tehát hogy az illegális határ átlépőket hogyan kezelik, tehát az országon belül, ott milyen ellátást kapnak, milyen mondjuk...
0: Milyen minősítéssel, igaz, finoman szólva, igen. De csak a kerítés témakörén, a kerítés maradhat?
3: Hát ez egy jó kérdés, mert legalábbis a TISZA eddigi megnyilvánulása azt mutatják, hogy a kerítésről ők nem nagyon beszéltek, hogy ők felszámolnák, vagy nem, legalábbis én nem tudok róla. Az biztos, hogy az 1 millió eurós napi büntetés az azért eléggé súlyos dolog. Tehát az, hogy évente 365 millió eurót kell fizetni, abban a helyzetben, ami Magyarország gólyelpadban van, az feltett eléggé jelentősen megterhelni a költségvetést. Itt elképzelhető, hogy bizonyos fajta hát kompromisszum lesz, de hát ahogy hát a TISZA politikusainak idén többször kifejtették, a részletekben nagyon nem nagyon akartak belemenni, és az, hogy végülis milyen döntés előkészítés van a háttérben, azt ilyen pillanatban nem nagyon lehet tudni, mert teljesen más kérdések kerültek most a napirendre.
0: És egyébként köztudomású, vagy pontosabban látható a Fidesz-szel, valamint a TISZA-val történő bánásmód Brüsszelben, tehát egészen más, barátias a hangnem. Hát most így az ember első blikre azért arra satszol, hogy nagyjából egész évben Magyarország meg fogja kapni az európai uniós forrásokat, hiszen akkora volt már az eltérés Brüsszel és Budapest között, hogy tulajdonképpen ez egy öröm móda, hogy Magyarországon másféle politikai felállás van, nem?
3: Igen, mindenképpen. És hát az embert figyelmen kívül azt, hogy a TISZA az Európai Néppártnak a tagja, az Európai Néppárt a legerősebb csoport az Európai Parlamentben, plusz hát nyilván van köztottan együttműködik olyan balközép pártokkal is, amelyek együtt már egy óriási többséget hoznak létre az Európai Parlamentbe, és itt nem csak a hivatalos mondjuk erőviszonyokat kell nézni, hanem azért látni kell azt, hogy hát szeretjük, nem szeretjük, az európai erős emberek, Friedrich Merz, Angela Merkel és Manfred Weber. És Manfred Weber, Magyar Péternek a viszonya nagyon jó, tehát hogy amikor arról beszéltünk, hogy Donald Trumpnek és Orbán Viktornak a viszonya nagyon jó, Manfred Webernek és Magyar Péternek a viszonya jó. Úgy tűnik, hogy Ursula von der Leyennek a viszonya is jó. Friedrich Merz hasonlóképpen valószínűleg, legalábbis ahogy lehetett hallani korábbi találkozókból, jó viszont ápol ezzel a jelenlegi politikai vezetéssel. Tehát, hogyha ez a hármas Magyarországot már pozitívan tekinti, akkor azért elég jelentős változások várhatók. Többek között azért is, mert hát azért ne legyünk álszentek, tudjuk azt, hogy az Európai Unió közvetve azért elég sokat tett azért, hogy a Tisza párt hatalomra kerüljön, és hát nyilvánvalóan ez nem teljesen mondjuk önzetlenül is minden történt.
0: Említésre került a 90 milliárd eurós hitelcsomag Ukrajnának. Ugye most a Magyarország sem lesz kerékkötője annak, hogy megszavazzák ezt a első pillantásra is brutálisan nagy összegű kölcsönt. Professzor említést, tehát halványa rá, hogy mi lesz ennek a sorsa. Mit lehet ettől várni Európai Uniós tagállamként, vagy polgárként?
3: Hát amennyire tudom, a 90 milliárd eurós hitelcsomagban Magyarország nincs benne.
0: Igen, nekünk nem kell hozzájárulni
3: nem
0: a pénzbe.
3: Ugye csak a pénzbe, de nyilván van ez a pénz hiányozni fog, tehát teríteni fogják, és ez hiányozni fog máshonnan, és elképzelhető, hogy más politikákat meg adott esetben meg fognak kurcítani. Most az Ukrajnának adott hiteleket az európai vezetés nyilván van egy hosszú távú idézőben nem pont gazdasági, hanem politikai, biztonságpolitikai befektetésnek tekinti. Tehát Ukrajna Európa számára, Európai Unió számára a védővonal Oroszországgal szemben. A nyugat-európai mainstreamnek az elképzelése, vagy a víziója az, hogy abban az esetben, hogyha Ukrajna úgymond elesik, akkor az oroszok nem állnak meg Párizsig. Tehát ennek megfelelően Ukrajnát megfelelő képessel kell ellátni, tehát magyarul finanszírozni kell az államot, a katonaságot felszerelni, 800 000 főt fegyverbe tartani, akik az első vonalat képviselik, illetve abban az esetben, hogyha Ukrajna uniós tagsága nem is valósul meg, egy olyan szoros kapcsolat jöjjön létre legalábbis egy-két évig, amíg a Ukrajna idézőben nem tesz eleget a különböző csatlakozási kritériumoknak, amelyek hát félig meddig Ukrajnát már az Európai Unióban tudják. Hát többek között ez a mezőgazdasági kérdés is az, hogy most mennyire engedem rá az Európai Unió mezőgazdaságára az ukrán mezőgazdaságot, ami köztudottan a világ egyik legnagyobb gabona termelője, és hát abban az esetben, hogyha akadáltan jut az európai piacra, vagy csak némi akadállyal, hát akkor a sokkal kisebb termelők azonnal tönkre fognak menni. Nem is szólva arról, hogy azért itt a egészségügyi kockázat is azért fölmerül.
0: Hiszen más minőségben folyik a termelést, tegyük hozzá.
3: Igen, tehát Magyarország, illetve Európa hosszú idő keresztül már a harcot folytat az amerikaiak a génmódosított termékek ellen, és a nem megfelelően kezelt gabona, kukorica és egyéb termékekkel kapcsolatban. Ukrajnában azért ezek a normák nem teljes mértékben érvényesülnek, és hát nyilvánvaló, hogy ebből következően olcsóbban tudnak elreállítani, és nagyobb mennyiségbe kettőt együtt összeadjuk, akkor már majdnem, hogy dömping árakról beszélhetünk.
0: Ha már szóba került a nyugat-európai mainstream, annak jeles tagja, és sokszor megrúgták Orbán Viktort az orosz-magyar kapcsolatokért. Mi az, amit most a nyugat-európai mainstream, vagy még magyarosabban kifejezve, tehát Nyugat-Európa vezető politikusai elvárnak az új kormányfőtől, akkor, amikor szóba kerül Moszkva és Putyin?
3: Hát egyértelmű, hogy a kapcsolatukat lazítani, vagy majdnem, hogy teljes mértékben meg akarják szüntetni. Ugye ez egyfajta toposz volt, hogy akár Szijjártó Péter, akár Orbán Viktor túl közeli mondjuk viszonytápol az orosz vezetése Szergej Lavrovval, illetve Vladimir Putyinnal. Aránylag sűrű voltak ezek a csúcstalálkozók, megbeszélések, telefonbeszélgetés, és így tovább. És nyilvánvalóan ezt teljes mértékben szeretnék leállítani. Ami annak a hátterébe az áll különben, és itt már nem csak az orosz kapcsolatokról van szó, hogy az eddigi magyar kormány, tehát Orbán Viktor kormánya mindig szuverenista álláspontot foglalt el szemben a brüsszeli föderalista a főárammal. Na most abban az esetben, hogyha többek között Oroszországgal nem lehet már úgymond speciális kapcsolatot kialakítani, be kell állni a magyar kormánynak, már Magyar Péter kormányának az európai főáramba, ami azt jelenti, hogy hallgatólagosan elfogadja a föderalista álláspontot, és azt, hogy idézőjelbe egy hangon beszéljen, és senki ne beszéljen ki idézőjelbe az Európai Unióból. De hát most különböző elképzelések vannak, hogy ki lehetne a Vladimir Putyinnak a tárgyalópartner, mert azért az Európai Unió vezetői is rájöttek arra, hogy ezt a konfliktust nem nagyon lehet lezárni, úgyhogy nem beszélnek az egyik féllel. És hogyha csak az amerikaiak beszélnek az egyik féllel, akkor elképzelhető, hogy Európa idézőjelben rosszul jár, mert ez az amerikaiaknak egyéb globális érdeke is vannak Oroszországgal kapcsolatban, és nem csak Ukrajna. Tehát ott az amerikaiak elképzelhetően rugalmasabb álláspontot foglalnak el mondjuk a Donbassba futó határvonal kérdésében, mint ahogy az európaiak tennék. Viszont, hogy kitárgyaljon, hát ugye Angela Merkel, Draghi neve merült föl, de hivatalosan, és ez az Európai Uniónak az egyik baja, hogy hivatalosan egyfajta partnere Kaja Kallas lenne, ez Európa Külügyi Biztonságpolitikai főbiztos, viszont tehát az igazság az, hogy ő nem az a falsi politikus, aki miatt lezárják mondjuk a félvárost, hogyha megjelenik Moszkvába, vagy Pekingbe, vagy egyéb helyeken. Kicsit egyfajta módon örököse annak a pozíciónak, vagy mondjuk megjegyzésnek, amit annak idején Catherine Ashton kapott, a Catherine Who volt a angolul egyfajta beszeneve, utána Federica Who, és most pedig Kaja Who, mert hát végül is azért mindenki tudja, hogy nem ők voltak, és nem ő ilyen pillanatban.
0: Igen, volumenben nem azok a politikusok, igen.
3: A külpolitikát.
0: Na, van még hátra pár percünk, professzor, hogy már csak egy témát bontok, már egy topikot, de az is kb. Egy félvárás beszélgetés van a minimum. Ez pedig Magyarország euróbevezetési szándéka, amely egyszerűen mind ugye lesz gazdasági jelentősége is, másrészt társadalom is, hiszen azért áttenünk egy fizetőeszközre, de most a beszélgetésünk szempontjából talán legfontosabb a euró integráció kérdéskörében. Mi az, amit az euróhoz Magyarországnak megközelítésből?
3: Hát egyik politikai szempontból mindenképpen az, hogy visszatérnek arra, hogy ez egy újabb lépés lenne a még mélyebb integráció fel, tehát még inkább egy föderális Európa felé tett lépés. A második dolog, hogy a nemzeti valutának vannak a szakértők szerint pozitív-negatív oldala is. Hát nyilván negatív oldala, hogy mondjuk tudják támadni, tudják manipulálni, Az eurót azért nem nagyon lehet így kívülről manipulálni. Viszont a másik, a negatív oldal az, hogy nem tudja a saját kormányi idézőben manipulálni a nemzeti valutát, tehát hozzá van kötve az Európai Unió pénzügypolitikájához, és nagyon tudjuk, hogy itt többek között egy észak-dél ellentét feszül az Európai Unión belül. Az északi gazdagabb államok, illetve át a déli, mondjuk olasz, spanyol, görög hármas, az, amelyik hát egy sokkal mondjuk lazább pénzügypolitikát szeretne, tehát itt előre meghatározott szabályok vannak, és ebbe a szabályrendszerbe be kell lépni. Magyarországnak idézőbb a pénzügyi mozgástere ilyen szempontból szűkül, tehát amikor Magyar Péter annak innen arról beszélt, hogy hát kis szuverenitás feladások lesznek, hát ez is többek között azt jelenteni. Ami pedig a mindennapi életet életi, egyrészt az euró stabilitás jelent ilyen szempontból, másodszor viszont legalábbis átmenetileg azért mindenki azt fogja látni, hogy kicsit minden drágább lesz. Tehát,
0: ugye felfelé történő kerekítés matematikai alapon.
3: Igen, tehát ahol bevezették Szlovákia, Ausztria, ott mindenhol egy kicsit mind drágább lesz.
0: Bármilyen meglepő, még a német ismerőseim is panaszkodtak rá, és akkor most ezzel a mondattal zárjuk a beszélgetésünket, mert műsorunk kifutott. Köszönjük szépen, hogy megtisztelt bennünket a napvendégünk, Magyarics Tamás, a professz, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem professzor emeritusa, a mikrofonnál pedig a riporterként Szajdai Csabát hallottak. Hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
2: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyen házhoz szállítással. www.grandopet.hu Kis állatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
1: Marketing és média top 50 Leaders Fórum. Fókuszban a trendek és a stratégiai gondolkodás. Hogyan változnak a globális trendek? Mit jelent a mesterséges intelligencia napi térnyerése? Hogyan lehet az Z és Alfa generáció figyelmét megragadni? Vagy a marketing kommunikáció szerepét erősítve az üzleti célokat hatékonyabban elérni? Ha egy nap alatt azonnal használható praktikus tudást szeretne, vagy érdekli, milyen stratégia mentén dolgoznak a média és kommunikációs ipar meghatározó szereplői, jöjjön el a konferenciára! Készüljön az évtized legfontosabb kihívásaira a legsikeresebb média, marketing és kommunikáció szakemberek tapasztalataiból tanulva. Konferencia június 1-én a Magyar Zeneházában. További részletek mmtop50.hu.
3: Flotta döntések változó időkben.
4: Cégautó beszerzés 2026-ban.
3: Az MHC Mobility Flotta kezelő élő webináriuma.
4: Tényleg visszatérhet a dízel? És mi lesz a hibridek valódi szerepe? Mit tudnak az új kínai márkák? Valódi alternatívák vagy kockázatos ismeretlenek? Hogyan követheti egy beszerző az elképesztő technológiai tempót és típusoffenzívát?
3: Szakértői beszélgetés Köves Dán Balázs kereskedelmi vezetővel és Várkonyi Gábor autóipari szakértővel az mhcmobility.hu per webinár oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 19 óra van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Az országgyűlés mai ülésén a képviselők határoztak a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottság felállításáról. Ugyanilyen testület jön létre a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaélések, valamint az 1987 és 2000 közötti spontán privatizáció és közvagyonvesztés politikai intézményi felelősségi láncának feltárására. Mindkét bizottságnak december 31-éig kell nyilvános jelentést készítenie. A testületek feladata nem az egyedi büntetőjogi felelősség megállapítása, hanem a rendszer szintű hiányosságok és a jogszabályi kiskapuk feltárása, valamint javaslatok megfogalmazása a jövőbeli visszaélések megelőzése érdekében. Változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A mutató így a továbbiakban is 6,25%-on marad. A kamat folyosó két szélesen változott. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal került lejjebb az index. Soron kívül átvizsgálják a MÁV valamennyi olyan mozdonyát, amelyek közül az egyik hétfőn kigyulladt. A Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint a jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A tűzeset miatt 45 járat maradt ki a teljes útvonalán, 51 szerelvény pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Szakértelemmel és korhű dokumentációkkal kész támogatni az Iparművészeti Múzeum rekonstrukcióját a zsolnai porcelángyár. A porcelán manufaktúra közleménye szerint folyamatosan romlik az épület együttes állapota, ezért halaszthatatlanná vált a világhírű műemlék megmentése. A Budapest szívében álló, jelenleg teljes körű felújításra szoruló magyar szecessziós épületet Lechner Ödön és Pártos Gyula építészek tervezték, zsolnai Vilmos keramikus művész közreműködésével. Az épületet 1896-ban Ferenc József osztrák császár és magyar király avatta fel. A gyár közleményében kiemelték, az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója nem csupán műemlékvédelmi ügy, hanem nemzeti kulturális érdek is.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os emelkedéssel 130.916 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 26,8 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 8,1%-kal, illetve 2,1%-kal 3.820 forintra csökkent, az OTP 1,8%-kal 40.500 forintig erősödött, a Telekom 1,1%-kal esett, 2592 forintra, a Richter 1,6%-kal nőtt, és 12190 forinton zárt. Túlnyomó részt mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 2%-kal erősödött, a frankfurti DAX 7%, a párizsi CAC40 1%-kal gyengült, Milánóban 6%, Madridban 5%-kal csökkent a mutató. A tengeren túl a New Yorkban a Wall Street-en a Dow Jones 3%-kal csökken, az S&P 500-os 0,5%-kal, a Nasdaq Composite 1%-kal erősödik. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Horvátország pert nyert a MOL ellen egy választott bírósági eljárásban, amelyben a Magyar Olajtársaság 36,1 millió euró kártérítést követelt, másodlagos kereseti kérelmében pedig 91 millió euró megfizetését kérte az INA horvát olajipari vállalat számára. A horvát államügyészség közleménye szerint a választott bírósági testület teljes egészében elutasította a MOL keresetét és minden igényét, illetve arra kötelezte a magyar vállalatot, hogy fizesse meg a horvát államnak a per költségeit mintegy 775 ezer euró értékben kamatokkal együtt. A Városliget helyett a hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapja a hétvégén. Az új helyszín kiválasztására a Bajnokok Ligája döntő miatt került sor. A Gyermekmentő Szolgálat rendezvényének középpontjában ezúttal is az egészségmegőrzés, a sport, az internetbiztonság és a különböző nemzetek kultúrájának bemutatása áll.
0: Időjárás jelentés.
5: Országszerte derült időnk lesz, holnap a délutáni órákban északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, ezekből elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé megélénkül a szél, a hőmérséklet éjjel 12 és 19, holnap napközben 29 és 34 fok között alakul.
0: A legfrissebb hírei

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul pop zenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Szennai Skanzen. A Szennai Skanzen Kaposvár mellett a Zselici tájvédelmi körzet területén található, a múzeum valóságos időutazás kínál őseink mindennapjaiba. Az itt álló házak a somogyi kulturális örökséget őrzik, különlegessége, hogy a falu közepén helyezték el, valamint, hogy az egész közösség részt vett a skanzen megépítésében. A dél-dunántúli építészet éppen maradt talpas házaiból szállítottak ide néhányat, amelyet a hozzáértő idős falusiak állítottak fel. A házak mellett pincét, bognár műhelyt és pálinka főzőt is megnézhetnek a látogatók. A skanzen része az 1785-ben barokk stílusban épült református templom is, ami műemlékvédelem alatt áll. A szabadtéri múzeumot 1982-ben jutalmazták Európa Nostra díjjal. A csodás épületek, a népi eszközök és tárgyak megtekintése mellett megkóstolhatjuk a somogyi ízeket, kipróbálhatjuk a népi játékokat, sőt a somogyi nagyszülők praktikáival is megismerkedhetünk.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Night.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton. Bírnám, ha kettőnk megérne egy próbát.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM legfrissebb híreit Németh Lászlótól hallják. Az országgyűlés mai ülésén a képviselők határoztak a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról. Ugyanilyen testület jön létre a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaélések, valamint az 1987 és 2000 között is spontán privatizáció és közvagyonvesztés politikai intézményi felelősségi láncának feltárására. Mindkét bizottságnak december 31-éig kell nyilvános jelentést készítenie. A testületek feladata nem az egyedi büntetőjogi felelősség megállapítása, hanem a rendszer szintű hiányosságok és a jogszabályi kiskapuk feltárása, valamint javaslatok megfogalmazása a jövőbeli visszaélések megelőzésére. Változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A mutató így a továbbiakban is 6,25%-on marad. A kamatfolyosó két szélesen változott. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal került lejjebb az index. Soron kívül átvizsgálják a MÁV valamennyi olyan mozdonyát, amelyek közül az egyik tegnap kigyulladt. Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint a jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A tűzeset miatt 45 járat maradt ki a teljes útvonalán, 51 szerelvény pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Szakértelemmel és korhű dokumentációkkal kész támogatni az Iparművészeti Múzeum rekonstrukcióját a Zsolnai Porcelángyár. A manufaktúra közleménye szerint folyamatosan romlik az épület együttes állapota, ezért halaszthatatlanná vált a világhírű műemlék megmentése. A Budapest szívében álló, jelenleg teljes körű felújításra szoruló magyar szecessziós épületet Lechner Ödön és Pártos Gyula építészek tervezték, Zsolnai Vilmos keramikus művész közreműködésével. Az épületet 1896-ban Ferenc József osztrák császár és magyar király avatta fel. A gyár közleményében kiemelték, az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója nem csupán műemlékvédelmi ügy, hanem nemzeti kulturális érdek is.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os emelkedéssel 130.916 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 26,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,2%-kal csökkent 3.820 forintra, az OTP 1,8%-kal 40.500 forintra erősödött. A Magyar Telekom 1,1%-kal esett 2592 forintig, a Richter 1,6%-kal nőtt 12190 forintra. Túlnyomó részt mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 2%-kal erősödött, a frankfurti DAX 7%-kal, a párizsi CAC 40 1%-kal gyengült. Milánóban 6%, Madridban 0,5%-kal csökkent a mutató. Az Európai Unió a digitális piacokról szóló jogszabály eddigi legnagyobb bírságát készül kiszabni a Google-ra. A német Handelsblatt értesülései szerint a büntetés akár az 1 milliárd eurót is megközelítheti. A lap bizottsági források alapján arról ír, hogy a döntés már az előkészítő szakaszban jár, és a határozatot várhatóan még a nyári szünet előtt bejelentik. A hivatalos vizsgálat 2025 márciusában kezdődött. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő a Savior City díjat adta át a budapesti főpolgármesternek Kijevben. A kitüntetést olyan városoknak adják oda, amelyek kiemelkedően sokat tettek Ukrajna megsegítéséért a háború kitörése óta. Karácsony kiemelte, hogy Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel támogatta testvérvárosait, Beregszászt és Kijevet, valamint segítette a menekültek ellátását. Az ukrán elnök beszédében külön kiemelte, hogy Budapest szembe ment az előző kormány külpolitikájával, és reményét fejezte ki az új magyar kormánnyal kialakítandó partneri viszony iránt. Horvátország pert nyert a MOL ellen egy választott bírósági eljárásban, amelyben a Magyar Olajtársaság 36,1 millió euró kártérítést követelt, másodlagos kérelmében pedig 91,1 millió euró megfizetését kérte. A horvát államügyészség közleménye szerint a választott bírósági testület teljes egészében elutasította a MOL Horvátország elleni keresetét, valamint minden egyéb igényét, és arra kötelezte a magyar vállalatot, hogy fizesse meg a horvát államnak a per költségeit mintegy 775 ezer euró értékben kamatokkal együtt.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte derült időnk lesz, holnap a délutáni órákban gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan záporok, zivatalok is kialakulhatnak. A szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet éjjel 12 és 19, holnap napközben 29 és 34 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnpróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Big Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon. 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsillakatos Bélával és Kirchner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemez Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
0: Trend Nights.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
2: A kezemet, ha megfogja,

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok! A Trend FM legfrissebb híreit Németh Lászlótól hallják. Az országgyűlés mai ülésén a képviselők határoztak a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról. Ugyanilyen testület jön létre a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaélések, valamint az 1987 és 2000 közötti spontán privatizáció és közvagyonvesztés politikai intézményi felelősségi láncának feltárására. Mindkét bizottságnak december 31-éig kell nyilvános jelentést készítenie. A testületek feladata nem az egyedi büntetőjogi felelősség megállapítása, hanem a rendszer szintű hiányosságok és a jogszabályi kiskapuk feltárása, valamint javaslatok megfogalmazása a jövőbeli visszaélések megelőzésére. Változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A mutató így a továbbiakban is 6,25%-on marad. A kamatfolyosó két szélesen változott. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal került lejjebb az index. Soron kívül átvizsgálják a MÁV valamennyi olyan mozdonyát, amelyek közül az egyik tegnap kigyulladt. Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint a jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A tűzeset miatt 45 járat maradt ki a teljes útvonalán, 51 szerelvény pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Szakértelemmel és korhű dokumentációkkal kész támogatni az Iparművészeti Múzeum rekonstrukcióját a Zsolnai Porcelángyár. A manufaktúra közleménye szerint folyamatosan romlik az épület együttes állapota, ezért halaszthatatlanná vált a világhírű műemlék megmentése. A Budapest szívében álló, jelenleg teljes körű felújításra szoruló magyar szecessziós épületet Lechner Ödön és Pártos Gyula építészek tervezték, Zsolnai Vilmos keramikus művész közreműködésével. Az épületet 1896-ban Ferenc József osztrák császár és magyar király avatta fel. A gyár közleményében kiemelték, az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója nem csupán műemlékvédelmi ügy, hanem nemzeti kulturális érdek is.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 9,1%-os emelkedéssel 130.916 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 26,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,1%-kal csökkent 3.820 forintra, az OTP 1,8%-kal 40.500 forintra erősödött. A Magyar Telekom 1,1%-kal esett 2592 forintig, a Richter 1,6%-kal nőtt 12190 forintra. Túlnyomó rész mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 2%-kal erősödött, a frankfurti DAX 7%-kal, a párizsi CAC 40 1%-kal gyengült. Milánóban 6%, Madridban 0,5%-kal csökkent a mutató. Az Európai Unió a digitális piacokról szóló jogszabály eddigi legnagyobb bírságát készül kiszabni a Google-ra. A német Handelsblatt értesülései szerint a büntetés akár az 1 milliárd eurót is megközelítheti. A lap bizottsági források alapján arról ír, hogy a döntés már az előkészítő szakaszban jár, és a határozatot várhatóan még a nyári szünet előtt bejelentik. A hivatalos vizsgálat 2025. márciusában kezdődött. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő a Savior City díjat adta át a budapesti főpolgármesternek Kijevben. A kitüntetést olyan városoknak adják oda, amelyek kiemelkedően sokat tettek Ukrajna megsegítéséért a háború kitörése óta. Karácsony kiemelte, hogy Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel támogatta testvérvárosait, Beregszászt és Kijevet, valamint segítette a menekültek ellátását. Az ukrán elnök beszédében külön kiemelte, hogy Budapest szembe ment az előző kormány külpolitikájával, és reményét fejezte ki az új magyar kormánnyal kialakítandó partneri viszony iránt. Horvátország pert nyert a MOL ellen egy választott bírósági eljárásban, amelyben a Magyar Olajtársaság 36,1 millió euró kártérítést követelt, másodlagos kérelmében pedig 91,1 millió euró megfizetését kérte. A horvát államügyesség közleménye szerint a választott bírósági testület teljes egészében elutasította a MOL Horvátország elleni keresetét, valamint minden egyéb igényét, és arra kötelezte a magyar vállalatot, hogy fizesse meg a horvát államnak a per költségeit, mintegy 775 ezer euró értékben, kamatokkal együtt.
0: Időjárás jelentés.
2: Országszerte derült időnk lesz, holnap a délutáni órákban gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél több felé megélénkül, a hőmérséklet éjjel 12 és 19, holnap napközben 29 és 34 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
0: Trend Night.
1: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az aniveddirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz, a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvencet kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anived Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.aniveddirect.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM legfrissebb híreit Németh Lászlótól hallják. Az országgyűlés mai ülésén a képviselők határoztak a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállításáról. Ugyanilyen testület jön létre a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaélések, valamint az 1987 és 2000 közötti spontán privatizáció és közvagyonvesztés politikai intézményi felelősségi láncának feltárására. Mindkét bizottságnak december 31-éig kell nyilvános jelentést készítenie. A testületek feladata nem az egyedi büntetőjogi felelősség megállapítása, hanem a rendszer szintű hiányosságok és a jogszabályi kiskapuk feltárása, valamint javaslatok megfogalmazása a jövőbeli visszaélések megelőzésére. Változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A mutató így a továbbiakban is 6,25%-on marad. A kamatfolyosó két szélesen változott. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal került lejjebb az index. Soron kívül átvizsgálják a MÁV valamennyi olyan mozdonyát, amelyek közül az egyik tegnap kigyulladt. Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint a jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A tűzeset miatt 45 járat maradt ki a teljes útvonalán, 51 szerelvény pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Szakértelemmel és korhű dokumentációkkal kész támogatni az Iparművészeti Múzeum rekonstrukcióját a Zsolnai Porcelángyár. A manufaktúra közleménye szerint folyamatosan romlik az épület együttes állapota, ezért halaszthatatlanná vált a világhírű műemlék megmentése. A Budapest szívében álló, jelenleg teljes körű felújításra szoruló magyar szecessziós épületet Lechner Ödön és Pártos Gyula építészek tervezték Zsolnai Vilmos keramikus művész közreműködésével. Az épületet 1896-ban Ferenc József osztrák császár és magyar király avatta fel. A gyár közleményében kiemelték, az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója nem csupán műemlékvédelmi ügy, hanem nemzeti kulturális érdek is.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 9%-os emelkedéssel 130.916 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 26,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2%-kal csökkent 3.820 forintra, az OTP 1,8%-kal 40.500 forintra erősödött. A Magyar Telekom 1,1%-kal esett 2592 forintig, a Richter 1,6%-kal nőtt 12190 forintra. Túlnyomó rész mínuszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 2%-kal erősödött, a frankfurti DAX 7%-kal, a párizsi CAC 40 1%-kal gyengült. Milánóban 6%, Madridban 0,5%-kal csökkent a mutató. Az Európai Unió a digitális piacokról szóló jogszabály eddigi legnagyobb bírságát készül kiszabni a Google-ra. A német Handelsblatt értesülései szerint a büntetés akár az 1 milliárd eurót is megközelítheti. A lap bizottsági források alapján arról ír, hogy a döntés már az előkészítő szakaszban jár, és a határozatot várhatóan még a nyári szünet előtt bejelentik. A hivatalos vizsgálat 2025 márciusában kezdődött. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő a Savior City díjat adta át a budapesti főpolgármesternek Kijevben. A kitüntetést olyan városoknak adják oda, amelyek kiemelkedően sokat tettek Ukrajna megsegítéséért a háború kitörése óta. Karácsony kiemelte, hogy Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel támogatta testvérvárosait, Beregszászt és Kijevet, valamint segítette a menekültek ellátását. Az ukrán elnök beszédében külön kiemelte, hogy Budapest szembe ment az előző kormány külpolitikájával, és reményét fejezte ki az új magyar kormánnyal kialakítandó partneri viszony iránt. Horvátország pert nyert a MOL ellen egy választott bírósági eljárásban, amelyben a Magyar Olajtársaság 36,1 millió euró kártérítést követelt, másodlagos kérelmében pedig 91,1 millió euró megfizetését kérte. A horvát államügyesség közleménye szerint a választott bírósági testület teljes egészében elutasította a MOL Horvátország elleni keresetét, valamint minden egyéb igényét, és arra kötelezte a magyar vállalatot, hogy fizesse meg a horvát államnak a per költségeit mintegy 775 ezer euró értékben kamatokkal együtt.
0: Időjárás jelentés.
2: Országszerte derült időnk lesz, holnap a délutáni órákban gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet éjjel 12 és 19, holnap napközben 29 és 34 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, mellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltár zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

0: gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehény dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez. A Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mák és Dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
1: Trend Night.
2: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrással is meghallgatunk egy dalt itt a Különleges zenei válogatásban.

beszélni tanít, az kavi csak bogarakat. Valahány csillag ragyog a fejünk felett, képzelt, hogy az ott mind egyetlen egy.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram épp felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi játszik következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal, vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Halóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.

rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

hogy vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszirmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzem. Te vagy a véremben, lehet a szerelemtől fél.

mondtam, hogy megvárlak. Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szirma,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Jamben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara. 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
2: A Jabétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Trend Night. Trend
1: Night. Valami nem sikerült, szigetünk messze került, sehol nincs ma helyem, ezernyi arc mind idegen.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikával bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Hallaktam éppen a Szajna felé, égtek lelkemben kis rőzsedalok, istesek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Chance nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holubec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Májó című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.